0: Búzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 4 órás adásszünetet követően hírek helyett magyar filmekkel tért vissza kedd este az M1 adása. Közben a közmédia átmeneti vezetése elkezdett megválni azoktól a vezetőktől és műsorvezetőktől, akik arcai voltak a Fidesz által leuralt állami műsorszolgáltatásnak. Polyák Gáborral beszélgetünk.
2: Média szakember, média jogász a vendégünk, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Hát az első a hitelesség kérdése. Visszamenőleg is, hiszen akiktől most megválnak, pont ezért kell megválni tőlük, és előre felé nézve is fel kell építeni. Hogyan?
3: Hát ez nem holnapra fog megtörténni. Fontos ez a szimbolikus szakítás ezzel a 16 évvel. Azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon látványos gesztus nélkül nem lehet elindulni azon az úton, hogy egyszer csak, és ez tényleg egy hosszabb időt fog igénybe venni, úgy tekintsünk mondjuk a közszolgálati média híreire, hogy ami ott elhangzik, az biztosan megbízható és igaz. Ehhez az kell, hogy jó szakemberek valóban érezzék azt a küldetést, hogy ők az egész országhoz kell, hogy szóljanak, mindannyiunk pénzéből, és ehhez türelem kell. Tehát a közönségnek egy jelentős részét elvesztette a közszolgálati média. Európában a legalacsonyabb a közszolgálati médiába vetett bizalom Magyarországon. Innen iszonyú nehéz lesz ezt feltornázni.
2: Miközben ugye az elfogulatlan hírközlés, hát azért az egy illúzió, az egy remény, az egy vágy. Mert hogy benne van mindig az individuum, a személy, aki közöl. Itt igazán talán az a fontos, hogy azt higgyük el, hogy ott a szándék tiszta, és nem egy dezinformációs szándék áll mögötte.
3: Ami a 16 évet jellemezte, a 16 évet éppen az jellemezte, hogy még a szándék sem volt tiszta. Hibázni lehet, az újságíró sem ismerheti a valóság minden szegmensét. Arra kell törekedni, hogy amit éppen mond, azt ő teljes meggyőződéssel igaznak gondolja, és hogyha tévedett, akkor ki lehet javítani. De tényleg a 16 év arról szólt, hogy, és egyébként abból látjuk ezt leginkább, hogy most az elmúlt hetekben a választások óta alapvetően nézhető, hallgatható híreket láttunk, hallottunk a közmédia csatornáin, tehát ők tudták, hogy amit előtte csináltak, az nem az volt, és tudták, hogy hogyan kell ezt úgy csinálni, hogy ez a valósággal összhangban legyen, és aztán elfogadták azt a helyzetet, hogy őket itt arra tartják, hogy egyetlen párt manipulációs érdekeit szolgálja.
2: Mint hogy az MTI munkatársai közül jó néhányan, majdnem 100-an fellázadtak gyakorlatilag a választás másnapján, tehát ők eddig úgy dolgoztak ott, hogy pontosan tudták, hogy ez így nincs jó.
3: Hiszen megtapasztalhatták azt, hogy ők írtak valamit, és aztán annak az ellenkezője, vagy egy jelentősen átírt változata jelent meg a hírügynökségi hírek között, és aztán bementek másnap, és újra nekiálltak. Itt azért sokan vannak, akik olyan kompromisszumokat kötöttek, amiket nem volt muszáj megkötni.
2: Az átláthatóság és az értelmezhetőség lesz nagyon fontos szempont. Az átláthatóságot a jog meg a pénzügyi háttér is tudja garantálni. Tehát az, hogy ne legyen kiszolgáltatva mondjuk egy kormányzat jó szándékának a közmédia.
3: Ja, az az érdekes, hogy a közmédia finanszírozása az bizonyos szempontból eddig is átlátható volt, bele volt írva egy törvénybe, hogy mi az a minimum összeg, amit meg kell kapnia, bele volt aztán írva az adott évi költségvetésre a költségvetési törvénybe, de azt már nem tudtuk, hogy miért pont annyi. Jó lenne, hogyha egyszer nem ebben a logikában működne a közmédia, hogy van egy kupac pénz, ezt el kell költeni, ilyenkor mit ad Isten, a kupac pénz a végére el fog fogyni, hanem az elején mondjuk meg, hogy ilyen meg ilyen műsorokat szeretnénk, gyerekműsort, ismeretterjesztést, nem tudom, főzős műsort, ezeknek műsorpercenként átlagosan ez az ára, és abból ki fog jönni egy összeg, és minden egyes fillérrel a végén tudjunk elszámolni, és akkor egyébként nem az a kérdés, hogy drága lesz-e, vagy mennyibe fog kerülni, engem csak az érdekel, hogy minden fillérről tudom, hogy az ott valóban egy közszolgálati műsor készítésére ment.
2: az, hogy ennyiféle csatornát működtet a közmédia, erre látunk példát a világban. Láttuk ellenkező példát is, hogy a közmédia az, az ami, tehát egy hírcsatorna, és befejeztük. Főleg az amerikai közszolgálati televíziózás ilyen, de hát látunk ellenkező példát, főleg Európában. Érdemes ennyi csatornát fenntartani? Ennyi felé ágaznia a közmédiának?
3: Én a közmédiában ma elsősorban tartalomgyártást látok, és azt gondolom, hogy ha közpénzt szánunk arra, hogy valamilyen módon az állam a médiában jelen legyen, akkor az arra kell, hogy fordítódjon, hogy értékes magyar tartalmak készülnek. Olyanok, még mindig vannak olyanok, amiket a piac akármennyire is pezseg, és akármilyen sok független szerkesztőség érte túl a 16 évet, de mégsem képesek ellátni, és hogy ahhoz kell-e 5 tévécsatorna, vagy elég 1-2, és hogyan használjuk hozzá TikTokot, hogyan használjuk hozzá YouTube-ot, tehát mindenképpen oda kell menni, ahol a közönség is van. Nem lehet azt mondani, hogy a közmédia az mindig tévé volt, meg rádió. El fog jönni a pillanat, amikor tényleg nagyon-nagyon kevesen néznek hagyományos értelemben vett tévét, és senki nem hallgat rádiót. Ehhez el kell kezdeni alkalmazkodni, csak legyen mit podcast formájában, vagy YouTube csatorna formájában elérhetővé tenni, kell a magyar nyelvű tartalom.
2: Nagyon sokan azt kérték számon az elmúlt bő évtizedekben, már most már nyugodtan mondhatunk 2 évtizedet is, hogy a kultúragyártás szűnt meg a közmédiában. Tehát nem készülnek tévéjátékok, nem készülnek versműsorok, nincsenek komoly zenei fesztiválok, amiket a közmédia szervez, és így tovább, és így tovább. Ez egy régi modell, hajdanában ehhez volt hozzászoktatva a közönség, karmesterverseny és hasonlók. Érdemes ebben gondolkozni a 21. században még?
3: Én azt gondolom, hogy egy karmesterversenyt is lehet úgy elkészíteni, hogy annak legyen nézettsége, mert érdekes, mert valamit megtudok belőle, és ez biztos nem fogja senki más megcsinálni.
2: Ez lenne a dolga egyébként a közmédiának elsősorban, amit más nem csinál meg, mert üzletileg nem megalapozott, erre kapja a támogatást. Nem?
3: Igen, és ajlamosak vagyunk azt mondani, hogy de hát ma már minden információ elérhető. Ez részben igaz, de mégsem igaz. Tehát, hogy van egy csomó olyan kulturális termék, ami nem fog elkészülni, hogyha ezt közpénzből nem gyártjuk le. Rengeteg nagyon jó magyar nyelvű regény született, vagy gyermekkönyv született, ezeknek egy jelentős részét meg lehetett volna filmesíteni. Azt nem fogja más legyártani, ahhoz kell egy közszolgálati média, és aztán a közszolgálati média találja ki, hogy hogyan fogja tudni ezt sok emberhez eljuttatni.
2: Van egy óriási törésvonal a társadalomban. Még most a választás után is, amikor úgy látszik, hogy van egy óriási felbuzdulás, lehet érzékelni azt, hogy a másik oldal kevésbé hangosan, mert nincs meg a jelentős képviselete, de jelen van, és például a Facebookon értetlenkedik. Hogyan lehet a közmédiát kivonni a napi politikai csatából, hogy azzá váljon, ami a lényege, szolgáltasson?
3: Azt kérdezi tulajdonképpen, hogy lehet kivonni a közmédiát a társadalomból. Amíg ez a társadalom ilyen mélységben megosztott, mint ahogy, addig a közmédia megítélése is kettős lesz. Az éppen ellenzékben lévő azt fogja gondolni, hogy a közmédia hazudik, és az éppen kormányon lévőre szavazók pedig azt fogják gondolni, hogy ez így alapvetően...
2: Hát ez olyan, mint a foci meccsen a bíró. Valaki mindig úgy fogja gondolni,
3: hogy a meccs végén csak lefújják 90 perc után, minket meg nem fújnak le. Tehát, hogy ezzel muszáj valamit kezdeni, és például a közmédiának abban is van feladata, hogy ezeket az árkokat segítsen betemetni. De hát ez ugyanaz a kérdés, ahonnan indultunk, a hitelesség kérdése. Egyszer csak el kell jutnunk odáig, hogy egy Fidesz szavazó, ha rákapcsol az M1-re most, akkor nem azt gondolja, hogy ez itt a Tisza propagandája, mert ami elhangzik, az egy igazolhatóan valós állítás. És ő ezt elhiszi. És itt nagyon-nagyon sok mindennek kell ehhez megváltoznia, nem csak a közmédiának.
2: A mostani média vezetés, a közmédia vezetése ideiglenesnek mondott. Majd lesz egy új elnök. Ami most történik, az mennyire köti majd őt?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Én nem vagyok teljesen biztos benne, hogy erre bárki tud válaszolni, de azt gondolom, hogy ha komolyan veszük azt, hogy itt egy pályázati úton fogjuk kiválasztani, vagy fogja kiválasztani az erre kijelölt testület a következő vezérigazgatóját a közmédiának, akkor ő tiszta lappal kell, hogy indulhasson, és akkor ennek az ideiglenes vezetőségnek az a dolga, hogy annyiban készítse elő a terepet, hogy addig egy törvényes működést biztosít, addig a megfelelő pénzügyi jogi átvilágítást elvégzi, de én nem tudok másban gondolkodni, hál' Istennek ez nem érint, nem akarok indulni ezen a pályázaton, de hogy aki majd indulni akar, annak meg kell adni a lehetőséget, hogy a saját vízióját hozza ebbe a történetbe.
2: Hozzá kell nyúlni a média törvényhez ahhoz, hogy legyen egy rendes közszolgálati média Magyarországon, vagy nem kell hozzá nyúlni, mert igazából az alkalmazásával volt a baj.
3: a 2010-es médiatörvények nem csak az alkalmazásával volt a baj, tehát az MTVA, Duna Média szolgáltató megoldás, ez kifejezetten arra jött létre, hogy ne legyen világos, hogy kik hoznak döntéseket a műsorokkal kapcsolatban, és ne legyen világos, hogy hova költjük el a közpénzt. Ezt ugye megszüntette az új törvény, tehát itt már nincs ez a kettősség. Egyébként pedig valójában tényleg azon fog múlni, hogy egyrészt azok az emberek, akik a közmédia felügyeletére ki lesznek nevezve, azok magukat ne pártkatonának tekintsék, hanem ezt egy olyan társadalmi küldetésnek tekintsék, hogy végre egyszer legyen egy tisztességes magyar közmédia, amire az egész ország kattint, kapcsol, és egy kicsit még büszke is rá, és az ott dolgozó újságírók és menedzserek, azok pedig ne vegyék fel a telefont. Tehát szerintem ott kezdődik ez a történet. Nyilván a politikustól azt várom, hogy ne is hívja fel az újságírót vagy a szerkesztőt, de az újságírótól meg a szerkesztőtől is azt várom, hogy majd ne vegye fel, vagy azt mondja, hogy elnézést, de rossz számot hívott, és magában a közmédiában alakuljanak ki azok a mechanizmusok, amik az ilyen helyzeteket segítenek kezelni. Nem egy újságírónak magának kell ezeket megoldania. Politikai kultúra, újságírói kultúra és szervezeti kultúra változása kell, ez nem jogszabályi kérdés.
2: Kívánom a kollégáknak a közmédiában a független működést, mert hiszen az utolsó mondatok erről szóltak. Poyá Gábor, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Sós Eszter Petronella, politológus, Franciaország szakértő a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Francia nyelv és irodalom szakos bölcsész, okleveles politológus. Úgyhogy üdvözlöm a stúdióban. Vele fogjuk értékelni azt a fejleményt, amelyet már felkonferáltam, nevezetesen, hogy a felvételi bíróság tegnap úgy döntött, hogy bizony az elsőfokú bíróság helyesen látta az Európai Uniós pénzekkel való visszaélést Marine Le Pen esetében. Viszont ugye azt az eltiltási időszakot lecsökkentette, amely őt tulajdonképpen kizárta volna egy elnökválasztási küzdelemből. És hát 2027-es választás szempontjából ennek az ítéletnek van jelentősége.
2: Abszolút fölfüggesztette az eltiltás jó részét a másodfokú bíróság. Ráadásul egy egyéves letöltendő börtönbüntetést adott Marine Le Pennek, amit a francia szabályok szerint nyomkövetővel házi őrizetben kell letölteni. De van itt egy trükk, kettő is. Az egyik az, hogy kb. 6 hónapra ez lecsökkenthető. Tehát jó magaviselet esetén ez 6 hónap. És a másik, hogy Marine Le Pen bejelentette, hogy a semmitőszékhez, tehát a kuria francia megfelelőjéhez fellebbez, és az ő értelmezése szerint ez halasztó hatályú. Tehát, hogy nem fogják neki felrakni rögtön ezt a nyomkövetőt. Vannak olyan jogászok, akik azt mondják, hogy ez így nem igaz, ezt majd nyilván le fogják boxolni, de Marine Le Pen azzal számol, hogy a semmitőszék eljárása vagy eltolható a választás utára, és akkor nem kell nyomkövetőben kampányolnia, mert hogy itt ez a fő kérdés, vagy pedig, hát ez egy ilyen 19-re lapot húzás, mert hogy a semmitőszék azt mondja, hogy nagyon gyorsan, még a választás előtt ítéletet tud hozni, úgyhogy itt azért van egy kis bizonytalanság, hogy eljön-e az a pillanat, hogy Le Pennek esetleg a lakásából Zoomon kell kampányolni, de hát láttunk már ilyet amerikai elnököt is, aki így nyert választást.
1: Másrészt nem tudom, hogy erről mi a véleménye, de lehet, hogy az ő nézőpontjából ezt ki lehet használni, hogy ugye ellene valamiféle politikai leszámolás folyik, és ugye ennek része az, hogy neki nyom használni, hogy ugye ellene valamiféle politikai leszámolás

0: Pontosan ezt az okoslány ítéletet hozta, tehát elítélte, bűnösnek mondta ki, de nem akadályozza meg, hogy a választáson induljon. Egyébként az Alkotmánybíróság maga, az Alkotmánytanács adott iránymutatást a bíróságoknak ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, és azt mondta, hogy a bíróságnak mérlegelnie kell azt, hogy mennyire avatkozik bele a demokratikus folyamatokba, tehát ennek szempontnak kellett lennie a mérlegelés során. Tehát nyilvánvalóan itt ezen a ponton belép egy politikai kérdés, és nyilvánvaló, hogy Marine Le Pen ezt politikai kérdésként kezeli, hiszen politikus.
1: Ez egy sikkasztás volt ez az ügy, ugye? Tehát, hogy ezt a tényállást állapítottam.
0: Röviden arról van szó, hogy a nemzeti tömörülés brüsszeli asszisztensei a franciaországi nemzeti tömörülésnek dolgoztak. Le Penék arra hivatkoznak, hogy munkáltatói jogban ők arra utasítják a munkavállalókat, amire gondolják, az Európai Parlament szabályzata pedig ezt nem teszi lehetővé.
1: De ez más tagállamban nem probléma?
0: Azért nagyon-nagyon sok, inkább úgy mondom, hogy Franciaországban biztosan probléma. A többi tagállamhoz azért nem tudok hozzászólni, mert nem ismerem a joggyakorlatot, de Franciaországban sokaknak van ilyen ügye. François Bayrou volt miniszterelnök. Őt egyébként fölmentették, Le Pen erre szokott hivatkozni, csak neki pártelnökként más volt a státusza, mint Bayrounak pártelnökként, mert hogy Bayrou nem volt képviselő. Szóval érdemes hát esetenként, pártonként figyelni még Franciaországban is az ilyen típusú ügyeket.
1: Ugye beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen politikai térben kell Marine Le Pennek küzdenie. Ugye Macron már nem indulhat ugye a következő választáson. Nem. Na most ugye a legutóbbi választáson, ugye 2018-ban beszélünk Erendről, tehát Rassemblement National, ugye?
0: Igen.
1: Előtte volt ugye a Front National, ugye? Még a az édesapához kötődően.
0: Papa korszakban.
1: Így van. És hogy tulajdonképpen az utóbbi választáson 20 akárhány százalékot szerzett Le Pen, ugye?
0: Most valószínűleg sokkal jobban fog szerepelni. Az ő számai is 30% fölött vannak, és a pártelnök Jordan Bardella számai is. Ma reggel ellenőriztem a második fordulós számokat, ez talán érdekes lehet a nézőknek. A legfrissebb számokban Édouard Philippe centrista jelölttel szemben ilyen 48 és 52 között oszillál a második fordulóban Marine Le Pen. Intézete válogatja, hogy mit mernek, de Sziba határon belül van, tehát nagyon szoros a választás, nyitott. És Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldal jelöltje, ő viszont olyan 33% körül áll a második fordulóban Le Pennel szemben. Tehát azt lehet mondani, hogy a Le Pen-Bardella páros, és ezt kimondta tegnap Le Pen, hogy továbbra is párban igyekeznek indulni, és Bardella miniszterelnök lesz, ha őt megválasztják. Tehát a lényeg az, hogy ennek a párosnak a számai soha nem voltak ennyire jók az első fordulóban, és a második fordulóban is esélyesek. Azért nem menjünk ennél tovább, mert a választási kampány mindig egy dinamika. Tehát tegnap este az ellenfelek megtudták, hogy mivel állnak szemben, erre fogják rátervezni a kampányt, tehát itt most egy teljesen új dolog fog
1: helyzet van.
0: Igen.
1: A Le Monde-ot olvasó baloldali 68-as örökséget vállaló értelmiség és a Liberation-t olvasó liberális értelmiség számára azért Le Pen egyfajta szélsőjobboldali populista politikus, ugye? Akitől óvni kell Franciaországnak azt a demokratikus közösségét, amely jellemző volt évtizedeken át. Mennyiben van ez veszélyben, ez a Franciaország? Mennyiben változott, szelidült Marine Le Pen?
0: Nagyon sokban, és a Le Pen-féle erősödés egyik magyarázata az, hogy ezt nem nagyon követték le az ellenfelek. Tehát a Marine Le Pen ugye 2012-ben lett pártelnök, már 15-ben kizárta a papát, és egyébként akiről valamilyen vállalhatatlan dolog kiderült, antiszemitizmus és a többi, ezeknek rendre utána ment, kizárta. Ugye azt szoktam mondani, hogy az egész pártot nem tudta lecserélni, ez tény. Tehát azért mindig kiderül
1: a borzalmas tagság.
0: Önkormányzati szinten, nem is talán a tagság, hanem inkább a tisztviselői, akkor mondjuk így, hogy a borzalmas alsó tisztviselői kör. Tehát vannak mindig olyan jelöltek, akiről azért 10-15 évvel ezelőttről elő lehet halászni a Twitterről ezt, azt, amazt. De ezt hát igyekeznek mindenféle ilyen erős átvilágítási folyamatokkal kezelni, de nem is ez a lényeg, hanem hogy a Nemzeti Front Jean-Marie Le Pen idejében egy echte rasszista és antiszemita párt volt. Marine Le Pen bevitte a köztársasági konszenzus alá, sőt, ami még ennél is érdekesebb, próbálja tolni a gólista hagyaték felé. Na, ott ugye nagy a tolongás, mert nagyon sokan szeretnék de Gaulle hagyatékát elfoglalni, de Le Pen köztük van. Tehát elvitte a pártnak a gazdaságpolitikáját egy nagyon erőteljes baloldali etatista irányba,

0: Tehát ez egy nagyon érdekes ideológiai dolog. Visszavette az EU ellenességet. Ugye 10 évvel ezelőtt még Frexitről beszéltünk, most pedig azt mondja, hogy hát csökkentsük a francia hozzájárulást. Szóval, hogy más a program is, nyilvánvalóan ez egy radikális párt, egy szuverenista párt, tehát hogyha a között kell választani, hogy az Európai Parlamentben dőljenek el dolgok, vagy Párizsban, akkor Párizst fogja mondani, de hogyha mondjuk megnézzük Jacques Chirac 78-as beszédét, ami egy ilyen nagyon kemény EU ellenes beszéd volt, akkor azért ott nagyon mérlegelni kéne, hogy akkor most ki a radikálisabb, szóval Le Pen azért erőteljesen mérsékelte a nemzeti tömörülésnek a radikalizmusát, és ez egy nagyon fontos, nem kommunikációs, hanem ideológiai változás.
1: Nagyon érdekes lesz a 27-es választás. Egy gyorsat hadd kérdezzek, ugye Mbappé kapcsán volt egy megjegyzés egy paraguayi tisztviselőtől, amely elég rasszista volt. Ugye szóvá tették, hogy a francia válogatott milyen színes etnikai szempontból. Ez még mindig valahogy a fociban tartja magát, ez a szalonképtelen hozzáállás.
0: Azért Franciaországban ilyeneket nem nagyon lehet hallani, és tegyük hozzá, hogy Franciaországnak vannak tengeren túli területei, tehát sok száz éve francia színesbőrű állampolgárai, ezeket általában keverni szokták. Nagyon sokszor olyan focistákat támadnak, akik Franciaországban születtek. Nagy fölhördülés volt egyébként emiatt a megjegyzés miatt Franciaországban, talán mintha valami feljelentés is született volna.
1: Ezt fontolgatja a Francia Szövetség. Nagyon örülök, hogy itt volt, és hogy tudtunk egy picit beszélni erről, és szerintem mivel 27-ig azért van idő, biztos, hogy nem utoljára tettük. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Én is. Műsorajánló.
2: Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 100 milliárdokkal csökkent a költségvetési hiány júniusban. A központi alrendszer a hónapot több mint 424 milliárd forintos többlettel zárta, így a hiány 90%-ról 80%-ra mérséklődött. Közben mélypontra került az infláció, ezért a kereskedők már az árrésstop kivezetését szeretnék. Vendégünk Németh Dávid.
2: A pénzügyminisztérium ma közölte a rovancs eredményét. 3,7%-os GDP arányos hiánnyal fogadta az évi költségvetést a parlament. Ugye 8,3 lett volna, hogyha így mennek tovább a folyamatok, mondja most a pénzügyminisztérium. Németh Dávid a vendégünk. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: A KNTH Bank vezető elemzője. Az, hogy ekkora különbség a terv és a valóság között, és hát a valóságot is még csak álmodjuk, mert hát majd meglátjuk, hogy mennyi lesz ez az év végül. Ez egyfajta költségvetési alkalmatlanságot mutat az előző parlamentről, vagy egyszerűen senkit nem érdekelt már az, hogy mi mennyi?
3: Sok minden ott le is vezette egyébként a költségvetésnek az alakulását a pénzügyminiszter, hogy mik azok, amik fölvitték 8,3%-ra a hiányt. Ebben vannak kisebb részben kedvezőtlenebb makrogazdasági pálya, mint alacsonyabb növekedés, de elég sok a választáshoz köthető különböző költekezésekhez kapcsolódik. Itt akár a 14. havi nyugdíjtól kezdve a fegyverpénzen át nagyon sok minden megjelenik. Volt egy-két bírság is, amit az Európai Unió kiosztott, és amiatt is nagyobb lett a hiány, illetve egy elég nagy tételt, 1,1%-ot GDP arányosan, azzal számoltak el, hogy az RRF pénzekhez már hozzá fog jutni Magyarország, és ezt elszámolták bevételként, miközben ugye nem nagyon történtek lépések abba az irányba, hogy valóban Magyarország megkapja az RRF.
2: De ez nem először fordul elő, a közelebbi években, 23-24-ben is volt olyan, hogy úgy számolták a költséget is, mintha jönnének az európai uniós pénzek, és nem jöttek.
3: Ez így van, ez sokszor előfordult, hogy kalkuláltak bizonyos európai uniós forrás beáramlással, de sokszor volt, hogy időközben, az évben azért a kiadásokat részben hozzáigazították, tehát amikor látszódott, hogy nem jönnek be azok az európai uniós források, akkor bizonyos projekteket mondjuk elhalasztottak, vagy ugye később indítottak el, és akkor ezáltal némiképp kompenzálták, de valóban minden évben szinte elmondható volt az elmúlt pár évben, hogy optimista volt a becslés a kormányzat részéről, hogy mennyi európai uniós forrás fog beáramlani a magyar költségvetésbe.
2: Vannak itt olyan tételek, amikkel kapcsolatban elindultak a vizsgálatok, a Belgrád-Budapest vasútvonal például ilyen, vagy a koncesziós szerződés 35 évre az autópályák ügyében. Ott nagyjából közel 1%-nyi GDP romlást lehet ennek a kárára írni, ennek a két tételnek, mondja a pénzügyminisztérium. Visszaszerezhető ez?
3: Hát ezek hosszú távú szerződések, amiket kötöttek, én nem tudom, hogy ezeket föl lehet-e bontani, vagy nem lehet fölbontani. Én azt gondolom, hogy ezek élő szerződések, tehát valószínűleg nem olyan könnyű ezeket fölbontani, de hát nyilván ez majd a költségvetéssel kapcsolatban a minisztérium megvizsgálja, hogy mik vannak-e mögött pontosan.
2: Az, hogy ekkora a költségvetési hiány, az nyilván egy óriási teher a most regnáló, a hivatalba lépett kormánynak. Ezzel valamit tennie kell, főként azért, mert hát, hogyha komolyan gondolja az erről vezeti belépést, akkor rohamléptekkel kell valamit lépni. Ennek az első jeleit a 27-es költségvetésben látjuk majd?
3: Természetesen ugye ezt többször is hangsúlyozta a pénzügyminiszter is, hogy ez most csak egy technikai kivetítése a költségvetésnek, még egyébként ez a 7,5%-os hiány, amit ez a technikai kivetítés mutat, ugye nem 8,3, hiszen a uniós forrásoknak egy része az már elkezd beáramlani az idejében, és az javítani fogja az idejévi hiányt, de hogyha ez a technikai kivetítés 7,5, és innen indulnánk, ugye akkor is még ebből van egy csomó egyszeri tétel, ami az idejévit évet érint. Ez kb. 0,9%-a a GDP-nek, tehát valójában 6,6 hiány adódna, és hát bizonyos elemek, amik jövő évben automatikusan javítják mondjuk a költségvetési egyenleget, például a csökkenő kamatkiadások, vagy a magasabb gazdasági növekedés, azzal már 6,1% lenne a jövőre a hiány, és akkor innen indul el a tervezés. Viszont itt azért az fontos látni, hogy a Tisza kormánynak is voltak ígéretei, amiket szeretnének megvalósítani, ugye ez is pénzbe kerül. Az ő programjuk az alapvetően egy semleges költségvetés volt, tehát amennyit többet költöttek a programban, annyival több bevételre tettek szert más sorokon, vagy kiadásokat átcsoportosították.
2: De ezzel nem lehet csökkenteni.
3: De ezzel nem lehet csökkenteni. De akkor, hogyha ezt viszik tovább, akkor még mindig 6,1%-os a hiány. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kérdés lesz, és ugye ami a másik nagy fókusz, hogy egy középtávú kitekintést is be kell nyújtani október végéig az Európai Bizottság felé, hiszen Magyarországgal szemben túlzott deficiteljárás van, és ezt többször is hangsúlyozta a pénzügyminiszter, hogy együtt kell majd kezelni a 27-es, illetve ezt a középtávú kitekintést, hiszen 2030-ra tervezik azt, hogy 3% alá csökken majd a költségvetési hiány, 3% alá.
2: Ez a Maastrichti kritérium egy része. Mélyponton az infláció. Ez azt gondolom meglepően jó adat, amit most inflációs adatként látunk, és egyúttal, mintha elindult volna a gazdaság növekedése is.
3: Abszolút voltak nagyon pozitív hírek ezen a héten. Az infláció az ugye 1,8-1,9% volt a konszenzus, amit vártunk. Ehhez képest egy picit jobb lett. Megint az élelmiszerek területén volt egy nagy pozitív meglepetés, illetve a forint, erős forint az még mindig segítette az inflációnak a lassulását. Úgyhogy ez úgy tűnik, hogy a Magyar Nemzeti Bank számára bőven ad mozgásteret a kamatcsökkentésre a következő időszakban, és valóban egy kiskereskedelmi forgalmi adat jobb lett, az ipari termelés is kedvezőbb lett, az látszódik, hogy most már egy kicsit a járműgyártás elkezd beindulni. Ugye már az elmúlt negyed évben láttuk azt, hogy a megrendelések a járműgyártásnál és a villamosberendezéseknél az megugrott, és most szépen lassan ezeket el is kezdik legyártani a cégek. Úgyhogy valóban van egy kis fellendülés a magyar gazdaság. De közben meg a nemzetközi környezet azért nem teljesen ideális továbbra sem. Úgyhogy még mindig nem arról tudunk beszélni, hogy azért idén 2-3%-os növekedés lesz, hanem inkább a 1,5-2% közötti növekedési tempó.
2: De hát növekedésről beszélünk, és nem stagnálásról.
3: Ez így van,
2: ez
3: és,
2: óriási
3: ugye,
2: különbség.
3: És ami költségvetési szempontból nagyon fontos, hogy szerkezetében egyébként a lakossági fogyasztás az ezt jóval meghaladhatja. Ugye az első negyedéves GDP adat is ilyen 5% körüli lakossági fogyasztás bővülés mutatott, és a nettó reálbér növekedések az első 5 hónapban az ilyen 8-9% körül alakultak. És ez egy nagyon stabil bázist ad annak, hogy az év második felében is maradhat ez a 4-5%-os lakossági fogyasztás bővülés. És ugye a 27%-os áfával számolva egy nagy részét ezeknek a fogyasztásoknak, ez egy óriási bevételi forrás a költségvetés számára. Tehát ez sokkal jobb, hogyha így 2% a növekedés, hogy közben nagy a lakossági fogyasztás, mint hogyha nincs lakossági fogyasztás, és csak néhány multinacionális cég húzza a magyar gazdaság növekedését.
2: Német Dávid, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.

Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az ankarai NATO csúcs fő témája, hogyan lehet egyben tartani a szövetséget úgy, hogy Donald Trump erős nyomást helyez az európai tagállamokra. Mike Rutte NATO főtitkár azt mondja, hogy transatlanti védelmi ipari forradalomra van szükség, és hogy a tagállamok ugye azzal küzdenek, hogy a védelmi képességeiket hogy tudják növelni. Köszöntöm a stúdióban Gálik Zoltánt, aki a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense, a Globális Tanulmányok Intézet oktatója. Ugye NATO biztonságpolitika témában hívtuk. Köszönöm, hogy itt van.
2: Jó reggelt, köszönöm.
1: A felvezető alapján mi lehet ennek a tanácskozásnak a jelentősége, és hát nyilván a hármas téma kapcsán azért még az ukrán kérdés is a napirenden van.
2: Ugye a NATO, vagyis az Észak-Atlanti Tanácsnak évente szoktak lenni gyűlései, és ebből vannak olyanok, amelyek korszakos jelentőségűek. Ez most nem egy olyan, ez most inkább egy átmeneti ülés. Ugye volt 2022-ben egy nagy fordulat, amikor a NATO 10 évre megalkotta a stratégiai koncepcióját, majd pedig Hágában nemrég, ugye egy évvel ezelőtt eldöntötték azt, hogy a GDP-hez viszonyítva 5%-ra emelik a védelmi kiadásaik az országok, és hát gyakorlatilag ennek a NATO csúcsnak hármas üzenete van. Egyrészt, hogy tudnak megfelelni ennek a tagállamok, hogy tudják a NATO-nak a központi funkcióját, a védelmet, ugye ez az 5. cikkhez kapcsolódik, erősíteni. Másrészt, hogyan lehet Ukrajnával valamiféle, ha nem is intézményesült, de valamilyen kapcsolatokat erősíteni, és hogyan lehet nem csak azt megüzenni, hogy a NATO elkötelezett Ukrajna támogatása mellett, hanem hogyan lehet együttműködni, hogyha nem is intézményi keretek között. És a harmadik pedig, hogy a hogyan lehet válaszolni, tehát a védelmi ipari együttműködést hogyan lehet megerősíteni, és hogyan lehet új ipari kapacitásokkal, különböző védelmi képességekkel megígérni az Amerikai Egyesült Államoknak azt, hogy az Európai Unió sokkal nagyobb mértékben tudja kivenni a részét a védelmipari együttműködésekből. És hát ugye szimbolikus a helyszín is, Ankara, hiszen Törökországnak ez egy nagyon fontos csúcstalálkozó, ahol meg tudja üzenni a világnak, hogy nem csak periférikus NATO tagállam, bár ugye a hadseregét tekintve az egyik legerősebb, hanem ugye a geostratégiai pozíciójából kifolyólag a NATO számíthat arra, hogy akár a közel-keleti műveletekben is valamilyen módon kiveheti részét. Ugye ebben a NATO jelenleg nem jeleskedik.
1: Igen, mondjuk a török vezetésnek a lobby képessége az legendás, ugye az Európai Unióval kapcsolatban a migrációs ügyben ugyanígy ugye egy fokozottabb érdekérvényesítésnek voltunk a tanúi Erdoğan részéről, és eredménnyel, ugye?
2: Igen, ugye ez nem csak itt, ugye NATO-ban egyébként is Törökországnak a kérdése az mindig is megkerülhetetlen, hiszen nem csak hogy a Közel-Keletnek a kapuja, és ugye, ahogy mondtuk, egy nagyon erős NATO tagország, hanem stratégiailag is ugye Oroszország irányába, a Fekete-tenger térségébe, a közel-keleti országokkal való kapcsolatokba, de ugye most éppen F-35-öseket akar eladni az Amerikai Egyesült Államok, és ugye Izraelnek ez most nem tetszik, tehát mindenféle módon a védelmipari tervezésbe is figyelembe kell venni.
1: Mennyire tekinthető kihívásnak a NATO szempontjából Donald Trump politikája? Az ő személyisége, az ő, hát nem tudom, beszélhetünk-e egységes amerikai politikáról, mert ez azért naponta változik, de hogy ez mennyire befolyásolja a NATO hozzáállását?
2: Hát hogyne, persze, ugye kifejezetten fontos és megkerülhetetlen kérdés, hiszen ugye tudjuk azt a konfrontatív politikát, amiben hát Donald Trump és az amerikai külpolitika az európai integráció irányába, de ugye a NATO transatlanti kapcsolatok irányába is azért megpróbál új szeleket fújni, ugye tudjuk, hogy nagyon konfrontatív az a külpolitika, amit a NATO képességek, a NATO partnerségnek az ügyében visz. Ugye nagyon sokszor megkérdőjelezi egyáltalán a transatlanti kapcsolatokat. Itt Európának a védelmi képességeit az Amerikai Egyesült Államoknak elkötelezetté kell tenni hosszú távon is, bizonyítani kell, ugye egy kicsit provokálja az európai integrációt azzal, hogy emelje meg a védelmi kiadásokat. Ugye tudjuk, hogy ez az 5%, ez 3,5%. százalékos védelmi kiadás elérést 2035-ig, illetve egy másfél százalékos egyéb védelmi képességemelést, akár kiberbiztonság, akár kapcsolódó beruházásokat jelent. De ugye az Amerikai Egyesült Államok egyébként is kifejezetten fontos ebből a kérdésből, hiszen megpróbálja az utóbbi időben, ez a védelmi stratégiájából látszik, a távol-keletre és Európából elmozgatva az amerikai haderőket átcsoportosítani. Most van éppen a Védelmi Minisztériumnak, vagy ahogy most hívjuk ugye a háború minisztériumnak egy felülvizsgálata, egy 6 hónapos felülvizsgálata, amiben az európai jelenlétnek a kérdését vizsgálják. Úgyhogy ez a csúcstalálkozó is hozzájárulhat ahhoz, hogy ezen a területen bebizonyítsuk, hogy az európai védelmi ipar képes bekapcsolódni az Amerikai Egyesült Államoknak az elvárásaiba.
1: Ugye a biztonsági stratégiában már láttuk az amerikaiban, hogy megváltozott egy kicsit a hangsúlya az amerikai politikának ezzel kapcsolatban is, hogy mit gondol az európai biztonságról, mit gondol az európai országokkal való kapcsolatról. Azt hadd kérdezzem már meg, hogy mit jelent ez az ipari forradalom, vagy védelmi ipari forradalom a NATO számára? Több fegyvert?
2: Igen, ugye a NATO-t, hogyha a korszakolni akarjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a hidegháború alatt egy klasszikus területvédelemre rendezkedett be. Az Amerikai Egyesült Államoknak nagyon nagy volt az elkötelezettsége. Utána következett ugye a hidegháború után egy olyan, amikor az úgynevezett területen kívüli műveletek, a védelmi képességek egy elsősorban a megelőzésen és hát a területen kívüli missziókon, gondoljunk csak Irakra, Afganisztánra érvényesültek. Most pedig visszatér a NATO egy klasszikus területvédelmi koncepcióhoz, és ehhez szükség van arra, hogy a védelmi képességek azok emelkedjenek. Ugye az európai államok több lőszert, dróntechnikákat, egyáltalán felderítési képességeket, operatív képességeket és elrettentő képességeket is tudjanak felmutatni. Ugye ennek van egy nagyon nagy fokú NATO szintű koordinációja, és ez nem most alakul ki, hanem akár az 50-es évektől lehet látni, hiszen a NATO-nak az intézményesült parancsnoki rendszere, a beszerzési rendszer, a standardok, ugye a STENEG, ami a NATO-n belül van, ezek éltek korábban is, de ezeket nagyon szorosan megpróbálják összefogni, és emellett ugye az Európai Uniónak is vannak programjai, ami az európai védelmi képességeket erősíti. Tehát azt lehet mondani, hogy itt valóban nagyon konkrét dolgokról van szó, lementünk akár a lőszergyártási kapacitásoknak a növeléséig is.
1: Szerintem a hét második felében már tudni fogjuk, hogy az Ukrajna politika szempontjából hozott-e ez a tanácskozás valami elmozdulást, nyilván a személyes találkozó kapcsán, de inkább hadd beszéljek a magyar vonatkozásokról, mert az utóbbi évtizedben Magyarországnak a NATO biztonsága, mint garancia, az egy kétoldalú dolog volt, mert az orosz kapcsolat az dinamikusabb volt, mint korábban, és ilyen szempontból talán, mintha a vezetés, a magyar vezetés egyensúlyozott volna a két érdek között. Ez hogy változhat meg az új kormány felállásával?
2: Én azt hiszem, a transzatlanti elkötelezettség ugye azért megkérdőjelezhetetlen volt, annak ellenére, ugye, hogy a külpolitikában voltak elfordulások a transzatlanti iránytól, illetve az európai integrációtól, de ugye egy nagyon megbízható NATO szövetségesek voltunk, és ugye azok is maradunk. Az igaz, hogy 2,1% most ez a bizonyos 3,5-re emelendő GDP arányos hozzájárulás, tehát óriási nagy elvárások is vannak, és nagyon nagy dolgokat kell tennünk ahhoz, hogy ezeket elérjük. Ugye ez azt jelenti, hogy a védelmi-ipari tervezésben, a NATO együttműködésben mondjuk azt, hogy az elkövetkezendő évek arról fognak szólni, hogy hogyan tudjuk ezeket a kapacitásokat kialakítani és az elvárásoknak megfelelni.
1: Megkíván ön szerint a magyar kormány felelni ennek a számnak, vagy azt mondja, hogy inkább koncentrál a szakpolitikákra, ami nem a védelempolitika.
2: Hát én azt hiszem, hogy ez elvárás, ugye itt nem csak felénk, hanem az összes NATO tagállam felé, tehát ez egyszer, mint a többieknek is egy cserben hagyása lenne, hogyha nem felelnénk meg. Nagyon nehéz lesz, ugye itt ez azt jelenti, hogy a nagyon rossz helyzetben lévő költségvetést az ugye ilyen célokra is kellene majd fordítani, de ugye ehhez nagyon nagy segítséget is kaphatunk az Európai Uniótól, hiszen ott külön programok indulnak arra, hogy az európai védelmi képességeket a tagállamok jobban föl tudják használni. Ugye önálló költségvetési fejezet nyílt, és hát a mostani következő költségvetési időszakra, amit most terveznek az Európai Unióba, lehet, hogy lesznek külön ilyen források is, ezeket is be lehet kapcsolni majd.
1: Gálik Zoltánnak köszönöm szépen az értő elemzést. Köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Tartja két napos csúcs találkozóját a NATO. A fő téma a szervezet költségvetése és az Ukrajnában zajló háború. Magyar Péter most vett részt először miniszterelnökként a csúcson, ahol arról beszélt, Magyarország egy egységes és erős NATO-ban érdekelt. Ankarából Novák András jelentkezik.
2: Ez egy élő kapcsolás minden kockázatával és reményével. Szervusz András, jó estét kívánok!
3: Szervusz, Egon, szép jó estét kívánok! Igen, most már lassan befejeződött a NATO csúcs. Most tartották az utolsó sajtótájékoztatót, az utolsó előtti Donald Trump volt, az utolsó pedig Erdoğan elnök úr. Hát igen, maratonira fogták. Donald Trump egy egészen szép monológot mondott, a végén már belevett mindenféle kábítószer kereskedőket és mindenféle kábítószer csempészeket Amerikában, de ami közvetlenül nem tartozik a NATO-hoz.
2: Tehát mondott, igen, hogy olyanokat is, hogy Spanyolországgal meg kell szakítani a gazdasági kapcsolatokat. Tehát egy egészen hajmeresztő mondatok is voltak.
3: Kereskedelmi kapcsolatokat, így van. Igen, ugye a spanyolok voltak az egyetlenek, Madrid, amelyik azt mondta, hogy ők kifogásolják ezt az 5%-os GDP védelmi kiadásokra fordítandó nagyságrendet. Ugye az Egyesült Államoknak ez egy nagyon komoly elvárása a tagokkal szemben. Magyarország ezt vállalta, az előző kormány, Magyar Péter is bejelentett, hogy ez így lesz, 2030-ig 5% lesz. Tulajdonképpen Madridon, tehát Spanyolországon kívül mindenki azt mondta, hogy igen. Na, annyira berágott Donald Trump, hogy amikor ment az úgynevezett kezdő doorstep, akkor oda is szólt valamelyik miniszterének, hogy na, most azonnal fejezzük be a kapcsolatot a spanyolokkal, mit lehetne megszakítani. Szóval ez egy érdekes nüansz volt rögtön az elején a NATO csúcsnak.
2: Igen, ez önmagában jó kérdés, mit lehetne megszakítani gyorsan a spanyolokkal. Hogy viselte a város a NATO csúcsot? Egy ilyen esemény az mindig óriási felfordulás.
3: Nemhogy felfordulás, melegen ajánlották mindenkinek, hogy költözzenek el, menjenek el szabadságra, kivehetik a szabadnapot, teljesen üres a város, de nem csak most este, hanem egész nap teljesen üres a város. Szinte mindenki elköltözött rokonokhoz, nyaralni ment, szabadnapot kaptak, szabadságot kaptak, nem csak most este, hanem egész nap teljesen üres a város. Szinte mindenki el.

0: helyszínen, Magyar Péter, hogyha azt kellene értelmezni túl azon, hogy miket mondott, és hogy mikbe álltunk bele, és mit vállaltunk, hogy milyen hangulatban érte őt ez a NATO csúcs, hogy azt kapta-e, amit remélt és várt a különféle államfőktől és NATO vezetőktől, akkor te hogy érzed?
1: Igen, mielőtt elkezdődött az interjú, azért tudtunk beszélgetni egy pár percet arról, hogy érezte magát, meg milyen volt az első csúcs, és azt mondta, hogy meglepően jól is érezte magát, és azt mondta, hogy jó hangulatban telt, mert rengeteg bilaterális tárgyalást folytatott, és azt mondta, hogy a többiek azt mondták, akik már korábban is részt vettek, tavaly Hágában is korábban is, hogy azért ez egy kicsit felszabadottabb volt, jó hangulatban, kellemesen telt, és voltak azok a sarkalatos pontok, amelyben egységet mutatott a NATO, itt például Ukrajna támogatása fegyverben, pénzben, vagy az, hogy egységet kell mutatni a NATO-nak, vagy hogy megerősítették az 5. cikkeit, ugye ez a kollektív védelem, ha egy valakit megtámadnak, akkor a többieket is megtámadják, tehát kollektíven kiállnak egymás mellett. Tehát azt mondta, hogy jó volt, jól érezte magát, és tulajdonképpen csak pozitívakat mondott a gyűlésről, annak ellenére, hogy ugye voltak konfliktus.
0: Zelenszkij elnökkel lesz egy találkozója.
1: Találkozott a finn miniszterelnökkel. Igen, bocsánat.
0: Igen, igazából sok mindenkivel találkozott, persze. Egy utolsó kérdésként Zelenszkijre kérdeznék rá, hogy végre sikerültető aláhozni azt a találkozót, amit most már 2 hónapja lebegtetnek?
1: Határozottan megállapodtak, hogy igen, vagy Budapesten, vagy Kijevben találkoznak. Ugye a legsarkalatosabb pont a határon túli magyarok, tehát a Beregszász környékén élő magyaroknak a jogai. Itt 11 pontot határoztak meg, és abban állapodtak meg, hogy a találkozó után együtt mennek át Beregszászra, és ott fogják folytatni ezt a tárgyalást. Tehát biztosan lesz kétoldalú tárgyalás. Az, hogy pontosan Budapesten vagy Kijevben, az még nem dölt el, de nem sokára az is ki fog derülni.
0: Te jössz haza, ő megy nyaralni, neked jó utat kívánok neki, jó nyaralás, és köszönöm szépen, hogy jelentkeztél. És köszönöm az önök figyelmét is. Most jön Szlazsánszky Ferenc és az Aktuál. Szervusz, Feri.
2: Szervusz, Egon. Köszöntöm a kedves nézőket. Beszélünk arról, hogy a rendőrök előállították Szakács Istvánt, ő egy fideszes korábbi megafonos influencer, ugyanis kitett egy videót, amiben Magyar Péternek üzent, hogyha magyar elmeri vitetni Orbán Viktort például az aranykonvoj ügyben, akkor ők 500 000-en mennek és bárhonnan kiszabadítják a korábbi miniszterelnököt. Ez állítólag terrorcselekménnyel való fenyegetésnek minősül, de már szabadlábon van Szakács István. Aztán beszélünk arról, hogy önállósodna a KDNP. 2006 óta mindig minden választáson a Fidesz-szel pártszövetségben indult, úgy is mondhatjuk, hogy a Fidesz vitte be a hátán a parlamentbe. Érdekes, hogy pont egy ilyen választási eredmény után gondolják úgy, hogy önállóan nagyobb esélyük lesz. Aztán beszélünk arról, hogy ismét megszólalt Hankó Balázs. Azt mondja, hogy a letartóztatott korábbi kollégái ártatlanok, és legalább azt szeretnék kérni, hogy mindegyikük szabadlábon védekezhessen. Beszélünk arról, hogy Torockai László érez társadalmi igényt arra, hogy a Fidesszel közösen takarítsák el a Tiszát, bár most az Egyenes Beszédben azt mondta, hogy ő ilyet nem mondott. Majd megnézzük, hogy mit mondott, és megnézzük, hogy a vendégeink hogyan értelmezik, hogy ki nem ért jól magyarul. És lehet, hogyha lesz időnk, akkor beszélünk az iráni háborúról. Trump szerint vége van a békének, és az iráni vezetők olyanok, mint egy rákos daganat, amelyet ki kell vágni. Baka F. Zoltán, Kőszegi András és Virág Andrea lesznek a vendégek. Mindjárt kezdünk.
0: Köszönjük az ajánlást, Feri, és köszönöm a figyelmüket. Holnap este ismét várok mindenkit, remélem holnap este is találkozunk. Addig meg jó estét, szép éjszakát!
3: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami motor

Két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 19:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

színültig. Szólja, kérsz még egy kört, hogyha kell neked valaki, ki jégertől. Tudod, érted, van ez az egész, érts meg, kövdet a mulató, vagy fiam, én meg görög, ha?

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Média piac.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. You still

Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Igazság vagy bosszú? Politikai fegyver az MVVH. Harc az életért. Elzárják az abortuszipar pénzcsapjait. Isten a pályán. Miért vállalja egyre több sztárfocista hitét?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben az adásban mindig visszautazunk egy kicsit az időben, ezúttal 2025. augusztus 14-éig. Ezen a napon érkezett a hír, hogy a rendszeres ellenőrzéseken kívül azonnali teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszán a BKV, miután 2 nap alatt 2 jármű gyulladt ki, egynek pedig füstölt a motortere. És ugyanezen a napon a Spirit FM Kultúra című műsorában Rónai Egon vendége Németh Pál Kolicz Tamás rendező és Orbán Balázs fesztivál szakértő volt.
3: Folytatjuk a Kultúra műsorát. Németh Pál Kolicz Tamás a vonalban rendezőként köszöntöm, a Legbelső szív című játékfilm rendezőjeként. Jó napot kívánok!
4: Üdvözlöm Önt is és a hallgatókat is.
3: Ez egy kis játékfilm, ahogy azt szokták mondani, de hát annyira nem kicsi, mert hogy egy 40 percnyi filmet nézhetünk, gyakorlatilag egy ilyen félidős nagy játékfilm. Az egy nehéz döntés, hogy milyen formátumban, milyen hozban, hogyan állunk hozzá egy filmhez?
4: Igen, szerintem a legnehezebb döntés. A legegyszerűbb talán úgy megközelíteni, hogy mi az, amit a téma elbír úgy, hogy az még fent tudja tartani az utolsó percben is a figyelmet. A nomenklatúra szerint egyébként ez a 41 perc 28 másodperc, ami a filmnek az időtartalma, ez azért kis játékfilm, egy óra alatti. Uh-huh. Az egy óra fölöttieket mondják ugye játékfilmnek, vagy nagy játékfilmnek, csak az 5-10, max. 15 perces alkotásokat mondják shortnak, vagy rövid filmnek, és ez a kettő között van. Nem titok, hogy ez kicsinek indult, de a téma mértéke, súlya, jelentősége hozta magával a jeleneteket, és azt tettük észre, ahogy írtuk a forgatókönyvet, hogy ez igen, szépen alakul, kerekedik. Van még egy ilyen ökölszabály, amit szoktak mondani, hogy ahány oldalas a forgatókönyv, kávé annyi perces lett a film is. De most ez a forgatókönyv, ez 41 néhány oldalas, tehát
3: stimmelt.
4: Bejött az álmos könyvízra.
3: Legbelső szív, ez a címe, és hát ez önmagában még nem mondja el azt, hogy valójában egy autizmussal élő fiatalember történetein alapul, és hát tulajdonképpen róla is szól.
4: Így van, ez egy önélet ihletettségű alkotása Gömbös Olivérnek, aki maga is költőként, íróként debütált már többször, sőt, még filmeket is csinált a Magyar Speciális Filmfesztiválnak az elmúlt éveiben versenyfilmként, amatőrfilmeket, ez az ő világa, amit megismerhetünk.
3: Hogy találkozott vele?
4: Kiadtunk egy kis verses kötetet. Olivernek az első verses könyvét, azóta már megjelent még egy. A gyerekkori ismerettséggel, mondhatom így, vagyunk az édesanyja irányába, és az ő megkeresésére egyéb ügyekben váltottunk szót arról, hogy Oliver is ír verseket. És kíváncsi voltam, átküldött egy párat, amire azt mondtam, hogy ezeket meg kell ismerni mindenkinek, mert nem az a tipikus, ha létezik ilyen autista vers, nem az autizmusról szól, hanem egy világképről szól, egy világot mutat be, ami Olivernek a világa, és hogyha nagyon műfajra akarnám, zsánerre szűkíteni a dolgot, azt mondanám, hogy avantgárd. Tehát ez a legjobb szó rá, és nagyon megfogott, azt mondtam, csináljunk belőle egy kis kötetet. Megcsináltuk a kötetet, csináltam riportokat Olivérrel, és minden vers mellett a másik oldalon ott van, hogy mi a háttere annak, amit leírt versben, hogy mi is betekintést kaphassunk az ő különleges világába. És amikor elkészültek a könyvek, akkor elmentem hozzájuk, hogy akkor most egy jót örülünk. Olivér mutatta a könyveket, vártam, hogy majd jól kicsattam, de hát ő nem. Tehát ő másképpen örül, ő úgy örült, hogy azt mondta, hogy hát igen, írtam egy filmet is. Tudom, milyen filmet, Olivér, és akkor innen indult az egész történet.
3: És hát valójában sztárparádé, mert hogy Csúlya Imrétől Scherer Péterig és Mucsi Zoltánig itt sok mindenki előfordul ebben a filmben, és amennyire ennek a hátterét ismerem, kevéssé, az valahogy úgy volt, hogy egy fiú és a nagypapája történetében eleve Mucsi Zoltán volt a karakter, amit a főhősünk Olivér megálmodott.
4: Azt hiszem bátran mondhatjuk, hogy Olivér kedvencén Mucsi Zoltán, és nem tudta elképzelni mással a terepet. Tehát a dolog úgy nézett ki, hogyha a Zoli elvállalja, akkor van film, ha nem vállalja, akkor nincs.
3: Elvállalta.
4: És elvállalta, mert megtetszett neki a forgatókönyv, és azért tetszett meg neki a forgatókönyv, ezt elárulta, mert hozza azt a bizonyos karaktert, amiről legtöbben ismeri őt, ezt a pikirt, kicsit finnyáskodó, utálkozó fazon, de, és ezt nagyon fontosnak tartottam, mert így tanították az iskolában, és ez tényleg működik, hogy ha egy jó filmet akar csinálni valaki, akkor tegyen bele jelen formálódást. Tehát át kell alakulnia a főhősnek ahhoz, hogy az igazán mélyre mélyen hatóan működjön. És ezért abból a karakterből indultunk, amiről Zoli sokszor ismertik, viszont elmentünk abba az irányba, ami kimélyít ezt a dolgot, és ezt tetszett meg neki, hogy nem kell folyamatosan azt a stílust hozni, és ez így működött is, mert a filmnek is kifejezetten jót tett.
3: Na jó, hát a filmet meg lehet nézni az interneten, ez egy különleges dolog, mert hát ez sem szokásos. Általában a filmek alkotói ezt szokták jegelni, ezt a lehetőséget, de ennek a filmnek valójában eddig 14 ezer nézőt hozott pár nap alatt. Úgyhogy lehet, hogy ez az útja, egy új útja egy olyan forgalmazásnak, ami hát nem feltétlenül a piacról szól.
4: Na hát akkor igen, nagyon a velejére tapintak értést, mert a film, tehát azzal kezdődik, hogy ez a film magánszemélyeknek a magántőkéjéből készült. Ez a sablonos megfogalmazás, ez Gömbös Viktóriát, Olivér édesanyját takarja, és részben engem is. Ez a film abból a pénzből készült, ami Olivérnek a tovább tanulására volt tánva, és azon egyszerű okból, hogy a magyar érettségi rendszerben ő az ő képességeivel nem tud például szembeülni valakivel is, és fölmondani egy lecsét.
3: Szóbelizni, igen.
4: Ő nem tud ilyet, de nincs olyan megoldás, hogy ő leérettségíthessen. Ezért nincs lehetősége tovább tanulásra. Ebből fakadóan, hogy ne zárkózzon be, ne záródjon be, ugye az alapkoncepció az volt, hogy Olivér álmát váltsuk valóra, ez így nagybetűkkel, és mindenki így állt neki a kérdésnek. Ez volt a módja, hogy ezt az egészet tálaltuk azoknak az embereknek, akiket úgy gondoltunk, hogy nagyon örülnénk, hogyha részt vennének ebben a produkcióban, és mindenki fogta az adást, mindenki mellé állt, a színészek névleges összegével vállalták el, tehát gyakorlatilag ingyen ahhoz képest, amilyen árak vannak mostanában. A technikát egy stúdiótechnikai kölcsönző cégtől kaptuk a ingyen használatra. A helyeket, ahol forgattunk, ingyen bocsátották a rendelkezésünkre. Úgyhogy egy nagyon minimális költségvetést sikerült kihozni, de hát annyit bírt el a pénztárnak, annyi pénzünk is volt egyébként, hogy többet nem is tudtunk volna ráfordítani. Viszont ebből az egészből az fakad, úgy szoktuk mondani, hogy mindenki beletesz szívvel elkészít, ez egy inkluzív alkotás. Ezt egy új fogalomként hoztuk be, és ez meglátszik a filmen, tehát érződik rajta. A dolognak pedig a gazdasági oldala az úgy szól, hogy non-profit. Tehát nem csinálhatunk olyan bizniszt belőle, még az árnyékát sem, ami üzleti céllal haszonszerzésre irányul, mert a színészekkel úgy állapodtunk meg, minden szerződést újra kéne kötni. Ha elmenne biznisz irányba, Isten bizony újra kötném a szerződéseket, de úgy tűnik, hogy ennek az egésznek sokkal jobban testhez álló ez a fajta forgalmazási forma. És akkor itt jön a lényeg, hogy a jogdíjakért igazából nem is kérünk pénzt a bemutatáskor, de a terjesztést azt úgy oldjuk meg, hogy közvetlenül mozik, közvetlenül műfházak, közvetlenül kis közösségek érik a filmet, és mindig teszünk hozzá egy beszélgetést. Iskolákban például. A beszélgetésen pedig ennek az egésznek a témának a belejét hámozzuk ki, és beszéljük át azokkal, akik ott vannak, és mindenkit fantasztikusan érdekel. Így alakul ki egy órás program, ugye 40 perc fúri a film, és egy fél órás beszélgetés utána az egy nagyon jól működő dolog. És ez a terjesztésnek a módja.
3: Viszont hogy lesz ebből Olivernek tovább tanulás? Lesz ebből valahogy? Tehát az, hogy beszélünk róla, hogy felhívjuk a figyelmet a dolog teljesen elképesztő mi voltára, azon túlmenőleg?
4: Hát van egy nagyon érdekes, két része van a dolognak, az egyik nagyon érdekes, a másik pedig szintén nagyon érdekes. A nagyon érdekes az, hogy tavaly ezen a bizonyos speciális mozgókép fesztiválon, ahova Olivért szokta nevezni filmjeit, az amatőr filmjeit, amiket csinál édesanyja segítségével, én is szerepeltem. Szóval az a filmmel nyert egy olyan külön díjat, amit az SFE egy ingyenes tanulási vagy beiratkozási lehetőségnek apostrofált. Tehát mehetne az SFE-re tanulni speciális módon. Anélkül, hogy meg kéne csinálni az érettségét, nyilván valamilyen külön konstrukciót találnának ki neki.
3: Egyébként Olivier ez nagyon furcsa, régen ilyen volt. Tehát a 1940-es években, amikor munkás fiatalokat kerestek, hogy legyenek belőlük színészek, mert ugye erre igény volt, akkor minden tovább nélkül Sós Imre és a többiek, így van. Horváth Teri és Szirtes Ádám és még sokan mások. Érettségi nélkül mehettek a főiskolára.
4: Igen. Szóval, hogy ő kapott egy ilyen lehetőséget, most még nem tud vele élni, mert szerintem ahhoz neki még jobban ki kell nyílni, és ez a másik fele, a másik érdekesség, hogy a film alatt olyan nyitást tapasztaltunk Olivernél, abban az árkozott világból eldugta a csápjait, és tapogatott vele, és kommunikált, és oda ment Mucsi Zolihoz, és beszélgetett vele, lányokkal beszélgetett, az asszisztens lányokkal, meg a sminkes, meg ültöztetővel, akik ott voltak, a Jó Gáborral, a Kis Eszterrel, mint megismerkedett, és Eszter megkérte, hogy az ő verseit olvassa föl a nagyszüleinek szülinapjára, fölvettük videóra. Szóval egy olyan nyitás következett be, ami sokkal, de sokkal több, mint hogy valaki kap egy buszjegyet az iskolába. Ez egy szemléletváltás volt. A dolognak a pikantériája az, hogy ezen az inger szinten kell megtartani Olivért ahhoz, hogy működjön. Mert ahogy ez lement, úgy elkezdett visszasüttetni abba a zárkozottságba is, és az, hogy a filmnek megvan az utóélete, ez őt is emelés szinten tartja, és most ezt a hullámot próbáljuk, mert mondhatom én is, nagyon szeretnék segíteni neki ebben, is érni fogom, hogyha elmegy munkát vállalni.
3: Hát hasonló. Azért azt ne felejtsük el, hogy amiben Olivér van, az egy állapot, az nem egy betegség, és ebben az állapotban nyilván mozgatni kellene őt, hogy minél följebb, minél hétköznapibb módon kommunikálni képes legyen, mert hát ő kommunikál a maga módján, csak hát azt a legtöbben nem veszik azt a jelet.
4: Például a verseny keresztül kommunikál, én ezt tanulom tőle, tehát én is tanulok tőle. Úgy szoktam mondani, hogy ő abban az állapotban van, amelyik állapotban úgy lehet verset írni, mint ahogy én csak kínál szenvedéssel és meditációval jutok el.
3: Tamás, ha már itt tartunk, akkor két dolgot hadd vessek fel. Az egyik az az, hogy hát ez az első rendezése, ami nyilván azért egy kicsikét ilyen gyomorszorító, amikor először kész a film, és meg kell nézni, hogy na, hát ez lett. Másrészt pedig, hogy én másfelől ismerem költőként, meg zenészként elsősorban, vagy énekes előadóként, és hát ez egy másfajta világ, és egy másfajta megközelítése a világnak.
4: Igen, az én elvem és hitvallásom az, hogy a művészeteknek a kombinációját, határmeséjét kell megtalálni. De főleg a mai világban, hogy egyféle művészeti ágból egyszerűen nem lehet. Nem lehet így prosperálni, ha most kezdi az ember. Én 40 évesen kezdtem el ezt az egész. Tehát ez nekem egy nagyon késői gyerek. A versekkel kezdtem, prózákkal kezdtem, aztán megtanultam gitáron zenélni, meg zenét szerezni, hogy be lehessen mutatni ezeket a verseket. Aztán megtanultam előadni, szépen mondani verset, szépen előadni prózát. Aztán azután jött, hogy a fiam pályázott egy középiskolában egy állami támogatásra, eszközbeszerzésre, diákoknak írták ki, és ő egy kamerát szeretett volna, mert akkor már csináltunk ilyen reklámfilmeket, meg imagefilmeket internetre, és akkor ő azt mondta, hogy ő szeretne ezzel foglalkozni, és pályázott egy kamerára, meg is nyerte, meg is lett véve, és akkor aztán szólt nekem 3 héttel a lejárati határidő előtt, hogy az van, hogy azt vállalta, hogy Diákfilm Fesztiválra benyújt filmet, és ez volt a pályázatnak a feltétele. Mondom, de jó, hogy szólsz, 3 hét van, akkor mit csinálunk? Hát, hogy milyen történet, hogy valamit, akkor filmesítsünk meg. Az egyik könyvemet, novellás könyvemet elővettem, odaadtam neki, válaszom ki belőle egy novellát, és akkor azt összerakjuk forgatókönyvbe, és csinálunk belőle egy filmet. Ki is választotta természetesen azt, ami kíváncsi volt, hogy mit, az lett, amit sejtettem. Tehát az 17 éves romból visszaemlékeztem egy történetre, és azt írtam le, és azt neki pont passzol. Egy tragikus sors, ugye erről szólt, aki nekem éppen volt, és aki kiugrott egyébként 10. emeletről, tehát az a filmnek a vége is. És megcsináltuk a filmet. Hát az a teljes mínusz nulla költségvetésből, tehát egy diákfilmként. Elindult a Diákfilmfesztiválon, ahol szóra sem méltatták gyakorlatilag. Amin én egy picit fölhúztam magam, mert jó film. Az a cím, hogy SOS SMS, az is fönn van az interneten, és egy nagyon-nagyon működőképes drámai film. Úgyhogy utána beneveztem a Göcsei Filmfesztiválra, csak úgy gondolván, hogy nézzük meg, hogy mi van a felnőtt mezőkben. És akkor megkaptuk a választ, ami úgy szólt, hogy részt tudunk-e venni a díjkiosztón. Ha mondom, az jól kezdődik. A következő kérdés az volt, hogy a bankszámla számunkat oda tudjuk-e adni, és számlaképesek vagyunk. Én mondom, ez még jobban hangzik. Felmentünk a díjkiosztóra, mondták a díjakat, mondtam a fiamnak, Bercek, egyébként ő a fiúknak az operatőre, német Kendebert, tehát nagyon fölfejlődött a sát. Elmentünk, vártuk, hogy mi lesz, sorba mondták a díjakat. Ilyen külön díj, olyan külön díj, nem mondtam, hogy biztos valami külön díjat kapunk, de nem kaptunk. Aztán harmadik, második díj kategóriában nézzünk össze, azt mondja, hogy nem lehet. És akkor mondják, hogy első díj, SOS SMS.
3: Így jártak.
4: Uff neki. És akkor ezután mondtam azt, hogyha ösztönből, egy sztoriból ilyen filmet ír az ember, megcsinál, akkor el kell menni megtanulni. Úgyhogy elmentem a Budapest Film Akadémiára, pont a járvány előtt kezdtem, a járvány után fejeztem be a rendező forgatókönyvíró szakra. És akkor ebből lett az, hogy na most már akkor talán mondjuk az valami hivatásterűség van benne, és annak az első lehetősége volt, hogy kipróbáljam, amit ott tanultam, azt, hogy szembe jött ez a legbelső.
3: Ez meg a legbelső szív, ami egy nagyon szép szívhez szóló történet, a mi szívünkhöz, bár nem a mi szívünkről szól, de valójában egyébként meg mindannyiunkéről. Úgyhogy nézzék meg, a YouTube-on simán meg lehet, tehát ennek most nincs ára, nincs díja, viszont azt gondolom, hogy mint minden ilyen YouTube kattintás, ráadásul valamit hozhat is még a végén, úgyhogy már csak ezért is tegyék ezt meg. És hát jó szórakozást kívánok a filmhez, mint ahogy azt szoktuk mondani, minden játékfilmhez, és hát ez is az még, hogyha csak egy rövid filmváltozatban is, egy kis játékfilmváltozatban is. Folytatjuk a kultúrát, méghozzá fesztiválokról fogunk beszélgetni. Ugye a fesztivál szezon kellős közepén vagyunk, lehet már mérleget vonni, miközben még van olyan fesztivál, ami el sem kezdődött. De ennek ellenére egy szakember már láthatja azt, hogy milyen tendenciák mutatkoznak. Orbán Balázs van itt a vonalban, fesztivál szakértő. Jó napot kívánok, a Műegyetemi Hallgatói Kft. Ügyvezetője, a BME Egyetemi Napok főszervezője. Szóval... itt ebben az évben nagyon sikeres eseményekről és bezáró fesztiválokról, meg elmaradó fesztiválokról is lehetett hallani. Hogy néz ki a piac?
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Köszönöm szépen a felkonferálást. Valóban egy nagyon változatos szezon. Hát közepén vagyunk, mert akárhogy is nézzük, kitolódott a fesztiválok időszaka a szeptember, sőt október hónapra is, és ahogy mondtam, változatos helyzetben vagyunk. Vannak olyan rendezvények, amik kifejezetten szépen muzsikáltak, szó szerint, ha lehet ezt így mondani, és bizony, ahogy ön is mondta, volt olyan rendezvény, amely nem került megrendezésre, sőt sajnos több ígéretes rendezvény utolsó alkalommal volt ebben a szezonban, tehát tényleg nagyon-nagyon változatos képet látunk most jelenleg.
3: Na de mind múlik, hogy ki sikeres és ki nem? Látszólag megy egy körforgás, tehát az ember így kicsit távolabbról ránéz, akkor azt látja, hogy ugyanazok az előadók nagyjából mennek körbe-körbe fesztiválról fesztiválra. Az egyik helyen kassza siker, a másik helyen csőd. Miért?
5: Az idei szezonban, sőt, hogyha visszatekintek az elmúlt 2-3 évre, már ki kell mondani, hogy minden egyes értékesített jegyért meg kellett küzdenünk fesztivál szervezőként. Valóban nincs új a nap alatt, tehát ugyanazok az előadók mennek végig a könnyű zenei fesztiválokon, azonban tényleg változatos a kép. Vannak olyan rendezvények, ahol most már el lehet mondani, és én is ezt vallom, hogy nem csak koncertjegyeket adunk el, hanem valóban élményt adunk a fesztiválozóknak, és egy olyan közösségi élmény, ami már túlmutat azon, hogy meghallgassanak egy koncertet, és igazából erre vágynak azok a személyek, akik fesztiválokra mennek, fesztiválokra járnak, hogy most már nem csak egy zenei produkciót szeretnének látni és hallani, hanem valami plusz, valami olyat, amit úgy tesznek el magukba, hogy igen, jó volt ez az este, jó volt kikapcsolódni, jó volt elmenni pár napra vidékre, tehát ezért kell dolgoznunk, ezért kell küzdenünk.
3: Hogyha az élményekről beszélünk, hát azok nyilván helyszíntől és fesztiváloktól függően mások és mások. Mit tekintünk ma élménynek azon túlmenőleg, hogy fölmegy a kedvenc előadónk a színpadra?
5: Hát... most már a pillanatnyi élmény az tulajdonképpen, hogyha a világhálón nem jelenik meg, akkor az meg se történt. Ezt is szoktuk mondani, tehát tulajdonképpen a virtuális tér és a valóság össze kell, hogy érjen. Nagyon-nagyon komolyan dolgozunk most jelenleg a kollégáimmal a szeptember közötti budapesti eseményünk esetében is, olyan virtuális játékokon, olyan virtuális élményeken, amit meg tudnak szó szerint osztani, és azon nyomban át tudnak élni a fesztiválozók, amivel mindenki jól járt, tehát igazából azok a kitelepülők, vendéglátósok, márkák és legfőképpen a rendezvényen résztvevők, és ezzel próbálunk meg új dolgokat behozni a fesztivál élménybe.
3: Azt mondja, hogy ami nem látszik a közösségi médiában, az nincs is, és hát igen, az meg azért erősen látszik, hogy nagyon sokan úgy járnak különböző eseményekre, legyen az fesztivál, vagy akár csak egy fogadás, vagy egy vacsora, hogy igazán az a fontos, hogy kivel hogyan szelfiznek. Ez mennyire az élmény része, mennyire egy divat, vagy mennyire erről szól ma voltak éppen minden ilyen nyilvános megjelenés?
5: Ez trend tulajdonképpen, tehát egy vágyott sztárral való közös fotó, aki fent van a színpadon, a legtöbb rajongónak tényleg egy vágya. De az is biztos, hogy meg kell mutatni mindenkinek, hogy ott vagyunk a legmenőbb produkciónak a koncertjén, és hogyha színpadról leletekint az előadó, vagy akár a zenei háttérmunkás, akkor nem lát mások esetben az első sorokba, mint a telefonunkat fogó személyeket, akik videókat, képeket készítenek az előadóról. Úgyhogy valóban ez nagyon-nagyon komoly változás, és amúgy ezt ki kell szolgálnunk nekünk szervezőknek, mert akárhogy is nézzük, mi azért vagyunk, hogy a lehető legtöbbet adjuk ezeknek a személyeknek.
3: Igen, az egy érdekes, elgondolkoztató kérdés, hogy lenéz az előadó a színpadról, és ahogy mondjuk 15-20 évvel ezelőtt azt látta, hogy mindenki őt figyeli, őt nézi, most azt látja, hogy mindenki a telefonján a képernyőt nézi, és hogy milyen szögben mutatja önmagát, vagy milyen szögben mutatja őt éppen a színpadon lévő sztárt. Szóval igen, a figyelem is másképp irányul rá, mint ahogy az korábban volt. Ez egy érdekes helyzet, egy új jelenség, tényleg. Ha a fesztiválok jövőjét vizsgáljuk egy utolsó kérdéskör erejéig, vannak olyan tendenciák, amiket érdemes figyelembe venni? Régen ugye voltak a metálosoknak, a blueszenészeknek, az ilyen-olyan helyszíneknek fesztiváljaik, mint hogyha egy ilyen összművészeti felé menne minden.
5: Az egészen biztos, hogy az ízlések azok olyan irányba változtak, hogy most már egyre inkább visszaszorulóban van az egy irányba húzás, azonban ezek a tematikus rendezvények kisebb mértékben azért megvannak. Tehát egyrészt van mondva a tematikus irány, másrészt megvan a mindenki által elfogadott mainstream-ebb vonal. Amit én nagyon-nagyon fontosnak tartok, és szeretnék elmondani, hogy azok a rendezvények lehetnek sikeresek a jövőt tekintve, amely valami köré csoportosul. Tehát az élmény az már elhangzott több gondolattal ezelőtt is, tehát tényleg kell valami olyan üzenetnek lenni, amiben hisznek az emberek, ami mögé állnak, és valóban a közösségnek szól. Ezek a rendezvények lehetnek sikeresek, ezen kell dolgoznunk, ezen kell gondolkodnunk, el kell felejtenünk a bevett szokásokat. Azt a kifejezést, hogy csináljuk úgy, mint tavaly vagy tavaly előtt, az nem lesz előremutató, sőt, én azt mondom, hogyha valaki így áll hozzá, valószínűleg el fog tűnni a piacról. Tehát nyitottan kell gondolkodni, a fesztiválozók fejével kell gondolkodni, és meg kell teremtenünk ezeket a lehetőségeket.
3: Hát ez is egy piac, és az ott már helyt kell állni, meg kell felelni nyilván az aktuális napi igényeknek. Orbán Balázs fesztivál szakértőt hallották az előzőben, a BME Egyetemi Napok főszervezőjét. Köszönöm szépen!

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását. 2025. augusztus 18-án járunk. Ezen a napon az európai vezetők az Egyesült Államokba utaztak, hogy az ukrajnai konfliktus lezárásáról és a jövőbeli biztonsági garanciákról tárgyaljanak Donald Trump amerikai elnökkel. És ugyanezen a napon a Spirit FM vendégváró című műsorában Rónai Egon bujákra kalauzolta a hallgatókat.
2: A vendégvárót hallják, tisztelettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, és hát egy olyan településre megyünk, ami egyrészt egy csodálatos vidék kellős közepén található, méghozzá Cserhát kellős közepén, másfelől pedig megvan a saját múltja, hagyománya, története, úgyhogy érdemes megismerkednünk ezekkel is. Borbély Gábor polgármester várja a mi hívásunkat, és itt is van a vonalban a bujáki polgármester. Jó napot kívánok!
3: Nagy tisztelettel köszöntöm Önt, kedves műsorvezető úr, és természetesen a hallgatókat is üdvözlöm.
2: Bujákról beszélünk, egy palócfaluról, ugye? A palóc hagyományok és maga a palócság letéteményese.
3: Így van, egész pontosan, Buják a palóc szívében található, és az egyik legősibb palóc település.
2: A palócokról mit tudunk?
3: Hát a palócokról azt tudjuk, hogy az egyik legrégebbi magyarság alkotó népcsoport, és hát meglehetősen szép a viseletük és ősi a kultúrájuk.
2: És hát az a kultúra az most is felelhető, megtalálható, ugye, ha máshogy nem, akkor onnan is ismerhetik azok, akik arrafelé kicsit is ismerősek, hogy Szirákon nagyon komoly kultúrája van a bemutatásának is. Bujákon vajon mennyire?
3: Bujákon legalábbis ilyen komoly múlt a bemutatásának. Hát ami a legfontosabb kulturális értékünk az a népviselet, a bujáki népviselet, de ezen kívül még számos olyan eszmei és épített örökségünk van, nagyon büszkék vagyunk.
2: Van saját bujáki konyha, arról majd még beszélünk, szólunk majd a mai műsorban a népviseletről is, de van bujáknak vára is például, ugye?
3: Hogyne, természetesen van egy nem túlzottan jelentő

0: 54-es tavaszi hadjárat során ezt a törökök hát úgy egész szépen elpusztították, de ettől függetlenül igen, hát egy fontos végvár volt.
1: Mennyire látogatható? Tehát, hogyha elmegyünk önökhöz, akkor elkalózolnak minket a váromhoz?
0: Mindenféleképpen, csak előtte egyeztetni szükséges egy időpontot, hogy legyen megfelelő idegenvezető.
1: Mert hogy csak úgy nem lehet?
0: Hát az igazsághoz hozzátartozik, hogy de lehet, de mégis az az igazi, hogyha egy idegenvezető vezeti körbe a kedves turistákat.
1: A Buják név az tulajdonképpen lehetne egy játékos név, ha a mai jelentését tekintjük, de nem úgy tekintjük, mert hogy ez egy nagyon régi elnevezés. Azt, hogy mit jelent a Buják név, a település neve, az mennyire tisztázott?
0: Abszolút nem tisztázott, tehát sokan sokfélét mondanak. Hát az a legvalószínűbb, hogy a buja növényzetre, ami ezelőtt itt, illetve hát most is, tehát bujáknak a flórája, illetve hát a faunája is, az meglehetősen egyedi, illetve nagyon nagyon is jelképes, tehát, illetve nagyon is szép, nagyon is buja, mondjuk így. Hát erre vezetik vissza, de igazán ezt nem tudja megmondani senki. Nyelvészek sem tudták, hogy mire vezethető vissza a település neve.
1: Majd viszonylag kis településnek tekintjük. Hajdanában mezőváros is volt, jó, 5-600 évvel ezelőtt, de azért az tekintélyt adott akkor Bujáknak, nem?
0: Igen, ez mindenféleképpen így van, és hogyha azt veszük, tehát most jelen pillanatban körülbelül 2000-en lakunk Bujákon, na most az talán budapesti mércével ez nem egy nagyon nagy szám, de hogyha azt nézzük, hát Nógrád megye 9. legnagyobb települése.
1: Bocsánat, hogyha kicsit lebecsültem volna, de nem ezt tettem. Hát csak arra utaltam vissza, hogy volt ennek városi rangja is, mezőváros, olyan, más volt, király adományozta, de hát mégis azért az egy város volt.
0: Így van, pontosan önnek teljesen igaza van, műsorvezető úr, de ezek a tények, amit mondtam, úgyhogy nyilván nem vagyunk sokan, 2000-en élünk itt, de hát a Nógrád vármegye települési összetételét tekintve, illetve a közigazgatási eloszlását tekintve azért Buják a 10. legnagyobb település.
1: Ha körülnézek az interneten, látom, hogy van egy kilátójuk, az a neve, hogy Sasbérci kilátó, ezt valamiért Csipke Rózsika toronynak is hívják, miért?
0: Azért, mert tényleg úgy néz ki, mint hogyha egy mesebeli korba lépnénk be. Hát tényleg, egy nagyon szép, bajos stílusba épült kilátó. Jelzem egyébként a tavalyi év során Magyarország kilátói közül a 8. legszebb kilátó helyezést nyerte el, és tényleg egy igazán gyönyörű.
1: Mit látok én onnan, ha felmászom?
0: Hát, hogyha oda fölfárad, akkor először is már egy nagyon jó túránk túl van, és hát, hogyha körbe tekint, akkor pazarkilátás tárul ön elé. A leges-leges legtávolabbi ellát vidékre, az a Magas-Tátra havas csúcsait is lehet látni. Aztán körbe szépen lehet látni itt a hegyeket, mint a Tepkét, az Ágasvárt, Gajatetőt, Meredek hegyet, Szandavárat, Szandavár hegyet, Szent Márton hegyet, hát azért egész impozáns a kilátás.
1: Az azért jól hangzik, csak hát nagy munka fölmenni, igaz? Azt mondta ön is, hogy hát már jól vagyok egy nagy túrán túl, tehát igen, azt mondják, hogy ez vagy 7 kilométeres ösvény, amíg feljutunk odáig, meg vissza 7 kilométer, úgyhogy igen, ez egy sporteljesítmény is, büszkék lehetnek azok, akik megteszik. Kálvária hegy, van önöknek egy ilyen is?
0: Hogyne. Nem is akármilyen, tehát nekünk ebből is a különlegesebbik fajta jutott. Tehát itt azért az épület hármasság jelenik meg. Ugye nyilván a Kálvária, mint maga egy nagyon fontos motívum, illetve hát mellette van a Szent Anna kápolna, ami gyakorlatilag búcsú járóhely státusz kapott. És hát ami nem mindennapi, azért van mellette egy remetelat is, ott egészen még az E-század közep, a 1900-as évek közepéig ott lakott a remete, akinek az volt a dolga, hogy rendbe és karba tartsa az ott lévő épületeket.
1: Ő ezért fizetést kapott, vagy szállást?
0: Az az igazság, hogy ő neki ott volt a szállása, ő ott lakott, és a falu népe tartotta őt.
1: Aha. Hát ez egy igazi remete élet lehetett azért ott egyedül fönn.
0: Igen, egy meglehetősen romantikus dolog, igen.
1: Hát igen, kinek mi a romantika, de ez is az valóban. Van egy büszkeségük, ha kicsikét a művészet felé fordulunk, Lacoszkár, akinek kiállítást is szeretetek, ő egy kosudias festőművész, hogyha valaki ebben nem annyira járatos. Mennyi minden van tőle ott a helyszínen?
0: Hát igen, ez az egyik legnagyobb büszkeségünk, természetesen a népviseletünk mellett, Glacoszkár nagybányai festőművész. Állandó kiállításunk van az ő alkotásaiból, több mint 60 festményünk, illetve grafikánk, metszetünk van tőle. Ez teljesen egyedülálló, az egész világon nincs még egy ilyen, és hát nagyon büszkék vagyunk rá természetesen.
1: Hát okkal, joggal persze. A következőkben beszélgetünk majd a bujáki népviseletről, és ezt a Nógrádikum világához szokták csatolni. Erről viszont önnel két mondatot hadd váltsak, hogy igazából mit tekintünk Nógrádikumnak?
0: Nógrádikumnak azt a tulajdonképpen azt az elismerést, illetve oklevelet nevezzük, ami gyakorlatilag csak Nógrád megyére jellemző, és alapjaiban nógrádi termék, nógrádi eszmei érték.
1: És hát ilyen módon a bujáki népviselet abszolút az. Úgyhogy, hogyha a következőkben velünk tartanak, akkor polgármester után megismerkedünk egy hölgyel, aki ennek nagy tudója. Borbély Gábor polgármesternek meg köszönöm a kalózolást. Elkezdtünk bujákon és környékén sétálni, és ezt fogjuk folytatni. Polgármester úr, köszönöm szépen. No, akkor maradunk bujákon, ahogy elkezdtük ebben a műsorban, és következne néhány mondat a bujáki népviseletről, de nem ám tőlem, mert hogyha tőlem akarnak hallani, akkor nagy baj lenne, hanem Apolcsik Ferencnétől, Margitkától, aki itt van a vonalban, és aki ismeri, nem tudom mennyire hordja. Jó napot kívánok, Margitka!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt is és a hallgatókat.
1: Köszönjük szépen. Ez a népviselet, ez igen, tehát a mai szemmel nézve nem egy kényelmes viselet, gondolom én. De hordják még az asszonyok?
2: Hát azért a népviselet, mivel nagyon szép, már hétköznap azért nem hordja senki. Úgyhogy nagyobb ünnepekkor, egyházi ünnepekkor, meg születikor, ilyenkor fölöltöznek a fiatalok, meg fiatalasszonyok, és hát eléggé nehéz ebbe azért menni, úgyhogy meg akkor vagyunk mi a hagyományőrzők, akik szintén idősek vagyunk már, de még fölvesszük, mert hát szeretjük, meg szeretnénk, hogy az azért az népviseletünk megmaradna még továbbra is.
1: Én simán azt mondtam, hogy nem kifejezetten kényelmes, de vajon igazat mondtam? Mert hogy szép és kimélik, én értem, de egyébként jó benne lenni? Kényelmes?
2: Hát annyira nem kényelmes, mert van 10 kiló cipelünk azért a derekunkon.
1: Az nagyon durva.
2: Úgyhogy, de azért kibírjuk, úgyhogy az túl vagyunk.
1: De hát régen az asszonyok ebben jártak, nem az ünnepi változatában, hanem az egyszerű hétköznapiban, igaz?
2: Persze, egyszerű hétköznapi kartonruhában, vagy kartonanyagból készültek ezek a hétköznapi ruhák. Kék festő szakács volt, mert itt úgy hívják, nem kötének, hanem szakácsnak, az volt előttük, és akkor hétköznap szintén ilyen kartonanyagból úgynevezett sima zapkát hordtak. Meg természetesen fékető, meg karton kendővel be volt kötve az asszonyoknak a fejük. Ilyen volt a hétköznapi viselet.
1: Ezt meddig hordták így? Ez a 20. század közepetáján kezdett eltűnni, amikor ugye egy másik kor köszöntött ránk?
2: Hát azért a 60-as években is még azért sok idős asszony abba járt népviseletbe, de most már sajnos nem hordja senki, úgyhogy teljesen ebbe a mai viseletbe jár mindenki a faluba.
1: Mennyire érdekli a fiatalokat ez a hagyományőrzés, amit említett, hogy ugye hagyományőrzők önök is, és éppen ezért hordják az ünnepeken, de fiatalok is vannak még, akik csatlakoznak?
2: Persze, vannak úgy, hogy van három csoport is, vannak ilyen kicsik, akik táncolnak, van egy ilyen középső csoport, akkor vannak a fiatalasszonyok, vagy tizen, úgyhogy ezek mind beöltöznek, és azért a környező települések meghívnak bennünket, és ott föllép mindenki, ki mit tanult be, azt előadja.
1: Egy ilyen ruha az hány szoknyából áll?
2: Hát három fehér szoknya, meg négy színes, ami fölmegy erre a fehérre. De ebből a fehér szoknyából három ki van keményítve, kőkeményre szó szerint, és akkor arra mennek rá a tarka szoknyak. Úgy hívják, hogy az alsó szoknya, és akkor a legszínesebb az megy fölőre. És akkor egy ilyen szőlőfürtös kivert szakácsunk van, amit előre fölveszünk, és akkor van az úgynevezett zapka, ami hosszú ujjú, és ilyen félkörívben össze van ráncolva, hát szépen néz ki, az is meg föl van díszítve, de ha meleg van nyáron, akkor félingnek nevezzük, egy fehéring, és akkor csipke van itt mind a két ujjánál, és azt veszük föl, meg egy ilyen színes puszlik megy rá, úgy hívja akit, hogy puszlik.
1: Mennyire sajátja Bujáknak ez a viselet? Mennyire különbözik a többiekétől, akik szintén palusz viseletet hordanak?
2: Szerintem nagyon. Nagyon. Én nekem legalábbis az én meglátásom szerint nagyon változó. Mert vannak erre ugye a környékünkön különböző települések, azok sokkal egyszerűbbek, kevesebbek, szóval a milyenkel azért nagyon nagy dolog az, mikor ez elkészül. Mert úgy nevezik, hogy egy banda. Az egy bandát elkészíteni nagyon-nagyon sok munkával jár, igen.
1: Mennyi idő alatt, és ki készíti ezt ma el?
2: Hát sajnos már egy-két asszony még készíti, de akik nagyon értettek hozzá, volt a úgynevezett, az volt a ragadva a neve Babut Bözsi néni, meg Ilonka néni, a két testvér, azok nagyon tudtak készíteni. Azok mindenhez értettek, azok kemény szoknyát vasaltak, a tarka szoknyákat ráncolták, úgyhogy zapkát vasaltak, azok mindent meg tudtak csinálni, és ugye még tartozik hozzá, többsoros gyöngy, ilyen fényes gyöngy, úgy hívják, meg tejgyöngyből álló, a nyakunkba oda kell tenni, és hátul is egy ilyen pantlikat rátesznek dísznek.
1: Ez nem lehetett olcsó mulatság egy ilyet elkészíteni. Minden, hát lány, minden lánynak, vagy minden mennyasszonynak volt egy ilyen?
2: Hát itt azért volt, de ugye most azért már nincs annyi gyerek meg lány, mint valamikor, de bizony volt olyan család, ahol hat lány volt. Tessék elképzelni, hogy azoknak milyen anyagi ráfordításba került az, hogy legyen nekik mindenből azért egy-egy öltözék, mert ezt csak végül is a templomba hordták ezeket a drágább anyagokat, meg ezt a úgynevezett színes bandát, ezt csak vasárnapi misére vették fel a lányok.
1: Na de várjunk! Ott vannak a férfiak. Ők ugyanolyan egyszerűen öltöztek, mint általában? Tehát fehér ing, fekete felső?
2: A férfiaknak csizma volt, akkor úgynevezett csizmanadrág, az posztóbó volt, ugyanolyan posztókabát, és akkor fehér ing volt, és arra különböző színű gombokat, pirosat, kéket, aha, meg zöldet vártak rá. Az volt a dísz, mert ugye a kabátnál ott a ing kilátszott, és akkor megláttak, hogy milyen gombot hord a fiatal ember. Na, olyat is hallottam már, hogy hát ugye akkor se volt mindenki gazdag, voltak szegények, és nem bírt sok inget csinálni a fiának, és akkor minden vasárnapra átvarta a gombot az anyuka, hol pirosat, hol kéket, hol zöldet, és azt mondja, hát ennek mégis sok inge van, úgyhogy ezzel következtettek erre.
1: A gazdag család, milyen gombjai vannak. De jelentettek ezek a színek egyébként valamit, azon kívül, hogy változóak vagy színesek voltak?
2: Hát valamit jelentettek biztos, de azért én annyira nem emlékszem rá, hogy mit mondtak volna ezekre a színes gombokra. De hát mondom, a kék, meg piros, meg a zöld gomb volt itt a használatos a férfi ingekre. Elég sűrűn felfartak, és még annyit, hogy de két oldalt meg hímzés is volt, ugyanúgy fehér szérnával hímezték ki a férfiak ingét is.
1: Hát akkor az sem volt azért olyan egyszerű, mint ahogy én azt mondtam.
2: Nem, nem.
1: Volt ebben
2: nem.
1: Munka.
2: Hát A hétköznapi persze az nem így nézett ki, de a vasárnapi viselethez ilyen ingeket készítettek a szülők.
1: És ha elmegyünk Bujákra, akkor ezeket mikor lehet még látni?
2: Hát, ha eltetszenek jönni, vagy olyankor, amikor Bujaki vasárnap van, akkor nagyon sokat lehet látni, vagy pedig úrnapkor a templomba olyankor felöltöznek a fiatalok is, vagy vendégség majd jön, ilyenkor azért több alkalommal beöltöznek a lányok meg asszonyok.
1: Na, akkor végül... ügyesen kell időzíteni, hogy mikor megyünk, igaz?
2: Persze, persze. Még azért a születikor, a születi fölvonuláskor. Az most lesz szeptemberben.
1: Na hát ez például egy kiváló alkalom, hogy Bujákra látogassunk, és akkor önnel is találkozhatunk, aki hordja a népviseletet, igaz?
2: Persze, persze. Hát mi is az idősek is beszoktunk öltözni, úgyhogy olyan színesbe, hiába, hogy idősek vagyunk, úgyhogy, de azért még hordjuk direkt azért, hogy azért az emberek megismerjék a kíváncsiak a viseletre.
1: Jól teszik, és köszönjük, és köszönöm, hogy mesélt nekünk a bujáki népviseletről. Opolcsik Ferencnét hallották az előbb. Margitka, köszönöm. Még egy utolsó kört megyünk Bujákon, de nem lesz kiskör, mert egy túravezetővel indulunk neki, Demecs Norberttel. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
1: Előbb minket a polgármester úr már megfenyegetett, hogyha el akarunk menni a Csipke Rózsika toronyhoz, szóval a Sasbérci kilátóhoz, hát az bizony emberes túra lesz, 7 kilométer föl, 7 kilométer le, előtte nagy levegőt kell venni, mert fárasztó lesz. Gondolom az egész környék egyébként valami ilyesmi, mert valami egészen fenséges, erdős, hegyes vidék.
3: Gyönyörű vidék, Buják és környéke, ugye, ha tágabb értelemben vizsgáljuk, akkor itt találkozik a Cserhát és a Mátra. Hegyes, dombos, völgyes vidék, ugye Zagyva folyó völgye szeli ketté, vagy választja ketté ezt a vidéket. Úgyhogy hiába még ugye Bujákon, itt a Cserhát környékén, vagy a Cserhátban vagyunk, hiába csak kis dombok, lankáknak gondolja az ember, azért elég izzasztó túrákat lehet tenni ott a környéken, mert hogy mély völgyek, magas csúcsok jellemzik, és azért vadregényes a táj, úgyhogy akár egy-egy túra alkalmával 10-20-30 kilométert bőven be lehet zsebelni.
1: Mennyire felfedezettek ezek a túra ösvények? Mekkora a turizmus arra felé?
3: Hát áthalad itt a környéken az országos kék túraútvonala, ugye, ami Magyarország talán legismertebb túraútvonala. Úgyhogy ennek köszönhetően azért sokan látogatják a környéket, de én azt gondolom, hogy ez az észak-magyarországi turisztikai régiónak pont egy olyan része, ami még tud rejtegetni kincseket az arra járóknak. Nyilvánvalóan, hogyha kiemelek egy népszerűbb úti célt, mondjuk a Balaton felvidéket, vagy Kékestető környékét a Mátrában, vagy a budai hegyeket, Dunakanyar, ott azért kevésbé találunk olyan helyeket, amit nem nagyon ismerne a túrázó nagy közönség, de itt a Cserhát lankái között, illetve a Cserhát és a Mátra határán megbújva, szerintem nagyon sok olyan, akár földrajzi, akár kulturális vagy legendás helyszín van, ami szerintem azért még tartogat meglepetéseket.
1: Mi ugye a Sasbérc kilátóról beszéltünk, a polgármester úrral azt említettem itt a mi beszélgetésünk elején is, az a csúcsprogram, tehát az a legnehezebb és a legfantasztikusabb lehetőség?
3: Buják környékén igen, de hogyha szélesebb irányban, vagy szélesebb területen nézzük a környéket, akkor például ott van Hollókő környékén az Isten tenyere kilátó, ami megint csak egy csodás panorámát kínál, illetve azért ott az Agyva völgyéből kiemelkedve a Bézma, a Tepke csúcsok, Garáb környéke, Alsó és Felső Told legendája. Aztán ugye Csécse, Kozárt környéke tavasszal, amikor mondjuk pipacs mezők vagy mák ültetvények vannak, és a Mátra látképével annyira katartikus élményt nyújt, hogy azért szerintem a Sasbérci kilátón túl is vannak nagyon szép és gyönyörű tájak ott a környéken, de hogyha mondjuk kifejezetten Buják térségét nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy az a kilátótorony azért magasan viszi a látnivalók közül a prímet.
1: Azt mennyire ismerik? Ugye van egy története, erre utaltunk itt, amikor Csipke Rózsikát emlegettük, hogy milyen a látványa, és hogy úgy néz ki, mint ahogy azt elképzel az ember egy Csipke Rózsika toronynál, de ezt a történetet és magát a kilátót mennyien keresik, mennyire ismerik?
3: Én úgy gondolom azért, hogy elég sokan ismerik, tehát főleg azok, akik bakancsos, gyalogos túrákat preferálják, azoknak a bujáki kilátótorony az egy bakancs.
1: Hát mondjuk ki az igazi túrázók, mert hát ők azok.
3: Így van, pontosan. Tehát sokszor hallok olyan történeteket, hogy elmentem túrázni ide-oda.
1: Autóval.
3: Autóval, és azt jelenti a túra, hogy eljutottam az adott büféig, vagy az adott ajándékboltig, és sétáltam 50 vagy 100 métert. Azért a sasbérci kilátót, meg ott a buják környéki útvonalakat azért az igazi bakancsos túrák jellemzik.
1: Mert hogy azt meg kell hódítani, ugye?
3: Pontosan így van, és megfelelő felszerelés kell hozzá, nyilvánvalóan bokát tartó túrabakancs, megfelelő minimum másfél-két liter folyadék, de ez nagyon a minimum. Nyáron sapka, megfelelő védelem a napfény ellen. Aztán ugye a rovarok, például szúnyogok vagy kullancscsípés elleni védelem nagyon fontos. Térképismeret, megfelelő szinten feltöltött akkumulátorra rendelkező telefon, helyismeret, tájékozódási ismeret, megfelelő mennyiségű táplálék, szőlőcukor, csokoládészelet, energia utánpótlás, tehát ezek mind-mind a bakancsos túrázóknak a jellemzői. Én úgy gondolom, hogy aki bakancsos túrára indul, azok azért többnyire tudják, hogy mit jelent egy-egy ilyen túra, és mindig azt szoktam ajánlani, hogy aki esetleg újonnan szeretne belekóstolni a túrázás szépségeibe, mindig kérje megfelelő szaksegítséget, szakavatott túravezetőtől, idegenvezetőtől, olyan embertől, akinek van helyismerete és tapasztalata, hogy milyen viszonyokat rejthet a természet.
1: Ha önt kérik túravezetőnek, merre viszi a legszívesebben a látogatókat?
3: Hát nekem nagyon nagy szerelmem ugye a Mátra, úgyhogy én a Mátrát ajánlanám ugye mindig elsősorban, de egyébként otthon vagyok a budai hegyek környékén, Dunakanyarban, Bükkben, Cserhátban, sőt, nagyon sokan felszoktak sziszenni, amikor azt mondom, hogy még az Alföldön is van rengeteg túra lehetőség. Ugye az alföldi tavak, az ártéri erdők, például ugye a Tisza folyó ártéri erdejei, ott az Alföldön, Tiszazúgban elképesztően szép vidékek. Sokan nem is gondolnák egyébként, hogy az ismert túrautakon túl, mondok itt például egy Normafa János, egy hármas határhegy, ugye főváros környékén, azt mindenki, szinte mindenki ismeri, vagy Dunakanyar, Spartacus ösvény, hogy ezeken túl is rengeteg lehetőség létezik ebben a csodálatos kis országban.
1: Hát ön fekete öves, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes önre hallgatni. Demecs Norbert, köszönöm szépen a kalózolást.
3: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
1: Kedves hallgatók, önöknek pedig jó utat kívánok egyrészt, ha autóval mennek mondjuk bujákra, ha onnan gyalogosan valamelyik csúcsot meghódítani, vigyázzanak magukra és élvezzék a lehetőségeket, amiket ezek a tájak kínálnak.
4: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Kritikus a tatai öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország hisz a NATO erejében, és abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcson a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni. A védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel. Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges békemegállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, majd kölcsönös légicsapásokat hajtottak végre az amerikai és az iráni hadsereg. A bombázást azzal indokolták, hogy kedden nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Emellett tárgyalhatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénymódosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, valamint az egyes adókötelezettségekről és adótörvények módosításáról szóló előterjesztést. Már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfó adatai. A vonatok a hévek és a tramtrén járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja a 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tó apadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a H5-ös hév Csillaghegy állomáson mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg áramellátási hiba miatt. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton, emiatt a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással. Továbbra is csak a két külső sáv járható, és onnan egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kijutni. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait engedik át. Ma reggel 8 órától délután 3 óráig a Bécsi kaputeret időszakosan lezárják filmforgatás miatt. A Széll Kálmán tér felé közlekedő 16-os, 16A és 116-os autóbusz Bécsi kaputér megállóját áthelyezik a Fortuna utcába. Ma lezárják a félútpályát a második kerületben a Labanc úton a Kurucvesi út után elektromos közmű felújítása miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Munkaerőpiaci helyzet elemzéssel kezdünk. Nem tudom, emlékeznek a kedves nézők, korábban volt ilyen, hogy stop Soros, mostanában van stop Önkény, de van olyan kifejezés is, hogy vendégmunkás stop, és ezzel a rendelettel kapcsolatban érdekellentétek feszülnek egymásnak. Ezt a helyzetet próbáljuk értelmezni, kibogozni Takács Gábor munkajogásszal, a Vállalkozók és Munkadók Országos Szövetségének szakmai tanácsadójával. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött.
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm a lehetőséget.
1: Kezdjük először azzal, hogy vajon hány munkavállaló, külföldi munkavállaló, hogy vendégmunkás van Magyarországon, mert nagyon szórnak a számok. Én arra emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt még arról volt szó, hogy aki Magyarországra jön, nem veheti el a magyarok munkáját. Aztán tavaly már arról volt szó, hogy annyira kevés a magyar munkaerő, hogy középtávon akár 1 millió külföldi munkavállalóra is szükség lesz, és én körülbelül itt elvesztettem a fonalat. A kollégám azt mondja, hogy 130 ezerről tudtak hivatalosan 2024-ben.
2: Nézzük akkor egy picit a fogalmakat, amit talán érdemes

0: helyre tenni. Ugye egyrészt ez a 130 ezer vagy 100 ezernél valamivel több munkavállaló, ez a külföldi munkavállalók összességét jelenti. Ezeket a külföldi munkavállalókat előszeretettel hívják a köznyelvben vendégmunkásoknak, kicsit összemosva egyébként a kategóriákat. Van egy külön szabályozás szempontjából megkülönböztetett csoport, akiket vendégmunkásként kezelünk. Ez 4 magyarországi engedélytípust fed le egyébként, tehát ide beletartozik a mezőgazdaságban foglalkoztatott vendégmunkások csoportja, a beruházásokon foglalkoztatott vendégmunkások csoportja, a foglalkoztatási célú, tehát egy úgynevezett, vagy mondjuk azt, hogy egy ilyen általánosabb munkavállalási célú engedéllyel itt tartózkodók, itt dolgozók csoportja, és a vendégmunkások csoportja. Tehát még a vendégmunkásokon belül is van egy kifejezetten vendégmunkás célú tartózkodási engedély. És ez a vendégmunkás célú tartózkodási engedély, ami a közelmúltbeli szabályozással érintett, tehát a nagy csoporton belül még egy ennél is jóval kisebb vendégmunkás kört szabályozott most a kormány, ahol alapvetően 3 állampolgári csoport dolgozhat, 3 ország állampolgárai, a Grúzia, Örményország és a Fülöp-szigetek állampolgárai. Hogyha innen nézzük, akkor a vendégmunkás tartózkodási engedéllyel itt dolgozók, azok jellemzően a Fülöp-szigeteki munkavállalók, itt 10 000-et valamivel meghaladó létszámról lehet beszélni, tehát ez messze nem a 100 000 fős létszámmal azonos.
1: Tehát akkor róluk szól ez a vendégmunkás top kormányrendelet?
0: Az a rendelet, ami most június 6-án lépett hatályba, az gyakorlatilag ezt a személycsoportot érinti, és ezt is olyan módon, hogy nem zárja ki 100%-ban azt, hogy mondjuk egy Fülöp-szigeteki munkavállaló Magyarországon munkavállalási engedélyt kapjon, vagy úgynevezett összevont engedélyt, csak nem a vendégmunkás tartózkodási engedélyt, hanem egy másik altípust, a foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt kaphatja meg. Ez alapvetően azt jelenti, hogy más foglalkoztatói kör lesz részben jogosult kikérni ezt az engedélyt, illetve magára az engedélyre, az engedély kiadására eltérő eljárási szabályok vonatkoznak.
1: És ezek a Fülöp-szigeteki munkavállalók kiknek az érdekeit sértik, vagy kiknek a jogait, munkáját veszélyeztetik, hogy rájuk, tehát 10 000 emberre egy külön kormányrendeletet kellett alkotni?
0: Nem biztos, hogy sérti vagy veszélyezteti bárkinek a jogait vagy érdekeit. Tehát nyilvánvalóan van egy munkaerőpiaci helyzet, ahol van egy kínálati oldal, ami ugye a munkavállalókat jelenti ezen a területen, illetve egy keresleti oldal, ami pedig a munkáltatókat, illetve az ő nyitott pozícióikat. Ez a két oldal, ez sok helyen nem találkozik a magyar munkaerőpiacon. Ennek rengeteg oka van, lehet a fizetésekről szó, lehet a fizikai mobilitásról, hogy egyszerűen ténylegesen nem ott él az a munkavállaló, aki dolgozna, ahol a nyitott pozíciók megjelennek, lehet képességbeli, szakmai tudásbeli eltérés, nem biztos, hogy rendelkezik azokkal a kompetenciákkal a munkavállaló, amit éppen keresnek a munkaerőpiacon, és nyilván lehet egy motivációs kérdés is, nem biztos, hogy a munkavállaló akar, vagy olyan bérér akar dolgozni éppen az adott pillanatban, amikor egy munkalehetőség megnyílik.
1: Bocsánat, hogy közbevágok, nem teljesen értem, mert hát a piac szabályozza önmagát, tehát ha van kormányrendelet, ha nincs, ha jön a Fülöp-szigeteki munkavállaló, és nem tud buszt vezetni, akkor nem fogják fölvenni.
0: Ez hát, így van.
1: Akkor miért kell ezt felőről szabályozni?
0: A magát a harmadik országbeliek foglalkoztatásának vagy a kérdését?
1: Igen, ennek a társadalmi rétegnek a munkavállalását. Hát majd eldönti a munkaadó, hogy akarja azt az embert annyi pénzért, amennyiért ő hajlandó dolgozni, akarja alkalmaznia, vagy sem. Miért kell itt a kormánynak, vagy az államnak beavatkozni?
0: Ja, általában a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának a szabályozása, az egy részben idegenrendészeti, részben foglalkoztatási kérdés. Tehát nyilvánvalóan az államnak megvan a saját idegenrendészeti foglalkoztatási szempontrendszere, hogy akar-e és milyen munkahelyekre, milyen pozíciókra a harmadik országbeli munkavállalót beengedni az ország, illetve ugye ezzel együtt részben az EU munkaerőpiacára. Ez mindig is szabályozott volt. Az elmúlt években, az elmúlt nagyjából egy évtizedben nyilván a harmadik országbeliek foglalkoztatásával kapcsolatos szabályozás megerősödött, alapvetően azért, mert ez a keresleti kínálati rés ez egyre nagyobb lett, és a munkáltatók, illetve nyilván a gazdaság számára is fontos volt, hogy azért valaki dolgozzon. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy például a béreket rontaná ez a szabályozás, vagy önmagában a harmadik országbeli munkavállalók megjelenése, hiszen a foglalkoztatási része ezeknek az engedélyeztetési eljárásoknak arra is kiterjedt, hogy vizsgálja a foglalkoztatási hatóság azt, hogy milyen béren kívánják ezt a munkavállalót alkalmazni, és hogy ez az országos átlagbérhez igazodó bére,
1: Tehát magyarul, hogy ne rontsa le az adott szektorban a bérezést, ne húzza le arra a szintre, amit az ázsiai vendégmunkás elfogad, és emiatt az ugyanott dolgozó magyarok is egyre kevesebbet kap.
0: Így van, tehát erre van lehetősége a hatóságnak.
1: Értem.
0: Hogy az országos átlagkeresethez igazodó bérezést várjon el a foglalkoztatótól.
1: Akkor mi az érdekellentét, ami most a kormányrendelet meg bizonyos munkaadók között feszül? Tehát mitől tartanak a munkaadók?
0: Ami változott, és ez nagyon fontos, hogy szabályozási oldalról lényegében az változott, hogy egy másik típusú engedéllyel lehet már csak fülöp-szigeteki munkavállalókat hozni. Azért itt a grúz és az örmény munkavállalók nem jelentek meg lényeges számban
1: egyébként
0: a magyar piacon.
1: Ezek az ázsiai munkások vagy vendégmunkások milyen szektorokban dolgoznak jellemzően?
0: Elsősorban a feldolgozóipar vette fel őket, tehát kifejezetten a szűk értelembe vett vendégmunkások, azok a feldolgozóiparban dolgoztak, gyárakban. A magasan képzett munkavállalókra külön engedélytípusok vannak, tehát ez volt a jellemző, illetve nyilván ezzel az engedéllyel más szektorokba, például a mezőgazdaságba is lehetett hozni munkavállalót. Azzal, hogy továbbra is vannak specifikus engedélyek, tehát például a mezőgazdaságra nézve van olyan a nagyobb, tágabb értelembe vett vendégmunkás engedélyek közé tartozó engedély, amelyik nem került újra szabályozásra, tehát ott továbbra is azzal az engedéllyel lehet behozni munkavállalót, sőt ott nem csak Fülöp-szigeteki, hanem bármilyen nációból lehet munkavállalót behozni Magyarországra.
1: Olvastam, hogy van egy rövid és egy középtávú stratégia, nem tudom, hogy ezt kidolgozta ki, és igazából fél percünk van arra, hogy elmondja, hogy akkor most ez egy nagyon komoly probléma, vagy megjelent egy rendelet, és csak aggódnak némelyek, de igazából nem alappal, tehát hogyan tovább?
0: Én azt gondolom, hogy arra nem kell számítani a rendelet okán, hogy itt drasztikusan megváltozik a harmadik országbeliek foglalkoztatásának a lehetősége, az eljárásrend alakult át. Nyilvánvalóan szükség van a harmadik országbeliek foglalkoztatásával kapcsolatban egy rövid és egy közép-hosszú távú stratégiára is. Ennek viszont a magyar általános foglalkoztatáspolitikai stratégiába kell illeszkedni. Jelen pillanatban a munkáltatói érdekszövetségek oldaláról egy előkészítő munka zajlik, hogy mit látnak ők a magyar munkaerőpiacon, rövid, közép és hosszú távon, és ezt az előkészítő munkát szeretnék majd a kormány elé tárni, és ott a szociális párbeszéd keretében egyeztetni a kormány képviselőivel.
1: Hát ha lesz valamilyen előrelépés, akkor várjuk ismét szeretettel, és köszönöm szépen, hogy eljött, és mindezt elmondta Takács Gábor munkajogásznak.
0: Köszönöm szépen!

0: Tegnap, a tegnapi nap egyik fő híre az volt, hogy terrorcselekménnyel való fenyegetés miatt őrizetbe vettek egy bizonyos Szakács István nevű influencert, a Fideszhez köthető Megafon korábbi munkatársát, a Fidesz egyik tagját, mégpedig azért vették őrizetbe elmondása szerint, mert korábban kitett egy videót, amikor az Arany konvoj ügyben felmerült, hogy esetleg Orbán Viktor felelősségét is vizsgálni fogják. Szóval Szakács István megüzente Magyar Péter miniszterelnöknek, hát nem pontos és szabatos magyarsággal, mondhatnánk ilyen picit primitív megfogalmazásban, hogyha elmeri vitetni Orbán Viktort, mármint Magyar Péter, akkor az fog lenni, körülbelül így fogalmazott, hogy 500 ezeren kimennek az utcára, és bárhonnan kiszabadítják a korábbi miniszterelnököt. Állítólag ezt minősítette terrorcselekménnyel való fenyegetésnek a hatóság. Gerő Tamás ügyvéd van itt. Jó reggelt kívánok, szervusz, köszönöm.
1: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves nézőket.
0: Az első kérdés, ami sokakban felmerült, hogy ez tényleg ennyire veszélyes cselekmény, vagy inkább csak egy túlbuzgó, rajongó hőzöngéséről van szó, és túlreagálta a hatóság ezt?
1: Ezt meg kell vizsgálni, ugye erre való a büntető eljárás. Önmagában a terrorcselekménnyel való fenyegetés, az Magyarországon egy súlyos bűncselekmény, 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ugyanebben a tényállásban, csak egy másik alakzatban van az a pont, amikor valaki egy terrorista szervezethez csatlakozik, vagy a kiutazik azért egy másik országba, hogy csatlakozzon, az ugyanígy büntetendő, és ezért egyébként Magyarországon már 4 év fegyház büntetést is adtak, tehát önmagában, hogyha ez a bűncselekmény megáll, akkor azért egy 5 évi szabadságvesztésből ki kell indulni a középérték miatt. Ugye magának a fenyegetésnek komolynak, konkrétnak és közvetlennek kell lennie. Tehát ezt a három feltételt kell vizsgálni a rendőrségnek.
0: Mind a háromnak teljesülnie kell?
1: Igen.
0: Tehát mennyire nevezhetjük ezt komolynak, hogyha látod ezt a videót?
1: Ugye most ő azzal védekezett már utólag, hogy ő ezt nem gondolta komolyan, hát és pont ez egy jó védekezés a részéről. Ugye, ha abból indulunk ki, hogy 150 ezer követője van a Facebookon, akkor elvileg ő képes arra, hogy mozgósítson annyi embert, amennyi ő leírt, ugye ez a több százezer ember, hogyha mindenki hoz magával még
0: 500 ezeret
1: embert.
0: Írt.
1: Igen, nyilván ahhoz kell azért egy jó pár megosztás is. A valóságban én nem tartom reálisnak, például amikor a Kunigunda utcában ugye tegnap megszüntették, vagy tegnap előtt az adást, és akkor
0: 26-an voltak, de az újságírókkal együtt.
1: Igen, tehát azért ebből látjuk, hogy a reális veszélye ennek, hogy ő annyi embert ki tudna hozni, szerintem nincs meg. De ilyenkor azt is meg kell vizsgálni a rendőrségnek, hogy például a házkutatás során derül csak ki, hogy ő gyártotta esetleg robbanóanyagot, vagy a számítógépén adott esetben milyen csoportosulást kezdett szervezni, vagy tehát, hogy ezt ellenőrizni kell, hogy ez a komolyságát, és ez abból derül ki, hogy például volt fegyver nála. Ezeket ellenőrizni kell ahhoz, hogy a megalapozó gyanúból később vád legyen. Hogyha semmi ilyesmire nincs gyanú, hogy ő egyébként akár fegyveresen, akár valami robbantással akarta volna ezt elvégezni, ugye, amit írt, hogy ezt az 500 ezer embert, én megmondom őszintén, én nem tartom reálisnak. A másik, ami szerintem szintén a közvetlenség elvét nem biztos, hogy megalapozza, hogy hát Orbán Viktorral szemben nincs büntető eljárás.
0: Igen, tehát, hogy több a feltételes tény ebben, vagy nem tudom, van
1: több a feltételezés.
0: Tény, a feltételezés.
1: Igen, több
0: ha a elmeri vitetni, és lecsukják, akkor mennek.
1: Én inkább arra hajlanék, hogy ez az ember ez inkább hőzöngött, és az ő hogy mondjam, előzményi életéből is, amikor azért elég ronda dolgokat írt és mondott, én nem is akarnám idézni, mert annyira felháborító és annyira színvonal alatti.
0: Karsai Dániellel.
1: Így van, pontosan. Tehát azért azt gondolom, hogy ezt az embert ezzel egy kicsit talán még fel is emelte a hatóság egy olyan szintre, amit ő nem érdemel meg.
0: És a hatóság véleménye szerint miért indult meg? Pestiesen fogalmazva, látták a videót, vagy valaki feljelentette ezt az embert?
1: Bármelyik lehetséges. Nekem is van olyan ügyem, amikor Facebook felhívásra hogy majd le foglak ütni egy közszereplővel kapcsolatban, a hatóság kiment és előállította az ügyfelemet, és most egy közvetítő eljárás keretében fognak kibékülni azzal, akit egyébként a Facebookon megfenyegetett. Szóval az a fontos még szerintem ebben az ügyben, hogy őt nem tartóztatták le. Tehát eleve ő félrevezette a nyilvánosságot, nem biztos, hogy szándékosan, meg lehet, hogy a felesége írta ki, ugye, mert azt írták, hogy letartóztatták, valójában előállították. De most bizonyos bűncselekmények gyanúja esetén nem szoktak úgy idézést küldeni, hogy majd fáradjon be, mert egy terrorcselekmény fenyegetéssel fogjuk meggyanúsítani, mert akkor nagy a valószínűsége, hogy már eleve ugye eltünteti a nyomokat. Tehát ilyenkor ez a normál rendszer, ha van egy gyanú, akkor előállítják, és ez 8 plusz 4 óra maximum. Tehát igen, ha egy családtagom eltűnik 12 órára, az persze, nem csodálom, hogy megijedt a felesége, de hát értesítették arról, hogy előállították. A letartóztatás ugye az csak 3 napot követően, ugye először, ha előállítják, meggyanúsítják, és úgy ítélik meg, hogy fennáll a szökés elrejtőzés veszélye, vagy a bűnismétlés, vagy az eljárás akadályozása, akkor őrizetbe veszik. Tehát az őrizet tarthat 72 órát, az előállítás pedig 8 plusz 4, tehát maximum 12 órát, és őt ki is engedték a gyanúsítást követően.
0: Tehát ez azt jelentheti, hogy a rendőrség is úgy látja, hogy nem komoly az ügy, vagy nem jelenti ez azt, csupán azt jelenti, hogy nem tartanak attól, hogy elrejtőzne, vagy bűnismétlés történik.
1: Igen. Tehát én szerintem a valójában az, hogy nem tartanak attól, hogy ő terrorcselekményt követne el. De az, hogy azzal fenyegetőzött, az a rendőrség szerint megáll.
0: És abból még akkor lehet baja?
1: Lehet. Igen. Tehát a gyanúsítás megtörtént. Ebből akár lehet egy olyan szabadságvesztés is büntetésként kiszabhatnak vele szemben. De igazából én kevésbé tartom. A reális forgatókönyv az, hogy ha ő ezt tudja igazolni, hogy ő neki ez csak egy hirtelen felindulásból történt ötlete, akkor szerintem ez nem fog elmenni a bíróságig.
0: A Fidesz, köztük Orbán Viktor korábbi miniszterelnök is önkényről beszél, és arról, hogy ma vele történt meg, mármint Szakács úrra, holnap veled, tehát bárkivel. Szerinted itt beszélhetünk rendőri vagy hatósági túlkapásról?
1: Ez a Fidesz alatt is ugyanígy működött. Tehát amikor egy fideszes politikust vagy egy fideszes influencert megfenyegettek, akkor a rendőrség ugyanígy lépett föl. Úgyhogy most csak annyi a különbség, hogy gyakorlatilag kiegyenlítődött a legfőbb ügyész és a hatóság most jogállami módon működik, és mindenkit egyenlően mér, de a büntető eljárást ettől függetlenül szerintem maga az egész rendszer egy reformra szorul, mert hogy a fegyverek egyenlősége nincs meg, nagyon könnyen bárkit őrizetbe vesznek és letartóztatnak, akivel szemben a hatóság elindít egy büntetőeljárást és indítványozza a kényszerintézkedést. Úgyhogy az egész rendszerre szerintem rászorul egy reform, de önkényről nem beszéltünk.
0: Gerő Tamás, köszönöm szépen, hogy eljöttél és mindezt elmondtad.
1: Nagyon szívesen.

rövid a nyár, a papa meg a mama indulna már. Könnyes a szem, ha belekap a szél, törik a fény a trabant tetejét.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Az új Budacenterben rólad szól a nyár.

0: Hogy bármelyik üzletünkben regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
2: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
3: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Marad a napos felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. A tudománypolitikai és innovációs államtitkár szerint gyors ütemben kívánják felszámolni az alapítvány irányítási modellt, hogy az egyetemek és kutatóintézetek ismét teljes jogú résztvevői lehessenek a Horizon Europe és Erasmus Plus programoknak. Horváth Péter a Science Business lapnak adott interjúban arról is beszélt, hogy a tervek szerint a Hunren Magyar Kutatási Hálózat megújított modellben kerülne vissza a Magyar Tudományos Akadémia fenntartásába, valamint az élvonal alapítványt csökkentett költségvetéssel vonnák össze a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István gazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadékhiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot. A következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Firenzében ma már a legmagasabb vörös kód lép életbe. A tetőzés vasárnap várható. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
4: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban az 51A villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Koppány utca megállót. Pályahiba miatt a 2B villamos igénybevételét ajánljuk. A H5-ös Hévcsillaghegy állomáson változatlanul mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg áramellátási hiba miatt. Erősödik a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, továbbá az M5-ösön befelé a Sándor József utcától. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert beszakadt az útpálya. A pesti végállomások felé közlekedő BKK autóbuszok Zugló vasútállomás megállóját áthelyezték a Hungária körút után a 905-ös éjszakai járat megállójába. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. Így a Rákóczi hídra csak a Lechner-Ödön fasorból tudnak felhajtani, a 2-es és a 24-es villamos közvágó híd végállomását pedig áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba. Varga Etele.
4: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmodd meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
3: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Folytatjuk a Startot, és egyben köszöntöm a Spirit FM rádió kedves hallgatóit is. Budapest közbiztonsága a következő témánk, ugyanis több kerületi polgármester is arról számolt be, hogy folyamatosan romlik a közbiztonság, vagy legalábbis így érzik a helyi lakosok. Soproni Tamás Terézváros vezetője van itt. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Köszönöm,
1: hogy eljött. Egy öntől vett idézettel indítanék. Félrevezető mindenkit egyetlen szóval hajléktalannak nevezni, akivel baj van az utcán. A járókelő ebből sokszor csak annyit érzékel, rendetlenség van, félelem van, valami nagyon elromlott. És tényleg elromlott, írta ön. Szóval mi romlott el?
2: Nekem az érzésem, hogy nagyjából az elmúlt 5 évben, tehát a koronavírus óta erősödtek fel azok a jelenségek, amelyeket mi társadalomként, problémaként érzékelünk az utcán. Mert ez fontos hangsúlyozni, és szerkesztő úr is rámutatott a bevezetőjében arra, hogy itt nem biztos, hogy a közbiztonság romlásáról van szó elsősorban, hanem a percepció romlásáról, ami ugyannyira fontos. Tehát az, hogy mennyire érezzük magunkat biztonságban, a családunkat biztonságban, az legalább annyira fontos, mint maga az, hogy mennyire vagyunk biztonságban, és ez előbbivel súlyos problémák vannak ma Budapesten.
1: Mondok egy-két számot, hogy a kedves nézők is képbe kerüljenek. Tehát Budapest mondjuk 1.900.000-800.000 lakosú. Azt mondják, hogy 1.000-1.500 hajléktalan van itt, 3-400 kezeletlen pszichiátriai beteg, néhány ezer drogos, és 3-5.000 palackgyűjtő. Tehát, hogy akkor ez egy olyan 6-7.000-es létszám. Egy ekkora létszám meg tudja keseríteni egy metropolisz életét?
2: Igen, ebből is látszik, hogy mennyire komplex ez a probléma, hiszen értelemszerűen sok nagy aránya ezeknek az embereknek a belvárosban jelenik, megteszem hozzá, tehát valószínűleg Pest-Szent Imre, Pest-Szent Lőrinc ilyen szempontból, vagy nem tudom, Soroksár kevésbé érintett, de ami fontos, és a komplexitását mutatja a helyzetnek, amit szerkesztő úr is felsorolt, hogy bizony itt például olyan emberekről is van szó, akik nem fordulnak droghoz, nem hajléktalanok, van nekik lakásuk, de sajnos kezeletlen pszichiátriai betegeknek segítségre lenne szüksége. És az elmúlt, hát ez nem is csak a 16 év, de elsősorban az elmúlt 16 évben egyszer annyira leépült az állami szolgáltatások ellátórendszere, amivel önkormányzatok, meg a rendőrség nem tudnak mit kezdeni, és nem is a mi feladatunk, és nem is a rendőrség feladata, teszem hozzá, és ez rendkívül ijesztő számunkra. És akkor az elem, a flakonos, ugye a palackgyűjtőknek a megjelenése, amit lehet úgy megfogalmazni, hogy milyen jó, hogy ezek a szegény emberek ugye összegyűjtögetik a palackot, de hát bocsánat, senki nem választaná magának, vagy a gyermekének az életutat, hogy ő abból éljen meg, hogy palackot gyűjtöget. Ez egy szociális probléma, akkor szociális segítséget kell nyújtanunk, és nem azt mondanunk, hogy tessék turd a kukákat napestig. Mert hogy ez rendkívül sok negatív externáliával jár. Sokan közülük teljesen tisztességes emberek, akik gyűjtögetik a palackokat, de nagyon sokan sajnos agresszíven lépnek fel, betörik a társasházi kapukat például, a mi kukáinkat, amire soha korábban nem volt példa, nagy ritkán megrongáltak egyet-egyet, a tavaly nyári időszakban havonta 10-20 kukánkat rongálták meg, amik megint csak több tízezres, százezres értékek egyébként. Szóval, hogy ezek a negatív externáliákkal nem foglalkozott senki, amikor bevezették ezt a kiváló rendszert. Értem, hogy egy EU-s útmutatás alapján, EU-s irányelv alapján, de ettől függetlenül úgy látszik, hogy Budapest belvárosában ez nem működik. Éppen ezért kérem arra a kormányt, hogy ezt függesszék fel január 1-ig, és gondoljuk végig akár közösen, hogy hogyan lehet ez jól működtetni Budapesten.
1: Mármint minek a felfüggesztését kéri a palack visszaváltás?
2: A 50 forintos palack visszaváltásnak a felfüggesztését, igen.
1: Az nem lehetne megoldás, hogy a lakosság valamilyen speciális kukákba dobja, hogy azok az emberek, akik ebből élnek, hogy összeszedik, ne kelljen, hogy betörjék a társasházi kapukat? Tehát, hogy egyszerűen együttműködni a gyűjtők társadalmával, vagy csoportjával?
2: Ugye a belváros azért is egy vonzó célpont a palackgyűjtögetők számára, hiszen nálunk van a legtöbb turista. Nyilván a turisták kevésbé foglalkoznak azzal az 50 forinttal, hogy visszakapják azt a különböző szupermarketekben esetleg. Ők bele fogják dobni akkor is a mi kukáinkba, a közterületi kukákba, vagy éppen a társasházak gyűjtő kukáiba. Nem fognak ezzel foglalkozni, éppen ezért mindig meg fogja érni ezt gyűjtögetni. Mi bevezettük Terézvárosban az úgynevezett kukakommandót, amely azokon a napokon, amelyeken hulladékgyűjtés van, ez ugye a vasárnap éjszaka, kedd éjszaka, csütörtök éjszaka, hiszen a másnapokon van a hulladékgyűjtés, a mi saját köztisztasági cégünk megy körbe a kerületben, visszapakolják a kukákba azt a szemetet, amit kitúrnak sajnos belőle, és egyébként a renitenseknél is azért, hogy mondjam, rászólnak. De hát ez mindig az van, hogy mi szaladunk, és bocsánat, mindig mi adjunk még többet, mi próbáljuk meg megoldani olyan problémát, amit nem mi vezettünk be, nem mi okoztuk, tehát igenis a nulláról kell szerintem végig gondolni azt, hogy jó ez a rendszer, ahogy most van.
1: Jó, ez az egyik probléma, tehát akkor a palack gyűjtögetés.
2: Abszolút. És 4-6 ezer emberről van szó, tehát ez a legnagyobb kategória is egyébként talán.
1: Ez egy nagyon súlyos társadalmi kritika egyébként, vagy szociális jelzés, hogy 4-6 ezer ember abból él, hogy 50 forintjával gyűjti a megérhetéshez szükséges palackokat. Tehát ez az egyik probléma, a másik a droghelyzet. Egyébként önökhöz milyen sorrend, hogy melyik a legnagyobb probléma, a drog, a palackgyűjtés, vagy a hajléktalan, vagy ez így nem derülhet ki?
2: Nehéz ezt megmondani. És mindenki, akiket most felsoroltunk, segítségre szorul valójában, hiszen még egyszer a palackgyűjtögetők nem jókedvükből teszik ezt, ők valójában más munkát is el tudnának végezni, ha szociális és segítséget és útmutatást kapnának. A pszichiátriai betegek ugyanúgy segítségre szorulnak, és a drogfelhasználók is, akikkel nyilván a legkevésbé éreznek sokan együtt, hiszen ők azért veszélyesek is tudnak lenni sok esetben, és a legijesztőbb látványt nyújtják a közterületen, és nem kell egyébként ehhez mondjuk a belvárosba menni, de hogyha az ember az egyes villamos vonalán megnézi a villamos megállókat, akkor ott is meglehető sűrűséggel lát ilyen arcokat. Tehát az, hogy a rendőrség fel tudjon lépni egyébként a drog alapvetően a dílerekkel szemben, ez pedig azt kell, hogy megerősítsük Budapest rendőrségét, mert az a helyzet, hogy ma körülbelül 2000 rendőr hiányzik az utcáról, tehát a rendészeti vonalról, és 1000 rendőr hiányzik a bűnügyi vonalról, ez mind a kettő hatalmas szám, és miért van ez így? Egy országos probléma, de Budapest miért kiemeltem problémás ilyen szempontból? Azért, mert egy budapesti rendőr bére, az pontosan megegyezik azzal annak a rendőrnek a bérével, aki egy jóval kisebb településen, jóval kisebb ügyszámot egyébként, meg problémás helyzeteket kell megoldania. Ez nonsens. Ezért kérem én azt polgármestertársaimmal együtt, hogy egy 30%-os Budapest pótlékot azonnali hatállyal vezessenek be, emeljék a budapesti rendőrök bérét, mert nekik itt kell lakniuk, ami jóval drágább még egyszer, itt kell megvenniük azt a kenyeret, itt közlekednek, ami mind egyszerűen drágább Budapesten, tehát több rendőrre van szükségünk jóval.
1: Ezt a kérést már megfogalmazták a kormányzat felé, vagy miből gondolja, hogy erre lehet fogadókészség? Tehát 3 kerületi polgármester azt mondja, hogy adjatok több pénzt a rendőröknek, ez nem annyira életszerű, hogy akkor a kormány azt mondja, köszi a jelzést, oké.
2: Ugye a rendőrség nem alánk tartozik, mi mégis évente több mint 100 millió forinttal támogatjuk őket, és nem csak én, Pikó András polgármestertársam, Baranyi Krisztina, mindannyian törekszünk arra, hogy szolgálati lakásokat adjunk a rendőröknek, tényleg eszközöket, autót vásárlunk, a túlórát támogatjuk, és így tovább, de azért, hogy mondjam, hát a kormánynak kéne ezt megoldani, és még egyszer mondom, nyilvánvalóan nem a Tisza kormány tehet a kialakult helyzetről, ezt szeretném hangsúlyozni, de sajnos ők kapták a nyakukba ezt a megtisztelő feladatot, hogy megoldják. Én írtam a belügyminiszter úrnak egyébként ezzel kapcsolatban már korábban, talán egy hónappal korábban, és egyelőre nyilván hát ők is felmérik azt, hogy mire van lehetőség, mert 1000 dologra lenne igény. De a másik megoldás persze az ügytehernek, vagy mondjuk az eljárásoknak az egyszerűsítése is lenne, hiszen ebben is van probléma a rendőrség működésében, és ezt nem én, hanem szakmai emberek, tehát rendőrök maguk is lobbiznak ezekért. Bízom benne, hogy ebben is lesz előlépés, de attól még mondom, a kenyeret azt ők is pénzből veszik.
1: Van arra a kalkuláció, hogy mondjuk az önök kerületében mennyi plusz forrás kellene az, hogy ezt a probléma halmazt megszüntessék, vagy érzékelhetően csökkentsék?
2: Ugye az, hogy mennyi rendőre lenne szükség, én megmondom őszintén, akkor éreztem a legjobban magamat Budapesten, amikor Marco Rubio ideérkezett, és hirtelen azt láttam, hogy hoppá, hát itt el vagyunk.
1: A csatornafedelet is lehegeztették nyilván.
2: Minden szuper volt tényleg, tehát minden utcasarkon nagyjából Terézvárosban állt 2 rendőr. Ez egy olyan biztonságérzetet ad, nem csak nekem, és nem én vagyok itt a lényeg nyilvánvalóan, hanem azok, hogy erre érzékeny társadalmi csoportként, mondjuk nőként, kismamaként, hasonló helyzetben lévőként, kevésbé érzik magukat biztonságban a városban. Egyébként persze a biztonság az sok mindent előmozdíthatja, mi például egy olyan közvilágításfejlesztési programot indítunk most a főváros helyett, hogyha mondhatom ezt sajnos, mert őnek kevesebb forrásuk van, amelyhez megint csak szeretnénk a nők számára is biztonságosabbá tenni az utcáinkat. Pont a tavaszi időszakban, az őszi időszakban tartottunk egy női közösségi gyűlést, amely unikális volt az egész világon, a második kerületben volt még ilyen ezer egy időben, amelyben kifejezetten az ilyen érzékeny társadalmi csoportoknak próbáltuk meghallgatni azt, hogy mitől éreznék ők jobban magukat Terézvárosban, és többek között a közbiztonság volt egy fontos téma.
1: Még messze van a következő választás, de mondjuk, ha nem sikerül érdemi változást elérni, akkor ez akár választás befolyásoló tényező is lehet ez a csomag, amiről most beszélgettünk?
2: Én biztos vagyok benne, ahogyan abban is, hogy a kormánynak is érdeke az, hogy Budapest rendben legyen, és mert ez a kormány feladata, a pszichiátriai ellátás javítása még egyszer, a belügy, tehát a rendőrségnek a megerősítése, a szociális ellátás alapvetően, ezért hát a kormánnyal közösen tudunk szembenézni ezekkel a problémákkal.
1: Érdeklődéssel várjuk a fejleményeket. Köszönöm szépen Soproni Tamásnak, hogy itt volt.
2: Köszönöm a meghívást.

0: külpolitikával folytatjuk, a hírfolyam nem áll meg világszinten sem, most fejeződött be a NATO csúcs. Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének munkatársa. Jó reggelt kívánok, köszönöm reggelt, szépen, kíván. Hogy eljött. Kezdjük a NATO csúcsa. Magyar Péter azt mondja, hogy a NATO egységesebb, mint valaha. Donald Trump pedig, ha jól értettem, még mindig ostorozza a további tagállamokat, hogy nem költenek annyit fegyverekre, haderőre, mint amennyit megígértek, hogy ez a GDP arányos 5%, viszont ez egy hosszabb távú ígéret, tehát nem azonnali. Most akkor mi a helyzet? Egységes a NATO, vagy Trump elégedetlenkedik, és ha igen, akkor joggal, vagy alap nélkül?
1: Mind a kettőben van valami. A NATO tudta demonstrálni politikai szinten az egységet, viszont valóban vannak belső viták. Ez a NATO természetével egyébként nem idegen, szövetségi rendszereken belül ilyen előfordul, és a viták azok döntően most arról szólnak, hogy az Egyesült Államok és az európai szövetségesek között egy olyan stratégiai egyensúlyt kell kialakítani, amiben az európaiak nagyobb szerepet vállalnak a saját biztonságuk garantálásában, és a Trump-féle kritikák azok döntően arról szólnak, hogy valóban az európaiak ne csak ígérgessenek, hanem teljesítsenek.
0: Na de ez egy hosszabb távú, nem tudom mikorra kell, 2035-re jól emlékszem, a GDP arányos 5%-ot elérni?
1: Ami a pénzt illeti, az 2035-ig szóló, hosszú távú vállalás.
0: Akkor 26-ban milyen alapon fogalmazhat meg kritikát, vagy időarányosan elmaradást észlel az amerikai elnök?
1: A katonai képességek tekintetében fogalmazott meg, illetve a politikai támogatás tekintetében fogalmazott meg kritikákat. Ugye a politikai támogatás az iráni háborúhoz kapcsolódott, elsődlegesen voltak olyan európai szövetségesek, akiktől igényelték volna azt, hogy a bázisaikat használják az amerikaiak a műveletek során, mondjuk Spanyolország, ugye, akik leginkább kiemelt Donald Trump, ugye megtagadta ezt, a többiek is óvatosak voltak, óckodtak. Tehát ezt a fajta politikai támogatást, szolidaritást hiányolta. Ami pedig a szövetség tényleges működését illeti, hát a katonai képességek fejlesztése az valóban egy 5-10 éves folyamat, tehát egyik évről a másikra látványos eredményt nehezebb elérni, de a folyamatos kritikáknak az az oka volt eddig, hogy a politikai döntés és a pénz megtalálása után a védelmipari kapacitásokat is mellé kellett tenni, és ezt most a szövetség a csúcs találkozón megtette.
0: És tulajdonképpen ennek a csúcs találkozónak mi volt a célja? Tehát ez, hogy rendezzék a soraikat, vagy beszámoljanak az európai partnerek, hogy már pedig csináljuk, amiben megállapodtunk?
1: Hát európai szempontból mondhatjuk, hogy egy bizonyítási szükséglet volt a csúcs találkozónak a döntő célja. Kifelé kommunikálni kellett a NATO-nak legalábbis az egységét a működő képesség szempontjából. Az, hogy politikailag milyen viták vannak, azt ugye megbeszéltük. Oroszország felé küldtek egy erős üzenetet, ugye a csúcs találkozó elnyilatkozatában továbbra is az szerepel, hogy az elsődleges rövid távú fenyegetés, katonai fenyegetésként azonosítják Oroszországot. Ennek a párja gyakorlatilag kijelentésben az Ukrajna melletti támogatásnak a megerősítése. A NATO tagállamok döntően az európaiak 70 milliárd euró nagyságrendben biztosítanak támogatást 2026-ban, és hasonló értékben 2027-ben is Ukrajna számára.
0: Ugye Magyar Péter azt mondta, és hát kifejezte, hogy Ukrajna az áldozat ebben a konfliktusban, és Oroszországot talán brutális agresszornak nevezte. Lehet, hogy a brutális nem jól idézem, de hogy agresszornak nevezte. Ennek miért van jelentősége? Nyilván mindenki tudja, hogy ez a helyzet. Ezt azért tette meg, mert az előző kormány ebben a kérdésben hát kicsit visszafogott volt, enyhén fogalmazva?
1: Így van, európai kontextusban ugye ezek nem meglepő kijelentések. Én azt gondolom, a magyar kontextusban is hát a hangsúlyok azért mások voltak. Neki ez a csúcs találkozó elsősorban Donald Trump felé, de azért a szövetségesek egyik-másik vezetője felé is egy bemutatkozó szereplés volt. Az első NATO csúcs találkozója volt, tehát azt a képet, azt a szerepet kívánják kommunikálni és be is tölteni, hogy Magyarország kiszámítható szövetséges, együttműködő, konstruktív szövetséges, és ennek vannak ilyen alap elemei, például a biztonsági környezetre vonatkozóan, amit most Magyar Péter is kiemelt. Szövetséges, együttműködő, konstruktív szövetséges, és ennek vannak ilyen alap elemei, például

0: során?
1: Hát mondjuk azt, hogy dinamikus a hullámzó a konfliktus. A stratégiaértelemben most az zajlik, hogy az ukránok nyilván nyugati technológiai támogatással is, meg a saját erőfeszítésükkel Oroszország számára a költségeit növelik ennek a háborúnak, illetve mondjuk úgy, hogy hazaviszik a konfliktust, tehát az orosz társadalom számára olyan nagyvárosokban is, ahol korábban azt lehetett mondani, hogy kevésbé érződnek a hatások, mert nem onnan soroztak katonákat, nem érték őket a támadások, a gazdasági hatásokat valamennyire el tudták kerülni, ezeket most eljuttatták az orosz minden napokba, akár Moszkvában is.
0: Azt olvastam, hogy Putyin most már nyíltan háborúról beszélt, tehát már nem leplezik különleges katonai hadművelet terminussal ezt az egész konfliktust, hanem elismerte, sőt, hogy probléma van, és hogy talán újra kellene gondolni az ukránokkal a megegyezést. Szóval, hogy ezek a kijelentések vagy hírfoszlányok arra utalnak, hogy ez alapvető változás van.
1: Igen, és ez egy fontos minőségi fejlemény lehet. Nyilván a gyakorlati hatásokat kell majd figyelni a következő hetekben, hónapokban. Kiválthatja nyilván azt is, hogy Oroszországnak a tárgyaláshoz való hozzáállása, a hajlandósága az nőni fog. De kiválthatja azt is, hogy tekintettel arra, hogy most már háborúról beszélnek otthon, nyíltan és a társadalom számára is így tálalják, esetleg az erőfeszítéseknek a fokozását akarják ezzel elérni. Mondjuk egy nagy arányú mozgósítással azért erőviszonyokban sokat lehetne változtatni orosz oldalról még a fronton is.
0: Igen, viszont itt jön a képbe az orosz társadalom reakciója, mert eddig ők úgy tudták, hogy valahol ott a távolban valami fasisztákat le kell rendezni, de egyébként minden rendben van. Most, hogyha az ő fiaikat viszik el katonának, akkor mennyire maradnak együttműködők? Vagy van-e olyan szintű ellenzék, vagy Putyin környezetében az egész folyamat ellenzői, hogy itt mondjuk megbuktatják az orosz elnököt? Ez benne van a pakliban, vagy ez csak egy vágyálom mondjuk az én részemről?
1: Hát az orosz egy speciális eset abból a szempontból, hogy egy maximálisan kontrollált média környezetben, egy autoriter elnyomó a politikai rendszerben él az orosz társadalom. A véleményét nyilván nem kifejezetten kérdezik meg. Ennek megfelelően a változást azt nem feltétlenül a társadalom oldaláról várjuk, és ha lesz is változás, akkor nem egy demokratikus áttörést várnánk, hanem az eliten belül lehetnek olyan elégedetlen csoportok, akik most már egyre inkább azt érzik, hogy ezt a háborút nem érdemes folytatni, mert a gazdasági károk, a társadalmi károk, azokat már őket is elérik, és mondjuk egy politikai változás, vagy a háborúhoz kapcsolódó újabb stratégiai döntés az, ami megoldaná ezt.
0: Beszéltünk már Spanyolországról, mint amely országgal Trump meg akarja szakítani a kereskedelmi kapcsolatokat, mert hogy nem bocsátották rendelkezésre a támaszpontokat az Irán elleni akcióban. Én úgy emlékszem, hogy eleve Trump nem is tájékoztatta az európai partnereket erről az Irán elleni akcióról annak idején, tehát hogy valamilyen reakció is jött az európaiaktól, hogy nem is szóltál nekünk, most kérsz mindent, amikor már benne vagyunk a bajban. Ez így volt, jól emlékszem?
1: Így van, ez így volt, és hát az elmúlt hónapokban azért változott az amerikai részben hozzáállás, részben pedig a kifejezetten a trumpi hozzáállás. Az elején nem kommunikáltak a szövetségesekkel, nem koordinálták, elkezdték a háborút, egy kész helyzetére állították őket. Aztán volt olyan eset, amikor ugye számítottak volna szövetséges támogatásra, volt olyan, amikor konkrétan azt mondták, hogy például az aknamentesítésben bocsássanak rendelkezésre európai hajókat, képességeket. De nem olyan régen azt is hallottuk, hogy egyébként az Egyesült Államoknak semmi szüksége nincs az európai katonai támogatására, hiszen egyedül mindent meg tud oldani. Majd most jött az újabb kritika, tehát ez hullámzó, hogy éppen Donald Trump melyik lábbal kell föl, éppen mi az, ami hangsúlyosabban van benne az emlékeiben, és ehhez milyen kommentát fűz.
0: És akkor most mi a helyzet az iráni fronton, hogy így mondjam? Ugyanis, ha jól emlékszem, a célok az között szerepelt az iráni rezsim megbuktatása. Igaz, hogy likvidálták az ajatollahot, de a fia átvette az örökségét, tehát nem volt rezsimváltás. Azt mondták, hogy totálisan lenullázzák az iráni atomprogramot. Én nem hallottam arról, hogy ez sikerült volna. Ezzel szemben mérhetetlen szenvedést okoztak, gondolom dollármilliárdokat égettek el, az olajárat az egekbe lökték, tehát volt itt egy üzemanyagkrízis Európában is. Szóval mi a plusz hozadéka ennek az egésznek?
1: A háborút nyugodtan nevezhetjük elhibázottnak, egy rossz stratégiai politikai döntésnek, ami döntően nem az amerikai katonai hírszerző közösség, hanem a politikai vezetők megfontolásából eredt. A katonai célokat egyébként azt gondolom, hogy elég jó arányban sikerült elérni, az iráni katonai képességeket 5-10 évvel sikerült visszavetni, viszont a nukleáris programnak a folytatás, a fenntartás, a fejlesztés az egy politikai jellegű döntés. Ugye ezt nem sikerült kikényszeríteni, nem látható, hogy ezt katonai eszközökkel ki lehetne kényszeríteni. Hasonlóképpen a Hormuzi szorosnak a lezárását vagy az újranyitását katonai eszközökkel az Egyesült Államok is más sem tudja kikényszeríteni. Tehát mindenképpen politikai alkura lesz szükség.
0: Még egy percünk van maximum. Azt mondta Trump, hogy vége az iráni békének. Ez mit jelent?

0: gyakorlatban?
1: Én az ő korábbi kommunikációval ítélve azt gondolom, hogy ez a nevezzük tárgyalási stratégiának a része. Most éppen, mivel megint visszatértek egy ilyen háborús harci fázisba, a kommunikáció az, hogy neki nincsen szüksége a tárgyalásra, ő nem akar megegyezni, de amíg a tárgyalók delegációkat nem rendelik haza, addig szerencsére a tárgyalások folytatódnak. Ugye ennek gazdasági, nemzetközi globális gazdasági jelentősége van, hogy ezek a tárgyalások ne szakadjanak meg, és egy ponton nyugvó pontra jussanak. Azzal számolunk, hogy ilyen fellángulások azok haton értelemben még lehetnek később is.
0: Az olajára kapcsolatban mire számítsunk? Én azt hiszem, hogy amikor ez bejelentette Trump, akkor 70-ről 80 dollárra ugrott a hordonként jár, úgy egy nap leforgása alatt.
1: Ez a volatilitás, ez fenn fog valószínűleg maradni, ugyanúgy, ha megnyílik a hormonszoros, ha nincsenek harcok, akkor egy kicsit visszáll, ha újra ilyen fellángulás van, akkor meg fog ugrani az olajár.
0: Csiki Varga Tamás, köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Egészségügyel folytatjuk a startot, azon belül is magánegészségügyel. A felmérések szerint 2022-23-ban megtorpant az egészségügyi piac növekedése, de tavaly előtt már valamennyire növekedett. Lengyel Lívia egészségügyi szakértő a vendégünk. Jó reggelt, kívánok! Köszönöm szépen, hogy eljött. Szóval több nézőpontból is vizsgálhatjuk a kérdést, és mivel van időnk, én ezt is javaslom, hogy nézzük meg a szolgáltatók szempontjából a piac helyzetét, illetve a lakosság szempontjából. Korábban arról volt szó, hogy azért nyúlunk egyre inkább a zsebünkbe, és azért fizetünk az adónkon, járulékunkon túl a megmaradt pénzünkből magánegészségügyi ellátást, mert hogy nem bízunk abban, hogy még élve bejutunk az állami egészségügybe. Szóval, hogy ez egy okos döntés, de egy kényszer is ez egyben. Ez a tendencia folytatódik, hogy egyre többet költenek az emberek, így vagy úgy, de
2: magánegészségügyre? Látom ezt így. Én azt gondolom, hogy az a növekedés, amivel számolhatunk a lakossági költésekben, az így kb. Infláció követő. Ugye a 25-ös háztartási kiadásoknak még nem látjuk az adatait. Ha mindent összevetek, akkor ilyen 510-520 környékén, milliárd környékén lehet, amit 24-ben a lakosság elköltött. Tavaly mondjuk, ha 10%-kal több volt, az sem feltétlenül azt jelenti, hogy a lakosság több szolgáltatást vásárolt, hanem inkább az, hogy az áremelkedés hatására emelkedett meg ez az összeg, de ez valóban így van. A betegek azért választják a magánegészségügyet, mert hamarabb, vagy akár jobb minőségű szolgáltatáshoz, vagy akár több időhöz jutnak az orvosnál.
1: Európai összehasonlító adatok vannak, hogy a magyar lakosság a saját pénzéből arányaiban amit magánegészségügyre költ, az hogy viszonyul mondjuk más országok ilyen adataihoz?
2: Hát ez nagyon speciális. Ugye Magyarországon fizetjük a TB-t, és igazából jellemzően egészségbiztosítása a lakosságnak közvetlenül nincsen, hanem valamilyen munkáltatója révén ugye van egészségbiztosítási fedezete, és az egészségbiztosítók, egészségpénztárak azért 20%-ot nem érik el ebben a magánfinanszírozásban. Nehéz összehasonlítani, mert a volt szocialista országok közül Magyarország az egyetlen, ahol ez a fajta reform még nem történt meg, hogy nagyobb arányban megjelennek az egészségbiztosítók. Ha hasonlítjuk mondjuk bármelyik európai országhoz, akkor valószínűleg ugyanennyit, vagy lehet, hogy még akár többet is fizet a lakosság, de hogy inkább biztosítói formában. Tehát az a típusú költés, ami nálunk jellemző, hogy a páciens bemegy, és ott közvetlenül kifizeti, ez azért egyre inkább magyar sajátosság, vagy hát Európában legalábbis ez nem ez az elterjedt, hanem valamilyen finanszírozási struktúrában a biztosítója, a pénztára, vagy egyéb ilyen közösség formájában fizetik ki a szolgáltatást, amit igénybe vett, majd egy finanszírozó cég.
1: Akkor nézzük most az egészségügy, a magánegészségügyi szereplők szemszögéből ezt a történetet. Hány ilyen szolgáltató van Magyarországon, és mekkora verseny van közöttük? Mekkora, hány nagy van, akik mondjuk uralják a piacot?
2: Hát nagyon nehéz megállapítani, ugye ez egy nagyon speciális, ebben nem is mennék most bele, ugye ilyen top 25, top 30 sorrendet szoktunk felállítani. Igazából azt lehet mondani, hogy a 2,5 milliárdos éves árbevétel fölötti cégekből összegyűlik 25 cég Magyarországon, és ebben ezért elég nagy a verseny, és hogyha megnézzük a számokat a 25 cég között, akkor vannak nagy növekedések, nagy organikus növekedések, és vannak nagyon drasztikus csökkenések. Akár, hogy így tegnap így végignézegettem a listát, hát azért vannak a top 25-ös listából 2-3 olyan cég, aki egy év alatt kiesett. Tehát gyakorlatilag olyan szinten csökkent a bevétele, hogy nem tudott már ebben a versenyben ott maradni.
1: Ez nagyon érdekes, mert azt gondolná az ember, hogy ez egy tuti biztos piac. Tehát, hogyha van egy jó orvos, vagy van 5 jó orvos, aki összeáll és csinál egy kis magánklinikát, vagy magánrendelőt, akkor ott nincs megállás, hiszen nagyon sok az ellátatlan beteg, a türelmetlen beteg, akinek azért van valamennyi pénze.
2: Az az igazság, hogy azért most több az eszkimó, mint a fóka, tehát sokkal túlkínálat van a magánegészségügyben, különösen Budapesten. 5 orvosnak már nem éri meg összeállni. Tehát, hogyha ez egy teljesen transzparens, abszolút legális működésű, és miért ne lenne az, egyszerűen nem lehet kihozni. Szóval, ha kifizetjük a rezsit, meg az orvosi díjakat, meg a nővéreket, meg a fertőtlenítést, meg a könyvelőt, meg a marketinget, ezt nem lehet kihozni. Egyszerűen arról van szó, és azért tűnik úgy, hogy ezek a nagy szereplők milyen nagyot növekednek, mert egyszerűen a piac torlódik előre. De egyre nagyobb szereplőknél vásárolnak a páciensek, mert ott látják a minőségnek a garanciáját, és azért azt gondolom, hogy egy ilyen közép és nagy szolgáltató között azért már megjelenésében is van minőségi különbség, már nem egy műanyag széken szeretnénk ülni egy magárendelőben, vagy nem egy olyan magárendelőbe szeretnek az emberek járni, ami úgy néz ki, mint egy jó STK rendelő, hanem egy olyan helyre szeretnek járni, jellemzően 40-50 ezer forintos vizitdíjat kifizetve, ahol egy kényelmes fotelben tudnak várakozni. Ezek a minőségi különbségek egyre inkább érvényesülnek a piaci versenyben.
1: De hát ez a felhasználó vagy a lakosság számára egy pozitív hír, hiszen ha nagy a verseny, akkor előbb-utóbb nem csak az következhet be, hogy eltűnnek gyengébb szereplők, hanem hogy csökkenni kezdenek az árak, nem? Vagy ugyanazért a pénzért többet kap.
2: Ez abszolút így van, ezt kevesen vallják be a magánegészségügyben, hogy én nagyon sok felé járok, és nagyon sok mindent látok, akár a számokba is belelátok, bár kevesen vállalják ezt föl, de voltak olyan szolgáltatások az elmúlt 1-2 évben, aminek csökkent az ára. Egyszerűen pont azért, hogy versenyben tudjanak maradni a páciensekért.
1: Amikor szóba hozzák a magán és az állami egészségügyet, és összehasonlítják, hogy mennyire más minőséget ad a magánszektor, akkor viszont ellenérvként az szokott feljönni, hogy az igazán komoly beavatkozásokra viszont nem képes még a magánszektor. Ez továbbra is így van?
2: Hát ez továbbra is így van, és én nem gondolom, hogy a közeljövőben ez változni fog. Igazából ugye a magánszolgáltatók nem tudnak olyan ellátásokat, nem tudnak egy sürgősségi, egy traumatológiai ellátást, nem tudnak egy onkológiai, persze sebészeti ellátást igen, de egy terápiás kezelést nem tudnak adni, mert ezeknek akkora költsége van, amit a beteg már nem tud megfizetni. Ugye pont az a kockázatközösség, amit a TB-be befizetett járulékaink adnak, pont abból van arra lehetőség, hogyha most nagyon egyszerűen fogok fogalmazni, ilyen nagyon konyha nyelven, hogyha én nem megyek el a következő hónapba, és nem költ rám a társadalmi biztosítás, de valakinek szüksége van egy onkológiai ellátásra, ami rendkívül sok pénzbe kerül, akkor ő ezt megkaphatja. Ugye ez a kockázatközösség lényege, hogy mindenki tud belőle, mindenkinek jut belőle. Azok a szolgáltatások, amik nagyon nagy költséggel járnak, hát egy például traumatológiai, tehát egy ilyen baleseti és sebészeti típusú magánszolgáltató egyszerűen olyan készletet és olyan csapatot kéne kiállítani, ami egyszerűen lehetetlen, nem éri meg egy magánszolgáltatónak. Szerintem messze vagyunk még ettől.
1: És olyan ágazata van az egészségügynek, ahol hosszú várólisták vannak, de ezt tudná enyhíteni a magánszektor?
2: Igen, ez abszolút. Ugye például a nagyüzületi protetikai műtétek, térprotézis, csípőprotézis, ez az a terület, ahol a magánszolgáltatók be tudnak kapcsolódni, a szemészeti műtétekbe is be tudnak kapcsolódni, de hát nemrég maga a miniszter fogalmazta meg az új most már van egészségügyi miniszterünk, ő fogalmazta meg, hogy vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a várólista ledolgozásban a magánszolgáltatók hogy tudnak bekapcsolódni.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy tulajdonképpen, hogyha az állam a befizetett járulékainkból, meg más adóinkból beszállna a magánegészségügybe, vagy beengedni a magánegészségügyet az állami szektorba, akkor ezzel tulajdonképpen mindenki jól járna, nem?
2: Tulajdonképpen igen, mert rövidebb lenne a várólista, de azért itt azt feszegetném, hogy ha hiány van az állami egészségügyben, és azt mondjuk, hogy körülbelül éves szinten 2000 milliárd hiányzik a közfinanszírozott egészségügyből. Ha nincsen ennyi pénz, és nem tudnak ennyit, és mondjuk 500 milliárdot szeretne az új kormányzat pluszba beletenni ebből a 2000-ből, akkor én nem nagyon látom annak a lehetőséget, hogyha nincsen elég pénz, akkor hogy lesz arra pénz, hogy bevonjunk. Persze, ezért ezek a műtétek, ezek az elektív műtétek, ugye ezek minden országban várólistához kötöttek, csak nem mindegy, hogy 6 hónapot kell várni, vagy mondjuk 2 évet.
1: És mennyire változik a lakosság, vagy a társadalom egészség tudatossága, vagy az erre való igény, vagy az, hogy akárhogy is, de félreteszek az egészségemre, gyűjtök, vagy bekapcsolódok egy magánegészség pénztárba, vagy biztosítást kötök.
2: Magánegészségpénztár azok szépen növekednek, ugye ott ráadásul van egy adókedvezmény. Az egészségbiztosítás az nem az a szolgáltatás, amit egyén meg tudnak kötni. Ugye egy egyén szintjén, most tegyük fel, én 50 éves elmúltam, magas vérnyomásom van, még egyéb apróságok is vannak velem, nem kötne egy egészségbiztosító közvetlen szerződést, mert egy kockázatos beteg vagyok, tehát az egyének nem nagyon tudnak. Ott is az működik, hogy egy nagyobb kockázat közösségbe érdemes belépni, vagy akár egy munkáltatónál van egy ilyen csomag. Annak Magyarországon nagyon kicsi az aránya, amit a betegek közvetlenül az egészségbiztosítónak fizetnek, tehát ennek kicsi az esélye.
1: Lengyel Lívia, köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta.
2: Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos felhős idő. Sikeresnek értékelte a NATO csúcsot Magyar Péter. Emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már meghaladta a 3800-at. A természeti katasztrófában csaknem 16700-an sérültek meg, és több mint 6400 embert mentettek ki a romok alól. Csaknem 18000-en maradtak fedél nélkül. A dél-amerikai ország északi részét június 24-én rázta meg egy 7,2-es, illetve egy 7,5-es erősségű földrengés. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja a 385000 köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabona termés. Molnár János István gazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadékhiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és az időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Továbbra is korlátozásra kell számítani baleset miatt a fővárosban, Zuglóban, a Fogarasi úton, a Nagy Lajos Király útja közelében. A H5-ös hév Békásmegyer Csillaghegy római fürdő és az Aquincum állomáson változatlanul mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg áramellátási hiba miatt. Várhatóan délután 1:42-ig nem működnek a jelzőlámpák a Bartók Béla út, Tétényi út, Karolina út, Hanzsabégi út csomópontban áramszünet miatt, ezért ott a forgalmat rendőrök irányítják. Torlódást tapasztalhatnak a Tököli úton befelé a Barostér előtt, és a folytatásban a Rákóczi út is csak lassan járható, a halmozat érik. Ahogyan az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt és a Nagykörút előtt szintén nehéz az előrejutás. Lassú a haladás a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé, és tovább a Hegyalja úton is szakaszonként. Akadozik az előrejutás a Szélkálmán tér környékén, továbbá a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé. Telítettek a sávok az M5-ös fővárosi bevezetői szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól és az M3-oson befelé a Szerencs utca előtt. Morga Ötele, BKK.
0: Közlekedési híreinket hallották.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Természetvédelemmel folytatjuk, de most nem az a kedélyes típusú beszélgetés jön, amit esetleg, amire számítanak a kedves nézők, hanem egy nagyon furcsa történet. Itt van velünk Szendőfi Balázs, természetfilmes halkutató, és Erdélyi Pupa Balázs, a Kék Sodrás Mozgalom szóvivője. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen. A történet lényege, hogy ön közzétett egy történetet egy madár pusztításról, és egy bizonyos Fejér megyei horgászszövetség önt rágalmazás miatt perli. Kérném, hogy foglalja össze röviden a sztorit. Miről tett ön közzé posztot, és mi a valóság, és mi a baj önnel?
2: Hát az első fontos dolog, amit érdemes tudni, hogy a horgászszövetségek, illetve a horgászszervezetek közfeladott ellátás keretein belül jogszerűen gyéríthetik a nagy károkatona nevű őshonos ragadozó madarunkat.
1: Tehát írthatják.
2: Írthatják, tehát lőhetik. Igaz, hogy csak acélsöréttel, tehát a vízparton, ugye 2005 óta az ólomsörét használata, az ólommérgező volt, amiatt tilos víz közelben, talán 40 méternyi megközelítésben. És itt ebben az esetben az történt, hogy a tasi zsilipnek a kifolyó víze volt az egyetlen, ami nem fagyott be. Ez a januári jégzajláskor történt, és oda gyűltek a madarak, vegyesen kis és nagy károkatonák. A kis károkatonáról pedig azt kell tudni, hogy egy fokozottan védett madár, egyébként elég könnyű megkülönböztetni a nagy károkatonától. És akkor ott történt az, hogy az ügy jelenlegi állása szerint ugye ismeretlen tettes, de egyébként ez valóban a Fejér megyei Horgászegyesületek Szövetségének a területén történt. Lelőttek elég nagy mennyiségű fokozottan védett madarat is, amiből 5 darabot találtak meg a helyszínelők, a természetvédelmi őr és a rendőrség, és ezt az 5 darabot ezt beszállították az állatkertbe, majd pedig a Nébikhez törvényszéki korbonztani vizsgálatra. Én ezeket a felvételeket megkaptam, a röntgen felvételeket, látszik az ólomsörét a madarakban, tehát itt kétszeres bűnelkövetés, vagy kétféle is történt, az egyik a fokozottan védett állatnak a lelövése, a másik pedig a tiltott ólomsörét használata. Én erről kitettem egy Facebook posztot, ami a hozzám elérkező információk szerint tettenérés történt, akkor még úgy volt, viszont a helyszínelésnél egy csomó mindent nem végezték túl jól a munkájukat, hogy enyhén fogalmazzak, és ezért végül ismeretlen tettes ellen történt a feljelentés. Én akkor egyébként módosítottam is ezt a posztot, tehát amikor kiderült számomra, hogy ez nem egy tettenérés, de nyilván elég volt az a fél nap ennek a horgászszövetségnek, hogy találva érezzék magukat, és ezért ők jogi eljárást indítottak.
1: Mert ők úgy érzik, hogy ön azt állítja, hogy ők lőtték le ezeket a madarakat, vagy közéjük tartozó vadászok? Vagy
2: a halőrök. Ez a halőröknek a jogosultsága. Igen, én ezt ki is írtam, hogy 6 halőr az ő szövetségüktől volt az elkövető, ami egyébként, mondom, az objektív felelősség elve alapján is eléggé valószínű, de nyilván a nyomozás most ismeretlen tettes ellen folyik, de ennyi a csavar az ügyben, hogy a tettenérésből végül is egy ilyen ismeretlen tettes lett.
1: Mit lép most az önök egyesülete, a Kék Sodrás?
3: A Kék Sodrás Mozgalom egy új mozgalom, és ennek a mozgalomnak alapító tagja Szendőfi Balázs, halkutató, természetfilmes, és úgy gondoltuk, hogy ez egy, hát egy elég nagy igazságtalanság az, amikor a rendszer szintű természetpusztítók azok, akik pont a természetvédőt perlik és citálják meg. Tehát úgy gondolom, hogy oké, hogy ez egy más ügy, ez egy más jogi tényállás, de önmagában ez az egész folyamat és az, hogy meghurcolják a Balázst, és egyébként nem ez az első ilyen eset, ez rámutat arra, hogy igazából a MOHOSZ-nál, a Magyar Országos Horgászszövetségnél még nem történt igazából rendszerváltás, és rámutat arra, hogy még a régi reflexek, illetve még hát a régi hatalom az, amely Amely hát igen, tehát a rendszer szintű természetpusztítást végzi, és a régi reflexekkel próbál eljárni pont azokkal szemben, akik ezzel nem felemelik a szavukat. És ezért egy tiltakozó akciót fogunk szervezni a Markó utcába.
1: Van egy 7 pontos kiáltványuk.
3: Igen, a 7 pontos kiáltvány, tehát megalapítottuk a Kéksodrás mozgalmat, és a Kéksodrás mozgalom zászlajára tűzött több olyan célt, ami a természetvédelme és kimondottan vizes élőhelyek védelmével foglalkozik, és a legsürgetőbb pontokat, azokat meghatároztuk 7-es pontban. A 0. pont pedig az, hogy ideje lenne most már rendszerváltásnak történni a vízpartokon is, és hogy a tisztító tűz érje el a vízpartokat is, illetve vannak benne olyan konkrét természetvédelmi követelések, mint például a felesleges állatgyilkolás, azt hiszem ez a 3-as vagy a 4-es pontunk a károkatonával kapcsolatban.
1: És ez a konkrét ügy az ön számára egy elvi kérdés, tehát hogy itt természetkárosítás történt, és nehogy már ön legyen a rossz ember, aki erről tudósít, vagy ennek valami komolyabb következménye is lehet önre nézve?
2: Hát elvileg a rágalmazás ugye az BTK, amit több jogász vitat egyébként, hogy mit keres a BTK-ban, több más országban, mondjuk az angol szász jobban, ha jól tudom, nincs. Nem BTK-s, hanem polgári. De a lényeg az, hogy ezért elvileg lehet letöltendőt kapni, nyilván precedens.
1: Ez nagyon abszurd lenne.
2: Igen, viszonylag abszurd lenne. Számomra ez azért elvi kérdés, én elég régóta foglalkozom a károkatona témával, halkutatóként is, tehát igazából a halakat kellene védenem, de mivel kiderült, illetve pont, hogy nem derült ki, tehát a hazai kutatások egyike sem támasztja alá a egyik károkatona fajnak sem a halállományokra gyakorolt negatív hatását, ezért az egész gyérítési tevékenység csak egy marketing célból történik, azért, hogy a horgászok elégedettek legyenek. Erre rengeteg erőforrást pazarolnak el, lőszert, üzemanyagot, munkaórát, zavarják a teljes élővilágot a károkatona gyérítéssel, nagyon keveset lőnek le belőlük egyébként, a legtöbbet csak felriasztják, és ezzel egyébként fokozzák is a halfogyasztási tevékenységüket, mert a megriasztott madarak azok vissza, ők lendezik az addig elfogyasztott halakat, újra éhesek lesznek, újra táplálkozni fognak, az egész tevékenység úgy értelmetlen, ahogy van, és ezért maga a, tehát nem csak az, hogy fokozottan védett madarakat lőttek le, hanem maga a károkatona gyérítési metódus is a mozgalmunk pontjai között egy olyan dologként szerepel, amit át kellene gondolni és meg kellene szüntetni.
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttek és mindezt elmondták. Ha lesz fejlemény, akkor majd folytatjuk.
3: Hétfőn 10 órakor kék pólóban várnánk a tiltakozókat a Markó utcában.
1: Köszönöm szépen.
0: Július hónap a nevét Julius Cézár római hadvezérről és államférfiról kapta. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Kinek sikerült foglyul ejtenie Julius Cézárt? Start 1. Gall katonák. Start 2. Kalózok. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy az Edda Művek a Kör Musical estjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával, valamint egy hónapra elegendő 90-10 zsírblokkoló étvágykorrektor, kapszula és italpor a 90-10.hu webshop felajánlásával.
1: Egy nagyon súlyos témával folytatjuk, a vele született szifiliszesek száma egyre növekszik, ez egy nem jó úton terjedő fertőző betegség, de megkaphatják magzatok is, és hát elég nagy számban haltak meg magzati korban, születés előtt, megszületése előtt álló magzatok, illetve megszületett gyermekek szifiliszben. Itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül Póta György, házi gyermekorvos. Szervusz Gyuri, mivel hogy évek óta ismerik egymást, igen, szerintem tegeződjünk. Jó reggelt, így köszönöm van szépen. Szóval megdöbbentő, hogy a vérbajként ismert betegség már magzati halálokat okoz, és nagy számban az egészségügyi miniszter is megszólalt a témában, és rendszer szintű problémáról beszélt. Kérlek, mondd el, hogy fertőződnek meg ezek a magzatok, meg a pici gyerekek?
4: Igen, ahogy a felvezetőben mondtad, ez egy nemi úton terjedő betegség, tehát mindenki meglepődik, hogy az újszülöttekről beszélünk, de ők egy úgynevezett latin szóval nozokomiálisnak hívott fertőzéssel, azaz a méhen belül fertőződnek, és a fertőzést hordozó, már fertőzött anyától kapják meg a várandóság alatt a magzatok a fertőzést. Maga a fertőzés őrájuk nézve lényegesen súlyosabb. Általában a az újszülött korban, tehát két esetet különítünk el, az egyik, amelyik rögtön az újszülött korban jelentkezik, de miután nagyon hosszú ideig tud tünetmentesen a szervezetben ez a korokozó élni, ezért vannak olyan esetek, amikor csak akár két éves korban jön elő az egyébként magzati korban megszerzett fertőzés. A tünetei azok, amikor az akut tünetek, tehát a megszületés utáni tünetek, azok nagyon látványosak. Egyrészt egy indokolatlan láz, ami önmagába véve a gyerekorvosoknál mindig felhívja a figyelmet, van fertőzésre, az újszülöttek csak úgy maguktól nem tudnak belázasodni, de nagyfokú máj, lép, nyirokcsomó meg nagyobbodással jár. Általában ugye a halálokhoz is az vezet, hogy a szervezet szinte minden szervét megtámadja ez a korokozó, és ugye a leglátványosabb tünete az egy hát ilyen hólyagos, már kicsit fekélyes bőrjelenség, tehát egy bőrgyulladás, de folyamatos orrfolyással, szembetegséggel jár, tehát nagyon látványos tünetei vannak a kisbaba számára. Ahol később jelentkezik, ott pedig egy elhúzódó a szellemi, testi fejlődésnek a lelassulását látjuk, ez a felhívó tulajdonképpen tünet, és egyértelműen idegrendszeri fejlődési zavarokhoz tud vezetni. Nyilvánvalóan, hogy éppen ezért a legfontosabb a betegségnek a felismerése és időben kezelése, mert arról azért fontos említést tennünk, hogy ez egy baktérium, tehát ez azok közé, a korokozók közé tartozik, amit egyébként egy egyszerű antibiotikummal, egy penicillinnel tudunk gyógyítani.
1: Gyuri, az lehetséges, hogy az anyuka nem is tudja, hogy ő maga fertőzött, épp ezért nem is tudhatja, hogy a magzatát is megfertőzheti, és mégis ez történik, tehát ha ezt én jól vezetem le, akkor tulajdonképpen, ha szűrőprogramon részt vett volna, vagy részt venne az anyuka, akkor kiderülne, hogy baj van, és akkor bőven lehetne sikeresen kezelni az ügyet?
4: Pontosan, tökéletesen összefoglaltad a dolgot, tehát ugye miután sokszor a várandóság előtt fertőződik meg, de egy ilyen hosszabb szünetet, tünetben szünetet tart a betegség, ezért nem is tud róla, hogy ő fertőz, és úgy fertőzi meg a magzatot. Tehát nem is, nem megkerülhető, hogy a legfontosabb az a szűrés, ezt vérből tudják mérni. Most már ugye éppen az apropója a beszélgetésünknek, ugye a szaporodó megbetegedéseknek a száma, ez indokolja, hogy nem csak a várandóság első trimeszterében, tehát az első harmadában, hanem a szülés előtti időben is végezzenek ilyen szűrővizsgálatot. Mondom, ez egy vérvételből, tehát senki ne gondoljon semmiféle ilyen bonyolult és esetleg a magzatra negatív hatással bíró vizsgálatot. És amennyiben ez a fertőzés igazolódik, tehát ahogy te is mondtad, hogy időben felismerésre kerül, akkor egy antibiotikus kúrával ez megszüntethető, ez a fertőzés, és nem fog kialakulni az a kórkép, ami miatt most itt ülünk és beszélgetünk.
1: Mert ez azért meglepő, hogy akkor nincs egy ilyen kötelező szűrés, mert ezek szerint ez egy vérvételből megoldható, tudható a szakmában, hogy sok, viszonylag sok, tehát ezres nagyságrendű szifiliszes megbetegedés van évente. Hegedűs Zsolt rendszer hibáról beszélt, tehát valaki elfelejtette beépíteni a protokollba, hogy szűrjünk már szifiliszre is a kismamáknál, ami nem egy dráma, olyan
4: hát
1: nagy
4: azért
1: költség.
4: Ennyire nem egyszerre tört, hogy elfelejtette valaki. Ugye az a helyzet, hogy egyrészt ami a szomorú apropóját adja a dolognak, hogy azt tört, hogy elfelejtette valaki. Ugye az a helyzet, hogy egyrészt ami a

0: fokozott terhesség. Tehát ahol a várandós kismama nem jár az első időszaktól kezdődően folyamatosan vizsgálatra, éppen ezért a szűrővizsgálatokból is kimarad. Tehát én inkább ez utóbbin változtatnék, mert az, hogy most ezt beépítették, én nem tudom, hogy most mi a kötelező, mi nem, de nem is az jelentős, ha ajánlott és elmagyarázzák a kismamának, hogy ez miért fontos, hogy megtörténjen, akkor gondolom semmi kifogás nem emel, hogyha úgy is vesznek tőle vért, akkor még egy plusz vizsgálatot is végezzenek majd ebből, de a legfontosabb az lenne, hogy csökkenjen ezeknek a gondozatlan, tehát nem kézben tartott terhességeknek a száma, és azért ezt a gondolatot alátámasztva, ha megnézzük, hogy mely országrészben, mely megyékben a legmagasabb a szifiliszes újszülötteknek a száma, és ahol a halálesetek is voltak, amiről te is beszéltél, akkor sajnos ez teljesen egybeesik az ország társadalmilag, szociálisan leszakadottabb térségével, tehát a kettő egyértelműen összefügg.
1: Póta György, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és mindezt elmondtad. Szép napot, viszontlátásra, szervusz.
0: Köszönöm szépen.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc. Július hónap a nevét Julius Cézár római hadvezérről és államférfiról kapta. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Kinek sikerült foglyul ejtenie Julius Cézárt? Start 1. Gall katonák. Start 2. Kalózok. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy az Edda Művek a Kör Musical estjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával, valamint egy hónapra elegendő 90-10 zsírblokkoló étvágykorrektor, kapszula és italpor a 90-10.hu webshop felajánlásával.
1: Sporttal folytatjuk. Magyarországra érkezik a Jetski Európa-bajnokság, mégpedig július 17 és 19-e között Győr környékén egy tavon fogják megrendezni. Itt van velünk a stúdióban Várkonyi Bálint, a Magyar Jetski Szövetség főtitkára. Kicsit nehezen kimondható, elnézést. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy eljött.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Szóval ezek szerint a jetski már profi sporttá vált, és Európa-bajnokságot is rendeznek, ráadásul Magyarországon. Mit kell tudni erről a versenyről, meg arról, hogy nagyjából hány embert érint mondjuk hazánkban ez a sport?
2: Annyiba pontosítanék, hogy profi sporttá vált már nagyon rég, csak a köznyelvben meg a köztudatban azért nem nagyon épült be maga a jetski sport, főleg itt Magyarországon. Jelenleg még egy réteg sportákként működünk, de 92 óta működik a Magyar Jetski Szövetség, azóta minden évben országos bajnokságot szervez a szövetség, és az elmúlt 8 évben pedig már Európa és junior világbajnokságot is. Úgyhogy rendkívül különleges sportág, nagyon kevesen ismerik egyelőre Magyarországon, viszont nagyon komoly szinten tart a versenyzők is, mint sportértékben, mint pedig a szervezés is. Tehát, amint mondtam, 8 éve szervezzük meg a Jetski Európa bajnokságot, ami most már az elmúlt években junior világbajnokság is, és ilyenkor az egész jetskis világnak a szeme Magyarországra szegeződik.
1: Jetskiben hányféle verseny van? Mert mondjuk a síelésre gondolok, ott van szlalom, gyorsasági verseny, most már ugranak, freestyle, tehát a jetskinél ez hogy alakul?
2: Nem is gondolnánk, de rendkívül sokszínű. Szerintem pont ez az egyik eszenciája, hogy mindenki megtalálja benne, ami éppen neki testhez álló, meg ami őt szórakoztatja. Egyrésztről nyilván vannak, amiket ismerünk, ülős jetskik, ez a legelterjedtebb, de kevesen tudják, van belőle állós is, ami talán még dinamikusabb és még inkább sportra hajazó, rendkívül komoly fizikai igénybevételt eredményez az állós, de emellett van freestyle is, ami meg rendkívül látványos. Itt akkor be is szúrnám egy kis programajánló a győrieknek, illetve aki oda látogat, Győr központjában a Rába vízén szervezünk egy betét futamot, ilyenkor átköltözünk a tó felületéről a Győr központjába, és egy nagyon látványos jetski freestyle versenyt szervezünk. A világ több pontjáról érkeznek jetski freestyle-osok, nagyon kevés ilyen versenyző van a világon, akik ilyen szinten űzik, mint akik most jönnek, és ők versenyszinten ott bemutatót tartanak, ilyenkor több ezer ember, ezt immár második, harmadik évet csináljuk, bocsánat, Győr központjában, ilyenkor több ezer ember gyűlik ki a vízpartra, mert egyszerűen oda vonzza bárki, aki arra jár, megáll, és nem tudja abba hagyni addig, amíg nincs vége.
1: A freestyle-ban gondolom valamilyen pontozásos alapon lehet eredményt hirdetni. Ezzel szemben a gyorsasági az meg egy exakt, tehát aki hamarabb célba ér, az nyert, nem?
2: Abszolút. Úgy kell elképzelni talán, mint egy MotoGP-t, vagy egy motorversenyt a vízfelületen, tehát bójákból kirakott pálya van, nagyon sokszínű és nagyon különböző lehet. Próbálják mindig a szervezők is, mi is próbáljuk mindig a lehető legizgalmasabbat, legösszetettebbet, legkomplexebb pályát létrehozni, és ilyenkor aki hamarabb beér a célba, az nyer szokás szerint. Freestyle-nál pedig, ahogy mondta, pontozás van, és ott többféle aspektusból vizsgálják azt, hogy a freestyle versenyző mennyire tudja lenyűgözni a közönséget. Vannak technikai elemek, amiket pontoznak, de az is, hogy milyen interakciót alakít ki a közösséggel, mekkora showt csinál, ez is része a pontozásnak.
1: A gyorsaságiban különféle, hogy is mondják ezt, erőosztályok vannak, mert nyilván nem ugyanazt a teljesítményt tudja leadni egy nagyon erős jazz jetski, meg egy kevesebb lóerős motorral felszerelt.
2: 12 kategóriával indítjuk el ezt a Európa-bajnoki futamunkat. Ebben vannak állós ülősök, különböző kategóriákba. Nyilván motor teljesítménytől, illetve akár tuning szinttől is függ az, hogy ki milyen kategóriában indul. A GP1-es kategóriák azok, ahol igazából a legnagyobb teljesítmények kerülnek a vízre. Itt akár 500 lóerő fölé is mennek ezek a jetski gépek, úgyhogy ott aztán elképeszt ez a teljesítmény, amit látunk.
1: Itt konstruktőrök versenye is van, mint a Forma 1-ben, vagy idézőjelben csak a versenyzők versenye?
2: A versenyzők általában mindig csapatban működnek, ugye egy jetski versenyzőhöz mindig tartozik szerelő, ilyen-olyan csapattag, úgyhogy nagyon komoly háttérstáb szükséges ahhoz, hogy valaki jetski versenyző legyen, és akkor a versenyzők többször egy-egy csapatba tömörülnek többen, és akkor így egy elég nagy konstruktőr áll mögé néhány jetski versenyzőnek, ebben az értelemben igen.
1: Milyen végsebességre képes mondjuk egy ilyen feltuningolt 500 lóerős jetski?
2: Most már kimondhatjuk, hogy a 140-et elérik ezek a gépek.
1: Elég brutális vízen.
2: Rendkívüli, tehát szerintem el se tudjuk képzelni. Ott már ugye nagyon más, mint mondjuk egy autóba ülni, mert közvetlen a menetszél, közvetlen az érintkezés a vízzel, nagyon kicsi a test ahhoz képest, hogy mekkora a sebesség, nagyon kicsi a súly, és nagyon magas a súly-lóerő arány, úgyhogy ez egy olyan élményt eredmény, ez ami igazából függőséget alakít ki, úgyhogy a jetski versenyzők ezért tudnak utána évtizedekig a jetskibe maradni, és másra nem is gondolni, meg sokszor az egész életüket aztán e köré formálják, mert egyszerűen, ha valaki ezt megszimatolja, valaki ebbe belekóstol, akkor beszippantja.
1: Függőséget okoz. És mennyire balesetveszélyes? Szoktak ilyen nagy bukások lenni?
2: Ez nekem nagyon fontos kérdés, mert egyébként nyilván ilyen sebességnél, ilyen teljesítményeknél elkerülhetetlen a balesetveszély. Na most ezt a veszélyt nekünk a dolgunk az, hogy minél jobban kibekkeljük, minél jobban távol tartsuk a pilótákat attól, hogy ők ütközést szenvedjenek. Vannak versenybalesetek, de mindenképpen a biztonság egy olyan szempont, hogy a mentőhajóink, a részmarsaljaink, akik az egészet biztosítják, a szárazföldi mentőszolgát mindenki azt szolgálja, hogyha baleset van, akkor azt a lehető legjobban kezeljük. Egyébként abból a szempontból biztonságosabb, mint mondjuk egy motorverseny. Sokan ezért választják inkább, mint mondjuk a szárazföldi motorsportokat, mert azért bukásoknál sokszor mérsékelhető, vagy sokkal kisebb a sérülés, vagy a sérülés veszély. Úgyhogy némileg biztonságosabb, de nyilván itt is van baleset veszély.
1: A magyar jetskisek hogy állnak Európában? Ez egy Európa-bajnoki hétvége lesz, szóval milyen esélyeink vannak? Mi lesz az a csúcs, amit elcsíphet egy magyar versenyző itt?
2: Büszke mondhatjuk, 15 magyar válogatott versenyző készül erre az európai bajnokságra. Ezek közül szinte mindenki éremesélyekkel indul a saját kategóriájában. Köztük van 3 junior versenyző, akik ugye világbajnoki futamot, a világon az egyetlen junior világbajnoki futamot futják itt, tehát aki itt érmet szerez, vagy akár a végső győzelemre tör, az világbajnoknak mondhatja magát, és a 3 junior versenyzőnk a saját kategóriában mindhárman esélyesek a végső győzelemre. De emellett a többi felnőtt versenyzőnk is igazából a világ élvonalába tartozik, a világ elit részét képezik, és nagyon komoly éremesélyekkel megyünk. Úgyhogy biztatok mindenkit, hogy olyan kis szurkoljon, mert
1: hol
2: ez,
1: is lesz
2: ez egy igazi
1: pontosan
2: magyar.
1: Győr-Győr-Zámoly?
2: Győr-Győr-Zámoly, ugye azért mondjuk így, mert Győr-Zámoly nagyon közel van Győrhöz, egy ilyen agglomerációs település. Győr-Zámolyban van az a tó, amin történnek a futamok nagy része, de ugye Győrt bevontuk, mint betétfutam, freestyle betétfutam, úgyhogy aki Győrben mondjuk meglátja, hogy milyen szórakoztató ez a freestyle, azután bízunk benne, hogy egy kicsit kijebb jön a városból, és Győr-Zámolyban is részt vesz.
1: Július 10-19, tehát a következő hét vége.
2: Jövő hét végén, így van, péntek, szombat, vasárnap, egész nap futamok vannak, és még egy dolgot nagyon el szeretnék elmondani, hogy kifejezetten az volt a célunk, hogy családbaráttá tegyük ezt az eseményt. Foodtruckok mellett gyerekeknek ugrálóvár, jetski múzeum, jetski kiállítás lesz, ez gazdagítja a partot, és akkor mellette meg folyamatosan reggeltől estig mennek a futamok különböző kategóriákban. Aki kijön családdal, szerintem haza se tudja majd vinni a gyerekeket, úgyhogy ezek 3 egész napos program.
1: Köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves nézők, ennyi fért a mai Startba és a Start Plusba. Az egész szerkesztőség nevében köszönjük szépen a figyelmet, holnap is jelentkezünk, legyen szép napjuk, a viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: két ember a fia. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos, felhős idő. Emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Magyarország nem nyújt katonai támogatást Ukrajnának. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már meghaladta a 3800-at. A természeti katasztrófában csaknem 16700-an sérültek meg, és több mint 6400 embert mentettek ki a romok alól. A dél-amerikai ország északi részét június 24-én rázta meg egy 7,2-es, illetve egy 7,5-es erősségű földrengés. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja a 385 ezer köbmétert. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Már a MÁV Plusz alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok, a hívek és a tramtrén járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid hozzátette, Több városban a helyi közösségi közlekedés járműve is követhetők, továbbá Újkereső is segíti az állomások és a járatok gyors megtalálását. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és az időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Egy olyan filmnek a premierjéről beszélünk, amit már lehetett látni, mert február 3-án a Filmszemlén bemutatkozott a Profécia, és hát ott sikerrel mutatkozott be, úgyhogy remélhetőleg várakozások veszik körül Fabricius Gábor filmjét, amelyet most már lassan elkezdenek úgy vetíteni, hogy hát sorba rendesen lehet majd látni. A Z-generációról szól ez a film, és az alkotó Fabricius Gábor a vonalban. Szervusz, Gábor!
3: Szervusz! Igen, így van.
2: Téged a Z-generáció miért érdekelt különösen?
3: Igazából nekem volt egy olyan személyes tapasztalatom, mint a Covid után, ami azt a benyomást keltette bennem, hogy nagyon nagy a közöny egymás iránt. Nyilván nekem volt egy olyan esetem, hogy majdnem ugye meghaltam, és akkor kórházban voltam, stb. És azt éreztem, hogy valamiféle furcsa közönnyel viseltetnek az emberek egymással kapcsolatban. És akkor arra gondoltam, hogy egy olyan dokumentumfilmet szeretnék csinálni, ami ezeket a falakat radikálisan lebontja. És én azt láttam, hogy ez az a korosztály, ez az a generáció, aki mindenféle gátak nélkül szeretne beszélni egymással is, egymás felé tudnak fordulni óriási empátiával, megérteni egymást, és ez az a generáció, akinél úgy éreztem, hogy a legkevésbé vannak jelen abban a diskurzusban, ami hát így a médiatér, vagy egyáltalán a filmek világa, tehát hogy nagyon keveset. Annak ellenére, hogy meg vannak címkézve, hogy ő az Z-generáció, és ilyen, meg olyan, meg amolyan, nagyon kevésszer lehet hallani az ő hangjukat. És egy olyan biztonságos teret szerettem volna létrehozni, ez a tűz körül ülés, egy ilyen nagyon ősi vágyunk, hogy a tűz körül ülve megosztjuk egymással a dolgainkat, és a jövőben nézzünk, ezért is Profécia a címe. Oda össze tudjam őket hozni, és ott tudjak velük valójában beszélgetni. Tehát amikor megkérdezem tőlük, hogy hogy vagy, az nem egy olyan hogy vagy, hogy egyébként meg tök mindegy, hanem tényleg valódi kérdések és valódi válaszok szülessenek, és egyébként szerintem ez nagyon erősen működött is.
2: Mindenkit látunk, akit szóra bírtál, vagy nem volt mindenki annyira nyitott, hogy egy filmben helyet kapjon?
3: Hát ugye amikor már eljöttek, akkor ők azért tudták, hogy egy filmben fognak szerepelni, annak ellenére, hogy ugye a tűz felé ülnek, és kvázi a háttérben dolgozó kamerákat a sötétben nem is érzékelték, sőt el is felejtették, hogy be vannak portozva, mikroporttal, ilyen kis mikrofonokkal. Tehát gyakorlatilag sikerült létrehozni egy olyan teret, amiben tényleg egymással tudtak beszélgetni. És ezt 5 napig, hogyha technikailag nézzük, ugye a forgatás menetét, akkor ezt 5 napig csináltuk, és ebből az 5 napból van összevágva úgymond egy éjszaka, vagy egy ilyen tűz melletti beszélgetés, ez 2 óra. És tehát vannak nyilván olyan emberek is a filmben, akik egymással ugye nem is találkoztak, mégis nagyon hasonló problémákkal, nagyon hasonló kérdésekkel, mint például a gender, tehát hogy a saját szexualitásuk kérdése, amiben nagyon nagy nyomás helyeződik rájuk a média oldaláról, vagy a világ van a különböző politikai oldalaknak az elképzelései szerint, és ők ebbe születtek már bele, tehát úgy nőttek föl, hogy itt ez ilyen likvid dolog, és ezek kérdéseket okoznak, hogy a rassz kérdése, hogy például egy palesztin lány szólal meg, aki Magyarországon született, úgymond szőkék a szülei, mert hogy ugye magyar szülők, tehát nem az érszerinti szülőkkel nőtt föl, és milyen Magyarországon egy ilyen helyzetben felnőni abszolút magyarként, és hogy nézik őt például nagyon sokszor cigánynak, és hogy ő benne ez mit okoz. Vagy hogyha megyek tovább, akkor természetesen a drog kérdése, ami egy óriási probléma szerintem ebbe a generációba. Tehát olyan méhkasba nyúltunk úgymond ezekkel a fiatal lelkekkel, hogy egészen elképesztően mély történetek. Mindegyikük egy-egy film önmagában is. Főleg, hogyha beszélgetnek, az meg őrület.
2: Az idősebbek el szokták intézni ezt a generációt annyival, akik előttük járnak, ugye? Hogy hát ez a digitális nemzedék, ezek nem beszélgetnek, ezek csak nyomkodnak, és ők már eleve így nőttek fel, és egyébként ez tény, ők az első olyan nemzedék, amelyik a digitális eszközökkel együtt nő föl, tehát elveszett számukra a kommunikáció hagyományos módja. Miközben te pont a kommunikáció hagyományos módját kínáltad fel nekik.
3: Azért nagyon örülök, hogy ezt mondod, mert ez volt egy ilyen őrületes élmény, hogy képzeld el, hogy nem ismerték a tűz körül ülök és beszélgetek élményt.
2: Mondjuk
3: ami azt gondolom, hogy nekünk, idősebbeknek, ez egy ilyen teljesen az elmúlt, mit tudom én, az emberiségnek 100 000 évében, ez egy teljesen természetes dolog. És annak van egy mágiája. És nekik egyáltalán nem volt meg. És olyan hálálkodás ment a végén, hogy úristen, ez egy olyan élmény, amit soha nem éltek át, és fantasztikus, és hogy mennyire megnyitja az embert, és hogy ugye előse vették a telefonjaikat, tehát tulajdonképpen ilyen digitális detox volt, ami nekik is egy óriási élményt okozott, és végül is létrejött a tűznek a mágiája velük is, annak ellenére, hogy ők nem így nőttek fel. Tehát egy új helyzetbe kerültek, és ez nekik nagyon furcsa volt, és azt gondolom, hogy működött ugyanúgy, mint mindannyiunknál.
2: Ha megnézzük a filmet, hány fiatallal találkozunk?
3: Hát összesen hányan szerepelnek benne?
2: Már nem is tudod.
3: 15-20-an lehetnek talán.
2: Az sok, én ugye kevesebbre gondoltam.
3: Hogy igen, hát figyelj, 6 nagy szál van benne, 6 nagy történet van benne, akik vezetik úgymond ezeket a ilyen témákat, amit mondtam, hogy gender, hogy drog, hogy rassz, hogy szülők, transgenerációs traumák, és köré gyűlnek, hogy úgymond ezek köré, a szószólók köré gyűlnek, akik szintén ezekben a témákban nyilatkoznak meg, de az összesen körülbelül az 15-20 ember. És azt azért mondom, tudni kell, hogy nagy mennyiségből maradtak ők így bent, egy ilyen szűk csapat lett volna. Mondjuk a tűz körül legközelebben mondjuk 6-an ülnek, akkor egy kicsit távolabb úgymond 10-en. De azért ezt ilyen 50-60 emberből kaptuk meg ezeket a történeteket a gyártási folyamat során.
2: Jobban megértjük a fiatalokat, mi idősebbek, ha megnézzük a filmedet? Jobban meg tudjuk, hogy mi jár a fejükben?
3: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy például a filmszemlén a bemutatóra Pataki Ági Kovács Gábor duó beült, és teljesen tátva maradt a szájuk, és hosszan beszéltek arról, hogy most már egészen másképpen látják ezt a generációt, mint ahogy eddig gondolkoztak róla, és hogy valójában soha nem volt lehetőségük arra, hogy ilyen érzékenyen, közvetlenül, empatikusan kerüljenek közel hozzájuk. És én ezt látom, hogy egyrészt ugye van, a generációs szinten a fiatalabbak, azok nyilván azokat a történeteket hallják, amik bennük élnek, amik bennük is élnek, tehát az ő generációkban. De az idősebbeknél ez tényleg egy közelkerülési helyzet, ahol már úgy nem látják ugyanúgy a világot a fiatalokkal kapcsolatban, mint ahogy korábban. Szerintem ez egy olyan élmény, ami megváltoztatja a nézőpontjukat. És hát végülis ez volt a cél, hogy legyen egy, a közöny helyét felváltsa az empátia. minden szinten.
2: Ez a sok beszélgetés, ami ott a filmszemlén, a film körül és utóéleteként zajlott, ez arra sarkal benneteket, hogy a premiért március 19-én a Toldi moziban úgy intézzétek, hogy ott utána lesz egy közönség találkozó. Ott lehet veled találkozni. A fiatalok közül is néhányal?
3: Szerintem nagyon sokan lesznek. Hát ugye a producerei Kozák Soma és Kuslics Máté, ők maguk is z-generációsok, tehát hogy én valójában az operatőr is az volt, tehát hogy rajtam kívül az egész stáb z-generációs, és velük együtt fogjuk ezt a Q&A, tehát kérdés és válaszokat, sessiont megtartani a premier után, és aztán utána pedig, ugye mivel ez a Colorado zenei fesztiválon történt a forgatás, a colorádósok egy bulit is fognak hozni nekünk.
2: Na, hát ez akkor egy ilyen összművészeti találkozó lesz. Minden esetre, hogyha valakiben az kérdés, hogy a Z-generáció az micsoda, ez a millennium generáció, tehát a 2000 előtt pár évvel és 2000 után pár évvel születettek. Hát öreg kamaszok és fiatal felnőttek úgy nagyjából. Meg a rendező Fabricius Gábor, aki remélem öröki fiú, úgyhogy valami hasonló módon álljunk el ez a dologhoz.
3: Ez egy jó labda volt, amit igazán nem is tudok leütni.
2: Na jó, van, akkor maradjuk ebben. Március 19-e Toldi mozi. A Profécia hivatalos premierje, utána pedig elindul a film a maga útjára, amihez minden jót kívánok neki, és neked a rendezőnek. Szia, Gábor!
3: Köszönöm szépen a beszélgetést! Ugye?

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Itt a Kultúra. Jó napot kívánok! Somodi Sörmös Eszter szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Rónai Egon vagyok. Könyvekkel indítjuk a mai műsort. Sok-sok könyvvel és egy könyvszakértővel, Ludwig Orsolyával, a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatójával, akit annyi jó könyvötletet kaptunk már, úgyhogy én reménykedem abban, hogy ez a mai nap is így telik majd. Szervusz, Orsi!
2: Szervusz, nagyon fogok igyekezni.
1: Légy szíves, köszönöm szépen. Szóval, azt tudom, hogy a valóság sokkal kapcsolatban készültél valamilyen anyaggal, de nekem a valóság sok meg a könyv, az tulajdonképpen inkább egymással szembe menő két fogalom. Tehát nem sok irodalmi témát talál az ember a valóság sok környékén.
2: Hát nem így kell nézni, hanem igazából a valóság sok mélyére kell lásni, hogy miért is létezik egyáltalán ez a műfaj, illetve hogy miért tetszik az embereknek, amennyiben tetszik. Mondjuk én rendkívüli mértékben nem vagyok rajongója, de amikor így utána gondoltam és beszélgettünk a kollégákkal erről a témáról, tényleg rá kellett jönnöm, be kellett látnom, hogy nagyon sok irodalmi mű valójában ugyanazon az alapon működik, mint a valóságshow, azzal a biztonságos környezettel, hogy ott nem valóságos embereknek az életébe kukucskálunk bele, vagy az ő reakcióikba, az együttműködésbe, együtt nem működésbe, hanem ezt fiktív karakterek megteszik helyettünk. De igazából, hogyha belegondolunk mondjuk Agatha Christie-nek a 10 kicsi néger című történetébe, vagy Orwellnek az Állatfarmjába, vagy pedig a Legyek urába, vagy Janet Eller Semmije, akkor ezek pont azon az alapon működnek, ahogy a valóságshow is. Ugye a valóságshow miről szól? Különböző tematikákba ültetik azt, hogy egy random vagy ilyen hát véletlenszerűen összeállított csoportot, amiben lehetőleg mindenféle karakter kell legyen, ezeket összezárnak valamilyen helyszínen, de a lényeg az, hogy elszigetelve a szélesebb környezettől, és utána elkezdik figyelni őket, és ráadásul mindenféle kihívások elé állítják őket, nehézségekbe kerülnek, na és akkor hogyan reagálnak, hogyan tudnak együttműködni, ki az, aki vezérszemélyiség lesz, ki az, aki rögtön az áldozat személyisége lesz, tehát valójában a regényekben ugyanez megtörténik. Amit én nem szeretek a valóságshowban, az az, hogy itt valódi emberekkel kísérleteznek, a regényekben legalább ezt nem valódi emberekkel tesszük.
1: De annyit mentségül, meg szemrehányásul egyúttal a valóság sok mellé, hogy hát ezek azért nagyon gyakran megrendezett helyzetek, amikben valódi emberek szerepelnek, de nem feltétlenül valódi szituációkban.
2: Ez egész biztos így van, ezzel együtt azért egy, hát ez a kukucskálás dolog és ennek a kiszolgálása, ez nyilván ott van.
1: Hát a kukucska az meg mi vagyunk, hogy ennél a szónál maradjunk. Tehát ez az, ahogy átnézünk a szembe levő házra, kicsit elhúzva a függönyt, hogy jobban lássunk. Tehát ez gyakorlatilag ez vagyunk mi.
2: Erre hogy... muszáj elmesélnem egy viccet neked, bocsánat, és remélem a hallgatóknak is majd tetszett ősrégi szakállas vicc, ugye a Gizi néni mondjuk felhívja a rendőrséget, és bepanaszolja, hogy a szembelévő házba hát egy férfi mesztelenül mutogatja magát, és hát micsoda felháborító dolog, kijön a rendőr, odáll a néni ablakához, hogy hát hölgyem, itt én nem látok semmit a szembelévő ablakba. Innen nem is, de ha fölmászik a szekrény tetejére, teljesen látszik.
1: Igen, azt hittem, hogy távcsőben.
2: Szóval azért ilyesmi.
1: Hát ez a valóság sok titka valóban. Meg igen, az, hogy azt hiszem, hogy majd én eldöntöm, hogy ki maradt bent, ki maradt ki, szavazással lehet, ugye, meg az, hogy itt zárt helyszínen vannak, tehát be vannak zárva. Ezeket mondjuk Agatha Christie például hibátlanul működtető, hogy mondjuk megérkezik a kastélyba a társaság, és aztán kiderül valami.
2: Bizony, bizony. Tehát ez, mondom, maga az alapvető mechanizmus, az megvan a regényekben, pontosan így helyeznek karaktereket egy kísérleti keretbe. Ugye nem csak ilyen történetek vannak, mert vannak a szabadon mozgó karakterek is, ahol jönnek-mennek a mellékszereplők, de pont Agatha Christie-nek több ilyen története van, a nyaralógyilkosok is ilyen, a gyilkosság az Orient Expressen is ilyen, hogy ott van egy zárt közösség, mindenféle ember, az alaphelyzetben nem tudjuk, hogy van-e közöttük kapcsolat, és aztán szépen bontakozik ki, hogy egyáltalán hogyan kötődnek egymáshoz, ki lehet a gyilkos, stb. Szóval ő ennek szerintem kifejezett mestere, és érdekes tényleg, ha az ember így belegondol, hogy valójában ugyanaz a mechanizmus, mint a valóságsók.
1: Sőt, hát Orwell szinte az Állatfarma írt egy valóságsó történetet, tehát az aztán tényleg, az csak nincsenek kamerák.
2: Hát pontosan, tehát ő is mestere ennek. Azért azt hozzá kell tenni, hogy Orwell valóságos helyzeteket próbált meg leírni, tehát ő azért a kommunista diktatúrát erőteljesen megjeleníti, tehát lehet, hogy ott ugye az állatokat nevezi meg, de valójában azért több karakter mögött lehet sejteni, hogy milyen valóságos személy volt.
1: De ez így van a valóságsoknál is, ha már itt tartunk, hiszen ott a producer, a szerkesztők különböző karaktereket vizsgálnak és választanak. Igen. Ki szereplővé. Nem mindegy, hogy milyen összetétel találkozik aztán egy valóságsó első napján.
2: Igen, pontosan, tehát erre nyilván pszichológusok is figyelnek, hogy vajon milyen kapcsolatok jöhetnek létre, kik azok, akik szövetkezni fognak, kik azok, akik tuti ellenségesek lesznek, és ugye egy show sikeréhez mindegyikre szükség van. Hát aztán higgyük el, hogy mennyire valódi vagy nem valódi.
1: Valójában szerintem ezen a néző rég túl van. Tehát aki a valóság sok lelkes híve, ő pontosan tudja, hogy megrendezett jelenet, de egy idő után, hogyha jó a valóság show, akkor ezt el is felejti. Már ugyanis a karakterekkel van elfoglalva, és nem annyira a jelenetekkel. Az irodalom hasonló témákat, azokon túl, amiket ugye klasszikusként az előbb említettél, lásd például Agatha Christie vagy Orwell, hoz manapság?
2: Nagyon is, nagyon is. Én két történetet, vagy két világot szeretnék megemlíteni. Biztosan ismerik az Éhezők viadala sorozatot a kedves hallgatók. Feltételezem, hogy filmen még többen látták, mint ahogy olvasták.
1: Finom romantikus mondanom, történet, igen.
2: Hát minden.
1: Ismerjük, persze.
2: Kedves vagy, hogy ezt az aspektusát emeled ki, de azért valójában ez egy elképesztő erős társadalomkritika, és tökéletesen illik a mai világunkra is. Pont amikor a nagyobb gyerekeim voltak, kisiskolások, akkor jött be az első vagy a második film, és hát teljesen oda voltak, hogy fú, hát ezt meg kell nézni. És én úgy szoktam lenni az ilyen filmekkel, hogy én megnézem előre, és aztán meglátjuk, hogy ez szabad-e. És ennél a filmnél pont azt éreztem, hogy szerintem tényleg nagyon komoly mondani valója van, de egy gyerek ezt még nem fogja érteni, hanem ő azt fogja látni, hogy itt kegyetlenkedés van, ugye az Éhezők viadala, ha esetleg valaki nem ismerné, ez ugye egy ilyen disztópikus jövőkép. Nem, ez nem zombi, hanem ugye egy teljesen disztópikus társadalom, és ebben minden évben megrendeznek egy olyan viadalt, ahol a különböző körzetekből fiatalokat, még akár gyerekeket is kisorsolnak, mindenhonnan egy fiút, egy lányt, elhurcolják egy zárt környezetbe, egy ilyen, hát nem is tudom, mint egy aréna körülbelül, csak hát annál jóval nagyobb, meg természeti környezet, és akkor ott életre halálra meg kell küzdeni. De mindezt folyamatosan közvetítik kamerákkal, manipulálják is az eseményeket, manipulálják azt, hogy a közönség ezt hogyan látja, és hát nyilván ez egy nagyon komoly diktatórikus világban játszódik, ahol ugye Snow elnök a központi személy, és hát elképesztő plasztikusan meg tudja jeleníteni, hogy a média, ugye itt is, ahogy közvetítik magát a viadalt, az teljesen hogyan tudja befolyásolni a közönség véleményét, és akár teljesen más képet is mutatni, mint a valóság. Pedig hát valódi kameraképet mutatnak, tehát hogy abban nincsen manipuláció, hogy ne, nem az történik, amit a kamera mutat, csak éppen úgy mutatja meg olyan szögből, akkor olyan kontextusba helyezve, hogy tökéletes manipuláció. Na én ezért nem engedtem a gyerekeknek, mert én azt gondoltam, hogy ezt ők még nem értik. Egy felnőttnek szerintem nagyon tanulságos, könyvben is, filmen is megnézni.
1: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy hát könyvben nem. Pont úgy felnőtt történet, mint ahogy filmen, ugye a film ebből a szempontból sokkal keményebb tud lenni.
2: Igen, itt azért én azt gondolom, hogy mondjuk azért egy fiatal 16-17 éves már tud ezzel mit kezdeni, főleg, hogyha a szülő beszélget vele erről a könyvről. Én amúgy is szoktam javasolni, hogy a nehezebb könyveket azért jó, ha megbeszéljük velük. A másik könyv, amit majd még szeretnék ajánlani, az szintén olyan, hogy azzal nem szabad a gyerekeket egyedül hagyni. Az éhező fiadala szerintem szintén ilyen, amivel nem szabad még egy 16 évesre egyedül hagyni, 25 fölött szerintem ezzel már akkor már van annyi tapasztalata az embernek, hogy ezt jobban tudja önállóan is kezelni. Hát Janne Tellernek a Semmije, amit még így utoljára szeretnék megemlíteni, ezt nem tudom, hogy ki ismeri, szintén létezik filmen is.
1: Borzasztóan, ez nekem nincs meg.
2: Borzasztóan kegyetlen történet. Ez arról szól, hogy egy gyerektársaságból egy fiú fölmászik egy fára, és nem hajlandó lejönni, mert közli, hogy semminek nincs értelme, és neki így úgy van elege a világból, ahogy van. És akkor a gyerekek először ártatlan módon, de megpróbálják neki bebizonyítani, hogy dehogy nem, hát azért van érték, van értelme a dolgoknak. És ez a próbálkozás, ez relatív kedvesen indul, de elképesztő mértékben elfajul, tehát a Legyek urához hasonlóan elfajul. Döbbenetes dolgok jönnek ki a gyerekek természetéből is, és hát gyakorlatilag meg is semmisítik lelkileg önmagukat. Szerintem egy nagyon-nagyon megterhelő történet. Érdekessége, hogy Hollandiában született maga a könyv. Először betiltották, majd pár évtizeddel később most meg kötelező olvasmány, és én egyikkel se értek egyet, tehát szerintem butasság mind a kettő, tehát ezt kötelező olvasmánnyá tenni, hát akkor nagyon remélem, hogy ott alaposan felkészítették a tanárokat, hogy ezt átbeszéljék, és hogyha magyarul, ez egy slágerkönyv lett azóta, tehát ha ezt valaki látja, hogy a gyerek olvassa, akkor mindenképpen beszéljenek róla. Felnőttként is érdemes elolvasni, de nehéz olvasmány lesz előre.
1: Ez valójában egy thriller, igaz?
2: Hát nem is tudom, hogy milyen kategóriába merjem sorolni. Hát egy nyomasztó lélekdráma, én inkább ezt mondanám. De nagyon komoly téma, tehát hogy merjem sorolni. Hát egy nyomasztó lélekdráma, én inkább

0: meg lesz a gyilkos, és akkor van feloldozás vagy egyebek, de ezek a mai kortárs történetek, amik hasonlítanak a valóságsókhoz, azért ott nagyon komoly lélektani dolgok kerülnek leírásra, hogy ne túl szép magyart használjak. Szóval azzal szerintem senkit nem szabad egyedül hagyni, beszélgessünk róla, viszont beszélgetni meg kell, mert ezek a dinamikák körülvesznek.
1: Hát ez a világunk része, nyilván.
0: Igen,
1: Ugye a média által befolyásolt világnak aztán különösen része, tehát még az sem baj, ha értjük, hogy hogyan működnek, akár a valóság sok, bár nem ezeken keresztül kell ezt megérteni, de valóban beszélni meg, igen. Orsi, köszönöm.
0: Én is.
1: Nem túl szívderítő, de izgalmas olvasnivalókat ajánlottál nekünk, bár mondjuk egy Agatha Christie az mindig szívderítő, tehát ő mesél, az más.
0: Team Agatha Christie vagyok, szóval always.
1: Így. Ludwig Orsolya, a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatója. Köszönöm, Orsi.
0: Én is neked, szia.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! A főváros 11. kerületében baleset miatt továbbra is korlátozásra kell számítani a Nagyszőlős utcában befelé a Budaörsi út után, és emiatt jelentős fennakadást tapasztalhatnak ott, illetve a Budaörsi úton is a Nagyszőlős utca előtt. Egyaránt lassan járható a budai alsó rakpart és a Műegyetem rakpart a Petőfi híd közelében. Észak felé a pesti alsó rakparton a Szent István parttól déli irányban a Lánchídig szintén egybefügg a sor. Erős a forgalom az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, az Üllői úton szintén befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Telített a Tököli út változatlanul a Baross tér előtt, és a folytatásban a Rákóczi úton is akadozik a haladásra a Halmazatérig. A Dózsa-György úton a Hősök tere közelében számítsanak lassulásra, az Andrássy úton és a Bancsi-Zsilinszky úton, a közös csomópont előtt, továbbá a Károly körúton is az Asztória felé a Dohány utcáig. Délután 3 óráig időszakos lezárásra kell számítani az első kerületben a Bécsi kapu téren, filmforgatás miatt. A Széll Kálmán tér felé közlekedő 16-os, 16A és 116-os autóbusz Bécsi kaputér megállóját ezért áthelyezték a Fortuna utcába. Varga Etele, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

0: vagy meg vagyok, ennyi megfelel.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
3: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
4: A következő műfajunk a musical után most a stand-up lesz, méghozzá abból az alkalomból, hogy itt van a vonalban Walter Mikey. Na most ez a Mikey, ez azért némi magyarázatra szorul, nem azért, mert ez egy magyarítása az angolnak, vagy angolítása a magyar névnek, hanem nekem erről például Woodhouse jutott eszembe, neki van egy felejthetetlen alakja, bizonyos P. Smith úr, de a P. néma. Ez a Mikey meg Y-nal van. Szia,
5: és
4: Mikey. Ával. És Ával, ráadásul. Ezt értik az emberek általában?
5: Abszolút, és igazából az a legjobb benne, hogy így meg is jegyzik. Ugye nagyon sok mindenkit beszélnek Mikey-nak, aki Miklós, rám is a középiskolába ragadt rám, viszont úgy elkezdtem így írni, és ezt így meg is tudták jegyezni az emberek. Nekem a középiskolai tablomon sincsen semmi más kírva, csak annyi, hogy Mikey Ával és Y-val.
4: Jó, hát legalább így nehéz lesz azonosítani, hogy ő az, aki megbukott az érettségin.
5: Hát, hogy összetörte a táblát másodikba, de erről nem szeretek beszélni.
4: Ugye? A Wartner az igazi, ugye?
5: Az igazi, így van.
4: Na, akkor ezt legalább rendbe raktuk. Hogyan lesz az ember felnőtt fejjel, hát nem vagy 12 éves, hogyan lesz az ember felnőtt fejjel stand-upos?
5: Hát azért ez már tart egy ideje, csak ugye régen sokkal könnyebb volt a médiával befutni, mármint hogy a TV fellépésekkel, akkor mindenki felfigyelt rá, ma meg online kell ügyeskedni ahhoz, hogy felfigyeljenek, de azért... Sokat mondogatták nekem, egyébként picit csapongtam, tegyük tisztába. Tehát cirkuszos múlttal rendelkezem, úgyhogy nem áll tőlem távol a szórakoztatóipar. És ott már én nekem mondogatták, hogy miért jó a dumát, kéne ezzel foglalkozni, és aztán így belevágtam, hogy bátorítottak az ismerősök.
4: Magyarán sokat hülyéskedtél, és elhitted, hogy ez jó.
5: Hát, most ezt úgy mondanám, hogy én zsonglőrnek készültem, úgy is végeztem, és bohócként folytattam. Ez kiderült, hogy a humor része az jobban működik.
4: De miért akartál zsonglőr lenni? Abban mi vonzott igazán?
5: Engem elképesztően lenyűgözött, amikor meg tudtam tanulni egy trükköt. Először az, hogy láttam, hogy mások csinálják, aztán, hogy ezt én is meg tudom csinálni, meg hogy ezen keresztül én szórakoztatni tudok embereket. Tehát én egy olyan helyről jöttem, én nekem az anyukám kozmetikus, apukám RTV műszerész, tehát egy teljesen földhöz ragadt világból, és engem ez a világ lenyűgözött. És az, hogy részese lehettem, dolgozhattam az Egyesült Államokban, a világ legnagyobb cirkuszába, de a Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circusbe, az valami fantasztikus volt. Az nem. Úgyhogy én nekem ez az egész így elrabolt.
4: De Mikey, ezt csinálod még? Szívemet. Egyébként, tehát az artista éned az létezik még?
5: Létezik, de nagyon korlátozottan. Igazából szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány rendezvényen lépek föl, de ebből van egy nagyon, nagyon szívemhez közel álló, az pedig a Vidor Fesztivál Nyíregyházán. Ott már 22 éve folyamatosan mindig visszahívnak.
4: És de ez jól... nem úgy van, hogyha nem csinálod naponta, elmúlik?
5: Hát vannak olyan részei, amit muszáj lenne minden nap gyakorolni, de a három labda az olyan, mint a biciklizés, azt nem lehet elfelejteni. És én nekem a zsonglőr műsorom is most már nagyon régóta egy szórakoztató műsor, beszédes alapra van helyezve, tehát a közönség folyamatosan be van vonva, és akkor őket igazából néhány trükkön keresztül szórakoztatom, de azokat a trükköket, azokat lehet jegelni.
4: Volt neked a Comedy Centralon egy saját műsorod, és aztán ugye a csatorna bezárt nem kifejezetten miattad.
5: De azért hozzátettem én is a magamért.
4: Hát az volt a címe, hogy láttad már. Na, ezt már nem látjuk.
5: Ezt már nem. Behoztuk az internetet a tévére, az volt a koncepció.
4: Működött?
5: Egyébként igen, működött, szerették. Sajnos utána levették, tehát igazából programváltások voltak, és valahogy ez ilyen mostoha sorsra került, de ezt szerették, amikor ment, én nagyon élveztem.
4: Olyat csináltál, mert hogy a kettőt ténylegesen elegyített? Tehát arra építesz egy stand-up számot, hogy közben te artista is vagy?
5: Inkább fordítva az igaz, hogy inkább a stand-upos elemeket vettem be az artista műsorba, és így lettem egy 7 perces cirkuszi szám, hanem egy fél órás, 40 perces ilyen nagyon szórakoztató műsorszám.
4: Most van egy új produkciód, az a cím, hogy Ülj le egyes.
5: Igen, nagyon-nagyon szeretjük.
4: Ezt szerintem ismerjük ezt a mondatot mindannyian, akik iskolába jártunk.
5: így van, és hát, hogyha az ember egy tanár úrral áll össze fellépni, akkor ez egy ilyen adott cím a műsornak.
4: Mert hogy ti ott ketten vagytok.
5: Így van, ketten vagyunk. Híres ember tanár úr berobbant a TikTokon közel egy éve, és most úgy döntöttünk, hogy egy kicsit, hát olyan, mintha visszamennénk az iskolába, vagy egy kicsit az iskolába visszük vissza a nézőket, inkább így tudnám megfogalmazni. Ugye ő az az ember, aki a káromkodj helyesen rovatot csinálja az interneten, tehát ő azokat a káromkodásokat, ahogyan beszólogatnak egymásnak az emberek, vagy akár neki is, azt ő tökéletesen helyre teszi, hogy mi a szót ő, hogyan ragozunk, teljes hasonulás.
4: Tanár úr, sok hasznos dolgot lehet megtanulni, igen.
5: Ez így van, és akkor azt találtuk ki, és már ne is ment ugye a premier, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, mert egy teltházat csináltunk elsőre. Azt találtuk ki, hogy csinálunk egy olyat, hogy becsöngetnek, megérkezik a rossz diák, a renitens, az lennék ugye én, és ha már nincs itt híres ember tanár úr, akkor addig én elmondok ezt-azt. És akkor így az első felét a műsornak viszem, aztán amikor elkezdem használni a tábláját, akkor megjelenik, odavágja a naplót az asztalra, és mondja, hogy na, az én táblámra te nem érsz, úgyhogy ülj le egyes, és átveszi ugye az uralmat az osztály fölött, akik ugye a nézők.
4: Ezt én Valentin napon mutattátok be, ugye?
5: Így van, Valentin napon. Lehet mondani Pécelen?
4: Pécelen, igen, lehet mondani, mi ne lehetne mondani. És mi lesz tovább?
5: Most per pillanat úgy állunk, hogy megyünk Szolnokra, Budapestre, Debrecenbe, éppen egy Győr van még Függőbe, illetve Érdre is a következő egy-másfél hónapban. Úgyhogy nagyon izgatottan állunk az idő, ez az összak elé.
4: A legrosszabb esetben megjön a három labda, ha elveszik a táblátokat.
5: Hát akkor igen, de nem veszi el senki a táblát, mert kizavarjuk a teremből.
4: Ennyi. Ülj le egyes. Na jó, hát Mikey, köszönöm, hogy beszélhettünk ezekről. Örülök, hogy találkoztunk ilyen módon, és majd egyszer beülök, és jól megnézlek benneteket ezen az órán.
5: Várunk nagyon sok szeretettel, és köszönöm szépen én is, hogy beszéltünk.
4: Walter Mikey humorista, stand-upos artista művész volt itt a vonalban az előzőekben, és hát arról beszélgettünk, hogy híres emberrel elkezdett egy közös stand-up estet, az a cím, hogy Üle egyes. Erről szólt az előző néhány perc. Köszönjük a figyelmüket. Ez volt ma a Kultúra. Szabó Betty szerkesztette. Róna Jegon vagyok. Minden jót önöknek. Viszont hallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Legyen úgy, ahogy akarod.
1: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Marad a napos, felhős idő, sikeresnek értékelte a NATO csúcsot Magyar Péter. Kritikus a tatai öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Zelenszky ukrán elnökkel folytatott találkozóján az ankarai NATO csúcs találkozón. Ukrán források szerint ugyanakkor Trump nem pontosította, hogy Washington teljes rendszerekre, vagy csak az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt. Az iráni forradalmi gárda amerikai támaszpontokat támadott Kuvaitban és Bahreinben, válaszul a Washington által Iránban végrehajtott támadásokra. A forradalmi gárda azzal fenyegetőzött, hogy válaszcsapásait a régió más támaszpontjaira is kiterjeszti, ha az Egyesült Államok újabb támadásokat indítana. Az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon az iráni küldöttséget vezető főtárgyaló csütörtökön kijelentette, hogy a Hormuzi szoros csak iráni feltételek mellett nyílhat meg, nem pedig az amerikai fenyegetések nyomására. Több tucat halálos áldozata van a Dél-Kínában pusztító áradásoknak. A katasztrófát a Maysak trópusi vihar okozta, amely rekordmennyiségű esőt hozott a térségbe. A legtöbb áldozat Naningban vesztette életét, miután átszakadt egy víztározó gátja. A hatóságok tájékoztatása szerint eddig mintegy 130 ezer embert kellett kitelepíteni. A mentőegységek folyamatosan dolgoznak az elszigetelt lakosok felkutatásán. A mentésben több mint 8 ezeren vesznek részt. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja a 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
1: A Spirit FM híreit hallották.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazin jelentkezik itt a Spirit FM-en, a Több-kevesebb című műsor. Jó napot kívánok! Hazafé Dávid a mai szerkesztő, én Rónai Egon vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket. Fontos témák, itt rögtön az első a magyar felsőoktatásról szól, ahol éppen most megint egy struktúraváltás zajlik, de ez még nem garantálja a sikert. Ennek járunk utána, hogy mit lehetne tenni, mit kellene tenni ahhoz, hogy egy kicsit jobb legyen a felsőoktatásunk helyzete, presztízse és jobb eredményekkel bocsássák ki a diákokat, ez talán a legfontosabb szempont. Siti Johanna, a BDO Corporate Finance stratégiai tanácsadás üzletág vezetője a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval mondom én, hogy ismét jelentős átalakulás előtt áll a felsőoktatás. Ugye most az alapítványokból visszatérünk egy hagyományos működési rendre, de azt a hagyományost is rengeteget ostoroztuk, nem csak ezt az alapítványit.
2: Ez így van, igen. Mi elsősorban egyébként itt az elmúlt hónapokban nyomon követve ezt a sok vitát, ami mindegyik ugye a fenntartói struktúráról volt szó. Mi ezt egy kicsit megpróbáltuk a másik irányba terelni, pont azért, mert hogy ahogy említette, a régebbi rendszert is kritizálták, az újat is, tehát mi úgy gondoltuk, hogy egy lépéssel hátrébb lépünk, és megnézzük, hogyha most egyébként esetleg új alapokra lehetne helyezni, időfüggvénye lesz, akkor mik azok a távolabbi szempontok, amikre egyébként mindenképpen figyelni kellene, mert nem attól lesz sikeres egy egyetem, hogy éppen ki a fenntartója, mert ugyanúgy egy magán és egy állami egyetem is tud sikeres vagy sikertelen lenni.
1: Hát a nemzetközi példák pont ezt mutatják, és érdekes, a magyar kormánynak is mindig ez volt az érve, hogy a magánegyetemek kiválóan működnek az Egyesült Államokban, vagy Angliában, Németországban, csak hát nem úgy, mint az itteniek.
2: Hát abszolút nem így működnek. Nekünk volt az elmúlt időszakban egy felsőoktatási egyetem egy projektünk, ahol a költségszerkezetüket vizsgáltuk, és költségoptimalizációs stratégiát próbáltunk nekik csinálni, és csináltunk egy nagyon széles körű benchmarkot, és azt állapítottuk meg, hogy azért a nemzetközi sikeresnek mondott egyetemek, akik financiálisan sikeresnek tűnnek, és azért nagyon más értelmezési struktúrával működnek, sokkal több, csak más formában kapnak támogatást, nem úgy, mint itthon. Szóval ez egy nagyon ideál kép, hogy egy oktatási intézmény, aki azért alapvetően közfeladatot lát el, főleg itthon Magyarországon, még akár profitorientáltan is tudjon működni.
1: Most talán a pénzügyeik nem lesznek rendezetlenek, mert az állam belelép és valamiféle rendet mégiscsak kénytelen vágni, ha már ezt vállalta és ezt vette a nyakába. De másfajta alkalmazkodási képességei megvannak-e a felsőoktatásnak, akár a munkaerőpiaciak, akár a gazdasági igényeknek megfelelőek?
2: Pont ez a probléma, és mi pont ezt próbáltuk körbejárni jobban az elemzésünk során, hogy azért Magyarországon tudjuk, hogy a demográfia most éppen milyen irányokat vesz, hogy csökkennek a születésszáma, továbbá a diplomásaink száma is jelentősen csökken. Az új kormányzati céloknak megfelelően mindkettőt növelni szeretnénk, ugye most jelenleg a diplomások aránya és az Európai Uniós átlagtól egy 10% ponttal el van maradva. Hogyha összességében mi ezt nézzük, akkor egy olyan megfelelően alkalmazkodó felsőoktatási struktúrára van szükség, aki egyébként egy magas fix költséggel mégiscsak tud dinamikusan működni, úgyhogy a jövőben kevesebb hallgatói létszám lesz. Valahogy azért ugye idő lesz, mire esetleg a demográfiai mutatóink javulnak, viszont az, hogy a diplomások száma az növeljen, az rajtunk áll. Ahhoz egy minőségi felsőoktatást kell nyújtanunk, ami vonzóvá teszi őket, és amivel egyébként ki tudjuk szolgálni ugye egy értéket teremtő gazdaságot is.
1: Az Eurostat azt mondja, hogy Magyarországon alacsony, kifejezetten alacsony a diplomások aránya, az Európai Unió az nagyjából úgy számol, hogy minden második munkavállaló a fiatal korosztályban diplomás, nálunk ez 32-33%. Ez egy olyan adatsor, ami egyébként eléggé önmagáért beszél. Korábban az volt a mondás, hogy ne egyetemi diplomára hajtson a fiatal, hanem inkább valamiféle szakmát szerezzen minél hamarabb. A kettő nem mondaná egymásnak ellent, igaz?
2: Összességében nem mondaná egymásnak ellent, azonban, hogyha ugye a mostani versenyképességet nézzük, és nemzetközi viszonylatba tesszük Magyarországot, akkor a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek, ugye azért, ahogy tudományos háttér és nem csak fizikai infrastruktúra, hanem megfelelően képzett humántőkére van szükség, ezért mindenképpen ezt az irányt is ugyanúgy képviselnünk kell, mindemellett pedig nyilván a fizikai és a képzett szakképzett munkaerőre is szükségünk van.
1: A különböző nemzetközi példák mit mutatnak nekünk, az a fajta egyetemi struktúra, ahogy most a felsőoktatás kinéz, amit most kínál a fiatalok számára, az mennyire korszerű és mennyire felel meg annak, ahogy máshogy gondolkoznak erről?
2: Mi azt láttuk a nemzetközi példáknál, hogy nincsen egy egységes jó módszertan, ami azt jelenti, hogy akár az adott országon belül sem egységes. Érdemes differenciálni ezeket az egyetemeket, pont azért, hogy mikor mit várunk el, és milyen célt kell kiszolgálni ezeknek az egyetemeknek. Nálunk ugye most egy nagyon egységes finanszírozási és működési struktúrában vagyunk, és így nem elvárható, hogy ugyanazt várjuk el mondjuk egy kutatóegyetemtől, mert neki reális olyan elvárásokat támasztunk, hogy szerepeljenek ott a nemzetközi rangsoron, legyenek neki nemzetközi kutatási bevételeik, de még egy ilyen regionális tudásközpont esetében, akinek elsődleges célja a helyi gazdaság és a munkaerőpiac kiszolgálása, vagy a társadalmi mobilitás támogatása, velük szemben nem elvárható a kiezd, tehát nagyon fontos lenne differenciálni az egyetemeket, hogy kivel mi a célunk, és érdemes lenne a finanszírozási struktúrát is utána ilyen szempontból rá igazítani.
1: Át kéne alakítani ezt a mostani rendszert, ha ezt egyáltalán annak lehet tekinteni, hogyha ez valahogy úgy alakult ki, hogy az összes nagyvárosnak van egyeteme, minimum főiskolája, ragaszkodik hozzá, és ez egy nagyon fontos szempont is az elérés, az elérhetőség alapján. De közben meg egy csomó helyen ugyanazokat a tantárgyakat ugyanúgy oktatják, ami meg valójában eléggé feleslegesnek látszik.
2: Az átalakítás alatt én inkább azt mondanám, hogy újra, hogy igazából célokat kellene meghatározni. Meg kell nézni, hogy hol érdemes, akár a lakossági szempontból, akár finanszírozási szempontból fenntartani a nagyobb egyetemeket, és hogyan lehetne optimalizálni ezeket a képzési portfóliókat, és pont ezért a finanszírozások mindig a megfelelő helyekre tudnának menni, és nem lennének kissé elesett egyetemek, vagy olyanok, akikhez egyébként rengetegen jelentkeznek, és rengeteg forrással tudnak működni.
1: Egy kicsit olyan, ezt tudom, ez suta hasonlat lesz, de szerintem érteni fogja a kedves hallgató, és mint ami vitát a kórházak kapcsán bonyolít hosszú évek óta az egészségügy és a politika, hogy hol van értelme valóban egy olyan kórháznak, amelyik mindent kínál, és hol lenne értelme egy olyannak, amelyik igazából mondjuk a krónikus betegeket látja el. Ez egy kicsikét hasonló vita, hogy hol kell nagy egyetemet, kutató egyetemet, nagy orvosi karokat, és nem tudom mi mindent fenntartani, és hol felesleges, mert van másik.
2: Ez egy rendkívül jó hasonlat. Nekem egyébként az egészségügye szíven csücske, úgyhogy ott is részletesen végignéztem már ezeket. Ugye tekintve, hogy alapvetően egy közszolgáltatásról van szó, ezért mindenki számára elérhetőnek kell lennie. Mégis azért ugye, mivel közpénzből finanszírozzuk, a források azok korlátozottak, tehát meg kell találni egy nagyon jó, hatékony és optimális struktúrát.
1: Nem könnyű feladat, amit a nyakába vett a kormány, mert valami hasonlót ígér. Önökhöz fordultak már, vagy önök elküldték-e már a saját anyagukat számukra?
2: Mi elküldtük már a saját anyagainkat, és nyitottság van mindenki részéről. Nyilván most nagyon sok ötletet kapnak, a szakterületen is sok szakértő ötletel és gondolkozik. Bízom benne, hogy a végén egy jó gondolatot tudnak kiválasztani, esetleg összegyúrni a sok szakmai véleményt egy megfelelőre.
1: Siti Johanna, nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm szépen, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: A teste régi bérlakás a Móricon, a belekopott vízvezeték rendszerek.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Műsorajánló. Magyarország segít. Keresztény üldözés a Közel-Keleten. Szökőár Ázsiában. Műsorajánló. Magyarország segít.

0: Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélyelhárítás miatt. Erős a forgalom a Tököli úton befelé a Barostér előtt, és a folytatásban a Rákóczi úton, valamint a Dózsa-György úton a Hősök tere közelében, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópont előtt, továbbá a Károly körúton az Asztória felé. Akadozik a haladás a Budaörsi úton, a Bach csomópont előtt, a Hegyalja úton befelé szakaszonként a Szél Kálmán tér környékén, a Budai alsó rakparton és a Műegyetem rakparton egyaránt a Petőfi híd közelében észak felé és a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól délre a Lánc hídig. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, ezért ott a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sávban tudnak közlekedni, és onnan egyik irányban sem tudnak a Salgó-Tarjáni utcába behajtani. A Salgó-Tarjáni utcát ugyanakkor egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. A lezárt útszakaszon csak a BKK éjszakai járatait engedik át. Borgo Etele, BKK.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: Nyilván egy piacon, hogyha különféle cégek különböző értékeit kell meghatározni, akkor nagyon is fontos az, hogy a piac maga, ahol működnek ezek a cégek, milyen. Az elmúlt években a magyar gazdaság hát életjeleket mutatott, de nem túlságosan egészségeseket, és éppen ezért nagy valószínűséggel például a nemzetközi üzleti életben a hazai vállalkozások értéke lehet, hogy még alatta is volt, mint amennyit különben egy normál környezetben a valódi értékük jelentene. Ez iránt érdekes. És erről beszélgetnék én Szőlősi Ferenccel, a KPMG tanácsadó, KFT Corporate Finance tanácsadás vezetőjével. Jó napot kívánok, igazgató úr!
4: Jó napot kívánok, Evan!
3: Ha jól gondolom, akkor az, hogy a magyar gazdaság stagnált és nehéz, strukturális nehézségekkel küzdött az elmúlt időkben, nem tette különösebben vonzóvá a nemzetközi befektetők számára a magyar cégeket.
4: Igen, ahogy említette, ez egy alapvető nehézséget okozott az elmúlt években, hiszen úgymond voltak nehézségek a magyar piacon, mind gazdasági, mind pedig szabályozási szempontból, és egy potenciális cégértékesítésnél azért hasonlóan működnek az alapvető közgazdasági elvek, mint bármi másnál, hogyha azért mérséklődik a verseny és a kereslet, akkor ez nincsen túlzottan jó hatással, úgymond az értékre és az érték, vagy mondjam, egy értékesítés során elérhető cégértékre ára. Úgyhogy abszolút ilyen szempontból nehézségek voltak, és alapvetően mi ezt úgymond keresleti oldalról láttuk alapvetően problémának, tehát kevesebb érdeklődést tapasztaltunk, és ez nyilván mind a tranzakciók számára, mind pedig az értékelésekre kihat.
3: Egyébként ez jól érzékelhető volt a környező országokkal összevetve? Tehát a lengyel meg a román piac az elmúlt években kifejezetten jól szerepelt, vagy az előzőekhez képest legalábbis jól szerepelt. Ott ez megragadható volt, hogy jobbak is az eladási értékek?
4: Hát értékek szintjén ezt azért így nem merném kijelenteni, egy picit igen, viszont aktivitásban abszolút ez, hogy mondjam, tetten érhető, és

0: különösen olyan szempontból, hogy mondjuk a professzionális befektetők, tehát regionális private equity cégek jóval nagyobb számban voltak aktívak ezeken a piacon, és sokkal több és nagyobb tranzakciókat is csináltak, de egyébként értékelésben is, és hát itt van egy ilyen regionális hatás is, tehát az egész régió, úgymond cégei nem tudnak mondjuk olyan értéken forogni, vagy tranzaktálni, mint mondjuk egy nyugat-európai vállalat, de ebben ilyen szempontból semmiképpen nem fejlődött a magyar piac olyan szinten, hogy fejlődhetett volna.
1: A mi értékünk, mondjuk a nyugat-európai sokkal tradicionálisabb, sokkal kialakultabb piaca kapcsolatban a növekedési potenciál lenne? Pont az, ami Magyarországon az elmúlt években hiányzott?
0: Igen. Összességében ez egész régióra elmondható, hogy befektetői szempontból az, hogy itt hosszú távon, különösen egyes szektorokban, ahol ugye nagyobb jövőbeli növekedés elképzelhető, várható, ott abszolút egy jövőbeli nagyobb növekedés az olyan annyira vonzóvá tud tenni egyébként egy szektort vagy egy vállalatot, amivel úgymond ki tud emelkedni, és ténylegesen igen, érdeklődést tud generálni.
1: Egy stabilabb növekedési potenciál, vagy mondjuk egy jól megragadható forint árfolyam mennyit változtat azon, hogy állnak a befektetők a magyar piachoz?
0: Elég sokat tud változtatni. Szerintem önmagában egy stabil, kiszámítható gazdasági pálya és növekedés az önmagában már egy tranzakciós sikerhez is egy nagyon fontos és elégség, mondjuk egy nagyon-nagyon alapvető feltétel. Mindenképpen ez szignifikáns különbséget tud mutatni, úgymond cégértékben is, illetve érdeklődésben is, mind a növekedés, mind pedig akár a forint-euró stabilitás is, illetve jövőre vonatkozóan. Ez egy olyan szempontból komplex kérdés, hogy azért most a forint erősödése sok vállalatnak éppen nehézséget okoz, főleg, hogy exportra termelnek, és ilyen szempontból van devizakockázatuk. Azonban hosszú távon egyértelműen ez egy felértékelődéshez vezethet gyakorlatilag cégértékek szintjén.
1: És hát talán az is, hogyha a kormány kitart a szándéka mellett az erővezeti csatlakozás tekintetében, mert hát nyilván az is egyfajta kiszámíthatóságot feltételez egy befektető szemével is. Hogy látják a magyar cégvilág éhes a befektetésre?
0: Szerintünk igen, és ez vélhetően azért változni is fog, vagy változhat a következő években. Az elmúlt években tényleg visszafogott aktivitást is láttunk, és itt különösen szerintem a középvállalati szektorban van egy olyan elmaradás, hogy nagyon-nagyon sok cég vár arra, hogy valamilyen úton, módon generációváltással, vagy pedig tulajdonlással ugye megoldja azt, hogy a tulajdonosváltással megoldja azt, hogy a következő évtizedekben hogyan menjen tovább a vállalat, és ilyen szempontból szerintem az elmúlt években alacsonyabb tranzakciós aktivitás láttunk, mint ami lehetett volna, úgyhogy szerintem idővel ez kvázi meg fog következni, hogyha a körülmények úgy adottak lesznek, igen.
1: Szőlősi Ferenc, KPMG, köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm én is.

interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Grüße.
1: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Erdély Dóra a vonalban, vele folytatjuk az Ökonomusz elemzőjével a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en, és azzal a témával, hogy mi mennyibe kerül, ha nyaralni indulunk. Itt két nagy célpontot vettek alapul az elemzéshez Dóráék, a Balatont és az Adriát vetik össze. Jó napot kívánok, mire jutottak, Dóra?
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mi azt vizsgáltuk meg az Ökonomusznál, hogy egy négy tagú család, két felnőtt, két gyerek, egy ötnapos üdülés során azonos feltételek mellett hol talál olcsóbb a nyaralási helyszín magának. A Balatonnál, ahol Siófokot és Balatonfüredet vizsgáltuk, vagy az Adriánál, ahol Zadarvárosát.
2: Ez azért is logikus sorban. Ez a vizsgálat, mert állandóan azt halljuk, és hát simán odavágjuk, hogy ennyiért már a tengernél is tudnánk nyaralni, halva a balatoni árakat. Igaz ez?
3: Pontosan ez volt a mi feltevésünk is, viszont azt találtuk, hogy a legtöbb relációban a Balaton továbbra is olcsóbb az Adriánál. Akár az utazás nézzük, bár az evidens, hogy többbe kerül kiutazni kocsival az Adriára, mint a Balatonhoz, de hogyha a szállás nézzük, vagy éppen az étkezési költségeket, akkor is azt látjuk, hogy a Balaton árban még mindig versenyképesebb, mint az Adria.
2: Sokkal? Tehát alapvetően... Na jó, igen, minden. Persze, hát az határa csillagos ég, ezt szoktuk mondani. De hogyha mondjuk reálisan nézzük, tehát egy közepes árfekvésű, közepes igényeknek megfelelő, tehát normál szállást tekintünk alapul, akkor mekkora a különbség?
3: Igen, vizsgáltunk szállodákat, vizsgáltunk apartmanokat is különféle feltételekkel. Az látszik, hogy az a szállodák esetében 3-tól 5 csillagosig néztük, és 50 ezer forinttól akár 700 ezer forintig is terjedt. Tehát a különbség a kétfajta a szállások között, hogy Balaton vagy Adria. Mi pedig az apartmanokat illeti, ott is néztünk átlagos szállás árakat, ami a Balatonnál ilyen 400 ezer forint körül van a négy tagú családnak az ötnapi nyaralása, míg az Adriánál 600 ezer. Tehát az átlagnál is egy 200 ezer forintos különbség látszik. És megnéztük a legolcsóbb elérhető szállásokat hasonló feltételek mellett, és azt találtuk, hogy a Balatonnál 300 ezer forint alatt is találhatunk szállást, még az Adriánál 400 ezer forintnál kezdődik a legolcsóbb is.
2: Egyébként pedig, hogyha beszéltünk róla egy fél mondattal, hogy a határa csillagoség, azzal számoltak? Tehát az extra szolgáltatások, igen, és az öt csillag? Az mit kóstol?
3: Számoltunk. Itt segítségünkre volt egy Pannon Egyetemi kutatás is, ami pont az évelején mérte fel a szállodákat. Az ötcsillagos szállodák esetében, és már hozzászámolva a forintnak az erősödését is, nagyjából az ötnapos nyaralás négy tagú családnak a Balatonnál 1,2 millió forintnál lehet a szállás árat tekintve, míg az Adriánál 1,8 millió forintnál kezdődik az ötcsillagos, ami a határa csillagoség kategóriába tartozik.
2: Na, akkor azt azért tényleg kimondhatjuk, hogy a szállás költségeket nézzük, akkor a Balaton olcsóbb, így sem olcsó, de olcsóbb, mint a horvát tengerpart. Igen. És a többi költség, tehát például ugye enni kell, nem feltétlenül all inclusive az ellátás, tehát hogyha elmegyünk egy étterembe, akkor mi történik velünk?
3: Igen, az éttermek esetében a Nubeo oldalát használtuk, ahol helyi lakosok véleménye is számít, illetve statisztikai adatokból is dolgoznak. Ott azt találtuk, hogy az Adriánál egy közepes kategóriás két fő részére való éttermi étkezés nagyjából 25 ezer forint körüli összegű, még Magyarországon ilyen 17-22 ezer forint között van. Itt kisebb a különbség, mint mondjuk a szállásoknál, de azért látszik egy pár ezer forintos drágaság az Adria részére. Ami pedig az élelmiszer árakat jelenti, ott is mutatkozik eltérés, hogy Horvátország egy kicsivel drágább, mint Magyarország, és ezt az infláció is alátámasztja. Sajnos Horvátországban jóval magasabb jelenleg az infláció, és az élelmiszeráraknak is a növekedése, mint idehaza.
2: És akkor ugye itt van még egy újabb tétel, utazni is kell, valahogy el kell jutnunk az úti célhoz, a szállás az nem az étkezés, az egy alapköltség. Ott hogy állunk?
3: Igen, ugye egyrészt fontos látni, hogy a Balaton közelebb van, mint az Adria, tehát sokkal kevesebb benzinnel is elég számolni. Viszont számoltunk továbbá az autópálya díjakkal is, mind Zadarig, mind Balatonfüredig. A Balatonhoz leutazni nagyjából oda-vissza úttal 17 ezer forint, a pesti indulással és érkezéssel, még Zadarig 76 ezer forintot kóstál az utazási költség. Viszont ezt kismértékben kompenzálhatja az, hogy a horvát tengerpartok és strandok ingyenesek, mivel közvagyonnak számít Horvátországban a tengerpart. Ezzel szemben viszont a Balatonnál, főleg Siófokon, Balatonfüreden és a kiemelt desztinációkban strandbelépőt kell fizetnie a családnak, hogyha szeretne a vízbe menni, ami három nap esetén ilyen 18-26 ezer forint a négy tagú családnak, négy nap strandolás esetén pedig akár 25-35 ezer forint is lehet.
2: Nem olcsó ez, akárhogy is nézzük, és ugye azért azt tegyük hozzá, hogy ezek a számok, amiket az imént hallottunk, ezek a számok nem egy hetes nyaralásról szólnak, csak öt naposról. Miért pont öt napost néztek?
3: Ezt láttuk olyan átlagos nyaralási időnek a mostani helyzetben, akár hogyha nézzük az árakat, a családi költségvetésnek a lehetőségeit, illetve hát itt volt még az elemzés készítésekor a közel-keleti háborúnak a veszélye is, ami szintén okoz gazdasági bizonytalanságot, akár a családok esetében, akár a turizmus esetében.
2: Hát és akkor még a repülős utakról nem is beszéltünk, ami külön kategóriája lenne ennek a nyaralás költség kérdésnek, ahol akár fejenként 100 ezer forintot, vagy többet is kérhetnek a légitársaságok az oda-vissza útér. Úgyhogy igen, ez egy a családi kasszákat megterhelő, de szinte kötelező nyaralás, mert hogy erre szoktuk mondani, hogy azért ez jár, nem?
3: Ez jár pontosan is. Az Adria mellett szól, hogy tengerparti élményt nyújt, és még elérhető távolság, elérhető külföldi úti cél a magyar családok számára.
2: Járni jár, de van-e? Ugye mindig ez a kérdés ilyenkor. Kívánom, hogy mindenkinek legyen ebben része. Erdélyi Nóra, köszönöm szépen, önnek is jó nyaralást, hogyha úgy lesz.
3: Köszönöm szépen.
2: És hát önök is, hogyha neki tudnak indulni, akkor érezzék jól magukat. Ha meg nem, akkor itt vagyunk mi holnap, és várjuk önöket a Gazdasági Magazinnal ugyanebben az időben. Köszönöm a figyelmet, Rónai Egont hallották, viszonthallásra.
1: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét, közölte a Sándor Palota az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban az MTI-vel. Súlyog Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezet elfogadásának lehetőségével veszélybe kerül a rendszerváltás vívmányain és az európai értékeken alapuló magyar alkotmányos demokrácia. Az iráni forradalmi gárda amerikai támaszpontokat támadott Kuvaitban és Bahreinben, válaszul a Washington által Iránban végrehajtott támadásokra. A forradalmi gárda azzal fenyegetőzött, hogy válaszcsapásait a régió más támaszpontjaira is kiterjeszti, ha az Egyesült Államok újabb támadásokat indítana. Az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon az iráni küldöttséget vezető főtárgyaló csütörtökön kijelentette, hogy a hormuzi szoros csak iráni feltételek mellett nyílhat meg, nem pedig az amerikai fenyegetések nyomására. Több tucat halálos áldozata van a Dél-Kínában pusztító áradásoknak. A katasztrófát a Maysak trópusi vihar okozta, amely rekordmennyiségű esőt hozott a térségbe. A legtöbb áldozat Naningban vesztette életét, miután átszakadt egy víztározó gátja. A hatóságok tájékoztatása szerint eddig mintegy 130 ezer embert kellett kitelepíteni. A mentőegységek folyamatosan dolgoznak az elszigetelt lakosok felkutatásán. A mentésben több mint 8 ezeren vesznek részt. Az aratás miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk a közutakon. A nagyméretű, lassú munkagépek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon nagy oldaltávolságot tartva lehet azokat, hívja fel a figyelmet az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Arra is figyelmeztetnek, hogy a mezőgazdasági járművek jelzőfényei nem lehetnek takarásban, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, ismét szeretettel köszöntöm a fórum minden kedves nézőit, és köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is. Köszönöm, hogy minket választottak. A témajavaslatok. Magyar Péter szerint az ellenzéki képviselők elfáradtak a parlamentben. Az volt a terv állítólag, hogy ma hajnalig húzzák a vitát az alaptörvény módosításáról, de végül is 11 óra körül abba hagyták, és bejelentette a Fidesz, hogy bojkottálja ezt a vitát. A második témajavaslat, hogy Toroszkai László szerint Orbán Viktor történelmi személyiség, és a Mi Hazánk elnöke egyre nagyobb társadalmi igényt észlel arra, hogy a Mi Hazánk és a Fidesz közösen takarítsák el a Tisza pártot. A harmadik témajavaslat pedig az, hogy Áder János mond beszédet holnap csütörtökön a Fidesz tüntetésén, amely az önkény ellen zajlik majd. Tiborral kezdünk, üdvözlöm ismét, parancsoljon!
3: Jó napot kívánok! Hát Ferenc úr, azt akarom mondani, hogy az előbb nem tudtam befejezni, mert azt akarom mondani, hogy én úgy látom a dolgokat, hogy mint kívülálló, de úgy látom, hogy ők építkeznek főfelé, és próbálják a népet maguk felé szorítani, hogy látom az Orbán itt van, a hölgyek meg. Ott a felvezetéseket föl mondják a parlamentbe. Akkor itt van ez a Fidesznél, mikor elkezdtem mondani azt a sablomos dumákat, az a alpolgár vagy polgármester, nem polgármester, hanem képviselő. Elkezdtem mondani ezeket a sablonos dumákat, meg ezt, meg azt, mint roma, nem tudom, a kisebbségnek most a képviselője, vagy a Fidesznek a képviselője.
4: Nem tudom, hogy kiről beszél, az a baj.
3: Tennap a parlamentben a Fideszből volt az a képviselő, az a roma, aki azt mondta, sablonos dumákat, meg rámutott a másikra.
4: Igen, nem, ebből nem tudom beazonosítani így, mert nem néztem a közvetítést.
3: Ó, mi a neve? Nem lakatos. Egy képviselő van, aki... Na mindegy, akkor...
4: Jó, akkor lépjünk tovább. Tehát, hogy ön szerint a Fidesz próbál építkezni. Tehát ebben nincs semmi meglepő. Hát mondhatni, hogy agyonverte őt a Tisza választáson, próbál valahogy kikecmeregni ebből a gödörből. Tehát, hogy ezzel így önmagában nincs baj, nem? Minden párt ezt tenni. Próbál helyreállni.
3: Akkor itt van még a Lázár Tamás, vagy János. Hát azt is le kellett volna, ők hogy beszélnek? Elkezdik mondani a másikat, hogy beszélnek. Hát ez a Lázár János, ez hogy beszélt, mikor ott volt nem is a parlamentben, közönség körül volt, és akkor elkezdte mondani ezeket a fajgyűröletet mondta, mert ezt annak kéne mondani, hogy fajgyűröletről beszélünk.
4: Hát nem így volt azért, egy picit, nem is picit ez... Ez enyhébb volt, arra célzott, hogy ha nincs elég takarító személyzet az Intercity-n, a mosdóban, akkor például a cigányság ott van, mint tartalék erő, szóval próbált a szélsőjobbnak is megfelelni, próbált ezt egy picit beburkolni, de nem jött össze.
3: Nem így kéne beszélni azért.
4: Persze.
3: És akkor elkezdünk, de hát itt máshol már valaki csúnyán beszél, ott már mindjárt megvan kövezve. Itt nem volt semmi jelenet, ami, hogy őt a parlamentből ki kellett volna eltávolítani. Itt erősen, ezért mondom, ha az elnöknek most a Magyar Péternek először is, itt kéne rendet tenni, ezt is el kéne távolítani, meg ezt a
4: Ebben nem volt jogsértő, ez felháborító volt, fel is háborodtak sokan. A politikai következménye meglett, a Fidesz elbukta a választást, de
3: nem
4: egy ilyen...
3: El a Fidesz, mert ő elbukta volna, különben is elbukta volna. De ez a Lázár János ez akkora szót mondott, hogy azért sok embernek nagyon ott van az óra alatt, és még mindig ott van a parlamentben.
4: Ott van, mert megválasztották. Tehát, hogy ezt mondom, hogy ez nem jogi kategória, hogy egy ilyen beszédért őt meg lehetett volna húzkodni jogi értelemben.
3: Ez nem olyan volt, hogy ő...
4: Nem.
3: Hát én
4: sértő, nem tudom. Sértő volt, de nem volt jogszabályba ütköző.
3: Hát na, itt van a másik, a Fideszes, aki ott van egy roma képviselő. Ja mindegy, akkor elmondom. Elkezdi beszélgetni, meg mutogatni a másik a parlamentbe, a Tiszásra, hogy én velem dolgozott, meg én hozzám jött segítséget kérni. Én nem is értem ezeket a... Hát miért, ha valaki mondjuk, én mondjuk nem vagyok, semleges vagyok, és mondjuk azt akarom mondani, hogy én most a Tiszához megyek, vagy a magyar, vagy a az Orbánhoz, akkor én nem is mehetek, vagy hogy van ez, hogy most az nem elárulás, ha valaki átmegy, mondjuk a Fideszes átmegy a Tiszához.
4: Nyilván ezt ők árulásként érik meg, főleg, hogy akik elpártoltak tőlük, most ők vannak hatalmon. Köszönöm szépen, hogy hívott, további szép napot önnek, Jolánnal folytatjuk, kezi csokkolom.
3: Köszönöm.
4: Haló, haló, Jolán szólítom. Itt van Jolán.
5: Jó napot kívánok, Ferenc Jolán csokolom. Vagyok, Hajdunálásról.
4: Parancsoljon. Igen, csokolom, parancsoljon.
5: Hát, én csak annyit szeretnék elmondani, hogy én tegnap néztem, mert nem tegnap, ahányszor van ez a parlamenti megszólalások. Tegnap néztem, hát nekem annyira az agyamra mentek ezek a fideszesek, hogy az írtózatos. Az borzasztó, amit egyszer elmondanak, az biztos elmondják, ahányon felszólalnak.
4: Igen. Hát ugyanazt az üzenetet súlykolják.
5: Igen, ugyanaz. A tiszásokat most rá akarják arra venni, hogy menjenek ki csütörtökön ők is tüntetni.
4: A tiszások saját maguk ellen?
5: Nem. Ja, igen.
4: Hát mert ez a Tisza pártféle önkényuralom ellen lesz ez a tüntetés, tehát a Tisza szimpatizásait erre rávenni, az már orvosi eset volna.
5: Igen. És ezt 50-szer, 150-szer, 1 milliószor elmondták, hogy önöket is szívesen látjunk, ne írják alá
4: Sólyom.
5: Ne írják alá a papírját.
4: Igen.
5: Menjenek inkább ki az utcára, ők is ott lesznek, de hát annyiszor elmondták. A végén én már ott csináltam, hogy elkapcsoltam a tévét, és mikor a fideszesek felszólaltak, akkor mindig elkapcsoltam. Mert értem. Már annyira idegesít. Meg most jó teszük be ezt, hogy a gyermekektől bocsánatot kérnek. Hát könyörgöm, 16 évig hol voltak ők?
4: Ráadásul nem ennek a hölgynek kellett volna bocsánatot kérnie, mert ő nem volt benne, úgy tudom, az állami igazgatásban, nem volt állami funkciója rendőröknek, ügyészeknek, meg mindazoknak, akik mondjuk eltusolták a Juhász Péter pálmocsok üzelmeit, például nekik kellett volna bocsánatot kérni, és valóban nem most, hanem már jóval korábban, de hát ez most igen, már így marad.
5: Igen, meg ez az Áder János. Ez nem értem meg, hogy ő most mit akar. Ő mit akar? Ő örülhetne annak, mert az emberek eltartsák.
4: Igen, ennek biztos örül. Gondolom nem szomorkodik emiatt, de most reaktiválták. Visszatér a napi politikába.
5: Igen. Hát Orbán Viktor szerintem elér mindenkit, akit ő akar.
4: Bizonyára. Nem ismerem Áder János motivációját, hogy miért jó ez neki, de tulajdonképpen ő szólalt meg először Súlyog Tamás mellett. Erre válaszolt Magyar Péter, hogy ő is a NER kedvezményezettje hatalmas pénzekkel. Tömték ki az alapítványát. Erre most meg ő lesz a főszónok. Nem tudom, hogy mennyire tüntető mágnes Áder János. Tehát, hogy az ő...
5: bőr a pofáján, meg se kellene neki szólalni.
4: Ez csúnya volt.
5: Meg
4: tehát,
5: azt a rengeteg pénzt, azt a rengeteg sok milliót elfogadni, mert az emberek fizetik neki a laktatástuk ezzel mindent.
4: Igen.
5: Meg se kellene neki szólalni.
4: Hát ő most miért is szükségét érzi.
5: Hol élnek ezek az emberek? Hogy hol élnek?
4: Meglátjuk.
5: Meg hadd mondjam már az Ferenc, hogy
4: igen.
5: Ez a Pulcs János, ez a parlamentben egy borzasztó, én nem is tudom megérteni, hogy ez hogy engedik meg neki. Hogy egész végig videózik, röhög, és szabályosan kigunyolja a tiszásokat. Hogy ez miért engedik meg neki?
4: Biztos nem ütközik házszabályba az, amit csinál. Hát sok hatása nincs most így a Fidesznek, de nyilván ettől elszoktak 16 év alatt, hiszen a másik oldalon ültek, ahol ők voltak többségben, és az történt, amit Orbán Viktor akart. a 133 bátor ember gomnyomásával közbeiktatva. Ez egy teljesen új helyzet, hogy akármit csinálnak, az történik, amit a többség akar. Tehát gondolom, még keresik a helyüket, hogy mégis hogy viselkedjenek a parlamentben.
5: Igen, én nagyon hiányoltam tegnap amúgy Magyar Pétert a parlamentből, mert tényleg nagyon hiányoltam. Hát amit ezek csinálnak, ezek a fideszesek, ezek borzasztó egy... Meg most letagadják azt, hogy ők nem mentek tegnap este ki tüntetni.
4: Ez egy vitatott dolog, igen, állítólag a Védvonal szervezett tüntetést, igen. Az MTV ahhoz, mint egy 26-an jelentek meg, erre bejelentette a Fidesz, hogy az nem a Védvonal volt, csak azt hitték, de a Hír TV is azt hitte, hogy a Fidesz tüntet. Hát az rendkívül kínos lett volna, hogy 26 ember megy ki a Fidesz hívószavára, de ezek szerint nem a Fidesz volt.
5: Én szerintem ezt ők csinálták, csak most letagadják.
4: Azért nagyobb tömeget is össze tudnak ők hozni, majd csütörtökön kiderül, hogy most, hogy Orbán Viktor hívja a népet, és ilyen vezérszónok lesz ott, mint Áder János, hogy hányan mennek ki.
5: Nem tudom őnek is, mikor fog már eljönni a vég, hogy ízét azt is, hogy már azt is szeretném a börtönbe látni ezt az Orbán Viktor, hogy ez a ízé, most azt akarom még kérdezni, Ferenc, hogy most a köztársasági elnököt, ezt el fogják távolítani.
4: Nagyon úgy fest, igen.
5: Igen, és akkor Bolt Pétert is, az, vagy ő marad?
4: Bolt Pétert nyugdíja, igen.
5: Addig még ő marad, addig még ő lesz ott a bíróságon, addig semmit nem fognak csinálni, semmit.
4: Tehát őt nyugdíjazzák, mert hogy már jóval 70 év felett van, lesz egy új szabály, hogy 70 éves korig tarthat az alkotmánybírák kinevezése, mandátuma, úgyhogy ő meg még két alkotmánybíró nyugdíjba vonul.
5: Igen.
4: De azért mennek előre a dolgok.
5: Még ha lenne ilyen törvény, csak sajnos nem tudom, hogy arra van, de szerintem nem tudom, hogy ezt a Pol Pétert is, ezt is szerintem elő kellene venni.
4: Pol Pétert? Miért?
5: Igen. Hát amennyi mocskosságot a Fidesznek elengedett, azt a sok lopás, azt a sok mindent és feljelentések mentek.
4: Ez nagyon nehéz ezt, igen, bizonyítani, tehát, hogy lenne olyan dokumentum, amiben ott az aláírása és arra utasítja a beosztottjait, hogy bizonyos ügyekben politikai szempontok alapján döntsenek. Nem hinném, hogy ha magához való esze van, bárkinek ilyet írásba nem ad, akkor viszont nincs nyoma, úgyhogy nem tudom, hogy ez kivitelezhető.
5: Hát én nagyon drukkolok Magyar Péteréknek, a tiszásoknak, hogy mindent nagyon jól csináljanak, mert hallom, hogy ez a Toroszkai is, arról meg nem is akarok beszélni, mert nem is tudom megérteni, hogy avval a hat emberivel ő mit akar kezdeni, hogy mit tudna ezzel kezdeni, hogy Magyar Pétert Orbánon el akarja seperni. Hát nehogy a végén majd az legyen, hogy őtet is kiseplik a parlamentből.
4: Előfordulat, épp hogy becsúsztak idén is, meglátjuk. Igen. Hát mindig van, igen, hogy igény a szélső jobbra.
5: Igen. Igen.
4: Én is örülnék, igen, ha nem volna ekkora, de hát ez van. Köszönöm szépen, Jolá, hogy hívott. Ennyi volt az első rész, kedves nézők és kedves hallgatók. Jön egy rövid reklám, aztán folytatjuk.

0: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban továbbra sem járható a Széchenyi István tér a József Attila utcánál veszélyelhárítás miatt. Erős a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi úton, mindkét irányban, a Dózsa-György úton, a Hősök tere környékén, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton, a közös csomópont előtt, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Várhatóan délután 1:45-ig nem működnek a jelzőlámpák, a 11. kerületben a Bartók Béla út, Tétényi út, Karolina út, Hamzsabégi út csomópontban áramszünet miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Nem járható a külső sáv a Szilágyi Erzsébet hasorban befelé a Városmajor utcánál, mert javítják a gázvezetéket. A Szilágyi Erzsébet hasorról így nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca a buszsávból. A Szilágyi Erzsébet hasorról így nem lehet jobbra

0: műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
1: Köszönöm szépen a türelmet, Évával folytatjuk. Jó napot kívánok!
2: Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Hát ne haragudjanak, először telefonáltam még be, úgyhogy egy kicsit zavarba vagyok. És mondhatom?
1: Igen, igen, parancsoljon, nincs miért izgulni.
2: Első kérdésem az volna, hogy ebben a Szőlő utcával kapcsolatban, hogy állítólag ez a gyerek holnap fog menni igaz vizsgálatra.
1: Igen, igen, Bangó Sándor.
2: Igen, vizsgálatra. És hogy ő akkor nyilvánosságra fogja hozni a dolgokat.
1: Ezt mondja, igen.
2: És mennyi esély van rá, hogy ez meg is valósul, vagy csak, ugye...
1: Nehéz kiszámítani. Mire gondol, hogy tényleg bemond egy nevet, hogy ki a Zsolti bácsi?
2: Igen.
1: Hogy
2: igen.
1: Ennek mennyi az esélye? Én úgy tudom, hogy egyébként ő az ügyészségen tett tanúvallomásában már megnevezte azt a magasrangú politikust, aki ő szerinte Zsolti bácsi. Tehát, hogy a hatóságok már tudják, hogy ő mit gondol. Ezek után jön tehát ez az elmeorvosi vizsgálat, és azt mondta, hogy a nyilvánosságban is megnevezi. De hogy ez meg fog történni, vagy nem, azt nem tudom. Állítólag most az Egyesült Államokban van. Ezt olvastam. Igen?
2: Mert hogy a Fidesz a utcára viszi az embereket, és ebben kapcsolatban, hogy nem ezért van ez a dolog, hogy...
1: Nem, hinném. Hát ha mondjuk meg is nevezne valakit a nyilvánosságban, ez magában még nem bizonyíték, tehát bárki bárkiről mondhat bármit. Onnantól ezt bizonyítani is kellene. Ez az ügy nem tart ott, szerintem, hogy emiatt az utcára vinné a Fidesz az embereket. Itt most a Sólyog Tamás elmozdítása a fő témapont, az önkényuralom kialakulása.
2: Igen, a Sólyog Tamás lényegében annyit tett már azt a dolgokba, hogy már azt már rég ki kellett volna takarítani, mert semmi értelme, hogy ő ott van különben, mert csak hátrántatnák későbbi időszakban is a fejezét.
1: Ő például arra hivatkozik, a Sólyog Tamás, hogy egyetlen törvényt sem dobott vissza, mióta a Tisza kormány működik, tehát hogy az nem igaz, hogy ő hátráltatná a Tisza kormány munkáját, és ez a bizonyíték arra, hogy mindent eddig aláírt, amit alá kellett.
2: Most igen, de lehet, hogy később nem.
1: Lehet.
2: Arra nincs semmi bizonyíték. De van egy másik kérdésem ezzel az aranykombolyjal kapcsolatban. Minden fölmerül, csak egyet nem értek, és pont ezért is hívtam önöket, hogy nem tudnak többet, mert én egyet nem hallottam, hogy ugye 6 embert letartóztattak meg, előállítottak meg minden, hogy ezekről, amikor pénzt állítanak, hogy nem volt náluk fegyver. Mert ezt én nem hallottam sehol. Nem volt. Hát egy pénzszállító gombolj, hogyha megy, mindenhol fegyveres őrök vannak, nem?
1: Ezek szerint ez egy ilyen pénzszállítási cég, vagy pénzszállító cég, amely nem alkalmaz fegyvert, nem tudom.
2: Mert ezt, hogyha nagyon sokszor nézem a tévéadást, és pont engem ez már hetek óta bánt, és ezért is hívtam, hogy egy ügyvéd se, senki, semmi nem mond arról szót, hogy nem volt, hát akkor ebből az erővel akárki megállíthatta volna őket, és akkor ételezzük fel, ugyanúgy elvihette volna a pénzt, hogy nem volt náluk fegyver.
1: Vagy igen, bár általában nem szokták kírni az pénzszállítókra, hogy ez egy pénzszállító autó, és van benne 26 milliárd forintnyi arany meg valuta. Tehát azért látunk egy autót, nem tudjuk, hogy mi van benne, úgyhogy ezért nem feltétlenül kell, hogy legyen fegyveres őr, gondolom én. Meg egyébként négy éve gyakorlat ez, amióta kitört az Ukrajna elleni orosz agresszió, háború, és nem használhatták a légteret, azóta vitték szárazföldön, tehát autókkal, pénzszállítókkal a pénzt.
2: Pontosan ezért érdekes a dolog, hogy már 4 éve így vitték, hogy akárki akárt tudhatta azért, mert ez akkor
1: de hát tudta mégsem mindenki. Erről hát nem tudta mindenki, szerintem kevesen tudták. Másrészt hát 4 év alatt nem történt ilyen, hogy kirabolták volna. Tehát pont.
2: Hát ez rablásnak számít lényegében. Ezt akárhogy nézem, mert ez nem igaz, hogy valaki önmagában nem fogja azt csinálni, hogy oda megy a tekint, akkor azt mondja, hogy igenis kell a pénz, arra parancsot adtak a szervezetet.
1: Persze valaki

0: Erre parancsot adott, az biztos. Kérdés, hogy ki?
1: Ez nagyon zavart, rettenetesen. Hogy nem volt fegyver náluk. Vagy értesítették őket, és akkor nem volt pont abban az időszakban náluk fegyver. Mert hogyha lett volna fegyver, akkor teljesen más dolog az egésznek a fekvése. Mert akkor mondhatták volna azt, hogy őket megtámadták, vagy valami.
0: Mármint a magyar hatóságok? Tehát ők megállítanak egy pénzszállítót, ahol fegyveres őrök vannak, hát ebből még nem következik az, hogy egyébként a pénzszállítók támadták meg a magyarokat.
1: Nem, de hát...
0: Lehet, hogy ezzel bonyolíthatták volna, igen. De
1: igen.
0: A lényeg az, hogy a magyar hatóságok sem gyanakodtak, gondolom én utólag már semmi rosszra, hiszen elengedték az ukrán pénzszállítókat, kiutasították őket, és visszaadták a szállítmányt. Tehát, hogyha itt lett volna valami bűncselekmény, akkor gondolom nem adják vissza a szállítmányt. Ha az pénzmosásból van, az a pénz, meg az ukrán pénzszállítók bűnözők, akkor nem engedik el őket. Nekem legalábbis ez súgja a logikám. De lehet, hogy túl sok kalambót néztem, nem tudom.
1: Nem, hát lényegében semmire nem haladnak, mert csak topognak egy helybe az egészen.
0: Kényes az ügy, mert az ügyészség legalábbis egy fejezés szerint 4 ember felelősségét vizsgálna, és köztük van Orbán Viktor is.
1: Igen. Itt a Szőlő utcára visszaugorva még a dolgokra, lényegében ez is ugyanegy olyan kényes kérdés, mert hogyha még tételezzük föl is, ugye ha tudjuk is, hogy ha ki volt, vagy mi volt, mert végül is ugye a Szőlő utcát szétdobták egyből, el is adták azóta már Szőlő utcát, és hogyha tételezzük föl, ha kimondják a nevet, mert előbb-utóbb ugye ki fog szivárogni akár kis, vagy akármi volt, itt az egész családját ennek az illetőnek tönkret megy.
0: Most arról beszél, hogyha a Zsolti bácsi neve nyilvánosságra kerül, akkor tönkre megy a családja?
1: Igen, én ezt nem akartam kimondani.
0: Hát akkor tönkre megy, ez sajnálatos nyilván, de ha tényleg van ilyen létező politikus, mert eddig tagadja a hatóság, hogy lenne Zsolti bácsi, de ha van valaki, akár politikus, akár nem, akiről kiderül, hogy gyerekeket erőszakolt meg, hát egyrészt őt akkor börtönbe vágják jó hosszú időre, és nyilván az ő saját családja is tönkre megy ebbe. Ez egy sajnálatos mellékhatás. Hát mit lehet tenni? Tehát ha valaki kettős életet él, és becsapja a szeretteit is, persze azoknak ez egy drámai következmény lesz.
1: És én úgy érzem, hogy ezért is nem merik nyilvánosságra hozni.
0: Szerintem ez nem tarthatja vissza a hatóságokat. Hát ez körülbelül olyan, hogy akkor egy gyilkost ne ítéljünk el, mert az édesanyja majd a szívére veszi, hogy milyen ember lett a gyerekéből. Szóval ez nem szempont, hogy mit szól majd a családja, ha van ilyen ember egyáltalán, hogyha létezik ez a Zsolti bácsi.
1: Én nagyon drukkolok a kormánynak, hogy ezt tudja végére vinni az egészet, mert akkor tiszta lappal lehet mindennek tudni.
0: Hát,
1: ez nagyon meg a...
0: Ki kell, hogy nyomozzák, igen.
1: Ez a három nagyon olyan dolog, hogy ez nagyon befolyásolok az embereket.
0: Meg egy csomó minden, amiről még nem tudunk egyelőre.
1: Hát igen, meg ezek a kiosztott pénzek, amit lényegében mindig azt mondták, hogy pártfinanszírozásra nem lehet adni pénzeket, és akkor végül kiderül, hogy zenészek arra kaptak pénzt.
0: Megoldották okosba, persze.
1: Hát ez nagyon durva, nagyon durva. És akkor a nyugdíjasok meg lényegében pillérekből élnek. Gyerekeknek meg ceruzára gyűjtenek szeptemberbe. És akkor ilyekre százezrek, milliárdok.
0: Milliárdok, igen, milliárdokat szórtak ki. Hát az új kormány fogadkozik, hogy elzárja a közpénzcsapokat, tehát hogy lopni nem enged tovább. Ha ezt megteszik, ez már egy nagyon jól érzékelhető pozitív változáshoz vezethet, mert ha tényleg kifolyt, ha 6000 milliárd forint évente a közösből és magánpénzé alakult, akkor ha ez most megszűnik, ennek éreznünk kell a hatását hamar.
1: Igen, persze. Hogyha uniós pénzek megjönnek, és akkor azokra tudják befektetni, amire ugye van mondva, akkor több jut a nyugdíjra, mindenre, persze, ez természetes, hogy ezért jobb elosztásba. Én nagyon drukkolok ennek a kormánynak. Mondom, ez a két dolog engem nagyon érdekelt, mert ebbe a kettőbe én nem tudok napirendet érni.
0: Hát nincs egyedül, de most már zajlik a vizsgálat, Juhász Péter Pál börtönben van, meglátjuk. Jó lenne, hogyha szóra bírnák, és elmondaná azt is, hogy kifedezte őt 10x éven keresztül, hogy megúszott mindent.
1: Hiszen, hogyha én lettem volna ilyen helyzetben, mint a miniszter, volt miniszterünk, ott abban a pillanatban lemondtam volna, és azt mondtam volna, hogy kész. Nem most is utcára viszi az embereket, és ő csinálja. Érezhető, hogy ő csinálja az ellentétet. Mert ebben, hogy megint utcára hívja az embereket, megint az alakul ki a kettőség.
0: Meglátjuk, hogy mekkora tömeg lesz. Indítottak egy petíciót Súlyog Tamás mellett, hogy ne mondjon le, tartson ki. Ezt április 20-a körül indították, tehát már egy 2,5 hónapja, de már lassan 3. 103 ezeren írták alá. Tehát aláírni egy ilyen petíciót az interneten az 5 gombnyomás. Erre 103 ezer ember volt hajlandó 2,5 hónap alatt, de hát nem látom magam előtt, hogy valami brutális tömeg mozdulna meg csütörtökön. De majd meglátjuk.
1: De tegnap a Gulyás Gergely elszólta magát a parlamentbe, hogy más országokban is úgy van, hogy a kormányhoz közeli köztársasági elnökök vannak. Hát ideig is mindig az volt itt.
0: Hát ez nem volt meglepetés, hogy itt az van, persze. Jó, hát ezért volt rendszerváltás. Tehát az embereknek a NER-ből, a Nemzeti Együttműködés rendszeréből elege lett. Ez elég egyértelmű az április 12-i számokból. Ezt a rendszert le akarták váltani. A rendszer része Súlyog Tamás, ezt nagyon bizonyítani nem kell. Úgyhogy a hatalom szemszögéből ez egy logikus lépés. Ráadásul a törvény betűjével sem ellentétes. Nehéz lenne belekötni. És hát a Fidesz most magára vethet, hogy így mondjam, hozták össze ezt az alaptörvényt, ők alkották meg, ők módosították 16-szor, ez nyilván tökéletes, úgy jó, ahogy van, szerintük. Na most a szerintük tökéletes alaptörvény alapján Súlyog Tamást el lehet így mozdítani, ahogy elfogják. Úgyhogy...
1: Hát el is kell, mert mondom, ez későbbi időszakokban, mert most persze, most még jó pofizik magyarul megmondva, és azt mondja, hogy persze, aláírom. De utána, hogyha betart, akkor lehet, hogy a uniós pénzek, akkor később, nem a mostani, hanem a későbbiek is úszhatnak, úgyhogy nem is, hogy úszik, hanem csúszhatnak lényegében.
0: Meg az ő feladat, az ő két fő feladata van az államfőnek, a nemzet egységének a megjelenítése, és a demokratikus államberendezkedés feletti őrködés. Ha csak az egyiket nézzük, 67% mondja, hogy mennie kell. Tehát egy ilyen ember, akinek kétharmada azt üzeni, hogy távozzon, az szemmel láthatóan nem képes megjeleníteni, megtestesíteni a nemzet egységét. Hiszen a kétharmad azt mondja, hogy nem, belőle, de nem kérünk. Tehát, hogy itt elment a hajó, az összes többi, az jogászkodás, de jogilag is nehezen értelmezhető, hogyha egyszer az alaptörvény meg a törvény betűje szerint járnak el. Úgyhogy ez most így lesz, úgy tűnik. Nagyon úgy
1: igen,
0: tűnik.
1: Lényegében volt kormány, ugye berakott 20 vagy 23 embert olyat a parlamentbe, akit lényegében a nép meg se szavazott, ugye? Mert listázta az emberek, akik lényegében csak azért vannak ottan, hogy szidalmazzák a kormányt. Mert olyan emberek, amit nem érnek. Én meglátásom szerint, mivel hogy nézem a parlamenti képviseletet, képviselőket, parlamentet, aki újságot olvas, könyvet olvas, telefonálgat, azok minek ottan?
0: Hát nagy súlya, most nem tudnak beleszólni a dolgokban, nyilván az a feladatuk, hogy őrködjenek a demokrácia felett, bírálják, kritizálják, és számon kérjék a kormányzatot, ez rendben van. De hát ekkora létszámmal tényleg gyakorlatilag tehetetlenek. Úgyhogy azon túl, hogy magas anyagi megbecsültségnek örvendhetnek, hát elég frusztráló lehet egy ilyen munkakör. De hát ez van, így döntött a többség, hogy most jöjjön egy másik kétharmad. Úgyhogy az előző most pihenőre ment ilyen értelemben.
1: Most még egy kérdés van, most akkor fejezzük be, hogy most igen. Akik felrögték ezt a pénzeket, ugye a 17 milliárdot, amit ugye
0: igen, úgy lettek. NK, igen, Nemzeti Kulturális Alap.
1: Azok végül is adóznak abból?
0: Hát ez jó kérdés, hogy ez bruttó vagy nettó. Nem, erre nem tudok önnek válaszolni, de nem ezzel van a legnagyobb baj, hanem azzal, hogy ezt valójában a Fidesz kampány támogatására kapták jó néhányan közülük, ami pedig törvénytelen. A fő baj ez. Egyébként vissza is küldtek több mint 2 milliárdot a 17-ből, megijedtek a kedvezményezettek, hogy ebből baj lesz. És lesz is.
1: Mert végül is, ugye, akit nem küldték vissza, nagyon sok van olyan, hogy végül is így a csődeljárás, vagy valamit indított a bankszámlájára, vagy a befektetésre.
0: Erről nem tudok. Nem, meglátjuk. Hát 6 ember előzetesben van, előbb-utóbb azért ki fog derülni, hogy hogy mint mentek a dolgok, és gondolom majd Hankó korábbi minisztert is meghallgatják, azért mégiscsak tudott egymást.
1: Hogy a Hankót miért nem hallgatják meg?
0: Megfogják, hát nyilván ő volt az egész rendszer tetején, mint miniszter, meg NKA elnök. Valami pici köze bizonyára van hozzá. Köszönöm szépen, Éva, hogy hívott.
1: Köszönöm szépen.
0: Kezi csókolom. További szép napot. Kedves nézők, ennyi volt a délelőtti fórum. Délben jön a friss híradó, és utána ismét találkozhatunk. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódarú Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
5: kaisai.hu.
6: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Marad a napos, felhős idő, jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét, közölte a Sándor Palota az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban az MTI-vel. Súlyog Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezet elfogadásának lehetőségével veszélybe kerül a rendszerváltás vívmányain és az európai értékeken alapuló magyar alkotmányos demokrácia. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. A lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A térkép megjeleníti a már dokumentált szennyezett területeket, valamint azokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. A lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várják. Az aratás miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk a közutakon. A nagyméretű, lassú munkagépek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon nagy oldaltávolságot tartva lehet azokat, hívja fel a figyelmet az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Arra is figyelmeztetnek, hogy a mezőgazdasági járművek jelzőfényei nem lehetnek takarásban, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt. Útfelújítás miatt változik a forgalmi rend a 9. kerületi Mester utcában. Péntektől nem lehet behajtani a Haller utca felől a Ferenc körút irányába, közölte a BKK. A Kereszt utcák felől is be lehet hajtani a Mester utcába, a célforgalom pedig továbbra is biztosított. A munkák idején az érintett útszakaszokon 30 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a déli műsorsáv minden kedves nézőjét. Magyar Péter szerint az ellenzéki képviselők elfáradtak a parlamentben, ez még a tegnap estére vonatkozó megállapítás, ugyanis azt tervezték, hogy akár ma hajnalig folytatják a vitát az alaptörvény újabb módosításáról, de végül 11 óra körül abbahagyták, és bejelentették, hogy bojkottálják a további ezzel kapcsolatos parlamenti vitákat. Most olvastam, hogy ha minden a tervek szerint megy, akkor jövő kedden elfogadhatják az új alaptörvényt, és másnap megszűnik Súlyog Tamás mandátuma. Toroczkai László szerint Orbán Viktor történelmi személyiség, államférfiú, és a társadalomban Toroczkai szerint egyre nagyobb az igény arra, hogy a Mi Hazánk és a Fidesz közösen takarítsa el a Tiszapártot. A harmadik témajavaslat, hogy Áder János mond beszédet a Fidesz holnapi tüntetésén. Ehhez a tüntetéshez újabb muníciót szolgáltat, hogy ma hajnalban a rendőrök előállítottak egy fideszes influencert, egy bizonyos Szakács Istvánt, aki korábban a Megafon tagja is volt. Ők azért kapták a fizetésüket, hogy a Fidesz narratíváját támogassák, erősítsék, propagálják, visszhangozzák. Ez a bizonyos Szakács István a napokban, körülbelül egy hete kitett egy videót a közösségi felületére, amiben azt mondta, hogy meg ne próbálják Orbán Viktort elvitetni. Egészen pontosan Magyar Péter szólította meg, valahogy így, hogy ide figyelj, Magyar Péter, meg ne próbáld elvitetni az embereiddel Orbán Viktort, mert ellenkező esetben 500 ezeren megyünk az utcára, és kiszabadítjuk bárhonnan. Ezt a videót terror cselekménnyel való fenyegetésként értékelte a rendőrség, és ezért állították elő Szakácsot. Orbán Viktor azonnal reagált, azt írta, hogy ma vele történik meg ez, ma pedig, vagy holnap veled, tehát bárkivel, csupán azért, mert bírálni merte a miniszterelnököt. Közben Szakácsot kiengedték, délelőtt posztolt róla, hogy már szabadlábon van, megköszönte Orbán Viktornak a kiállást, és tehát ezzel a történettel is a holnapi fideszes tüntetésre hívják a résztvevőket, a hívőket. Egyébként Orbán Viktor szövege miszerint csak azért, mert bírálta a miniszterelnököt, tényszerűen nem igaz, hiszen nem bírálta, hanem azt mondta, hogy ellenszegülnek a hatósági eljárásnak, ha Orbán Viktort előzetesbe tennék, vagy egyszerűen csak előállítanák, akkor ők erővel szabadítanák ki, tehát fogalmilag ez nem Magyar Péter kritizálását, bírálatát jelenti, ez teljesen más. Lehet, hogy ez az ember nem beszámítható, vagy beszámítható, de nem gondolta komolyan, vagy komolyan gondolta, de nem gondolhatta komolyan, hogy 500 ezer embert kivisz, de megnéztem, hogy egyrészt mi minősül terrorcselekménynek. Például a társadalom olyan cselekmény, amellyel a társadalmat megfélemlítik, vagy embereket vesznek rá arra, hogy valamit tegyenek, vagy valamit ne tegyenek, de ugyanígy vonatkoznak terror cselekményes tényállások állami, vagy nem állami intézményekre is. Tehát például egy bombafenyegetés is lehet terror cselekmény, ha valaki felhívja az iskolát, hogy ha nem halasztják el a mai matematika dolgozatot, akkor felrobbantom a tanárit. És az a helyzet, hogy az ilyenekkel való fenyegetés is egy BTK-ban szabályozott cselekmény, szóval ezért is el lehet ítélni valakit. Számos ilyen eset volt az elmúlt 16 évben Magyarországon, voltak iszlamista terror fenyegetések, voltak ilyen iskolai fenyegetések, volt olyan, aki felhívta a bíróságot, hogyha nem napolják el a tárgyalást, amiben ő vádlott vagy alperes, akkor bombát helyez el a bíróság épületében. Ilyen esetek gyakran előfordultak, és a TEK, a Terror Elhárítási Központ, meg a Nemzeti Nyomozóiroda a rendőrség részéről gyakran állított elő embereket, és ezeket meggyanúsították, megvádolták, és volt, akit el is ítélt a bíróság, mondjuk fél évre, egy évre felfüggesztve, szóval nem játék ez. Ez történt Szakács Istvánnal is, most persze a Fidesz teljes mellszélességgel áll mellette. Úgyhogy ezekről vagy bármiről beszélgethetünk. Lászlóval kezdünk, jó napot kívánok! Annyira érdekes ez a trillázós hang, illetve hogy miért pont akkor jön be, amikor megszólítjuk a kedves betelefonálót, nem tudom. De Lászlónak továbbra is áll a zászló. Úgy látszik, elvesztettük. Remélem csak átmenetileg. Szóval Szakács Istvánról még azt érdemes tudni, hogy a Fidesz győri szervezetének a tagja. Egyszer Dézsi Csaba András korábbi győri polgármesterrel fotózták közösen, mert hogy egymás mellett ültek, talán a közgyűlésben, vagy valahol egy fideszes, vagy más társadalmi rendezvényen. Dézsi Csaba András azt mondta, hogy ez egy félreértés, hogy ez a Szakács István az ő tanácsadója volna. Ez nem igaz. A Fidesz tagja ez kétségtelen, vagy akkor az volt. Arról pedig Dézsi Csaba András nem tudott, hogy miket posztolt ez az ember. Ő volt egyébként, aki tulajdonképpen a méltósággal elköltözés, tehát ebből a földi életből való kicsekkolásért küzdő gyógyíthatatlan beteg Karsai Dániel számára minősíthetetlen és embertelen üzenetet írt a saját oldalán. Nagyon durva volt, de hát nyilván ez csak a saját véleménye volt, gondolom én, mondaná a Fidesz, ha megkérdeznénk. Úgyhogy ennyit tudok erről a Szakács Istvánról, de minden esetre megmozgatta a reggeli állóvizet, ami eleve nem állt, mert elég durván hömpölyög a hírfolyam enélkül is. Hát úgy érzem, hogy Lászlót mégiscsak elvesztettük, akkor telefonáljon a következő kedves érdeklődő. Addig szóval tartom önöket. Tehát Magyar Péter szerint elfáradtak a fideszesek, végül is nem húzták az időt hajnal nem tudom hányig, a tervekkel ellentétben 11-kor abban maradt a parlament tegnapi ülése, ami az alaptörvény módosításról szóló vitával folytatódott. Az új igazságügyi miniszter Görög Márta, akit én még nem hallottam beszélni, most egy szembe jött egy videó, nagyon meggyőzően, papír nélkül, összefüggően, szuggesztíven adta elő a kormány álláspontját, és azt írták róla, hogy egyébként a vita 11 órán át tartott, és a 11 óra során az igazságügyi miniszter egy percre nem hagyta el a parlamenti székét, tehát nem lehet azt mondani, hogy ne venné komolyan a munkáját. Ugyanakkor azt is elmagyarázta, hogy ez az alkotmánymódosítás, amit tehát már jövő kedden megszavazhatnak, ez körülbelül úgy értelmezhető, mint amikor egy ház, egy épület az összeomlás szélére kerül, és tudják, hogy a falak is megrepedtek, az alappal sincs minden rendben, a homlokzat is nagyon ronda, de elsőként a tetőt javítják ki, mert ott ömlik be az esővíz, és utána kezdik, mikor már megmentették az épületet az összeomlástól, utána kezdik el a teljesen részletes újjáépítést, szóval így magyarázza a kormány, hogy most az alaptörvény módosításával megteremtik az alkotmányozásnak a lehetőségét. Tehát egyrészt lecserélik Súlyog Tamást, nyugdíjazzák Polt Pétert, meg egy-két alkotmánybírót, szabályozzák a képviselők mandátumának a maximális hosszát, és utána neki látnak egy igazi olyan alaptörvény megalkotásának, amelybe a társadalom is beleszólhat, sőt népszavazáson erősítheti meg. Asival folytatjuk, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, kedves Ferenc! Üdvözlöm Önt is, és a kedves tévénézőket is.
1: Parancsoljon, miről beszéljünk?
3: Hát én arról szeretnék beszélni, hogy igazából most itt két olyan személyiség került szóba, mint Toroszkai László és Áder János, és ezek az emberek tulajdonképpen olyan fajta véleményt próbálnak megfogalmazni, ami egyáltalán nem a magyar embereknek a kérése. Tehát én először Toroszkai Lászlót emelném ki, aki tulajdonképpen egyáltalán nem igazi ellenzéki képviselő, és ez a Mi Hazánk tulajdonképpen a Fidesznek az egyik szatellit szervezetének látom, és mind az állításaik, mind a hozzászólásaik egyáltalán nem utalnak egy konstruktív ellenzéki magatartásra. Nagyon hiányzik a parlamentből egy valódi ellenzéki pozitív hang, ami a kritikát nem hagyja el, de felépített olyan dolgokat, alternatívákat, és felhívhatja olyan dolgokra a figyelmet, ami esetleg nagyon fontos lehetne a társadalomban. Úgyhogy én személyen szerint is ez a Toroszkai és az ő csapatának a megszólalását olyan félve nézem, és annyira, hát nem is tudom, hogy mit mondjak, személyeskedő, bárdolatlan, egyszerűen nem veszik észre, hogy mi folyik Magyarországon. És emellett most beszállt ebbe a ringbe, ahogy nézem, Áder János is. Ez megmondom őszintén, nagyon meglepett, mert egy kicsit többet vártam tőle, mint embertől is, de hát úgy látszik, hogy ezek a dolgok, ezek a jól megfizetett emberek, mint Áder is, akit a Kékbolygón, a köztársasági elnöki fizetésen, meg az ehhez járó pénzeken, amik ehhez kapcsolódnak, meg szolgáltatásokon, ez szerintem egyszerűen nem is értem, hogy ő mi ellen szól. Az, hogy ők nem látják azt, hogy Magyarországot foggul ejtette egy ilyen mafia állam, és hogy ennek a felszámolásában ők nem vesznek részt. Én megmondom őszintén, mint ember, mint régi, még Fidesz is hívőleg is tekinthetem magamat. Én úgy gondolom, hogy ezt minden olyan ember, aki egy kicsit is iskolázott, és ilyen rálátása van a közéletre, mint mondjuk Áder Jánosnak, ez egyszerűen felháborít, amit ő tesz. Úgyhogy én nem tudom, hogy ezek mit akarnak ezek az emberek a közéletben, de egyet tudnék nekik javasolni, hogy minél hamarabb távozzanak ők is. És az, amit Magyar Péter csinál hősiesen, és nem csak ő nyilván, hanem a hozzájuk kapcsolódó olyan emberek, akik egyszerűen elképesztő, hogy milyen magas szintű miniszterek jöttek itt össze ebbe a Magyar Péter által létrehozott kormányba. Ez egyszerűen a tisztelet és a megértés hangja szól belőlem. És én nagyon jó munkát szeretnék nekik kívánni. Az ezelőtti felszólalásom az akkumulátorgyárak ellen volt. Tulajdonképpen ott is azt látom, hogy egy hatalmas hiány, egy űrtátunk, amit az ezelőtti kormány, a Fidesz szétvert, mert itt nincs olyan ellenőrző apparátus, nincs olyan környezetvédelmi hivatal, amit tulajdonképpen a valós helyzetet láthatná itt Debrecenben. Senki nem hisz senkinek, egyetlen egy mérés nem nagyon lehet elhinni. Nem tudom, hogy lehetett ezt is lebutítani. Egyszerűen Magyarország általános lebutítása. Beszélnék itt a Fidesz kormányzatnak a működése folytán. Amit ők csináltak a közoktatásban, a hitéletben, a gazdaságban, az összes ilyen nagy, hatalmas a társadalmunkat meghatározó folyamatokban, hát egyszerűen nem értem. Tehát én annyira szégyellem magam itt a Fidesznek a működésében magamat, és javaslom, hogy nézzenek körül a Fidesz által vezetett és bitorolt városok vezetésében is. Ezek az emberek nagy valószínűséggel ugyanúgy kötődnek a mafia államhoz, és ugyanúgy viselkedtek a saját városukban, mint a Fidesz Magyarországon. Érdemes lenne őket is megnézni. Én már várom azt, hogy itt a debreceni polgármester ellen induljon már egy kis vagyonosodási vizsgálat, mert meggyőződésem, hogy ő ebben a városban olyan ingatlanokra tett szert, nem is egyre, hanem többre, hogy ezeket nyugodtan ki lehetne vizsgálni az eredetüket, hiszen ő nem csinált más, nem végzett más a polgármesterségén kívül. Úgyhogy én javaslom a hivatalnak megnézni a Debrecen város polgármesterét, meg a körét is. Úgyhogy ennyi az én hozzáfűzni valom. Mindenkinek kellemes napot kívánok, önnek is, kedves Ferenc, és örülök, hogy beszélhettem.
1: Köszönöm, köszönöm szépen, hogy hívott, önnek is további szép napot kívánok, viszonthallásra.
3: Minden jó.
1: Viszonthallásra. Minden jó. Kedves nézők, ennyi volt az első rész, most jön egy reklámszünet, aztán folytatjuk.

0: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Ősvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik majd és megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában. Hétfőtől lezárják a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot is felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése érdekében. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár majd, Albert Falva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár majd. Az Albert Falva kitérő és a Móri Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal lehet utazni. A 61-es villamos rövidített útvonalon jár, nem érinti a Fehérvári úton a Móricz-Zsigmond körtér végállomást, szombatonként pedig a 48-as villamos nem közlekedik. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedik.
1: Szombatonként pedig a 48-as villamos nem közlekedik. Varga

0: mindenkit. Hát egy ilyen Hoffissal kezdeném, Hoffi mondaná Trumpnak, hogy mutasd meg magad orvosnak. Ezt így röviden, hát spanyolokkal megszakította a kapcsolatot, most azonnal fel akarja függeszteni a tűzszünetet, Európától követelőzik, hát nem tudom, hogy mit akar. Harmadik világháborút, vagy nem tudom, mert így is az ukránoknál is nagyon netes a játék. Úgyhogy, ha oda egy katonát küldenek, akkor abban nagyobb baj van. Tehát itt egy kicsikét másképp kéne neki is átlátni. Hát mondjuk ővel a kapcsolatban ennyi, majd hirtelen azért fölkaptam rá vizet. Nem tudom, miért nem lehet velük megegyezni, ő is egy nép, mint a többi.
1: Én nem értem az értelmét sem az Irán elleni támadásnak, mert a rezsimet nem sikerült leváltani, de ezt már korábban is mondták, hogyha mondjuk eltávolítják az iráni legfelsőbb vallási vezetőt, ami meg is történt. Iránban nincsen szervezett ellenzék, nincs olyan, aki, hogy úgy mondjam, ugrásra készen arra vár, hogy egy demokratikus választáson győzzön, és hát ez is történt. Ma az ifjabb Khamenei vette át a hatalmat, tehát a rezsim maradt, a csatát vagy a háborút nem nyerte meg, az Egyesült Államok nem számoltak be arról, hogy a föld alatti atomlétesítményeket sikerült volna felszámolni, ugyanakkor csináltak egy jó nagy olajválságot, egekbe szöktek az üzemanyagárak, nagyon sok ember ártatlanok is köztük meghaltak, szerintem több milliárd dollárt elégetett az amerikai hadsereg az akcióval, úgyhogy nagyon sok nyertese nincs ennek az egésznek, legfeljebb azok, akiknek voltak esetleg bennfentes információik, és úgy tőzsdéztek, adták, vették a részvényeiket, ahogy azon nyertek.
0: Ezt tulajdonképpen értelmetlennek tartom azt az egész játékot, amit a Trump csinál. Hát ezzel kapcsolatban ennyit. A 12 éves mandátumban nagyon alba egyetértek, viszont ezt kétszerre bontanám már, mintha élednék Magyar Péter. Most aki a Bálfény cég ott ül, ott várja, hogy majd ő legyen az országgyűlési vagy városi képviselő, és nem mérettetik meg a néppel, annak még lehet, hogy a 12 is sok, annak lehet, hogy elég lenne a 8. Viszont az, aki kinn az utcán méreti meg magát, azt azért 12-ben nem határoznám be, legalábbis én személyesen, hanem mondjuk egy 70-es korhatárt tennék, mondjuk 69 évesen, ha megválasszák, akkor letölti a 74 évig, és akkor befejezte. Tehát, hogyha most 4-5 cikluson köröztül megválaszza az az adott nép, aki hogy az ő körzetében van, ezt én legalábbis így csinálnám, és akkor végül is az ő korlátozások úgy benne lennének a dolgokba. Nem tudom, mi a véleménye.
1: Sokat gondolkoztam ezen, tehát nyilván azt mondja Magyar Péter, hogy összesen 150 embert érint ez a szabályozás, hogy 12 év után vége, nem indulhat el jelöltként sem. Nyilván ezen emberek egy jelentős része, ha el is indulhatna, nem volna esélye. Tehát láttuk most például úgynevezett óellenzéki képviselőket, akik az utolsó pillanatban léptek vissza, vagy volt, aki nem is lépett vissza, de hát esélyük nem volt a győzelemre. 1-2%-ra mérték őket, vagy aki elindult, Hatházi Ákos, ő is talán a harmadik helyet szerezte meg, de távol volt a győzelemtől. Tehát az ő esetükben szerintem ennek gyakorlati jelentősége nem nagyon van. Gyakorlati jelentősége azon fideszesek körében van, akik soha nem egyéniből jutottak be, de ha pártlistára tették őket, akkor mivel a Fidesznek is van egy bizonyos támogatottsága, ők bejutottak. Szerintem, mintha arról szólna ez, hogy az ilyenek már ne juthassanak be, akik most például úgy ülnek a Fidesz frakcióban, hogy a listáról jutottak be. Igen, és már letöltik a... Igen, szóval, hogy mintha velük kiszúrnának egy kicsit ezzel.
0: Igen, erre mondtam én is, hogy nem feltétlenül szükséges, aki onnan beül, az egy válságcégbe a másikba, annak még lehet, hogy a 12 is, ott lehet, hogy elég a 8. Hanem aki kint az utcán mérettetik meg.
1: Hát olyanból meg nem sok volt most. Fideszes most nem sok győzött az utcáról, hogy úgy mondjam, egyéniből 10 mandátumot hoztak el. Nem tudom, hogy végül közülük, és hogy közülük hány olyan van, aki most már betölti a 12 éves képviselői mandátumot, és nem tudom, hogy hányan voltak, akik győztek egyénibe, volt-e ilyen, aki visszalépett, mert ugye teljesen lecserélte a frakciót Orbán Viktor.

0: mondvá, hogy itt más emberek kellenek, mintha győztek volna. Úgyhogy nem tudom, de mások meg azt mondják, hogy ez fog jót tenni a Fidesznek, hogy a régi elnyűjt arcokat, akik egyéniben sose tudtak nagyot gurítani, most kényszerűségből is, de le fogják cserélni. Nem tudom.
1: Na, most az Orbán így gondolja, akkor a magyar meg méveti a szemére, hogy azokat az embereket, akik ott van az 31-2, aki most éppen még a Fidesz meg az oldalán áll, hogy meg akar tőlük szabadulni. Hát egyértelmű is azt tenni.
0: Teljesen más egyébként, igen. Hát ezek bebetonozott emberek voltak itt 2037-ig nevezett ki a Fidesz kulcspozíciókba. És ez biztos, hogyha nem kétharmaddal nyer a Tisza, akkor ezek a pozíciókban lévő emberek abszolút gúzsba tudják kötni egy kormány kezét, akinek nincs kétharmada, ez egész biztos. Hát ott a költségvetési tanács azt mondja, hogy nem fogadja el a költségvetést, nem jók a számok, visszadobja. Szóval számos ponton meg tudják akasztani egy kormány munkát. Hát ez a pehje a Fidesznek, hogy nem csak vesztett, de brutális vereséget szenvedett.
1: Még egy gondolat, a súlyok urat nem értem, mert ugye még május elején azt mondta, hogy megkontrollóra veszi a lemondását. Igen. Most ennyire erőtteti az Orbán, hogy ne mondjon le, mert biztos vagyok benne, hogy az ő keze van. Lehet, hogy tévedek, de én úgy látom, hogy ő nem engedi, hogy tisztességesen elmenjen, és előbb-utóbb úgy is az lesz a soron neki. Hiába mennek ki 10-20 ezer hónap, aki mennek. Ennek úgy kell történni, hogy az olyan emberek, akik nem látták el a feladatukat, és azon a szinten, amin kellett volna, azoknak hát én úgy érzem, hogy el kell távozni, és olyannak kell odajönni, sőt, még az van az igazi, hogyha most valakit kineveznek a helyre, és egy idő után azt mondanák, hogy a köztársasági elnököt, ugye a köz, a nép válassza meg. Tehát a pártoknak meg egy-egy jelöltet, esetleg még önálló jelölt is van, ugye beindul a választás, és akkor kihozzák, hogy ki legyen a köztársasági elnök.
0: Ez az ígéret egyébként a Tiszának, ez az ígérete.
1: Igen, én is úgy tudom. Úgyhogy tulajdonképpen, amit úgy gondoltam, azt elmondtam, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, időt, és minden jót, szép napot, és jó egészséget.
0: Köszönjük szépen, János, önnek is jó egészséget, szép napot, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Miklóssal folytatjuk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, uram! Köszönöm, hogy összeszervezték, hogy tudtam magukkal beszélni, hogy tudok. Nagyon rövid szeretnék lenni, és a Nácshoz szeretnék kapcsolódni. Az ellenzék Magyar Péter szerint belefáradt illetve elfáradt a parlamenti patkóban. Ez a kijelentés szerintem úgy igaz, hogy belefáradt. Belefáradtak abban, hogy trógerezik egymást. Tegnap a Lezsák úrnak a rokonát, lányát nagyon csúnya szavakkal elküldték. Uram, ebbe bele lehet fáradni. Én egy 84 éves ember vagyok, aki 30 évet az államigazgatásba, közszolgálatba dolgozott, Váncsa Jenőtől egész a napjainkig 13 minisztert kiszolgáltam, és különféle politikai pártokat vezette kormányokat szolgáltam, de ilyen szóhasználatokat, ilyen beszédeket én soha nem hallottam, még az Átkos Kádár rendszerben sem, és utána sem. Ez lenne az első dologhoz, tehát nem elfáradtak benne, ez egy nagyon rossz megállapítás, és egy nagyon rossz megközelítés. Nem használok jelzőket, csak az, hogy rossz. Hát ez egy jelző, gondolom, hogy ezzel mindenki egyetért, hogy így nem lehet arról menve beszélgetni.
0: Magyar Péter, hogy elfáradtak, mert az volt a terv, hogy ma hajnalig húzzák az időt az alaptörvény módosítási vitában, de meggondolták magukat, elfáradtak, és inkább hazamentek, és bojkottálják a továbbiakat. Tehát konkrétumokra célzott Magyar Péter. Ettől még lehet, hogy bele is fáradtak az egészbe, ez lehet, hogy így van.
2: Belefáradtak, és megérheti Magyar Péter azt, hogy teljes obstrukcióba vonul az ellenzék. Tetszik hát... erre emlékezni, a történelemben tanultuk, igen, hogy az offshore-állás az az ellenzéknek egy olyan fegyvere, hogy egyszerűen nem megy be a parlament.
0: Hát nem, az a bolykottálás, nem akarom önt kijavítani, hát tehát az obstrukcióba fáradtak, igen, bele tegnap. Az lett volna az obstrukció, igen, hogy hajnalig vitatkoznak, és mindenre van egy válaszuk, és nem lehet abba hagyni. Na, ebbe fáradtak el.
2: Hát uram, igen,
0: most
2: nem
0: a
2: lehet abba hagyni. 16-szor a Fidesz változtatott az alkotmányon, de az egyszer sem arról szólt, hogy embereket megfosszanak a hivatalos állásról.
0: Hát dehogy nem. Hogy ne? Baka Andrást, a kúria elnökét hogy fosztották meg? Úgyhogy a legfelsőbb bíróságot átnevezték, hogy mostantól kúria neve. Viszontlátás, lehet hazamenni.
2: Nem államelnök volt, uram. Nem államelnök volt.
0: Igen. Hát nem államelnök volt. Mindenesetre rendkívül sok törvénytelenséget követett el, tehát a törvény, igen, kicselezésében a Fidesz az mesteri fokra jutott.
2: Tudom, egy szó, mint száz, ez a metódus sehova nem vezet. Ennyit azt szerettem volna az első kérdéssel mondani. A második az, Torockai, igenis, az Orbán Viktornak vannak történelmi érdemei, ugyanúgy, mint Kádár Jánosnak is vannak történeti érdemei, Horthy Miklósnak is vannak, és István Királynak is vannak.
0: Az utóbbi hármat
2: nem lehet vitatkozni.
0: De lehet, mindenről lehet vitatkozni, tehát Horthy Miklós
2: vitatkozni mindenről.
0: Horthy Miklóst én tömeggyilkosnak tartom például.
2: Uram, Kádár megmentette a magyar zsidóságot, egész addig nem volt
0: a budapesti,
2: még a
0: budapestit, nem, igen, a budapestit mentette meg, a vidéki zsidóság deportálásánál ő volt, jó, a kormányzó, egy betű, jó, nem sok annyit nem szólt. Ezek tények.
2: Ragaszkodjunk akkor Orbán Viktorhoz. Orbán Viktornak is vannak érdemei. Nagyon sok érdeme van, uram.
0: Igen.
2: És Kádár Jánosnak is vannak.
0: Vannak. Orbán Viktor lehetett miniszterelnök 20 évig, tehát a magyar nép meghálálta az érdemeit. Kádár János, igen, lehetett, jó, nem tudom, néhány évig pártfőtitkár.
2: Hát a Torockai igazat mondott, uram, mondjuk azt, hogy Torockai igazat mondott, és tiszteletbe kell tartani, mert ez az ő véleménye. Lehet, abszolút, hogy az ő név más, meg 3,5 millió magyaré, akivel vele tudva, hogy Orbán egy megbukott kormányvezetője és egy diktátor, és ellopta az egész országot. Hát ha így közelítjük meg a dolgot, akkor Orbánnak nincs semmi érdem, és a Torockai balont, hogy ilyeneket mond. A harmadik kérdés, Áder János miért szólal föl? Azért szólal föl, uram, mert ő a 720 négyzetméteres lakását nem tulajdonba kapta, hanem használatba.
0: És ezért szólal fel?
2: Hát azért szólal fel, hogy azt visszautasítsa, hogy őt megdobták, mit tudom én, hány milliárd forinttal, és egy forint pecázó ember, aki
0: közpénzhorgász. Hát közpénzhorgász.
2: Ez micsoda dolog ez?
0: Hát, csak kapott 25 milliárdot ez az alapítvány.
2: Ha Micsodában volt a dolgokban, akkor miért pecázott a kereskedelembe a pénzügyi micsodáival, részvényeivel. Hát akkor ő is pénzpecázott.
0: Hát egyrészt
2: hát
0: a
2: milyen kifejezések ezek, uram?
0: A bennfentes kereskedelem vádja megdőlt Magyar Péter ellen, bűncselekmény hiányában megszűnt az eljárás.
2: Igen. Igen. Na, nagyon jó. De akkor is elkövették. Én jogász vagyok, uram. És
0: ha bűncselekmény hiányában megszűnt egy eljárás, akkor nem követték el. Hát ez ezt jelenti. Legalábbis
2: hát
0: én
2: igen,
0: így értem.
2: Ezt követték el, de hát úgy látszik, hogy a bíróságon most már az ítéletek 3 esélyesek. Na, haladunk. Úgyhogy az igazság és a jog úgy látszik, hogy elválik egymástól. Uram, én ennyit szerettem volna.
0: Rendben.
2: Egy kicsit tisztább kell fogni ezzel a hatalmas, űzzük el a gonoszokat, meg a rosszakat, meg a megbukottakat, ez sehova nem visz, és az ATV ne adja a nevét ehhez a emberüldözéshöz.
0: Nem látok sehol emberüldözést, úgymond a rossz a gonoszak, aki nem rossz a gonoszak, az előző kormány már el lett tűzve, tehát leváltotta a magyar nép elég erős jelzéssel. Mostantól a számonkérés és az elszámoltatás jön, ami viszont minden becsületes magyar ember érdeke kell, hogy legyen. Gondolom, ebben nincs vita. Nagyon szépen köszönöm, kedves nézők, az eddigi figyelmet. Este találkozhatunk az Aktuálban, nagyon izgalmas műsor lesz. Letartóztatták a fideszes influencert, de már szabad. szervezik a tüntetést, nagyon sok fontos hír van. Lázár János az állam által feltőkésített alapítványából állítólag nagyon nagy pénzeket tudott realizálni, úgyhogy izgalmas témákkal számítunk önökre este. Addig is legyen szép napjuk, a viszontlátásra!

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Áza.hu! Az akció július 20-áig tart!
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Marad a napos felhős idő. A NATO erősebb, mint valaha, jelentette ki Orbán Anita. Emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A NATO csúcs legfontosabb eredménye, hogy a tagországok megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára, közölte Orbán Anita, aki Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai csúcs találkozón. A külügyminiszter hangsúlyozta, Ukrajnával kapcsolatban megegyeztek arról, hogy a katonai szövetség minél előbb igazságos és tartós békét szeretne. A tárcavezető hozzátette, sok kormány és államfő szerint a NATO erősebb, mint valaha. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már meghaladta 3800-at. A természeti katasztrófában csaknem 16700-an sérültek meg, és több mint 6400 embert mentettek ki a romok alól. A dél-amerikai ország északi részét június 24-én rázta meg egy 7,2-es, illetve egy 7,5-es erősségű földrengés. Odesszában mára gyásznapot hirdettek az éjszakai orosz légicsapások áldozatainak emlékére. A rakétákkal és drónokkal végrehajtott támadásban civil infrastrukturális létesítmények, üzletek és benzinkutak rongálódtak meg. Négyen meghaltak, hatan megsebesültek. A dél-ukrajnai Herszon megyét ért orosz dróncsapásnak is volt egy halálos áldozata. 5 civil, köztük 3 mentős is megsebesült. Az ügyészség háborús bűncselekmények elkövetése miatt előzetes nyomozást indított. Interaktív aszbeszt térképet indított a Greenpeace. A lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol aszbeszt szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várják. Útfelújítás miatt változik a forgalmi rend a 9. kerületi Mester utcában. Péntektől nem lehet behajtani a Haller utca felől a Ferenc körút irányába, közölte a BKK. A Kereszt utcák felől is be lehet hajtani a Mester utcába, a célforgalom pedig továbbra is biztosított. A munkák idején az érintett útszakaszokon 30 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Több tucat halálos áldozata van a Dél-Kínában pusztító áradásoknak. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a parlament lépcsőin ejtett táncáról készült fotóval bekerült az év legstílusosabb embereinek körébe. Gomoly felhős, napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Interaktív aszbeszt térképet indított a Greenpeace. A lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol aszbeszt szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. Több tucat halálos áldozata van a Dél-Kínában pusztító áradásoknak. A katasztrófát a Majszak trópusi vihar okozza, amely rekordmennyiségű esőt hozott a térségbe. A legtöbb áldozat Nanningban vesztette életét, miután átszakadt egy víztározó gátja. A hatóságok tájékoztatása szerint eddig mintegy 130 ezer embert kellett kitelepíteni. A mentőegységek folyamatosan dolgoznak az elszigetelt lakosok felkutatásán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a parlament lépcsőin ejtett táncáról készült fotóval bekerült az év legstílusosabb embereinek körébe. Közzétette a New York Times azoknak a hírességeknek a listáját, akik idén felhívták magukra a szerzőik figyelmébe. Közzétette a New York Times azoknak a hírességeknek a listáját,

0: Az énekesnőt már régóta kezelték betegségével, tegnap este egy portugáliai kórházban halt meg, ahova sürgősségi műtétre vitték.
1: A Spirit FM híreit hallották.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a szeles napos idő. Megszüntette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében. Meghalt Bonnie Tyler. Jó napot kívánok, Szej Frida Adél vagyok. A lengyel és a magyar nemzet mindig számíthatott egymásra, és ez megalapozza a közös jövőt is. Jelentette ki az országgyűlés elnöke Varsóban a lengyel hivatali partnerével közösen tartott sajtóértekezleten. Forsthofer Ágnes fontosnak nevezte, hogy Lengyelország és Magyarország újra összekapcsolódjon. Hozzátette, politikailag, gazdaságilag és a civil szférában is sok lehetőség nyílik az együttműködésre. A NATO csúcs legfontosabb eredménye, hogy a tagországok megerősítették védelmi kiadásaikat, felhozzák a GDP 5%-ára, közölte Orbán Anita, aki Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai csúcs találkozón. A külügyminiszter hangsúlyozta, Ukrajnával kapcsolatban megegyeztek arról, hogy a katonai szövetség minél előbb igazságos és tartós békét szeretne. A tárcavezető hozzátette, sok kormány és államfő szerint a NATO erősebb, mint valaha. Súlyog Tamás köztársasági elnök véleménye szerint az alaptörvény módosítási javaslat sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. A 17. módosítás egyebek között megszünteti Súlyog Tamás államfői tisztségét. A köztársasági elnök úgy véli, hogy politikai indokokra hivatkozva személyre szabott módon távolítaná el az alkotmányozó többség, és utóda politikai kinevezett lenne. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távfőkasszába, mondta Magyar Éva kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távfőárakra, de hozzájárul az alacsony árak fenntartásához. Felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság tájékoztatása szerint a belföldi vizsgálatot befejezték, és eddigi eredmények nem utalnak bűncselekményre. A NAV pénzmosás gyanújával nyomoz, az ügy végleges lezárásához azonban szükség van az osztrák hatóságok válaszára. A terror elhárítási központ március elején tartóztatott fel két páncélautót, amelyek az ukrán állami banknak szállítottak értékeket Ausztria és Ukrajna között. 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló aranyat foglaltak le a magyar hatóságok, melyet a választás után visszajuttattak. Elhunyt Bonnie Tyler Velszi énekesnő. Első kislemeze 1977-ben jelent meg, majd a 80-as években egyebek mellett a Total Eclipse of Heart és az It's a Heartache című dalaival vált világhírűvé. Az előadót májusban egy sürgősségi műtétet követően mesterséges kómába helyezték, amiből később felébresztették, de továbbra sem érezte jól magát. Bonnie Tyler 75 éves volt. Országszerte sok napsütés várható gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél ma több helyen, holnap már csak néhol erősödik meg. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24-31 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszautazunk az időben egészen 2025. augusztus 19-ig. Ezen a napon jött a hír, hogy a Politico értesülései szerint a Fehérház Budapestet jelölte meg lehetséges helyszínként egy Trump-Putyin-Zelenszky csúcstalálkozó megtartására, és ezen a napon a Spirit FM letöltendő című műsorában Bogyarák Anikó Komlódi Gáborral beszélgetett a közvélemény és a média hatásáról a büntető ügyekre.
3: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Nagy Angéla nevében is. Mi múlik az, hogy melyik ügy az, amelyiket felkap a sajtó? A mai adásban erről is fogunk majd beszélgetni. Mint ahogy arról is, hogy az, hogy média felhajtás van egy-egy ügy kapcsán, az torzíthatja-e esetleg az ítéletet. A mai vendégem Komlódi Gábor lesz.
4: Köszönöm a meghívást.
3: És ugye arra vállalkoztunk, hogy egy kicsit a média perekről, illetve azokról az ügyekről beszéljünk, amelyek bár bűncselekmények, megjelentek a médiában, és sokan tippelgetnek, hogy vajon ilyenkor a társadalmi nyomás, vagy az, hogy a média felkap egy-egy ügyet, az mennyiben segít, vagy éppen pont az ellenkezője hátráltatja azt a bizonyos ügyet. Uh-huh. Először beszéljünk összességében erről a képről, hogy te mit gondolsz, érdekel a véleményed, és aztán egy-két ügyet elővehetünk, hogyha jó. Gondolod.
4: Összességében. Ugye, ha nagyon az elejéről kezdjük, akkor nyilvánvalóan a büntető eljárások is, meg ugye általában a bírósági eljárások, azok nyilvánosak. Tehát, hogy önmagában az, hogy a nyilvánosságnak van lehetősége megismerni, hogy ott mi történik, ez a főszabály természetesen, az rendben van. Főleg nem feltétlenül csak nagyobb társadalmi érdeklődésre számot tartó ügyeknél, ez lehet bármi másfajta ügy is. Ennek lehet nagyon jó hatása egyébként amúgy. Mondok egy példát, ugye a büntetőeljárási törvény az azt mondja, hogy a büntetés kiszabása során a bíróságnak különböző szempontok figyelembevétele mellett, ugye mérlegeli, ezt mindenki tudja, aki már látott mondjuk ilyen filmet, hogy ugye a terheltet terhelő vagy mentő körülményeket, de emellett a büntetés kiszabása során figyelemmel kell lennie két dologra, ez nem lehet elkerülni, az egyik a generál, a másik pedig a speciál preventív hatása a büntetésnek. Ez magyarul azt jelenti, hogy lehetőség szerint se az elkövető, se más ne akarjon ilyen bűncselekményt elkövetni a jövőben. Ez elég világos. Tehát igenis van a büntetésnek egy olyan hatása, ami a társadalomra gyakorol egy benyomást, hogy ne akarjon egy ilyen elrettentő. Persze aztán sokszor ez elmeri abba az irányba, hogy a szegény többet kap, mint amelyet kapott volna, mert például a bűncselekmények elszaporodottsága az egy súlyosító körülmény a büntetés kiszabása során. Tehát, hogyha egy olyan bűncselekményt követel valaki, ami abban az időszakban, abban a közegben elszaporodott nagyon, mondjuk mit de tételezzük föl például, ami most nagyon felkapott, és külön, hogy is mondjam, a zászlójára tűzte a kormányzat, ugye a kábítószerrel kapcsolatos visszaélések, akkor ott azért kaphat többet, mondom, mert a bűncselekmény elszaporodottsága okán, ez egy súlyosító körülmény. Tehát, hogy az, hogy a társadalom nyilvánossága kap egy információt arról, hogy a büntető fékezés, hogy egy példát említsek, a kábítószerrel visszaélésnek különböző esetei, akkor a szexuális erőszak, vagy a családon belül, most ugye kapcsolati erőszaknak hívják, ezen a bűncselekmények esetében, ugye vannak ezek a kampányok, ugye biztos a kedvesem, aki rádión hallgat minket, nem folytatod, ez a, amikor ugye az erőszakot elszenvedő tud üzenni a másiknak, hogy ő valamilyen csapdahelyzetben van,
3: Kézjellel, vagy bárhogy.
4: Szóval, hogy ezekről edukatív tudomást szerez a társadalom, az nagyon hasznos dolog, és nagyon-nagyon helyén van az én álláspontom szerint. Az egy másik kérdés, hogy most már a felgyorsult társadalom, vagy ilyen furcsán szokták ezt ugye hívni, amikor az információ tényleg már nem egy ilyen, hogy is mondjam, mint régen ilyen ökrös szekérrel a földúton halad, hanem ugye ilyen sok tíz sávos autópályán, vagy éppenség ilyen japán gyors vonattal szalad. Itt most nagyon sokszor félre tud siklani, hogyha ezzel a képzavarral érhetünk itt a vasúttal, félre tud siklani az információ, mert hamarabb mondanak valamit, áldozat ott hibáztatnak gyakran, ugye ez is egy jelenség szokott lenni, ha már itt a szexuális erőszakra vagy másra utaltam, vagy akár egyébként tökre tudnak tenni embereket annak ellenére, hogy még, mert ugye van egy másik jogelv is, ami legalább ennyire fontos, mint a büntetés kiszabása során emlegetettek, ez pedig ugye a senkit sem lehet, ugye ez a kétségmentesen nem bizonyítottan, amíg még a bíróság a bűnösségét ki nem mondta, addig nem lehet valakit bűnösnek tekinteni, ez egy olyan elv, amit szívesen áthágunk, ugye hamarabb ítélkezünk, mint főleg ha tömegben vagyunk, mint hogy kívánnánk a valóban az ítéletet.
3: Hát sőt, nem csak a társadalom részéről, hanem a média részéről is ugyanígy megjelent, és nyilván már korábban, hogy minél előbb én adjak információt, az ugye úgynevezett hírverseny, ki nyeri meg, ki tudósít róla elsőként, ki az, aki ott áll, amikor lecsukják, beviszik, próbálja megszólaltatni, is van ez a típusú verseny, ami ugyanúgy esetleg téves információkhoz vezethet, vagy mondjuk korai megállapításokhoz vezethet.
4: Abszolút. Láttam, nem teljesen kapcsolódik ide, csak most közben, hogy mondtad, eszembe jutott egy amerikai filmet, ami nem emlékszem a címére, ami egy mentős fickóról szól, aki egyszer egy baleset helyszínén időben oda érkezett, és felveszi, és ha elképesztő sikert arat el vele, és ez valami thriller, mert egy idő után már ő generálja ezeket a baleseteket, hogy a hírversenyben ő legyen az első. Valóban így van, hogy ez nyilván ez egy teljesen talán nem is, lehet, hogy nem is elrugaszkodott a valóságtól ez a gondolat egyébként, de valóban ez egy hollywoodi környezet, de az kétségtelen tény, hogy elindult egy verseny, előbb akar odaérni, előbb akarja leközölni. Sok vannak olyan kedves barátaim, akik ilyen, hogy ezt úgy jelenti, hogy grammar náci, akik miért ki is vannak borulva, vagy most az újságíró szakma nem bántva őket, de tényleg ott tart, hogy annyira siet, hogy már sokszor arra sem figyel, hogy egyébként a szöveg helyes legyen. De így van, ha nem csak a formára, hanem sokszor a tartalomra sem figyelnek. Ugye van egy média törvényünknek nevezett jogszabály, ami egyébként előírja, bármely média szolgáltatónak legyen az ugye audiovizuális, vagy pedig nyomtatott sajtó, bár az most már egyre kevesebb van ilyen. De szóval, hogy előírja azt, hogy a tartalomért felelős valaki, ugye úgy is szokták általában írni, hogy felelős szerkesztő, aki ezért felel, elkülönül persze a felelőssége, ha a műsorvezető, most hívjuk így önmagától mondva valami csacsiságot, vagy hogyha a hír, amit közölnek, az egyébként valótlan, az nyilván nem ugyanaz a személy felel érte, de hogy van egy tartalomért való felelősség a tartalom szolgáltatótól értelemszerűen, viszont a felgyorsult hírversenyben, amikor ha még ha jó szándékú is valaki, tehát valóban nem másújítani akarja a hírt, hanem elsőként akar, hiszen a klikkelések eredményeképpen neki meg bevétele lesz, akkor sajnos hiba tud becsúszni, és ugye sokszor az is, aki közli vele a hírt, az is akar valami kis népszerűség morzsát magának, az se biztos, hogy minden egyes szeletével rendelkezik az információknak, és ugye egy ilyen egy-egy büntetőeljárás az épp elég komplex és épp elég bonyolult ahhoz, és nagyon gyakran sok szereplős, hogy részinformációk eredményeképpen rossz következtetéseket vonjanak le, és aztán az pedig olyan módon tud önálló életet élni egy-egy rossz információ, hogy az valami elképesztő.
3: Márpedig felhasználói oldalról szerintem ez mindig is volt, és erről már beszéltünk egyszer egy korábbi adásban, nem veled pszichológus, hogy a borzongás élmény az, hogy de jó, hogy nem én voltam ott, az ugye nagyon magas egyébként az emberekben, úgyhogy ennek köszönhető az, hogy például mondjuk minden kereskedelmi televíziós híradásban van általában, van, vagy egy baleset, vagy egy gyilkosság bemutatva, igen, vagy mondjuk ugye külön műsor van, ami bűnügyi műsor. Hol van a kvázi segítő része, mondjuk, amikor a média részt vesz ebben, és hol van az ártó része ennek, és akkor gyorsan mondom, hogy nekem mi az, ami beugrik, hogy mondjuk segítő része lehetne, és ez a típusú műsor már eltűnt, amikor mondjuk csellengőket kerestek, emlékszünk. Abszolút. Szerintem, akik idősebbek vagyunk. Igen, erre a műsorra, ott valóban én azt éreztem, hogy az egy olyan segítség lehet a média szerepe, ami által egyébként eltűnt emberek hazatalálhatnak. És akkor eszembe jut az ártó része is, mert arról beszélünk ugye eddig, hogy mennyire ki vagyunk éhezve, mennyire érdekelnek minket ezek a témák, de, és akkor itt én is amerikai film példát hozok, ott számtalanszor előfordul az példakép, amikor mondjuk egy pszichopata gyilkosról van szó, hogy ő pont a média felhajtás miatt csinálja azt, amit csinál, és pont az generálja.
4: Abszolút.
3: Az ő cselekedetei.
4: Így van. Én nem vagyok pszichológus, de ilyen sajnos a munkám miatt is, de imádom az ilyen filmeket, meg az szegény feleségem terhére, de sokat nézünk ilyet. És valóban így van, hogy ugye az ilyen profilozóknál, vagy különböző nyomozóknál ez egy szempont, hogy vajon a hírrel mikor és hogyan jöjjenek elő, mert hogy nagyon sokszor ugye a rivalda fény miatt csinálják, ezek főleg egyébként a pszichopat, vagy inkább a sorozatgyilkosoknál fordul ez elő, és aztán utána ők pedig példát mutatnak, ez szörnyen hangzik, de mégis így van, az ő követőiknek, akik aztán ugye ilyen másoló gyilkosoknak szokták ugye őket hívni, akik még akkor is folytatódnak azok a cselekmények, amikor ő már majd börtönben van, mert egyszerűen van valaki, aki föl akart hozzá nőni. Valóban van ilyen, és valóban van ez, amit említettél, ez a borzongás érzet is, hogy nem, de jó, hogy nem velem történt, ugye így fogalmaztál, viszont én azt gondolom, és ez egy nagy abszolút szubjektív benyomásom, mint én is, mint hírfogyasztó, hogy megjelent, és ezt szerintem sokkal veszélyesebb ennél, megjelent egy másik gondolkodásmód a társadalomban, az pedig az, hogy én tudnám jobban csinálni velem, ez nem történhetett volna meg. Én ha ebben a helyzetben lettem volna, akkor az lenne, hogy. És ez a fajta, nem tudom máshogy mondani, de egy ilyen fotelből való okoskodás, ez sajnos egy olyan domináns jelenségé vált, bármi másban is, ez legyen a COVID hullám, legyen háború, vagy teljesen mindegy, hogy micsoda, az emberek mindenkinél okosabbnak kezdték el magukat gondolni és kommentálni a híreket, és ez szerintem a borzongás érzet az egy ilyen belső dolog, az nem kulminálódik tovább, de pont ezek a kommentek, amikor merő hülye volt, mert ott nem azt kell csinálni, mert nem tudom, már rég nem éreznek egyébként együtt az áldozattal az emberek, és szerintem ez egy szintén egy nagyon nagy probléma, pontosan az edukáció hiányzik, ami arra helyezni a hangsúlyt, vagy abból táplálkozni, hogy az emberekben van egy együttérző érzés, tehát nagyon önzőekké váltunk, mert a borzongás érzet is arról szól, hogy de jó, hogy nem vele, tehát ez az is eltolja magától az áldozatot, míg egyébként az az okoskodó attitűd is egyébként eltolja az áldozatot, magát a problémát is eltolja, és innentől a megoldás felé egy perccel nem jutunk közelebb, tehát én azt mondom, én nem akarok ilyen pessimista lenni, de úgy vezetted fel ezt a blokkert a beszélgetésünknek, hogy van egy előnye meg hátránya. Én sokkal kevesebb előnyét látom sajnos annak a hír őrületnek, amiben élünk, mint hátrányát, pontosan ezek miatt az események miatt, mert én is ugyanazt látom, mint szerintem aki most minket néz, ez alatt a beszélgetés alatt is lesznek majd kommentek, akik majd jobban fogják tudni, mint a pszichológus, vagy mint én, vagy mint te, és ugye ebből ez tényleg így működik, aminek önmagában nincs vele probléma, hogy az embereknek van véleményük, hiszen a szólás az szabad, tehát nincs ebben meg a vélemény, az szabad, ebben semmi gond nincsen, csak nekem ez egy nagyon régi bogaram, hogy amikor a műkörmes ismerősöm az internetről letöltött egy tervrajzot, hogy adnak alapján a külföldi vendégmunkások fölépítik a házát, akkor én már ott kezdek aggódni, vagy amikor az orvosnak már a Marinén megmondja, hogy milyen gyógyszert kell a vérnyomására kírni, mert a szomszédasszony is azt szedi, meg a babamama blogon megvitatják azt, hogy a gyereknek kell-e oltás, vagy nem kell oltás, akkor szerintem már elmentünk abba az irányba, ami a bizalomról szól már, és ha már itt visszakanyarodhatunk a joghoz, az egy azért óriási nagy veszély, mert ha más, ugye beszéltünk itt ilyen jogelvekről a beszélgetés elején, hogy büntetéskiszabás meg ártatlanság vélelme, emellett az is nagyon fontos, hogy legyen a büntető igazságszolgáltatásban is, meg a polgári igazságszolgáltatásban is, legyen egy bizalom a társadalom részéről, hogy az a bíró, az valóban pártatlan és független, valóban a szakmai szempontok alapján mérlegelve, az ő szaktudása és az ő tapasztalata alapján egy objektíve jó döntést hoz. És ez sajnos nagyon kikopott már.
3: Mennyiben lehet ragaszkodnunk ehhez, hogy már pedig a bírót nem befolyásolhatja egyébként az, hogy mondjuk mekkora média felhajtás van egy ügy kapcsán, mert hogy a kvázi civil oldalról, vagy akik mondjuk érintettek, nyilván az ő fájdalmukat, hogyha éppen sértettek, próbálják ugye minél nagyobb plénum előtt nyilvánosságra tárni, pont azért, mert ők valószínűleg azt gondolják, hogy minél többen tudják, akkor majd más típusú ítélet születik. Mi a mozgástere egy bírónak?
4: A bíró, amit én tapasztaltam eddig büntetőügyekben, majd fogok mondani egy-két példát, ha eszembe jut. Tehát amit én eddig tapasztaltam, az, hogy a bíró egyébként ugye a médiafogyasztó, és nyilván hatással van rá az, ami történik, és nyilván gyakran felháborodik azon, ami történik, mint ember, de az egészen biztos, hogy a jog talaján állva hozza a döntéseit legtöbbször. Tehát nekem ezek a személyes tapasztalataim, volt olyan, ahol mondjuk rágalmazásos ügyben felmentették az embert, de elmondta a bíró, hogy ilyet akkor sem csinálunk. Tehát, hogy nem jutott el a büntetőjogi kategóriák, de emberileg ő azt mondja, hogy ez nem helyes ilyet tenni, és hogy ezt vegye úgy, hogy őt meg, kvázi megfette. Vagy például volt olyan bíró, hogyha személyeset is mondhatok, ahol szintén büntetőügyben, ahol elítélték a védencemet, és az hosszú eljárás végén, amikor jöttem el a tárgyalásról, akkor mondta a bíró, hogy egyébként mindig néz a tévébe, és nagyon kedvel engem. Semmi köze nem volt a két. Egész végig csak meg nem is éreztem azt, hogy ilyen bármi tört, sőt, hát mondom, el is ítélték az emberemet. Tehát, hogy én azt látom, hogy tényleg szakmailag a bírók amennyire lehet igyekeznek távol tartani maga, az kétségtelen, és az visszakanyarodva a beszélgetés elejére, hogy miután van egy általános megelőző hatása az ítéleteknek, ezért kénytelen bevonni ezt a szempontot, tehát azt muszáj mondani, tehát ugye azt kell megértenünk, hogy az ítélet az nem arra van, hogy a bíró otthon kiponcson rá egy jó bort, és megünnepelje, hogy ezzel is jó kiszúrt ezzel az emberrel, hanem az azért van, hogy a társadalom, tehát a jog az arról szól, hogy a társadalomnak az együttélési szabályait rögzíti, amiket egyébként józan parasztészszer is kéne követnünk, ami most mindegy, hogy mindenki hite vagy erkölcsi meggyőződése szerint a Biblia 10 parancsolatát veszi ide, vagy a Tóra, tehát teljesen mindegy, amit akarunk, azt annak alapján megműködnék. A jog arra van, hogyha ezeket az együttélési szabályokat valaki megszegi, akkor visszaterelje őt a jó helyre, a jó útra. És nyilvánvaló, hogyha egy társadalomban nagyon nagy a felháborodottság egy dologgal kapcsolatosan, akkor az nagyon-nagyon sérti a társadalmi együttélésnek a szabályát. És ugye a jog az mindig fejlődik folyamatosan, és nyilvánvalóan nem ugyanaz a bűncselekmény fontos ma, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt, és nyilván más a súlya ma egy másfajta bűncselekménynek, mint akkor volt, sőt, vannak olyan bűncselekmények, akkor nem voltak, mint ami most meg már van. Tehát a lényeg az, hogy muszáj valahogy bevonni ezt a szempontot, de ez nem lehet abszolút szubjektív. Tehát nem mondhatja azt, hogy ez az én személyes, de azt mondhatja, hogy a bíróságnak az a személyes meggyőződése. Volt ilyen ügyem is, ahol felmentették az ügyfelemet egyébként, és ott azt mondta a bíró, hogy lehetett volna olyan szempont egyébként, amit az ügyészség nem vizsgált meg a nyomozóhatóság, ami alapján felvetődhetett volna esetleg egy más aspektus mentén, hogy az én ügyfelem esetleg mégsem ártatlan, de ez nem volt itt, és a bíróság azt nem vehette figyelembe. Még akkor sem, hogyha esetleg a bíró fejében ez megfordul, egy zseniális bíró egyébként is egy nagyon jó indokolása volt, de azt mondta, hogy miután ő kötve van a vádirathoz, és ahhoz abból főz, amit az ügyész elé tár, ezért még ha az ő fejében ez meg is fordul, ezt a szempontot nem teheti oda. Tehát szerintem válaszolva röviden a kérdésedre, ezt egyáltalán rövid, hogy az én személyes tapasztalatom az, hogy a bírók nem szubjektív módon ítélnek, bár van szubjektív eleme az ítéletnek, ez nem kizárható, de az ha jól teszi, akkor az pont a hasznára van a dolognak, és nem a hátrányára.
3: Nagyon röviden, aztán folytatjuk. Azt mondtad, hogy minden tárgyalás elvileg nyilvános. Elvileg ez jelenti-e azt is, hogy civilként besétálsz és megnézed? Jelenti-e azt is, hogy a média teret kap és bemehet-e? És aztán majd a szünet után beszéljünk arról, hogy mi van akkor, milyen indokkal lehet nem nyilvános, mert ilyet is hallunk sokat. Szóval nem mit tudom, jelent az, hogy nyilvános?
4: Nem tudom, ki emlékszik rá, a Cuslág ügy az nagyon nagy hírt kavart akkor, amikor az volt. Azt hiszem, hogy 50 vagy 70 millió forintról szólt, hát most mindenki tegye hozzá, hogy az ma milyen értéket képviselne, és én is azok közé tartoztam, aki ezt követtem online. Már nem emlékszem, hogy melyik sajtótermék volt az, amelyik ilyen online sajtótermék, amelyik ott volt azon a tárgyaláson. És emlékszem, hogy elmentek szünetre, Kecskeméten volt a tárgyalás, elmentek szünetre, és visszajöttek, és soha nem fogom elfelejteni ezt a mondatot, azt mondta a bíró, hogy én azok közé, a bírók közé tartozom, akik szeretik tudni, hogy mi történik a tárgyalóterembe. Most kaptam a hírt, hogy valamely sajtótermékek közvetítik a tárgyalást az engedélyem nélkül. Most mindenki minden ilyet kikapcsol. És onnantól nem tudtam nyomon követni egyébként. Ez egy nagyon talpra esett bíró volt, és nagyon helyesen tette egyébként, úgyhogy válaszol a kérdésedre. Főszabály szerint nyilvános, de a bíró az ura, ahogy mi történik a tárgyalásnak. Különböző okok lehetnek, hogy ezt megtiltja, vagy megtiltja, és majd erre mindjárt ki fogunk térni a reklám után, vagy a szünet után.
3: Így van.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását. 2025. augusztus 20-án járunk. Ezen a napon érkezett a szomorú hír, hogy nem tudták megmenteni Sását, az állatkert 4 hónapos kölyök tigrisét. Az apró nagyragadozó elvesztette látását, nem evett és képtelen volt néhány lépésnél többet megtenni. Végül az élettel összeegyeztethetetlen állapot alakult ki nála. És ugyanezen a napon a Spirit FM Mi és Más című műsorában Márton György Kerek Istvánnal, a ChatGPT magyarul csoport alapítójával beszélgetett a valóságérzékelésről és a csodavárásról.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más valamennyi kedves hallgatóját, és külön tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban Kerek Istvánt, a ChatGPT magyarul Facebook csoport alapítóját, és egyben az első vendéget, aki már járt itt nálunk, annyira az első vendég, hogy te voltál az első adásnak a vendége 2024 novemberében. Ugye azt gondoltuk, hogy eljött az idő, kicsit nézzük meg, hogy november óta mi történt a mesterséges intelligenciában, hogyan változtak a dolgok, hogyan, merre haladnak a dolgok. Aztán majd szóba kerül némi mackó kaland is, de ezt a műsor második felében inkább. Úgyhogy köszöntelek itt, és szerintem kezdjük a ChatGPT 5-tel, mint legújabb aktualitással.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és azt is, hogy újra itt lehetek a stúdióban. Számomra nagyon kedves a ChatGPT 5 változása, azonban azt is el kell mondanom, hogy a nagy publikum az nem értékelte olyan, hogy is fejezzem ki magam.
2: Többet vártunk tőle, mint amit adott, vagy kevesebbet adott, mint amit kellett volna?
3: Én azt gondolom, hogy túlértékelték azt, hogy mit fog jelenteni a ChatGPT 5-ös váltás. Magánál a fejlesztők esetében is én azt látom, hogy egy kicsit túlzottan megnyomták a kommunikációs csatornákat, és felelősek azért, hogy egy olyan túlzott elvárás alakult ki a GPT-5-ös modellel szembe, ami nem teljesült, tehát egy kicsit, amikor szállították, a valós megoldás az nem tükrözte az emberek fejében lévő megoldást. Holott technológiailag, amit ők ígértek, az teljes egészében teljesült. Tehát egy sokkal intelligensebb, sokkal jobb modell, nagyobb kontextus windowval rendelkek, az teljes egészében teljesült. Tehát egy sokkal intelligensebb,

0: más az új modellhez hozzáállni.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy most új módon kell posztolni? Promptolni, bocsánat.
0: Alapvetően meg kell változtatni egy picit azt a promptolási technikát, amit eddig használtunk. Az volt az elvárás a GPT-5-höz, hogy sokkal pongyolábban megfogalmazott promptból, parancsból, utasításból is jó eredményt hozzon létre. Ez sajnos nem történt meg. Illetve volt még egy másik nagy probléma, az az, hogy egy új UI-t, ez a user interface-t, felhasználói felületet kapott az új modell. És a felhasználók hozzá voltak szokva egy kicsit a régi eszközhöz, és van egy olyan kis plusz problémában, hogy amikor egy promptot elküldünk, akkor maga a felület, a chat része elküld rólunk is információkat, amit a memóriába tárolt, az, hogy honnan internetezünk, milyen nyelven internetezünk, és több olyan paramétert, ami ahhoz kell, hogy a modell jobb választ, személyre szabottabb választ adjon. És az új felület, az még nem ismerte annyira azokat, akik korábban használták a 4-es modellt, 4O-t, és ezért volt olyan rossz élmény nekik, hogy nem úgy válaszolt, mint hogy korábban megszokták, mert ugye be voltak állítva olyan paraméterek, mint például, hogy hogyan, milyen néven szólítsa, milyen stílusba tegező, magázódó, mert megtanulta maga a felület azt, hogy a memóriába elmentett információkban mi hogyan kommunikálunk, és hosszú ideje csiszolódtak össze fel, és most előről kezdődött ez az egész folyamat, és ezért volt olyan idegen is. Ez egy hatalmas nagy elégedetlenségi lavinát indított el, olyannyira, hogy az OpenAI fejlesztő csapata vissza is állította a 4O modellt.
1: Az csak az előfizetőknek, ugye?
0: Így van, az előfizetőknek.
1: Nem tudom, bennem az merült föl, hogy kicsit kezdett nekem olyan hasonló lenni, mint amikor ne nevezzük nevén az iPhone, de mondjuk várjuk az iPhone-ból a 8-ast, vagy a 12-es modellt, vagy a 27-est, ami még nincs nyilván, és kijön, és persze kicsit jobb a kamera, kicsit többet tud, kicsit más, de úgy alapvetően elkezdjük egy idő után azt mondani, hogy hát de végül is pont ugyanolyan, mint az előző volt, és hogy egy ilyen nagyon sokat várunk tőle, és utána némi csalódást okoz, hogy jobb, mint az előző, de nem valami egetverően más.
0: Ezzel abszolút egyetértek, viszont két dolgot nézzünk meg. Az egyik az, hogy mikorra időzítették ezt a bemutatót. Arra az augusztusi időszakra, amikor mindenki nyaral. Én ezt abból is látom, hogy a csoportban ilyenkor a legalacsonyabbak az elérések, igen. Tehát ugyanaz a poszt az 1/10, 1/20 elérést tud produkálni, mint bármilyen más időszakban az évben. És ez azért volt fontos, mert nincs meg a megfelelő informatikai infrastruktúra ahhoz, hogy ezt az új modell plusz teljesítményt kiszolgálják, és a következő 5 hónapon belül, ez azt jelenti, hogy itt vagyunk most augusztusban, tehát 26 év elejére fogják tudni felskálázni igazán jól az infrastruktúrát, addigra duplázni fogják a szerver kapacitást a háttérben, és ezért is látom azt, hogy most még nem engedtek be minden funkciót, nem indították be a motorokat teljes lóerővel, míg hogyha a modell mögött van plusz lehetőség is, meg a UI-t át tudják még egy kicsit alakítani, hogy sokkal felhasználóbarátabb legyenek, de még szerintem várni fognak ezzel egy picit. Ez így szakmai körökben nagyjából ez a 25 év vége, 26 év elejét látjuk reálisnak, hogy utolérik azzal az infrastruktúrával meg, ami ahhoz kell, hogy ez igazán jól működjön.
1: Hogyan kell ebben másképp promptolni?
0: Alapvetően az a fő szempont az 5-ös ChatGPT-ben, hogy azt a szintet próbálták elérni, amit egy PhD kutató tud produkálni. Tehát ha megnézzük azokat a benchmarkokat, azokat a mérőszámokat, amikkel összehasonlítják a modelleket, akkor ez az 5-ös modell, ez már a legfelső szintjét képviseli az emberi IQ-nak. Tehát ez a 140-es IQ környékén van, tehát ez a Mensa szintet megugorja már a GPT-5-ös modell, viszont pont azért, mert ilyen magas szinten gondolkodik és működik, ehhez az információt is magas szinten kell hozzá megtálalnunk. És ez mit is jelent a gyakorlatban? Tehát nekünk először meg kell tudni határozni tisztán azt a képet, hogy mit szeretnénk elérni a modell működése során, tehát hogy milyen kimenete legyen. Tehát mondjuk, ha mi szeretnénk egy kutatást arra vonatkozólag, hogy milyen felhasználási szokásaik vannak

0: azoknak, akik mesterséges intelligenciát használnak a munkájuk során, és ennek mondjuk a produktivitása milyen százalékban nyilvánul meg, akkor ahhoz egy egyetemi kutatásra van szükség, hogy hiteles legyen.
1: Mi lenne az első mondat, amit leírnál, hogyha erre lennél kíváncsi?
0: Hát én először is leírnám azt a végeredményt, hogy mit szeretnék látni, hogy nekem mi a célom ezzel a kutatással, mit szeretnék bebizonyítani, és mi lenne az a tartalom, az a műszaki tartalom, ami a számomra megfelelő lenne. Tehát én leírom neki, hogy mit szeretnék a végén kapni, és utána pedig meg kell adni hozzá azokat az inputokat, azokat a forrásanyagokat, képeket, hangokat, videóanyagokat, PDF-eket, weboldalakat, ahonnan mi szeretnénk adatot felhasználni ehhez a folyamathoz, és utána pedig a következő lépésben meg kell határozni azt a szakértőt, aki ebben a témában el tud járni ezért. Erre azért van szükség, mert hogy a ChatGPT az nem úgy gondolkodik, mint mi, hogy csak három dimenzió létezik a világában, hanem a szöveget, amit mi beadunk neki, az felbontja tokenekre. És ezek a tokenek 12 000 dimenzióban jelentkeznek az ő modelljében, és ő ott nézi meg az összefüggéseket.
1: Megpróbállak követni egyelőre.
0: És hogy nézzünk meg egy egyszerű példát.
1: Igen.
0: Ha annyit mondok neked, hogy alma, mi jut első körben az eszedbe?
1: Hát egy ilyen majdnem gömb alakú piros valami, ami, mert hogyha beleharapnék, akkor ízlene.
0: Ugye? A gyümölcs. Igen. Mert alapvetően az ember számára az alma az a gyümölcsben nyilvánul meg, de aki szereti New Yorkot, annak az alma, Big Apple, azt is jelenti, hogyha valakinek a lányát almának hívnak, akkor nem a gyümölcs körül forog az alma kifejezés. Ugyanúgy, aki teológiával foglalkozik, annak a bűnbeesés fog először eszébe jutni, vagy aki Newtont kedveli, vagy gravitációról beszélgetünk, akkor más fog eszébe jutni. És egy szónak különböző jelentéstartománya van. És bizonyos szavaknak meg kell keresni a gyökét is. Tehát, hogy ugyanaz a szó, amit mi használunk a mi saját paradigma rendszerünkben, az nagyon sokszor természetes, hogy hogyan vértezzük fel jelentéstartományra. Viszont a mesterséges intelligenciának ez nem annyira egyértelmű, és ezért van szükség például arra, hogy egy szakértőt adjunk meg. Tehát, hogy azt mondom, hogy Bálint gazda, akkor ő azonnal a gyümölcsről fog szólni. Ha azt mondom, egy teológus, akkor nyilván teológusként más jelentés tartományba helyezik.
1: És a John Lennont akkor a Beatles-re fogad ebből
0: pontosan asszociálni. És ez, ami miatt van ez a 12 000 dimenziós nézete a tokenekre, hogy hogyan jelenítse meg azt a szót, amit mi beírunk, hogyan értelmez, és abból milyen következtetéseket vonjon le, és hogyan állítsa össze matematikai alapon azt a kifejezést, ami nekünk válaszként fog megjelenni a feltett kérdésre. És ezért fontos megadni paraméterként ezt a kifejezést, hogy milyen szakértőként, mert akkor könnyebben tudja azonosítani a dimenziókat. Tehát, hogy melyik szó hogyan kapcsolódik a másikhoz, egy kicsit egyszerűsítsünk. Mert a token az egy kicsit komplexebb, mint a szavak, de talán ezzel lehet a legjobban, mint a legókockák egymás mellé pakolva. Tehát, hogy úgy gondolkodik, hogy mi következzen a következő szó után. És aztán utána meg lehet adni, illetve érdemes megadni a lépéseket, hogy azt az adatot, információt, amit megadtunk neki, ezt hogyan dolgozza fel, milyen műveleteket hajtson végre, és a legvégén meg lehet adni azt is, hogy hogyan ellenőrizze vissza azt a szöveget, amit ő generál, hogy megfelelő legyen, tehát ne halucináljon, tehát tényeket tárjon elénk, és annak a külalakja, megjelenése, tartalmi felépítése annak az ellenőrzési szempontrendszernek feleljen meg. De ugye már, hogyha végigmegyünk ezen a folyamaton, eléggé komplex és bonyolult.
1: Igen.
0: Tehát ezért mondtam azt, hogy a PhD kutatási eredményszintet azt nem fogja kihozni egy olyan kérdés, hogy csinálj nekem egy PhD kutatást. Mert akkor statisztikai alapon az átlagos vonalat követés, az nem lesz olyan minőségi, nem lesz olyan ütős, nem lesz olyan, amit igazából elvárunk tőle. Hanem el kell végezni ezt a folyamatot. De az is egy jó hír, hogy meg lehet kérni a ChatGPT-t is arra, hogy írja meg az ötöshöz a promptot. Tehát, hogy kérdezzen tőlünk paramétereket, hogy mi kell ahhoz, hogy egy jó ChatGPT 5-ös modellhez való promptot építsünk fel, és akkor ebben tud segíteni. Tehát, hogy kicsit hátrább kell lépni, hogy nem az a cél, hogy mondjuk válaszold meg nekem az életértelmét, hanem vissza kell menni, hogy hogyan tudunk egy olyan jó promptot írni, hogy...
1: Hogy kiderüljön.
0: Igen. Igen. Mert nagyon sok nézőpont van, tehát ez egy nagyon relatív dolog, mert azért, amikor elkezdtem a ChatGPT-vel foglalkozni, és a barátaimnak mondtam, hogy hú, hát ez egy tökéletes eszköz, szinte minden tud a világ összes információját meg lehet tőle tudni, akkor ugye pont ezeket kérdezték, mi az életértelme, mi a lottónyerőszám, és mikor lesz a háborúnak, vagy nyilván nem
1: és
0: tudja.
1: És a múlt heti lottószámok múlt... még csak mennének, de a jövő
0: igen,
1: heti,
0: igen,
1: az
0: igen.
1: Lenne az igaz.
0: Ugye? Szóval, tehát ez egy ilyen nagyon sarkalatos pont, hogy nagyon nem mindegy, hogy mit kérdezünk. Mert a kérdés determinálja a választ. És az ötös GPT, az én azt gondolom, hogy nagyságrendekkel sokkal jobb minőségben válaszol, mint az összes megelőző modell, vagy a konkurencia. Viszont ahhoz jól kell tudni promptolni.
1: Ami viszont a jó hír, ugye, hogy tud segíteni ő maga így a promptolásban.
0: Van. Csak nem szabad egy lépésben elvárni igen. A csodát. Bele kell tenni az energiát.
1: Ebben a műsorban általában minden vendégtől azt szoktam a legelején megkérdezni, hogy mióta foglalkozik a mesterséges intelligenciával. Ezt most esetben több okból sem tettem meg, de ugye tavaly novemberben már igen. Úgyhogy ezt most, aki itt érdekel, hogy te mióta foglalkozol, az vissza tudja hallgatni a tavaly novemberi adást. Úgyhogy te inkább azt kérdezem, hogy november óta mondjuk mi az az öt dolog, amit a legfontosabb változásnak látsz a mesterséges intelligencia és a mi kapcsolatunkban, a világunkban?
0: Azt gondolom, ez egyik ilyen nagyon fontos változás, ez a GPT-5-ös modell, mert ahogy említettem, ez egy korszakalkotó megoldás, jól kell használni, tehát hogy helyén kell kezelni. A másik, ami nagyon nagy változás volt, és beszéltem talán már a múltkor is erről, hogy a videó kéve lesz a 2025-ös,
1: ha ezt akkor jósoltad, akkor eszembe jött.
0: Igen. És most 2025-ben a Veo 3-mal a Google olyat villantott, ami tényleg azt gondolom, hogy már nem az a szint, mint mondjuk a Soránál volt, hogy szép és esztétikus videó, és úgy el lehet hinni róla, hogy azt mondjuk ember is felvehette volna. A Veo 3-nál ez már nem lehet megkülönböztetni. Hogy ember vette föl, vagy AI készítette, tehát a realitásérzékünk, a valóság és a mesterséges intelligencia illúziója, az már nem egyenes vonallal elválasztható. És hogy itt mire gondolok? Például amikor a Sorában volt olyan, ez a OpenAI-nak a modellje, videókészítő modellje, ami egyébként már akkor, amikor az megjelent, egy korszakalkotó volt. Tehát, hogyha valakit érdekel, akkor a Will Smith spagetti teszik videót megnézi, hogy milyen volt előtte és milyen a Sora után, az is már egy nagyon éles váltás, tehát hogy ott azért lehet lebuktatni, mert hogy a Sorában nincsen meg a fizika tulajdonsága, nincsenek fizikai tulajdonságok, itt mire gondolok? Tehát például, amikor sétál valaki a hóban, akkor ott nincs lábnyoma, ami elképzelhetetlen a valós életben, hogy ne legyen a hóban lábnyomunk. És a Sora videókban ott volt, hogy nem volt lábnyoma. Ma pedig a Veo videóban nem hogy lábnyoma van, hanem olyan súllyal nyomott lábnyoma van, ahány kilós az az ember. És ez ami durva, az, hogy a víznek a szimulációja a legerőforrásigényesebb technológiai megoldásokat igényelte, és a Veo 3, az pedig teljes egészében hibátlanul képes mindenféle folyadékot szimulálni, úgy, ahogy az a fizikai valójában megnyilvánul. És nincs szüksége ilyen bonyolult infrastruktúrára, hogy ezt meg tudja tenni. Egy hatalmas nagy adatbázison tanult, tehát ugye a Google-nél ott van a YouTube.
1: Igen.
0: És nagyon jó mérnökök dolgoztak rajta, magyar mérnökök is vannak a Veo fejlesztő csapatában, sőt, nagyon sokan vannak, és nálunk például a csoportban rendszeresen szoktunk velük konzultálni, és a fejlesztésnél kikérik a véleményünket, hogy mit javaslunk a Veo 3 a Veo videókészítő fejlesztésében, meg a Gemini-nak a fejlesztésében. És például így a Veo 3 mellett, amit azt gondolom, egy nagyon nagy változás volt, az, amit kihozott most a Google I.O. rendezvényen a Google. Tehát a Google igenis nemhogy felzárkózott, hanem bizonyos pontokon a piac elé került. Tehát mint például a Veo 3 is ilyen, és most jelennek meg az agentik megoldásaik, amivel konkrétan mint ahogy a ChatGPT-t promptoljuk, úgy lehet létrehozni mobil alkalmazásokat, weboldalakat, de nem csak egy sima webes felületet, mint ahogy ez a vibe coding mutatja, hanem konkrétan mögöttes háttérinfrastruktúrát, e-mail küldés, regisztráció, képgenerálás, videógenerálás, komplett folyamatokat lehet felépíteni, amit eddig csak programozóknak és olyan fejlesztőknek volt lehetősége, akik nagyon régóta értettek ez a technológiához. Ma pedig leülhet bárki a csoportban, nem egy olyan tagunk van, aki leírta, hogy úgy fejlesztett mobil alkalmazást, hogy nem ért a kódoláshoz, soha életében nem csinált semmiet, és már az App Store-ba fönt van az alkalmazása, amit használ.
1: Azért az kemény. És pénzt is keres vele, ezek szerint.
0: Igen.
1: Jó, akkor ez mondjuk három nagy változás volt az elmúlt 8 hónapban. Én nem tudom, mennyire igaz, de mintha hamarosan jönne a Gemini-nek a következő verziója is, amiről azt mondják, hogy na az még a ChatGPT 5-öt is üti.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes témakör. Nagyon sokszor hallottam már ezt, meg ha megnézzük azt, hogy van egy ilyen vetésforgó. Jön a Google, utána jön az OpenAI, vagy nem, jön a Grok, jön az OpenAI, jön az Anthropic, jön a Perplexity.
1: Valamit a Meta is csinál
0: a háttérben, és folyamatosan, tehát minden hónapra szinte jut egy ilyen korszakalkotó megoldás, és ténylegesen azt látom, hogy olyan tempót diktálnak ezek a nagyvállalatok egymásnak is, meg az embereknek, hogy már ezt nem lehet követni. És
1: örülök, hogy ezt mondod, hogy te sem követed ezek szerint, vagy te sem tudod követni.
0: Hát próbálom. De van olyan dolog, amit elengedtem. Tehát, hogy minden területen nem tudom már, mondjuk egy ilyen 5 évvel ezelőtt én minden területen napra kész voltam ezen a témakörben, mert nem volt olyan mértékű változás. Ma 10 percen belül is jöhet egy-egy korszakalkotó változás. Volt egy professzor, aki azt mondta, hogy elnézést kérek, az elmúlt 2 órát utazással töltöttem, nem vagyok napra kész.
1: Igen.
0: Tehát ez egy ilyen nagyon gyorsan változó terület, úgyhogy én is kiválasztottam magamnak néhány olyan fókuszterületet, ahol nagyon pontosan napra készen tartom magamat, de vannak olyan részei az AI-os fejlesztéseknek, ahol csak hetente frissítem a tudásomat.
1: Igen, hát ez régebbi fejjel gondolod, hetente frissíteni a tudást, az is elképesztő frekvencia tulajdonképpen.
0: Igen.
1: És te hogyan tartasz frissen magad ebben? Tehát használsz egy olyan AI ügynököt, amelyik összegyűjti a legfontosabb újdonságokat az AI-ból, vagy szabadszavasan rengeteget olvasol?
0: Mind a kettő. Van egy egész AI csapatom, tehát van egy jó kis tímem, aki támogat és segít abban, hogy az információ eljusson hozzám. Emellett pedig én nagyon sokat olvasok. Én is szeretek olvasni, tehát én azt gondolom, hogy...
1: Tehát olvasni jó.
0: Olvasni jó, pontosan. Kicsit másképpen mozgatja meg az agytekervényeket, és azt gondolom, hogy ma erre nagyon nagy szükség van. Van néhány olyan kutatás, ami azt mutatja, hogy azok, akik mondjuk ChatGPT-t vagy LLM-eket használnak, azoknál kimutatható az, hogy az agyuknak a tevékenysége az korlátozódik bizonyos típusú műveletekre. És én ezért tartom egyébként fontosnak, hogy ne csak egy felületen gyűjtsek információt, ne csak egy dologgal foglalkozzak, hanem kifejezetten minél több kognitív területet mozgassak meg az agyamban, mert azt gondolom, hogy ez csak rajtunk múlik, hogy egy technológia mennyire butít el, vagy lustít el minket, mert inkább a lustaság a probléma az, hogyha valaki nem edzi magát.
1: Igen. Ha mindig minden csak megkérdezünk, akár a legegyszerűbb módon is egy modelltől, hogy milyen nap van ma, és megmondja, hogy szerda, akkor már se kell megjegyeznünk, hogy ma szerda van.
0: Igen.
1: Egy másik újdonság, amit nem a legjellemzőbb eleme, de mondjuk amiben ott van az, hogy a Perplexity meg akarja venni a Chrome-ot. Tehát ahogy bemegy a mesterséges intelligencia és az internetes böngészés összeolvad, hogy az internetes keresés és a mesterséges intelligencia összeolvad. Erről te, mint szakértő, mit gondolsz?
0: Azt gondolom, ez egy nagyon fontos téma, és az, hogy megértsük, hogy miért van erre szükség a Perplexity-nek, hogy egy böngészője legyen, Az egy kicsit hátrébb lépnék, és egyébként még az a három újdonság mellé talán a negyedik az lesz, hogy megjelentek az operátorok, az agentek.
1: Igen.
0: És azt mondják, hogy a webes adatforgalomnak a nagy része robotok és agentek által jelenik meg az interneten. És azért fontos egy saját böngésző a Perplexity-nek, mert a böngésző megtekinti a weboldalakat, és azokat nem tudják kitiltani a weboldal készítői. És amikor átnézi a tartalmakat a Perplexity-nek a motorja, akkor a weboldalon lévő információkat is fel tudja dolgozni, amihez neki korábban egyébként nem lett volna hozzáférése, mert mint robotot kitiltja az adott oldal, elolvassa, és elvégzi azt a műveletet, amit a felhasználó kér. Tehát a Perplexity-nek már kijött a saját böngészője, amin el lehet végezni. Tehát úgy lehet weboldal böngészéseket végrehajtani ebbe a böngészőbe, hogy mint a chat GPT-be chatelünk, és megmondjuk, hogy mit nyisson meg, megnyitja a weboldalt, azon belül megkérjük, hogy gyűjtsd le ezeket az információkat, és legyűjti az információkat. Ami egyébként, hogyha jogilag megnézzük, alapvetően nem lenne megengedett a weblapon, mert ki vannak tiltva a robotok. De mivel böngészőn keresztül futtatja, és a böngészőben azt a tevékenységet látja a weblap, mint hogyha konkrétan az adott személy végezte volna ezt a műveletet, mozgatja az egeret, és írja be a betűket, kattint, ezért nem lesznek letiltva a weblapokról ezek a botok, tehát nekik ez egy elemi kényszer ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni abba az irányba, hogy megjelenjek a virtuális asszisztensek, azok az ügynökök, akik konkrétan helyettünk végzik el azokat a műveleteket, amiket mi kézzel tennénk.
2: Köszönöm a figyelmüket, a Múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Marad a szeles napos idő. Kétnapos rendkívüli ülést tart az országgyűlés a jövő héten. Meghalt Bonnie Tyler. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napirend előtt. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, amely egyebek között 3 ciklusban korlátozza a parlamenti képviselők mandátumát, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, erősíti a bírói önigazgatást és csökkenti a kétharmados törvények számát, valamint visszaállítja az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát, mellyel Polt Péter megszűnik az Alkotmánybíróság elnöke lenni. A módosítás megszünteti Súlyog Tamás államfői megbízatását is. Kedden a többi között a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról folytat majd általános vitát az országgyűlés. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távfőkasszába, mondta Magyar Éva kormányszóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távfőárakra, de hozzájárul az alacsonyabb árak fenntartásához. Felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság tájékoztatása szerint a belföldi vizsgálatot befejezték, az eddigi eredmények nem utalnak bűncselekményre. A NAV pénzmosás gyanújával nyomoz, az ügy végleges lezárásához azonban szükség van az osztrák hatóságok válaszára. A terrorelhárítási központ március elején tartóztatott fel két páncélautót, amelyek az ukrán állami banknak szállítottak értékeket Ausztria és Ukrajna között. A szállítmányt a parlamenti választás után visszajuttatták Ukrajnának. A Magyar Képzőművészeti Egyetem frissen végzett hallgatóinak diplomamunkáiból nyílik kiállítás holnap a Hungarian Art and Business Művészeti Központban. A tárlaton egyebek között a festészet, a szobrászat, a színpadi látványtervezés és a restaurátor képzés legjobb alkotásai kaptak helyet. A kiállítás szakmai beszélgetések, tárlatvezetések és más kísérő programok egészítik ki. A részletes programok az intézmény online felületein lesznek elérhetők. Elhunyt Bonnie Tyler Velsi énekesnő. Első kislemeze 1977-ben jelent meg, majd a 80-as években több slágere is volt, melyeket a mai napig is játszanak a rádiók. Az előadót májusban egy sürgősségi műtétet követően mesterséges kómába helyezték, amiből később felébresztették, de továbbra sem érezte jól magát. Bonnie Tyler 75 éves volt. Országszerte sok napsütés várható, gumoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél ma több helyen, holnap már csak néhol erősödik meg. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24-31 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
5: Veszik vagy isszák, ez a borműsor itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok. Szokás szerint most is Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai adást is. És hát jártunk már ebben a műsorban Móron, de nem mentünk be a Paulus borházhoz, úgyhogy most akkor itt van a legfőbb ideje ennek. Főként azért, mert egy Paulus Sauvignon Blanc borukról azt írta néhány évvel ezelőtt Ripka Gergely, hogy ropogósak a savak, a csalán a bodza és a frissen vágott fű jegyei ismerhetők fel. Hát akkor ismerkedjünk meg ezekkel az ismeretekkel. Jó napot kívánok Diós Máténak, a Paulus borász cégvezetőjének. Szóval ezt ön is felfedezi ebben a borban?
6: Így van, igen, felfedezem benne.
5: Merne mást mondani, igaz?
6: Persze, így van. Hát ez nagy részt amúgy letudható itt a Móri mikroklímának, itt a borvidék, azt a talajszerkezetnek, ami egy meszes löszös talajszerkezet, ezért nagyon ropogós, farakteres savakkal és egy kis ásványos finesszel tudunk szőlőket születelni és így borokat létrehozni is. Maga ez a Sauvignon Blanc, ez amúgy háromfajta szőlőklombból készült, és ezért ilyen komplex az íz és illatvilága, van benne egy magyar nemesítőtől és franciától és olasztól is, és a lényeg ennek a Sauvignon Blancnak, hogy három különböző időpontban születeljük, ezáltal lesz egy ilyen nagyon csalános, harsány borunk, lesz egy telt, érette borunk, és lesz egy magas alkohol borunk, és a végén ezeket a tételeket házasítjuk össze. Így ezáltal meg lesz benne az is, amit a mostani divat igazából kedvelez, a csalános citrusosság, plusz amit a úgymond tapasztaltabb borfogyasztók is szeretnek, hogy egy korty után igazából széttárad a szánkban a víze a Sauvignon Blancnak, és hosszan utóidében kísérik itt a gyümölcsökkel.
5: Nemzetközi díjat is kaptak, ami mutatja azt, hogy jó úton járnak, és tudják, hogy mit tesznek. A Móri borvidékről a Paulus Molnár borház nyerte az ezüst, a bronzérmet kétszer is, ezen a bizonyos Wine Lovers Wine Awards nemzetközi borversenyen. Ez, hát azt gondolom, hogy önmagában is jó referencia, de egyébként a nemzetközi piacon mit ér egy ilyen díj?
6: Igen, ez érdekes, borverseny eredménye, azok mindig függenek a borviráktól, vagy hogy a borvirák milyen lábbal keltek fel, vagy pont milyen sorba kerülnek be a borok. sok nemzetközi borversenyen veszünk részt, többek között, amit Szlovákiában rendeznek a Danubán, vagy Berlinben a Berlin Wine Trophy-n, Ázsiában az Ázsia Wine Trophy-n, Japánban a Sakura Woman Wine borversenyeken, sőt még USA-ban is vettünk részt borversenyen. Igazából olyan szinten van fontossága, hogyha elérünk valamilyen díjat és rárazunk magát ezt a medált a borra, akkor a fogyasztót már valamilyen szinten tudunk, fogyasztóval valamilyen szinten tudjuk kommunikálni, hogy ez a bor egyfajta minőséget már...
5: Higgy el, ez jó lesz. Igen.
6: Igen, higgy el, hogy jó lesz. Összességében export lehetőségek természetesen nyílnak. Ilyen borversenyek, hogyha jó eredményt érünk el, így jutottunk ki Svédországba, Finnországba, USA-ba, Japánba, Kínába, Szlovákiába, tehát van valamilyen előnye a kereskedelmi részről is, de nagyon sokszor igazából egyfajta visszacsatolás, hogy jó úton járunk a borainkkal, jó ez az irány, amit tetszik, ugye, amit mi kikóstolunk mindig, vagy ahogy elkészítik, ahogy születeljük őket, vagy egy teljesen másik irányba kell elmennünk.
5: Minden esetre, mert hogy a Móli bor készítés az igencsak tradicionális, ahhoz képest az önök borászata kifejezetten fiatalnak számít.
6: Hát így van, már az 1700-as években a kapucinus szerzetesek és a visszatelepített sápok hozták igazából magukkal ezeket az ezer jó, Móri ezer jó szőlőtőkéket, a Tauzen kútot. Hát onnan azóta már eltelt pár száz év, és a Móri borvidéknek voltak igazából felmenő, meg lefelemenő időszaka, és úgy gondolom, hogy most egy emelkedésen megy keresztül sok fiatal borászattal, és hát ugye velünk is, igen, így, tehát úgy néz, hogy 2008-ban vásároltam Molnár Pál, a főtulajdonos elhagyatott régi Móron szőlő területeket, egy Fejedvár járverésen, az volt a terv, hogy vesz 8 hektár területet, és a végén kijött 168 hektár területet.
5: Igen.
6: Igen, ilyen
5: kicsit elmérte.
6: Igen, elmérte. Ő akkor valójában nem tudta pontosan, hogy ezek a területek milyen állapotban vannak, de a lényeg, hogy ez mind erdős, elbokrosodott az állami gazdaság által hátrahagyott terület volt. Viszont itt az egészet újra telepítette, az élővilágát a talajnak visszaadta, és hektáronként ide 5500 tőkét telepített el. És igazából így indult meg a történet. Neki úgymond ez egy ilyen pionér munka volt, itt nőtt fel, itt nevelkedett, mindig azt mondja, hogy itt vágta össze a lábát globkatyába, a szőlőbe valahol mindig, mert itt lát, és úgy gondolta, hogy valamit vissza kell adnia így Mórnak, mert 19 éves korában elment Svájcba, ott futott egy nagy karriert, és visszajött itt a 2000-es években, és akkor kezdte el igazából itt a pincéket, szőlőterületeket felújítani és elkezdeni. És a lényeg, hogy azzal nem foglalkozott, hogy mi lesz a borral, gondoltam, hogy megveszik a kínaiak, vagy az oroszok, aztán rájött, hogy a borpiac nem ilyen egyszerű, nem gépipar, és hát el kellett kezdenünk brandet építeni. Ez a 2017-ben hoztuk be magát a Paulus nevet, ami a Póli Paulus becenészből, a Pálból ered, és akkor kezdtük el igazából a mostani dizájnos címkeinket, címkesorozatokat elkészíteni. Úgymond egy profi szemlélettel elkezdtük vinni ezt az egész borászatot, és nem csak szívvel, lélekkel, hanem néztünk egyfajta kereskedelmi és marketing oldalt is kerestünk mellé, hogy hova tudjuk magunkat pozícionálni, ahhoz, hogy ekkora területről tudjunk értékesíteni borokat, milyen árszegmensbe kell belőnünk magunkat. Ez első körben kicsit magasabbra lőttük, ezért nehezebben is indult be a fogyás, de a lényeg, hogy 2017-ben mi összesen 50 ezer palacbort értékesítettünk éves szinten, és ezt 2022-re meghússzoroztuk, elértük az 1 millió palacot, 23-ban másfél millió, 24-25, itt most itt elmérjük el a 2 milliót, még de 1,8-1,9 milliónál járunk. De itt az éves során nagyon sok tényező volt. Ugye, hát ahhoz, hogy sikeres legyen egy vállalkozás, kell ugye szerencse, hogy mindenkinek van szerencséje nagy részt az életben, csak észre is kell vennie, hogy szerencséje van, és hogy mit tud belőle kikovácsolni. Mi úgy gondolom, hogy sokszor észrevettük a lehetőségeteket, amiken nem gondolkoztunk, hanem egyből belevágtunk, fejlesztettük magát a borászatot is, mi is fejlődtünk a borkészítésben, magában a szakmában, sok külföldi úton vettünk részt, ahol elsajátítottuk akár a, hát Magyarországon úgy hívjuk, hogy sármát pezsgő, de igazából magát ezt a rövid élelési prosecco technológiát, hogy hogyan lehet friss, könnyed pezsgőket készíteni játékos buborékokkal, hogyan lehet ezt a fajta új-zélandi stílusú csalános Sauvignon Blancokat elkészíteni, vagy azt a fajta rozét, írsait, vagy sárdonét, ami fut a piacon. Tehát ez sok tapasztalás, sok munka, befektetett igazából pénz és idő. Persze van kudarcok, azok mindig vannak.
5: De arról nem szoktak mesélni. Ugye, mert ami nem sikerült annyira jól, az nem is kerül ki a boltokba, jó esetben.
6: Hát jó esetben.
5: Úgyhogy az, ami nem szembesülünk.
6: Nem, igaz, jártunk ugye először még egy 16-ban, amikor magát ezt a generóza szőlőt, ez egy érdekes téma, igazából itt a Móri borvidéken kezdték el nemesíteni itt az 50-es években Bíró Károly, csak igazából hát akkor nem megfelelő igazából színeket gondolt, vagy látott, és elvették tőle ezt a szőlőnemesítő hiszen. És Hajdú Edit 2004-ben fejezte be a nemesítését ennek a generózának, tehát egy viszonylag új szőlőfajta volt, és még az is. És maga a neve az a generosz bőkezű latin szóból ered, ezerjő és piros famini fajtaháza nemesítéséből jön létre, tehát nem olyan elterjedt fajták, új név, stb. És lényeg, hogy nekiálltunk, hogy akkor most ez a generózát befuttatjuk, mivel már pálit eltelepít ebből a 15 hektárral, és akkor a borász szóval egyszer csak lehívott, és mondta, hogy Áté, gyere, kóstold meg ezt a bort, szerinted milyen? És akkor megkóstolom, és mondom neki, hát te, de mondom, milyen bor ez? És akkor mondja, hogy generóza. Generóza, te, de mondom, ebből prémium bort akartunk készíteni, ez meg édes lett. Hát most mit csinálok? És akkor mondta, honnan tudjam, te adod el, én csak a borász vagyok. És akkor így indult el. Ez az igazság, hogy a fiatalok nagyon megkedvelték ezt az édes generózát, és utána valahogy beküldött köztudatba, és akkor el tudtuk kezdeni.
5: Az lett a vége, hogy jó lesz az úgy.
6: Így van, jó lesz az úgy, ahogy ezt a természet elindította, megálltotta, de lényeg, hogy innen indult maga a neve, de természetesen most már Paulus Gold generóza, ami a piacon van, mint száraz volt, átlagban 13-14-es alkoholtartalomban, és ez a közkedvelt része, de az édes oldalt is meghagytuk a kezdőborfogyasztóknak.
5: Mennyire van ebben benne még a tulajdonos? Ugye ő kezdte, de hát aztán nagyon sokszor a tulajdonoson túl szokott nőni maga a vállalkozás.
6: Igen, benne van, tehát Pál Svájcban, Zürichben és Móron él, heti szinten, igazából, pont kérdeztem tőle, most ő 74 éves, és akkor pont kérdezzem tőle, hogy mondom, maga biztos, hogy nagyon szeret repülni, mert mindig utazik, minden héten jön meg repülővel, nem mondja, hogy csak ezért jön. A lényeg, hogy még benne van, most is pont egy pezsgős üzemet fogunk fejleszteni, az idei évben még el is kezdjük. Ezeket a dolgot, a fejlesztéseket, a nagy mérföldköveket, igazából mindent megbeszélünk. A napi úgy mindig úgy, mert a napi agyrémekben nem folyik már bele, arra ahhoz már nincsen kedve, de a fontos dolgokat mindig megbeszéljük. Tehát részt vesz, igazából pont a tavalyi évben csatlakoztam én is, mint tulajdonos társa céghez, úgyhogy a célunk ugyanaz, hogy a cég fejlődjön, és a borászat pedig maga a Paulus név minél hosszabban, több dinasztián keresztül fent tudjon maradni.
5: Lehet, hogy Paulus és Matthias lesz a vége.
6: Az is lehet, igen, Paulus.
5: Diós Máté, köszönöm szépen, Paulus Borház, Mór, erről hallottak, ennek a történetéről, borairól, és hát arról a hangulatról, ami ezt körüllengi, mert hogy azt is jó volt hallani. Szóval örülök, hogy beszéltünk.
6: Én is köszönöm szépen.
5: Minden jót.
6: További szép napot, minden jót.

0: Álomtaxi.
1: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Egy fiatal televíziós, Klár Máté készítette egy videóösszeállítást arról, hogy hogy élik meg a borászatok a 40 fokos hőmérsékletet, meg a csapadékhiányt, egyáltalán a klímaváltozás mit hoz számukra, és mit ígér nekik. És hát ennek nyomán megyünk utána annak, hogy hogy látja ezt a tudomány. Dr. Zsófi Zsolt, az Esterházy Károly Katolikus Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézetének igazgatója a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit.
2: Azt, hogy klímaváltozás van, azt gondolom nem kell külön magyarázni, hiszen ezt mindannyian átéljük, megéljük, gyakorlatilag csapadék nélküli hetek, hónapok és 40 fokos hőmérséklet, nem vagyunk ehhez hozzászokva, de a szőlő sincs talán. Milyen kihívásokat ad ez a szőlészeteknek, és egyáltalán hogy lesz ebből bor?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, és valóban az elmúlt időszakban nem csak a mindennapjainkban, de nyilvánvalóan a szőlész és borász társadalom is érzékelte azt, hogy jelentős változások mennek végbe a klímánkban. És ugye ez elsősorban az emelkedő átlaghőmérséklet kapcsán, a rapszódikusabb csapadék eloszlás kapcsán, a magas hőmérséklet kapcsán figyelhető meg. Nyilván ez hatást gyakorol a szőlő növekedésére és fejlődésére is, és az érési folyamatokra is. Tehát ez egy kihívás elé fogja állítani, vagy már állítja a szőlészborás társadalmat. Nagyon sok része van ennek a kihívásnak, ami több részre osztható. Technológiai kihívás, szabályozások, tehát ez egy sokrétű kihívás jelent a szőlészborás szektor oldaláról.
2: Át kell gondolni azt is, hogy hogyan készítjük azt a bort, át kell gondolnunk azt, hogy milyen szőlőt telepítünk, vagy éppen ki kell vágni azt, amit telepítettünk 10-20 éve?
3: Természetesen át kell gondolnunk azt, hogy hogyan termesztjük a szőlőt, hiszen a jó minőségi bornak, a magas minőségi bornak, az egyedi stílusú bornak alapja a jó minőségű szőlő. Tehát ez minden a termőhelyjel kezdődik, annál a szőlőterületnél, ahol az adott szőlőfajtát termesztjük.
2: Hogyha nem esik az eső heteken, hónapokon keresztül, akkor ugye locsolni kellene, de hát azért nagyon komoly méretű birtokokat egyszerűen nem lehet locsolással életben tartani. Majd aztán jön a kérdés, hogy mennyi a víztartalom abban a szőlőben, és hát mennyi lenne, hogyha nincs eső?
3: Igen, ezelőtt olyan 10-20-30 évvel, amikor a szőlő öntözéséről beszéltünk, akkor ez nem egy elfogadott téma volt Magyarországon, sem pedig Európában, hiszen a magas hozzáadott értéket adó termőhelyeken a szőlőt az nem szabad, nem tilos öntözni.
2: Igen.
3: Ugye, hogyha felvetődik az a kérdés, hogy ez a termésbiztonságot vagy a minőségnek azt a szintjét veszélyezteti, amikor már olyan kevés a csapadék vagy a rendelkezésre álló víz, hogy ez negatívan befolyásolja, nyilván megfontolás tárgyává kell tenni az, hogy a vizet, ami lehullik, hogyan lehet megőrizni, illetve hogyan lehet pótolni. Nyilván ugye az, hogyha a termőhelyről beszélünk, akkor nyilván olyan termőhelyről kell beszélnünk, ami magas hozzáadott értéket ad a szőlőnek és így a bornak, és ezek általában olyan helyeken vannak, amelyek déli kitettségűek, meredek lejtővel rendelkeznek, tehát olyan szituációban, olyan helyzetben vannak, aminek a víz megtartásnak víztartás nem nagyon segíti elő. Így nyilván, hogyha olyan technológiákat alkalmazunk, amelyek a vízelfolyás valamennyire meg tudják akadályozni, vagy esetleg olyan vízpótló technológiát, mint csepegtető öntözés, de nyilván ezt engedélyeztetnék, és maga a bekerülési költsége is viszonylag jelentős. Nem beszélve, ahogy ön is mondta, hogy a rendelkezésre álló vízforrások is korlátozottak, hiszen ezek a termények olyan helyen vannak, ahol nem mindig van a közelben vízforrás. Tehát ez egy komplex probléma, ami nyilván a közeljövőben mindenképpen meg kell oldani.
2: Hogyha az a kérdés merül fel, hogy milyen színvonal, milyen minőség az, amit a borászatok garantálni tudnak évről évre, az ő kitettségük az éghajlatváltozásnak mekkora e tekintetben? Mennyire lesz bizonytalan az, hogy egyáltalán milyen lesz a termés, és mit kezdhetnek vele?
3: A klímaváltozásnak az egyik hatása nem csak az, hogy folyamatosan melegszik a emelkedik a hőmérséklet, hanem az is, hogy váratlan és abszurdikus időjárási jellemek jelenhetnek meg az év során, jégesők, vagy túlzott szárazság, vagy hirtelen leömlő nagy mennyiségű csapadék, amelyek jelentősen befolyásolhatják a termésnek a mennyiségét és a minőségét, és minden az adott évjárattól függ, hogy milyen mértékben tudják hozni azt a termelési célt, amit általában az adott borászat vagy szőlészet tud hozni. Tehát ez nagy mértékben függ az évjárattól. Nyilván hosszabb távon föl kell készülni arra, hogy a klíma szárazodik, a hőmérséklet az növekszik, és az ennek megfelelő rövid távú, illetve hosszú távú alkalmazkodási stratégiákat alkalmazzák majd a termelők.
2: Hát meg itt van még az apróság is, hogy egyre gyakoribbak a késő tavaszi fagyok.
3: Így van.
2: Amik megtizedelik a termést, és akkor még itt van az a kérdés is, hogy az a hatalmas hőség mennyivel korábbi szüretet igényel a gazdáktól, milyen helyzet elé állítja őket évről évre, és hogy ez mennyire lesz kiszámíthatatlan.
3: Így van, tehát ugye egyrészt azt, hogy korábban fakad a szőlő általában, bár ez nem minden évben van így, de általában ez a trend, hogy korábban fakad a szőlő, és ez egy olyan kitettséget hoz a szőlőtermesztőknek, hogy egy később jelentkező esetleges fagy, az gyakorlatilag jelentősen hát nagy veszélybe sodorhatja a termésnek a mennyiségét. Ezt láthattuk nemrégben az alföldi borvidék esetében. Tehát ez egy jelentős kihívás elé állítja a termelőket. Ez az, hogy a magasabb hőmérséklet az egy felgyorsult fejlődést eredményez. A fenológiai fázisok, az egyes szakaszai a fejlődésnek gyorsabban zajlanak le, rövidebb szakaszokként jelentkeznek, és emiatt egy korábbi születi időpont jelentkezik a legtöbb fajta esetében. Ugye, hát ez azt jelenti, hogy nem nyúlik bele a késő őszi időszakba a szüret, viszont ez azt jelenti, hogy nagyon magas lesz a termésnek a cukorfoka, a cukor koncentrációja, és ez általában egy magasabb alkohol koncentrációt eredményez a borokban. Ugyanakkor a többi érést meghatározó komponensek, mondjuk a fenolos komponensek, vagy az aromakomponensek, ami szintén egy nagyon fontos minőségi paraméter, azok nincsenek harmóniában a cukor képződéssel. Ez az egyik fontos dolog. A másik pedig az, hogy a magas hőmérséklet miatt csökken a savtartalom, tehát a savtartalom az fokozatosan redukálódik, és ez egy diszharmonikus terméket eredményezhet.
2: Hú, hát nem lesz könnyű dolguk a gazdáknak, hogyha kicsikét előre tekintünk, és nézzük azt, hogy merre felé halad a klímaváltozás. Rengeteg kihívással néznek majd szembe, és hát nyilván miután egyik évről a másikra nem lehet megváltoztatni azt, hogy mit termelnek, és egyáltalán milyen szőlőből, így aztán egy távlatos gondolkodást is. Ebben van valami tudományos segítség már számukra?
3: Igen, hát hogyha a szőlőről és borról beszélünk, hogyha és megnézzük a mai világpiacot, akkor azt láthatjuk, hogy azok a borok, azok a termékek vannak előnyben, amelyek identitással rendelkeznek. De ennek az identitásnak az egyik legfontosabb komponense maga a szőlőfajta. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy furmint, vagy ha azt mondjuk, hogy kékfrankos, akkor azt tudjuk, hogy az egri borvidék, tudjuk, hogy Kárpát-medence, tudjuk azt, hogy tokai borvidék. Tehát ez egy nagyon fontos eleme az identitásnak. Tehát nyilván, hogyha emelkedik a hőmérséklet, akkor ezek a szőlőfajták egy új kihívás elé néznek. Minden szőlőfajtának megvan a maga hőmérsékleti optimuma, amikor a legjobb és a legmagasabb minőségű termést hozza. Nyilván ehhez alkalmazkodni kell. Tehát mi ebben úgy tudunk segíteni, hogy azt nézzük, hogy az egyes szőlőfajták, amelyek fontosak az adott régióban, hogyan tudnak alkalmazkodni ezekhez a megváltozott körülményekhez, milyen termesztés technológiai beavatkozásokat lehet eszközölni annak érdekében, hogy például késeltessük az érését, vagy hogy megőrizze az adott termőhely az adott vízmennyiséget, milyen alanyhasználat szükséges az adott termőhelyen ahhoz, hogy jobban tudja hasznosítani a vizet, és ezáltal jobb túlélő képessége legyen az adott szőlőfajtának.
2: Hát akkor önöknek is lesz dolguk ezek szerint bőséggel. Úgyhogy ez egy ilyen közös feladat lesz, és hát most még csak a szőlőről, borról beszéltük, és általában a mezőgazdaság kihívásairól, nem is, pedig abban is van bőséggel. Lehet, hogy másik alkalommal ezért fogjuk keresni. Dr. Zsófi Zsoltot hallották, az Eszterházy Károly Kutalikus Egyetem Szőlészeti Borászati Intézetének igazgatóját. Köszönöm.
3: Én is köszönöm.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ismét Wine Lovers itt a Spirit FM borműsorában. Nem először, és egyébként ebben a mai műsorban is lám csak előkerült már egyszer ez az elnevezés, ez a verseny a Paulus morborokkal kapcsolatban, és hát nem ok nélkül, hiszen ott ők nagyon jól szerepeltek, és most már tradicionálisan így van ez. Ádám Bográrka a vonalban, a Trinity Media cégcsoport ügyvezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot!
1: És hát ez a cégcsoport viszi egyebek mellett a Borkollégium, meg mindenféle más mellett a Wine Lovers nevet és eseményt is. Ebben az évben hogyan?
2: Hát a Wine Lovers alatt több programunk is van. Az egyik, amikor borkóstolókat szervezünk, mint ami volt márciusban a Wine Lovers Grand, vagy ami egyébként pont most 23-án lesz a River Night a Dunán, az Európa hajón, de amiről mi most beszélgetünk, az a Wine Award borverseny, nemzetközi borverseny, mert nem csak borkóstolókat, hanem borversenyt is szervezünk. Idén ez most már az 5. évét futotta, és idén másodszorra lettünk a hazai legnagyobb borverseny a nevezések alapján.
1: Az igen, gratulálok. Nem csak erről beszéltem volna, hanem arról is, hogy rendet hogy lehet építeni a borvilágában, de akkor most egy kicsikét koncentráljunk csak a versenyre, aztán majd ezt egy kicsit ki is nyitnám ezt a témát. Szóval a verseny maga, miért jelentkeznek, mit ad nekik a verseny azoknak a borászoknak, azoknak a borászatoknak, amelyek ott szerepelnek?
2: Egyrészt mi próbálunk nem csak borverseny lenni, hanem ennél kicsit többet is adni a borászoknak, mert azt látjuk, hogy jelenleg a piacon erre van szükség. Amit alapvetően egy borverseny tud adni, az visszajelzés magáról a borról, illetve kommunikálható eredmények, akár érmek, akár a palackon elhelyezhető medálok formájában, hiszen nagyon sok fogyasztónak ezek a megjelölések, ezek segítséget nyújtanak a vásárláskor. Ez az, amit alapvetően egy borverseny tud nyújtani, és emellett mi próbálunk a különböző B2B csatlakozó eseményeinkkel konkrét kereskedelmi segítséget is adni a borászoknak, hogy ezek a borok ne csak visszajelzést kapjanak, hanem akár értékesítés is hozzanak. Ez például a Meet the Buyer vagy a Wine Lovers X, ahol mi konkrétan külföldről nemzetközi buyereket, tehát borvásárlókat utaztatunk be, és velük intézünk ilyen kis találkozókat, hogy ők ezeket a borokat meg tudják kóstolni. Emellett egyébként, amit még mi pluszban egy borversenyként tudunk nyújtani, hogy ezeket a borokat szeptemberben egy nagy kóstoló alkalmával meg is lehet kóstolni, tehát mind a 100 legjobb bor egy helyen meg lehet kóstolni, és egyébként ebből alakul ki a Wine Lovers top 100-as lista is, amiről minden évben kiadjuk a top 100-as magazinunkat is.
1: Na hát erre gondoltam, amikor arra utaltam, hogy hogyan lehet egy brandet építeni a borvilágában, hát valószínűleg így, tehát hogy mindenestül működik, felénk fogyasztók felé, feléjük borászok felé, mert hogy nem csak dicsőséget hoz, hanem értékesítési lehetőséget is, szóval, hogy a körbe zárul tulajdonképpen e körül az esemény körül.
2: Így van, illetve hogy nekünk az a célunk itt, akár a Wine Lovers, akár Borkollégium, akár Borházportál többi márkánk esetében, hogy próbálunk mindennel foglalkozni, ami bor. Tehát, hogyha valaki a borral kapcsolatban szeretne tanulni, vagy olvasni, vagy kóstolni, vagy vásárolni, mert a webshopunk is van, azt kihagytam a sorból, van tényleg egy top listában segítséget nyújtani a vásárlás során, akkor mi próbálunk minden egyes ilyen területen segítséget adni.
1: Említette, hogy most a legközelebbi rendezvény az július 23-án lesz az Európa hajón, közben rá is kattintottam, hogy hogyan van ez, este 6-kor lehet érkezni, és este 10 órakor zárul az esemény, akkor érkezik vissza a kikötőbe a hajó. A kettő között mi történik egy ilyen hajón? Borkostolás klasszikus módon?
2: Borkostolás klasszikus módon, igen, több mint 30 kiállító lesz velünk, nyári borok, izgalmas pezsgőkkel készülnek a kiállítók, és a 4 órás esemény alatt 2 órán keresztül fog a hajó lefel menni a Dunán, úgyhogy a naplementét és a gyönyörű kilátást azt egy pohár borral a kezünkben tudjuk majd
1: Mondanám, hogy azért ez jó élet, de akkor itt a következő kérdés, hogyha valaki céget vezet és az egészért felel, mint ön, akkor van a kezében ilyenkor boros pohár? Tehát megengedheti magának, hogy kocincson?
2: Szerencsére annyira fantasztikus kollégáim vannak, hogy igen, miután elindult a rendezvény, ezt én is megtehetem.
1: Na hát akkor érezze jól magát ezen a hajón ön is, meg a vendégek is, és hát akkor kíváncsian várjuk, hogy ebben az esztendőben mely borok lesznek a legjobbak, egyfelől, másrészt, hogy hogyan folytatódik a Wine Lovers története. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, Boglárka. Köszönöm Ádám Boglárkát szépen. Hallották, az ügyvezetőjét ennek az egésznek, a Trinity Media cégcsoportnak.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Beszámoltunk ebben a műsorban már egy jó kis programról, Mádra hívták akkor önöket a tavaszi zsendülésre, és hát elmúlt a tavasz, úgyhogy nem hagyjuk ki Mádot, itt a nyári zsendülés eseménye. Zsirai Kata, a Zsirai Pincészet tulajdonosa, a borásza és az egyik szervező a vonalban. Jó napot, Kata!
2: Jó napot, üdvözlök mindenkit!
1: Július 25-e lesz a zsendülés napja a szőlőben. Mi történik aznap?
2: Aznap kipakolunk mindenféle jóságot a szőlőbe, borokat, magunkat, készülünk vacsorával, kis zenével, és igazából szeretnénk egy hangulatos kis estét varázsolni az arra érkezőknek.
1: Ez egy borkóstoló tulajdonképpen, vagy egy jó kis együttlét a pincék mellett?
2: Leginkább egy együttlét, természetesen ugye borokkal karöltve, de nem egy ilyen kifejezett, nagyon szakmai borkóstoló, hanem mindhármunknak, ugye hárman csináljuk ezt a rendezvényt, Homoki Dorka, illetve a TR művek, valamint a Zsirai Pincészet, és a saját kínálatunkat felvisszük a hegyre, és próbáljuk ezeket ott bemutatni természetesen személyesen, de nem egy ilyen nagyon ültetett és nagyon előre tervezett kóstoló, inkább csak egy ilyen szabad program, hogy aki, amit
1: azt én jól gondolom, hogy ennek törzs vendégei vannak már? Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy toborozni kell a vendégeket, hanem számolnak vele, hogy majd lesz zsendülés, megyünk Mádra.
2: Hál' Istennek ezt most már elértük, ugye ez már pár évvel csináljuk ezeket az eseményeket, és igen, van egy ilyen kis visszatérő csapat, akik szinte minden eseményünkre el tudnak jönni, de azért sűrűn előfordul, hogy számunkra még ismeretlenek is beköszönnek ezekre a rendezvényekre, és természetesen amúgy mindenkinek nyitott, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk.
1: Én meg azt olvasom, hogy az ön feladata lesz a desszert.
2: Általában igen, ezt ugye találtuk ki, hogy szeretnénk egy nagyon személyes jelenlétet, azért is mi vagyunk a borok mögött, és nem más állapotban, és úgy gondoltuk, hogy ha már étel, akkor azt is mi csináljuk meg, és akkor tényleg mindent megmutatunk, amit tudunk. A Dénes, a TR művektől Ulicki Dénes felel a főételért, és valahogy mindig rám esik ez a desszert pálya, ami idén is így lesz.
1: Mi lesz a meglepetés?
2: A Közel-Kelet fele vettük az irányt most így vacsora kapcsán, úgyhogy éppen Dénessel még tárgyalok arról, hogy mi legyen a megfelelő desszert, úgyhogy egyelőre még titok.
1: Azok nagyon édesek a közel-keleti desszertek, azzal nekem mindig az a bajom.
2: Hogy a... Hát majd megfűszerezzük egy kicsit, és akkor visszaveszünk a cukorba.
1: És rögtön nem lesz annyira édes. A helyszín az a nőtelenház, ugye?
2: Így van.
1: De hát ha, nők ugye? Várják a vendégeket, hát hogy van ez?
2: Hát meg férfiak is egyébként, ugye nem csak hárman, hanem az egész crew, az mindenkinek a csapata ott áll ezekben a napokban. Ugye ez a Szent Tamásnak egy délkeleti, délnyugati oldalán lévő kis házikócska, de igazából ez már így közvetlen a szőlő mellett fekszik, úgyhogy tényleg az van, hogy így kint a szőlősorok mellett ülnek a borfogyasztók, meg mi is, és igazából nem a házon van a hangsúly, hanem hogy a természetben fogyasszuk a borokat és a vacsorát.
1: Kata, mi van, hogyha rossz idő van? Idén nem nagyon esik az eső, de mi van, ha pont aznap?
2: Hát ez mindig benne van a pakliba, úgyhogy hál' Istennek a nőtelenháznak van egy nagyon szép nagy terasza, ami fedett, és az a B opció, hogyha esetleg ne talán, tehát mégiscsak pont aznap esne, ami ugye eddig nem esett, akkor oda be tudunk vonulni, és ugyanúgy meg tudjuk tartani a rendezvényt.
1: Különben is az együttléte fontos, nem az időjárás. Úgyhogy kívánom, hogy sok jó vendég, kellemes hangulatban érkező vidám vendég legyen önökkel ott aznap este. És hát ugye a zsendülésről beszéltünk, a Mádi rendezvényről, amiről nem először szólunk már ebben a műsorban, úgyhogy mindig örömmel adunk hírt arról, hogy ott Mádon valami más van, mint ami a legtöbb környékbeli borászatoknál. Tehát sok-sok esemény, sok együttlét, olyan családias hangulat. Erről többek között Zsirai Kata gondoskodik, akit az imént hallottak. Kata, köszönöm.
2: Én is köszönöm. Viszontlátásra.
1: Még amit nem mondtunk, vagy lehet, hogy mondtuk, de azért itt a végére odabököm, hogy július 25-én lesz ebben az esztendőben, a szőlőben a zsendülés, ott Mádon, úgyhogy ha van kedvük, akkor a Tokaj vidéke várja önöket. És várjuk mi is önöket egy hét múlva ugyanezzel a műsorral, jelentkezünk akkor is ugyanígy ebben az időpontban, addig meg egészségükre, viszonthallásra.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Autódarú Kósvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
6: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
7: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
8: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
9: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Marad a szeles napos idő. Kétnapos rendkívüli ülés tart jövő héten az országgyűlés. Sztrájkoltak a hazai IKEA áruházakban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal majd napi rend előtt. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, amely egyebek között 3 ciklusban korlátozza a parlamenti képviselők mandátumát. Lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, erősíti a bírói önigazgatást és csökkenti a kétharmados törvények számát, valamint visszaállítja az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát, melyel Polt Péter megszűnik az alkotmánybíróság elnöke lenni. A módosítás megszünteti Súlyog Tamás államfői megbízatását is. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás átvétel is megtörtént, 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredetinél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Új vasútfejlesztés kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is a Polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. Két órás figyelmeztető sztrájkot tartottak az IKEA mindhárom magyarországi áruházában és más telephelyein. A 300 munkavállaló a korábban sikertelen bértárgyalások miatt döntött a lépésről. Az IKEA regionális vezetője közölte, az idei bérrendezésre szánt összegen felül egy 6%-os soronkívüli emelést nem tudnak vállalni, mert kockázatos lenne a cég stabilitására. Ugyanakkor megállapodtak abban, hogy az IKEA vezetése és a szakszervezet szorosan együttműködik a bér- és juttatási rendszer felülvizsgálatán. Hét királynóra volt fideszes országgyűlési képviselőhöz köthető szervezet közötti gazdasági összefonódás és a költségek többszöri elszámolásának gyanúja miatt tesz feljelentést a miniszterelnökség a tisztító tűzművelet keretében, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A FICSAK 11 alapítvány és ahhoz kapcsolódó egyesületek az elmúlt 5 évben összesen több mint 1,5 milliárd forint állami támogatást kaptak. Az átvilágítás során felmerült a hűtlenkezelés, a hivatali visszaélés és a költségvetési csalás gyanúja. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti országrészben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A több-kevesebbet a gazdasági magazint hallják, a Spirit FM-en Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok! Szakál Erzsi a mai szerkesztőnk, és Zsás Dániel az első vendégünk, aki a Telex autós újságírója, és hát autós, ami témánk is. Vita van a fővárosban a villanyautók leendő parkolási díja körül. Van egy javaslat, ami szerint, és ez nem egy egészen új javaslat, a villanyautókat a súlyuk alapján kellene tulajdonképpen büntetni, hogyha parkolást szeretnének fizetni, és itt rögtön ki is tört a vita. Innentől kezdve, Dani, tiéd a szó, szervusz!
3: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatót is. Igen, itt Párizsi, illetve más francia nagyvárosok mintájára egy tömeghatárhoz kötött, emelt, akár duplázott parkolási díjat vezet be a jövő év elejétől a főváros, és ez az intézkedés azzal esik majd egybe, hogy megszűnik a zöldrendszámos, praktikusan a villanyautók most még ingyenes közterületi parkolási lehetősége, ami azt jelenti, hogy mondjuk valakinek van egy átlagos vagy annál picit nagyobb méretű villanyautója, akkor az eddig ingyenesség helyett akár óránként 1200 forintot lesz kénytelen fizetni a belső kerületekben.
1: Ami nyilván fájni fog, és hát főleg, hogy ez egy óránkénti díj, tehát itt több ezer forint fog ugrani a zsebünkből hirtelen. De itt van egy másik fajta vita, ami meg külön érdekessé teszi ezt a történetet, ugye a súlyhatár. Hogyha azt vesszük alapul, hogy a villanyautók mennyivel nehezebbek maguk az akkumulátorok miatt, akkor tulajdonképpen érthető, hogy nekik ez drágább lesz, de ez egyfajta büntetés is számukra egyúttal.
3: A helyzet az, hogy nem a tömegből adódó probléma a valódi elgondolásnak a nyitja, hanem az autó fizikai kiterjedése. Én megkérdeztem a fővárost arról, hogy miért hozták meg ezt a döntést, ugye ez egy elfogadott rendelet, tehát ezt be fogják vezetni a mai tudásunk szerint, és hát azt mondták, hogy azért a tömeget tekintették kiinduló pontnak, mert méretadatok nem állnak rendelkezésre a közhiteles nyilvántartásban, ami egyébként megfelel a valóságnak, csak ezzel az a probléma, hogy nagy autó nem egyenlő nehéz autó, és nehéz autó nem egyenlő nagy autó, mindjárt mind a kettőre mondok példát, hogyha valaki mondjuk torkig lesz ezzel a parkolási szabállyal, és eddig egy mondjuk egy Volkswagen ID.4 villanyautót használt, ami alig több mint 4,5 méter, ugyanakkor az alapváltozata is azt hiszem 2070 kg menetkész tömegű, akkor vehet akár például egy régi dízel kombi Mercedes-t, ami hosszabb lesz feltehetően ennél a 4,5 méternél, ugyanakkor kevesebb, mint 2 tonna a tömege.
1: És hogyha régi dízelről beszélünk, akkor biztos környezetszennyezőbb is.
3: Hát a helyi kibocsátás szintjén mindenképpen, hiszen ugye a villanyautók azok fékport és gumikopadékot bocsátanak ki magukból, amit egyébként az Európai Szabályozó és Környezetvédelmi Hatóságok az Euró 7 környezetvédelmi norma részeként már vizsgálnak, mint károsanyag kibocsátást, hisz ebből ugye lebegő részecskék keletkeznek ebből a kétféle szennyezésből, de hát a dízel Mercedes esetében ezen kívül még ott van a nitrogénoxidok kibocsátása és a többi égés termék, amit az autó kiad magából attól függően, hogy milyen korú.
1: Igazság szerint itt a díjemelés gondolata az, ami az alapvita, mert hogy mennyire lehet ezt felemelni. És hogyha a fővárosnak azt az elképzelését vesszük alapul, hogy szeretné kiszorítani az autókat a belvárosból legalább, és ugye ott lesz a legdrágább a parkolás, akkor valójában ez ellen nagyon nehéz tiltakozni, itt azok fognak megszólalni, akiknek a második, harmadik autójuk is ott parkol a házuk előtt.
3: Hát én úgy gondolom, hogy készíthettek volna egy alaposabb felmérést arról, hogy hogyan áll összefüggésben egymással egy autó tömege és a mérete, és hát a főváros válaszából az derül ki, hogy odáig jutott el ez a vizsgálódás, hogy az autók egyre nagyobbak és nehezebbek, ezért aztán tenni kell valamit, ami egyébként megfelel a valóságnak. Mondjuk egy első szériás Volkswagen Golf az 3,7 méter hosszú volt, ez 70-es évek elejé típus, a 8-as Golf az 4,3 méter, azt hiszem, tehát 8 generáció alatt tulajdonképpen másfél kategóriát nyújt az autó, és ez a legtöbb típusra igaz. Ugyanakkor a város szerkezete, az utcák mérete, a parkolóhelyek kialakítása ezt nem tudta lekövetni, és ez egy valódi probléma. Tehát nem arról van szó, hogy a főváros egy nem létező problémát old meg egy nagyobb probléma okozásával, hanem arról, amit mondtál, hogy egyre kevesebb a hely, mert egyre nagyobb és egyre több az autó.
1: Viszont, és akkor én most nem lennék ügyvédje az autós társadalomnak, de azért mégiscsak talán joggal vetem fel, hogy oké, értjük, az utakat koptatjuk, az egyre nehezebb autók egyre nagyobb károkat tesznek az aszfalton, és stb. Na ezen az aszfalton nagyon nehéz már kárt tenni. Tehát hát olyan állapotú utakon közlekedünk 10-20 milliós autókkal, nagyon sok esetben a család legnagyobb értékével, amelyek konkrétan kárt okoznak mindannyiunknak, tönkreteszik az autók futóművét. Ez talán egy ellenkező szempont ahhoz képest, mint amit a főváros megfogalmaz.
3: Hát amennyiben az a felvetés, hogy először tenni kéne valamit azért, hogy az utak jobb állapotban.
1: Pont ez lenne a felvetés lényege.
3: Érdemes legyen ezekre vigyázni, akkor teljesen egyetértek. Télen készítettünk a Telex videósaival egy videóriportot a kátyúhelyzetről, a fővárosi kátyúhelyzetről, és hát a fővárosi kezelésű utak, ahogy mindenki láthatta, aki itt közlekedik, több évtizedes elmaradásban vannak a felújításban, és a kerületi üzemeltetési utakkal is nagyon-nagyon hasonló a helyzet. Túlhasznált az úthálózat, egyébként nem csak Budapesten, hanem Magyarország közútjainak a nagy részén egy olyan 20-30 éves lemaradásban vagyunk a felújításban, aminek a főváros esetében a régóta meglévő forráshiány az oka. Ugye ez a korábbi kormányzattal fennálló hagyományosan rossz viszony egyik következménye, ami az országos úthálózatot illeti, az pedig egy véleményem szerint elhibázott koncepció, hogy autópályafejlesztésre fordítottak sokkal több pénzt, mondván az autópálya vonza az ipart, és az alsóbrendű utak fejlesztése pedig háttérbe szorult, és mostanra ez nagyon-nagyon látványos lett.
1: Hát igen, és igen. Szóval, ha abból indulunk ki, hogy most azért büntetik az autóst, mert nem nézte meg, hogy hány kiló az autója, hogy itt a 2 tonna lenne a határérték, az legalább annyira értelmezhetetlen abból a megközelítésből, hogy ugyanezek az autók, meg drága autók simán tönkre mennek, amikor belemennek a kátyúba a futóművek, a gumik, amelyek szintén nem olcsók, akkor ott kiáll helyt ugyanezekért a károkért.
3: Ez elég egyértelmű és tisztázott, ugye ha az autónak van kaszkó biztosítása, akkor először is az autós a kaszkó szerződését kell, hogy elővegye, de egyébként az útüzemeltetőjének is van felelőssége az utat használható állapotban tartani.
1: Hát, hogyha ott törik ki, hogyha ott, akkor törik ki a kerekem. De hogyha azt mondja a szerelő, hogy uram, ezzel a futóművel már nem lehet menni, ez annyira tönkrement ezeken az utakon, ott nem lesz akkor kihez nem fordulni.
3: Nem, csak azt szerettem volna a hallgató figyelmébe ajánlani, hogy a direkt káresemények esetében fotózza össze az autó sérülését a kátyúval, és jelentkezzen az útüzemeltetőjénél, amely vagy a kerület, hogyha egy mellékutcáról van szó, vagy hogyha főútvonalról van szó, akkor az a főváros, és mind a két esetben van felelősségbiztosítási háttér, ami fedezheti ezeket a kártérítéseket, és sok ilyen kárbejelentés érkezik a Budapest közúthoz, érdemes hozzájuk fordulni, ami viszont az elnyújtottan kialakuló károkat illeti, ott ez nyilván nem járható út, mert nem lesz egy pontszerű pillanat, amikor azonosítani tudja a káreseményt az autós. De mondok még egy szempontot, ami az előbbi parkolási díjszisztémával kapcsolatos kritika lehet. Ez pedig az, hogy Párizsban, ahol 2024 óta már létezik, ott háromszoros parkolódíjat kell fizetniük az 1,6 tonna tömegnél nagyobb tömegű hagyományos hajtású, tehát benzines, dízel vagy hibrid autógazdáinak, illetve a 2 tonnás vagy ennél nehezebb villanyautógazdáinak, ott ugye differenciálták hajtáslánc szerint. Budapesten most a legutóbbi infó szerint csak a 2 tonnás határ fog létezni. Ott Párizsban, a belső kerületekben harmadára csökkent a magasabb díj fizetésére kötelezett autók száma néhány hónap alatt, a Le Parisien cikke szerint, amit ugye forrásként hivatkoztam a témáról szóló cikkemben, tehát ott ez tökéletesen bevált ez a megoldás. Viszont az nagyon fontos, hogy volt hova elrakni ezeket az autókat, mert Párizsban nagyon sok teremgarázs, mélygarázs és parkolóház van, Budapesten arányaiban jóval kevesebb. Tehát nem, azt is érdemes lett volna megvizsgálni, hogy van-e hova rakni ezeket a kocsikat, hogyha valakinek mondjuk egy nagyobb tömegű autója van, és kénytelen azzal közlekedni. És az utolsó részemről, az utolsó gondolat ezzel kapcsolatban, amit érdemes lett volna megfontolni, ez pedig az, hogy a villanyautók esetében, ahogy én látom, egy-két kivételtől eltekintve olyan 60-70 kWh kapacitású akkumulátornál lép át a 2 tonnás saját tömegen egy-egy típus. Van eltérés, de ez mondjuk egy ilyen ökölszabálynak elfogadható. Vannak ennél kisebb akkumulátorral szerelt villanyautók, csak ezek közül nagyon soknak nem elég nagy a hatótávja, ezért aztán mondjuk nem elég egyszerű, kizárlagos autónak egy családban, mert mondjuk nem lehet biztonságosan hatótávfélelmek nélkül utazni vele. Ezzel azt akartam mondani, hogyha afelé nyomják az autóvásárlókat, hogy vegyenek kisebb villanyautót, mert az befér a 2 tonnás határ alá, azzal végül is azt eredményezhetik, vagy azt okozhatják, hogy a családok több autót fognak tartani, egy olyat, amivel be lehet jönni a városba, és nem lesz duplázott parkolódíja, és egy másikat, amivel viszont befér a család, és el lehet vele menni nagyobb távra.
1: Elgondolkoztató szempontok, nem tudom, hogy akik döntöttek, azok ilyeneken gondolkoztak-e, vagy tudják-e, hogy ez is egy szempont, mert ez is egy kérdés, hogy hát mennyire ismerik az autózást, ágat, bogát, piacát, gondolkodásmódját az autósoknak?
3: Én azt gondolom, hogy egyrészt érdemes lesz ezt tovább gondolni a fővárosnak, ha ugyan még nincs, nem tudom, túl késő ehhez. Nem ismerem pontosan az ottani döntéshozatali folyamatokat, csak az, hogy ez már egy létező rendelkezés, tehát ez nem vita tárgya most már, illetve most, hogy megtörtént a rendszerváltás Magyarországon, esetleg az állam is jobban odafigyelhetne arra, hogy hogyan alakul a magyarországi autóállomány, hiszen Budapest az nem egy másik országban van, hanem Magyarországon, és az autóállomány összetételét az például a gépjárműadó rendszere, az a szisztéma, ami szerint kirólják a gépjárműadót, szintén befolyásolja. Magyarországon az idősebb és rosszabb károsanyag kibocsátási besolású autók gazdái kevesebb gépjárműadót fizetnek. Ez a legtöbb nyugati országban éppen fordítva van, és nem ez az oka annak, hogy 16 év körüli a magyar autóállomány átlagos kora, hanem egyszerűen a pénztelenség. Igen. Csak az ilyen típusú ellenösztönzők, ahogy ezt a budapesti városháza a parkolásügyben adott válaszában említette, azok működhetnek, terelhetik arrafelé a mondjuk a vásárlóerővel bíró autósokat, hogy frissítsenek, vegyenek egy korszerűbb autót, és esetleg mondjuk az legyen 2 tonna.
1: Tegyük hozzá, hogy ezt is egy kicsikét bonyolítaná, hogyha egy szociális szempontot is figyelembe vennénk, mert a legtöbb nagyon régi autóval, nagyon korszerűtlen autóval járó honfitársunk nem azért választja ezt, mert ezt szeretné, hanem mert nincs pénze. Ha többet kell adóként is fizetnie, még kevésbé lesz pénze.
3: Így van, viszont erre is van egy megoldás, szintén Franciaországból, az úgynevezett szociális autóleasing intézménye, a háztartások jövedelmi szintjéhez kapcsolódó elfogadható havi költségért lehet Franciaországban kiskategóriás, vagy annál picit nagyobb kategóriás elektromos autót leasingelni állami támogatással. Ez például lehetne egyfajta megoldás, vagy legalább érdemes lenne tanulmányozni ezt a lehetőséget.
1: Lehet, hogy többet kéne beszélgetnünk a franciákkal, vagy veled, Dani.
3: Én állok rendelkezésre.
1: Köszönjük szépen. Zsás Dániel, a Telex újságírója. Köszönöm.
3: Én is köszönöm. Szervusz.
9: Reggelire megettem egy ezrest, ebédre 5 aranyrudat,

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint a Spirit FM-ben. Az elmúlt hónapokban, sőt években cudaridők jártak az építőipar nagy részére. A GKI gazdaságkutató ZRT meg egy új elemzéssel arra próbált választ találni, 500 vállalkozást megkérdezve, hogy vajon az Európai Uniós pénzek jelentenek-e számukra megváltást, hogy mire jutottak, az Petz Rajmundtól, a GKI vezető kutatójától fogjuk megtudni. Jó napot kívánok, Rajmund!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Szóval igen, ez nem volt könnyű időszak, megszűntek az állami megrendelések, befagyott az építőipar, nagyon sokáig nagyon erősen reménykedtek benne a szereplők, hogy valami majd csak történik a javukra. Most az uniós forrásokat úgy látják-e, minthogyha ez most megvalósulna?
2: Hát alapvetően kedvező képet vázoltak föl, de nem annyira a 2026-ra, hanem inkább 2027-re, illetve az azt követő évekre. Ugye az idei évben már nem fogja befolyásolni lényegesen a folyamatokat az EU forrásoknak a hazahozatala, legalábbis ezt gondolják a cégek többsége.
1: Hát nagy valószínűséggel ez reális is, most csak abból indulunk ki, hogy a megrendelés az nem aznap érkezik, hanem ott tervezési feladatoktól kezdve sok minden hátra van, hogyha érkezik is valami pénz az építőiparba, az EU forrásokból tényleg nem másnap lesz az. Mire számítanak igazából?
2: Tulajdonképpen az idei évet illetően inkább a derülátók vannak többségben, tehát körülbelül a 40% a cégeknek az, aki arra számít, hogy az árbevétele növekedni fog. A visszaeséstől csak olyan 20% körül tartanak, tehát alapvetően egy viszonylag kedvező évre számítanak. Ugye az előző három év az eléggé nehéz volt az ágazat számára, és nagyon sok cég felélte a tartalékait, úgyhogy igazából nagyon ráfér a szektorra egy kicsit jobb év, aztán középtávon meg hát egy nagyobb növekedéssel, tehát egy ilyen 3-4-5%-os évi termelés növekedéssel számolnak.
1: Ugye hála a Start Plusnak, a lakáspiac gyakorlatilag fenntartotta az építőipart az állami megrendelések hiányában, viszont most, hogy az Európai Bizottságtól megérkezik ez a nagyjából 6000 milliárd forint remélhetőleg, ez pont azt az infrastruktúra bővítést érinti, amiben a magyar építőipar korábban is jó volt, és amiből a nagy bevételek származtak, közlekedés, vasút, bérlakás, kollégium, állami megrendelések. Egy szóval.
2: Ugye az korábban is problémája volt az építőiparnak, hogy egyszerre jött minden, tehát a kormány egyszerre próbálta élénkíteni a lakáspiacot is, meg a beruházási, közbeszerzési piacot. Hát ez kapacitásokba ütközött, tehát voltak ebből gondok, de most azt gondolom, hogy ez nem lesz igazi probléma. Különösen azért nem, mert a lakásépítés elindult, de hát itt is inkább ilyen 2027-28-ban várható az átadott lakások számában megjelenő növekedés. Az idei év az csak inkább a felkészülés erre, és a többi piaci szegmensben, tehát a vállalati és az állami megrendeléseknek a szegmensében is hát igazából inkább ez a középtáv lehet erősebb, tehát azt mondanám, hogy az idei év egyfajta felkészülés erre a várt növekedésre.
1: A felmérésüknek van egy kifejezetten izgalmas és figyelmeztető része, méghozzá a digitális jelenléte az építőiparnak a világban, és hát nagyjából arra jutnak, hogy alig tizede a cégeknek az, amelyik elkötelezett ebben az irányban. Az elsőprő többség, a fele digitálisan teljesen passzív. Miközben hát e felé megy a világ, tehát ők le fognak maradni valószínűleg.
2: Hát ennek a veszélye megvan, Ugye az építőipar eléggé struktúrált ágazat abban az értelemben, hogy a nagy projekteknek, dolgozó generálkivitelezőknek sok alvállalkozója van, és ugye ezekkel az alvállalkozókkal szemben is egyre inkább az fogalmazódik meg igényként, hogy digitálisan tudjanak kapcsolódni a fölöttük levő szintekhez. Emellett meg a másik érdekessége a felmérésnek, hogy tulajdonképpen a fele a cégeknek azt mondja, hogy ők igazából akkor szánnak rá nagyobb összeget digitális fejlesztésre, vagy akár fenntarthatóbb, korszerűbb anyaghasználatra, hogyha ezt a megrendelők elvárnák. Tehát nem egy belső érték alapú megközelítést mondanak a legtöbben, hanem inkább egy ilyen külső kényszerként fogják ezt fel. Ami azért furcsa, mert ugye a körbenézzünk a világban, hogy a mesterséges intelligenciának a térnyeréséről nem érdemes hosszan beszélni, hát nyilvánvaló, hogy e felé megy a termelő szektorok egészen, és hát ezen belül az építőipar is. Tehát ezt én egy érdekes hiányosságnak gondolom, de valószínűleg ezt az élet valahogy elrendezi. Ha mondhatok erre egy példát, az az, hogy a közbeszerzési piacon is egyre szélesebb azoknak az építkezéseknek a köre, ahol ezt pályázati előírásként megfogalmazzák. Tehát valószínűleg a jövő az a digitalizációé.
1: Nyilván ez elkerülhetetlennek látszik. Petsz Rajmund, a GKI vezetőkutatója, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Tököli úton befelé a Róna utca után, csak egy sáv járható. A 11-es főút kivezető szakaszán a Pünkösdfürdő utcánál nem járható a jobbra kanyarodó sáv csatornajavítás miatt. Lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt. Erős a forgalom a Pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól északra, a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, valamint a 10-es főút kivezető szakaszán kifelé az Óbudai temetőtől. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Labanc úton a Kuruszlesi út után elektromos közmű felújítás miatt. Ma 20 órától szombaton 14 óráig lezárják az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között, valamint a Verona Angyalai utcát rendezvény előkészületei miatt. Lezárták már a 8. kerületben a József utcát a Rigó utca és a Németh utca között daruzás miatt. A Rigó utcából csak balra, a Nagykörút felé lehet kikanyarodni. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Felsőti Péter közgazdásszal, volt bankárral és a bankszövetség elnökével, korábbi elnökével folytatjuk a beszélgetések sorát. Méghozzá visszakanyarodunk arra, amiről hírgyanánt már szóltunk ebben a műsorban ezen a héten, hogy 6 hónap alatt összejött az egész évre tervezett hiány 80%-a a központi költségvetésben, de ennek örülünk most, mert ez jobb adat, mint egy hónappal ezelőtt, amit láttunk. Ami hát egy fura dolog, mert hát mennyire relatív, hogy mi mindennek tudunk mi örülni, igaz-e? Felsőti Péter, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Hát én azt gondolom, hogy igen, valóban az ember ilyesminek is tud örülni, az összkép azonban természetesen messze nem ennyire kedvező. Azon nyilván majd a hozzáértők és a statisztikában elmélyedők el tudnak vitatkozni, hogy mennyire egyedi ez a júniusi kiugró eredmény, és egyébként milyen hatása van ennek az egész éves képre. Én hajlamos vagyok arra, hogy elfogadjam, amit a pénzügyminiszter a napokban jósolt, hogy hát azért ez a GDP arányos költségvetési hiány bizonyára meg fogja haladni a 7%-ot, és akkor az, hogy ez most 7,8 vagy 7,5 vagy 7,2 vagy 6,9, az Isten igazándiból nem változtat a valós folyamatokon, amik lényegében arról szólnak, hogy nagyon, nagyon rossz állapotban van a magyar gazdaság, ami a költségvetés hiányos csak egy szimptomája, nyilván vannak egyéb jelei is annak, hogy nagyon-nagyon rossz állapotban lévő gazdaságot örökölt ez a kormány.
1: És hát vannak figyelmeztető jelek, amik nem kimondottan azt mutatják, hogy döntésre készülnek, de pozitív értelemben sincs döntés. Elkészítette ugye a leltárt a pénzügyminisztérium, és amikor kérdést kap arra vonatkozóan a leltáron túl, hogy a 14. havi nyugdíjról, meg az anyák SZIA mentességéről döntöttek-e, akkor erre az a válasz, hogy még nincs döntés. Ami nem azt jelenti, hogy ezeket megszüntetik, de azt jelenti, hogy egyáltalán nem tekintik evidenciának, hogy megmaradnak.
2: Én azt gondolom, hogy maga ez a 13. meg 14. havi nyugdíj, ez mint intézmény, ez nyilvánvalóan egy rosszul kitalált, pontosabban jó politikai célokat szolgáló, de nagyon, hogy is mondjam, csak nagyon is a politika céljait szolgáló intézmény volt, mert ugye nem arról szólt ez a történet, hogy jelentős nyugdíjkorrekciókat hajtottak végre, ami egyébként indokolt lett volna különösen a nyugdíjasoknak az alacsony, a közepes, de sokkal inkább az alacsony szegmensében, hanem ugye ilyen ajándékképpen odaadtak 12. meg 13. meg 14. havi nyugdíjakat, ami egyébként visszavonható. Tehát az nem egy megszolgált vagy megérdemelt, kiérdemelt valami, hanem egy ajándék, amit a kormány, az előző kormány adott, és ha úgy van, akkor az vissza is vonható. Tehát maga a jelenség, hogy a nyugdíjak, különösen az alacsony nyugdíjak kétségbejtő állapotban vannak, és ezzel szemben ott van a 13. vagy 14. havi nyugdíj, amit egyébként a milliós nyugdíjakat kapok épp úgy megkaptak, mint mondjuk a 150 ezer forintos nyugdíjat kapok. Ugye láthatóan a dolog ezzel nincs megoldva. Ez a fajta megoldás, tehát ez a adunk is, de azért meglebegtetjük ezt a dolgot, hogy ez a mi jó indulatunktól függ, mármint a kormány jó indulatától függ, hogy tartja-e. Ugye hát ez olyan nagyon, ezt megtanultuk az elmúlt 16 évben, hogy ez így működött, de azért valójában a dolgok mégsem így működnek. Rendszereket kell építeni, kiszámítható rendszereket, korrigálni kell azokat az anomáliákat, amik a különböző rendszerekben vannak, például a nyugdíjrendszerben, és akkor mindenki jobban kiszámíthatónak gondolná ezt, és nem kéne arról faggatni a pénzügyminisztert, hogy fenntartja a 13. havi nyugdíjat vagy sem, de ugyanezt elmondhatjuk volna a rezsicsökkentésre is, ami nyilván egy ugyanennyire fenntarthatatlan intézmény.
1: Nyilván a rezsicsökkentéssel, hogyha éppen az árak egy kicsit lejjebb mennek, akkor lehet valamit kezdeni, vagy folyamatosan, fokozatosan, apránként kivezetni. Egyik pillanatra a másikra valójában ezt nem is lehet megtenni, mert tehát berendezkedtek erre családok, hogy kapnak egy ilyen könnyebbséget. Az egy nagy kérdés, hogy egy kormány, amelyik azt mondta, hogy megtartunk minden olyan intézkedést, amit korábban ilyen családtámogatás címszóval az előző Orbán kormány hozott, megteheti-e azt, hogy utána azt mondja, hogy ja, mégsem?
2: Hát én őszintén szólva, ugye ilyenkor mindig nagyon örülök annak, hogy én ilyen döntési helyzetben nem kell, hogy legyek, és szerencsére nem születtem meg, nem is voltam soha politikus. Tehát az, hogy megteheti-e a kormány, hát valószínűleg nehezen teheti meg, ha már egyszer megígérte, és nyilván számon kérik rajta. Másfelől viszont, ha megtartja, akkor valójában az előző kormány, hát hogy is mondjam, csak nagyon vitatható intézkedéseinek a fogja marad, vagy túlsza marad, ha úgy tetszik. Szóval, hogy azt kell mondanom, hogy hát ez a politikusoknak a felelőssége, ezt ígérték annak idején, hogy aztán a választási ígéreteiket most aztán be kell tartani, és ezzel konzerválják ezeket a szörnyű anomáliákat a magyar gazdaságban, és egyébként a társadalom politika egészében. Hát ez legyen az ő felelősség.
1: Nagyjából 400 milliárddal több a júniusi többlet, mint az egy évvel ezelőtti adat. Vajon ez miből fakad idén?
2: Hát ugye én is utána olvasgattam, mert hát ugye ezeket, amikor megjelennek ezek a nyers statisztikák, akkor hát mindenki próbál valamilyen törvényszerűségeket, meg szabályszerűségeket felfedezni. Úgyhogy sokkal többet én se tehettem, mint hogy konstatáltam néhány dolgot, amit egyébként az igazi szakértők kétség kívül már föltártak. Egyszerűen nagyobbak a jövedelmek, tehát rettenetes mennyiségű jövedelmet öntött rá megint a lelépő kormány a választási évben a lakosságra. Ezek a magas jövedelmek, magas reál jövedelmek, tehát nem egyszerűen nominál jövedelmekről beszélünk, a nominál jövedelmek ennél magasabbak. Ugye hát ennek a nagyon magas reál jövedelem növekedésnek van fogyasztási következménye, nyilván többet fogyaszt a lakosság. Van adó következménye is, a magasabb jövedelem után magasabb járulékokat és magasabb adókat, előlegeket kell fizetni. Tehát én azt gondolom, hogy ezek maguktól értetődő dolgok, de önmagukban csak, hogy is mondjam, részszámok, amik hát ebben a formájukban nem is nagyon érdekesek. Érdekesek úgy, hogy beépülnek bizonyos hosszabb távú, hát hogy mondjam, folyamatokba, gazdasági folyamatokba, amik viszont messze nem annyira kedvezők.
1: A miniszter óvatosan fogalmazott, és nem kötelezte el magát a folytatásra, illetve hát jósolt egy meglehetősen magas szintű államháztartási hiányt még így is év végére, de vajon van-e arra esély, hogy az uniós források, a jobb környezet, a nagyobb bizalmi index a vállalkozások felől, a talán egy kicsikét megindult gazdasági növekedés, talán a német gazdaságnak egy pozitívabb második fél éve kirángathatja ebből a kártyúból a költségvetést, nem is az ország gazdaságát, az talán megindult, de a költségvetést magát.
2: Hát azt gondolom, hogy mondjuk anélkül, hogy bármi okom lenne bántani a jelenlegi pénzügyminisztert, de ha én a helyébe ülnék, vagy bárki, hogy is mondjam, csak hasonló felkészültséggel a helyébe ülne, nyilván most megpróbálna mindent rátolni az előző kormányra, tehát lehet, hogy a 7,8-ból 7,9 lesz, vagy akár 8 is, és mert akkor, ha így van, akkor esetleg jövőre, hát hogy is mondjam, nagyobb javulást lehet elérni, de ez persze csak egy ilyen cinikus megjegyzés az én részemről.
1: Mi lenne, hogyha szakítanánk végre ezzel a gyakorlattal? Ugye ezt Nagy Mártontól jól ismerjük.
2: Hát azt gondolom, hogy ugye ez egy ilyen szervezet lélektani dolog. Egy adott szervezet, a pénzügyminiszter abban érdekelt, hogy jövőre adja, ami már az ő felelőssége, az idején nem az ő felelőssége, tehát nyugodtan rápakolhat annyit és még többet Nagy Mártonra, aki egyébként meg is érdemli, hogy elég sokat rápakoljanak. Ezt inkább csak, hát hogy is mondjam, megjegyeztem, hogy hát ő azért abban érdekelt, hogy jövőre bemutasson egy jelentősebb javulást, és a javulás az mindig bázis szemléletű, tehát az előző évihez képest. Tehát ha az idei év nagyon rossz, akkor a jövő évben egy kis javulás is már nagyon jónak tűnik fel, de a lényeg inkább ennél érdekesebb, hiszen a költségvetés önmagában nem túl érdekes. A gazdaság egészének az állapota az nagyon érdekes, itt nagyon ellentmondásos folyamatok vannak. Én is hajlandó vagyok és hitelt adni annak, hogy hát azok az alapvetően lélektani természetű dolgok, amik az optimizmus, a kormány vagy rezsimváltás, vagy rendszerváltoztatás, ahogy ezt mondják. Tehát, hogy mondjam, az ígéret, és talán a be is váltott ígéret, hogy nem lesz korrupció, nagyobb lesz a kiszámíthatóság, stb. Ezek kétségkívül olyanok, amik a gazdaság szereplőit optimizmussal töltik el, és hogyha az emberek optimisták, akkor hajlandók vállalkozni, hajlandók, hát hogy is mondjam, csak nagyobb kockázatokat vállalni a jövőre nézve. Ez az, ami legfőbb, az uniós pénzek ezt természetesen támogatják. Ez az, ami a, hát hogy is mondjam, a kibontakozás, a kicsivel magasabb jövedelem, vagy kicsivel magasabb növekedés, tehát hogy mondjam, egy optimista forgatókönyv mellett szólnak. És vannak természetesen a korlátok, hát természetesen elsősorban az, amit ahogy mondani szokás, a nemzetközi helyzet, ami ugye fokozódik.
1: Az mindig nálunk, az mindig.
2: Mert az tud fokozódni. Az nagyon kedvezőtlen, hát ez nem kérdés. A német gazdaság sincs túl a, hát hogy is mondjam, a legrosszabb napjaim, tehát azért a német gazdaságban is komoly problémák vannak. A magyar gazdaság szerkezete nem jó, hát őszintén szóval nem fog az bennünket nagy örömmel eltölteni, ha még több BMW-t, vagy Mercedes-t, vagy nem tudom én, mit szállítanak ki ebből az országból olyan körülmények között, amikor ezekben a hozzáadott belföldi érték nagyon alacsony. Tehát lehet, hogy a GDP-t az megtolja, de a GNP-t, tehát a belföldi hazai nettóértéket egészen biztosan nem tolja meg. Tehát a magyar gazdaságnak ezt a torz struktúráján a következő egy év nem fog változtatni. Tehát én azt gondolom, hogy egy lassú iszabirkózás, egy lassú menetelés az, ami itt várható, csodálatos, kirobbanó eredmények egészen biztosan nem.
1: Felcsúti Péter, köszönöm szépen a tájékoztatást, a véleményét.
2: Én is köszönöm szépen.
1: És köszönöm az önök figyelmét is. Holnap újra jövünk, ugyanebben az időben találkozhatunk itt a több-kevesebben a Spirit FM gazdasági magazinjában. Legyen így. Köszönjük szépen. Róna Jégont hallották, Szakár Erzsébet volt a szerkesztő. Viszontlátásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Marad a szeles, de napos idő. Folytatódik a kórházak hűtési rendszereinek felújítási programja. Elkészült a civil klímatörvényjavaslat. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napi rendelőt. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, amely egyebek között 3 ciklusban korlátozza a parlamenti képviselők mandátumát. Lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását. Erősíti a bírói önigazgatást és csökkenti a kétharmados törvények számát. Valamint visszaállítja az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát, melyel Polt Péter megszűnik az alkotmánybíróság elnöke lenni. A módosítás megszünteti Súlyog Tamás államfői megbízatását is. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Elkészült a civil klímatörvényjavaslat, melynek kidolgozásában 200 szervezet és 40 szakértő vett részt. A tervezetet átadják a kormánynak, jelentette be Baranyai Gábor jogász a javaslatot ismertető sajtótájékoztatón. Hangsúlyozza, a klímaváltozás összetett civilizációs válság lenyomata, ezért kezeléséhez széles hatályú kerettörvényre van szükség. A kezdeményezés előzménye, hogy az Alkotmánybíróság tavaly új klímatörvény megalkotására kötelezte az országgyűlést. Új vasútfejlesztés kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél az, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a Polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson is. 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak az IKEA mindhárom magyarországi áruházában és más telephelyein. A 300 munkavállaló a korábban sikertelen bértárgyalások miatt döntött a lépésről. Az IKEA regionális vezetője közölte, az idei bérrendezésre szánt összegen felül egy 6%-os soron kívüli emelést nem tudnak vállalni, mert kockázatos lenne a cég stabilitására. Ugyanakkor megállapodtak abban, hogy az IKEA vezetése és a szakszervezet szorosan együttműködik a bér- és juttatási rendszer felülvizsgálatán. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Úgy egy héttel ezelőtt nyílt meg a Modem legújabb kiállítása, Idő Mimikria címe, Salvador Dali divatvíziói és az Iparművészeti Múzeum kortárs magyar divatanyaga egy kiállító térben, egy kiállításon. Ez önmagában is izgalmas, hogy mi mindent láthatunk, arról pedig dr. Horváth Juditot kérdezem, aki a kurátora az ennek a kiállításnak és az Iparművészeti Múzeum kortárs dizájn főosztályának vezetője. Jó napot kívánok!
6: Üdvözlöm!
1: Nekem, én nem tehetek róla, szinte gyerekkorom óta az óriás mokkáskanál jut eszembe Salvador Daliról, ami hát egy ilyen, nem tudom, 5 méteres kávéskanál volt, és hát annyira jellemző volt arra, ahogy ő látta a világot, tehát a kicsit nagyban, a nagyot kicsiben. Mi látszik ebből itt?
6: Igen, hát nagyon érdekelte Dalit a lélektan, és ugye, hogy mint ahogy a szürrealistákra nagyon jellemző, hogy álomszerű képekben gondolkodnak, illetve ezeket próbálják kivetíteni a vizualitásra. Ebben az esetben most Dalinak egy olyan anyagát tekinthet meg a közönség, ami nem annyira ismert, mint a nagy festményei, vagy ezek a hatalmas víziói. Ez 1971-ben egy luxus textil cég felkérte a Dalit arra, hogy álmodja meg, hogy milyen lesz a divat a 2000-es években. És hát ennek eleget tett ennek a felkérésnek Salvador Dali, és készített 12 grafikát, és ezt a 12 grafikát a Modem kikölcsönözte most, és felkért engem, mint kurátort, hogy körítsek el köré egy kiállítást. És miután nagyon kevés volt az idő, ezért nem a teljes 2000-es éveit, mármint nem tudtam egy teljes körképet bemutatni a teljes 2000-es évekből, hanem kellett egy szűkebb keretet meghúznom. Ez a szűkebb keretnek számomra adott volt ez az Iparművészeti Múzeumnak a kortárs dizájngyűjteménye, ahol gyakorlatilag minden darabot ismerek, hiszen mindegyiknek a bekerülésénél jelen voltam, és ezt tevőleges részese voltam. És amikor megláttam ezt az anyagot, és megkaptam a reprodukcióit a képeknek, akkor azonnal gyakorlatilag megszületett a fejemben ez a kiállítás, hiszen annyi párhuzamot láttam a 71-ben született rajzok és a 2000-es évek divatanyaga között, ami az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében van, hogy nagyon-nagyon sokat nem kellett gondolkodnom azon, hogy mely képekhez milyen pár darabokat válogatok be a gyűjteményben.
1: Hogy látja Dali jövőbe látó képességét? Valamit eltalált a jelenünkből?
6: Hát az az igazság, hogy Dali is, mint oly sok mindenki más a divatban, visszatér korábbi korokhoz. Ez soha nem fog megváltozni, tehát a divat az mindig körkörös lesz, és mindig visszanyúlunk korábbi formákhoz, és mindig vizionálunk valamit előre. Általában, amit előre vizionálunk, az mindig provokatív a divatban. Dalitól ugye ez a típusú provokáció nem állt távol, sőt kifejezetten tudatosan használta is ezt a saját öltözködésében is, az image építésében is, amiben nagyon komoly társa volt a felesége, Gala, aki egy orosz származású kezemben született hölgy volt, aki a decens eleganciájával nagyon jól ellenpontozta Dali minden napos harsányságát az öltözködésben és provokációit. És gyakorlatilag ketten egy tudatos pár, művészpár imist építettek föl, ahol nyilván Dali sokkal ismertebbé vált, de sokkal provokatívabb is volt az öltözködésében. Most ez a provokáció egyébként az összes, vagy hát nagyon sok művészre, akiket kiválogattam, tervezőre is jellemző, illetve ami még inkább jellemző az, hogy néha nehéz eldönteni, hogy meddig tárgy valami az alkotásaikban, és honnantól divat, vagy honnantól öltözik. Így ez jellemző a Fazekas Valéria által tervezett kalapokra, amik ma is mindenki számára elérhetők a Váci utcában. Van az üzlet, egy nagyon pici üzlet, ahol meg lehet tekinteni az ő munkáit. Nagyon nagy számban jelennek meg a kiállításban a Fazekas Valéria kalapjai. Aztán ugyanúgy jellemző egy már nem élő, az egyetlen nem élő tervező, aki szerepel a kiállításban, ő a Király Tamás, aki szintén nagy előszeretettel használt olyan tárgyakat a kreációiban, ami meglepő, például colstokból épített estélyi ruhát, vagy falikarból, csillárfalikarból épített karomformájú cipőt, vagy patacipőt készített akkor, amikor a platformcipő még egyáltalán nem volt divatban. Persze mit nevezünk annak, hogy divatban, hiszen hát ugye tudjuk, hogy az ókori görög színházakban Marco Tornost viseltek a színészek, tehát hogy honnan kezdődik egy forma, azt nagyon nehéz mindig megmondani, és azt is, hogy hol ér véget, de az biztosan lehet tudni, hogy visszatérnek ezek az elemek a divatba.
1: És hát érdekes lehet összevetni, hogy Dali hogy látta, és hogy látják a mai divattervezők. És még egy mondat erejéig arról is, hadd emlékezzek meg, hogy egy rajzpályázatban a mai gyerekek, a mai fiatalok véleményét is várják arról, hogy milyen lesz a divat majd valamikor. Milyen időtávlatban rajzoljanak?
6: Hát én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha minél hosszabb időtávban gondolkodnának, ugye Dalinál eltelt, hogy is, 55 év.
1: Hát igen, fél évszázad, kemény.
6: Igen, igen. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy a legjobb az, hogyha a fantáziájukat szabadon engedik, és a szülőknek is csak azt tudom mondani, hogyha nagyon jó az, hogyha engedik a gyerekeket egy kicsit saját maguknak a ruháikat összeválogatni, néha egészen bizarr párosításaik tudnak lenni, de ez nagyon inspiráló tud lenni, akár még egy divattervező számára is. Egyébként Király Tamás is nagyon sokszor inspirálódott öregasszonyoknak az öltözékéből, akik már tudtak vállalni olyan bátor párosításokat, ami mondjuk egy átlagembernek nem jut eszébe.
1: Szóval bátran a gyerekekkel hagyjuk őket kibontakozni, és vigyük el őket erre a kiállításra, szerintem ez nekik is érdekes lehet. Salvador Dali divatvíziói és az Iparművészeti Múzeum kortárs magyar divatanyaga egybegyúrva egy kiállításon dr. Horváth Judit kurátor által, és mindez a modemben.
6: Igen, május 24-ig tekinthető meg a kiállítás, úgyhogy mindenkit tényleg biztatok arra, hogy látogassa meg.
1: Nem mondhatják, hogy nem szóltunk időben, igaz?
6: Igen, sok program lesznek tárlatvezetések, kurátori tárlatvezetés is, és szubjektív tárlatvezetések is lesznek. Lesz, hogy modell vezet tárlatot, lesz olyan is, hogy tervező vezet tárlatot, úgyhogy figyeljék a modem programját, és tényleg érdemes Debrecenbe menni, megnézni ezt a kiállítást.
1: Köszönöm szépen dr. Horváth Juditnak!

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát, egy mesekönyvről fogunk beszélgetni. Nekem a mesekönyvön túl a szerzője is érdekes, és hát szerintem önök is felkapják a fejüket, hogyha a közéleti politikai tartalmak iránt érdeklődnek, mert hogy Trencsényi Dávidot leginkább úgy ismerjük, hogy ebben jeleskedik hírmagyarázóként és publicistaként is. Hát ehhez képest írt egy mesekönyvet. Szervusz, Dávid!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Neked... Ez természetes ez a helyzet, hogy mesekönyvíróként szerepelsz egy műsorban?
2: Nem, nagyon-nagyon nem természetes. Életem első mesekönyve, és hát majd a hallgatókon, olvasókon, vásárlókon múlik, hogy ez így is marad-e, vagy tudjuk folytatni, vagy kell-e, szeretnék-e, hogy folytassuk. De hát legyen az, hogy magunk között beszélgetünk, neked is van, vagy fél tucat gyermeked.
1: Hát majdnem annyi, jó, na,
2: öt. Igen, te is tudod, és hát a hallgatók is, akinek óvodáskorú gyereke van, az mesékben él. Mesékben magyarázunk a gyerekeknek, és hát a gyerek is folyamatosan bevon minket az ő mágikus mesei világába, úgyhogy ezért maga a mese nem volt olyan messze tőlem, az, hogy ez egy kötetté álljon össze, az engem lepett meg talán a legjobban.
1: Nem fenyegetésképp mondom, hanem elmesélem kíváncsian arra, hogy nálad így született-e ez a könyv, hogy azért gyerekeim rendre azzal nyúztak, hogy mesélj a szádból. Ez ugye azt jelentette, hogy ne felolvassam, hanem én találjam ki, hát ezt ők így fogalmazták meg 2-3 éves korukban, és aztán elkezdtek nyúzni, hogy ezt írjam le, hogy az megmaradjon. Nem írtam le, ez az én hibám és az adósságom feléjük. Te leírtad? Ezek azok a mesék?
2: Nálam ez úgy kezdődött, hogy az én kisfiam azért nyúzott, hogy róla meséljek.
1: Hát hogy persze, róla hát szóljon.
2: Róla szóljon a mese, és ugye játszottam az elfoglalt fáradt szülőt, és a lusta megoldást választottam először, és kicseréltem a főhős nevét az ő nevére. De aztán mind a ketten éreztük, hogy ez nem a valódi megoldás, és el kellett kezdenem, mert hogy ugye rendelés is volt, hogy ez legyen a mesében, az legyen, és el kellett kezdenem az ő életéről mesélni neki, és hát azt is tudjuk, hogy a gyerekek imádják az ismétlést, és újra és újra és újra hallani akarta azokat a meséket, aminek ő a főszereplő, és az ő életéről szól. És aztán ezek a mesék által annyiszor elmondtam neki, hogy kezdtek szöveggé összeállni. Leírtam egyet, elküldtem a Pagon főszerkesztőjének, Kovács Eszternek, aki nem is értem, hogy miért, tényleg engem lepett meg a legjobban, látott benne fantáziát, és látott benne szépséget, és ezért még hadd említsek két nevet, Csobodut a szerkesztőnek odaadta az én szövegeimet, aki elképesztő értőkézzel nyújt hozzá, és sokkal jobb szövegeket csinált belőle, mint amik az eredetileg voltak, és hát meg kell említeni, mert nem lehet kérni Gyovai Katalint, aki a rajzokat készítette a könyvhöz.
1: Hát az iszonyú fontos egy gyerekkönyvnél, hogyne.
2: Ami fantasztikus, Kati fantasztikus rajzokat csinált, már csak ezért is érdemes beruházni a könyvbe, aminek a címe Apa építs nekem bimbantornyot, hangozom el ez is, és hát az elképesztő szerencsénk volt, és a Pagonynak a tökéletes választása, hogy Katinak egyébként a Brunoval egy idős gyereke van, akivel összejártunk, ismeri az egész családot, ismer minket, ismeri azokat a helyzeteket, amiben benne voltunk. Úgyhogy az én enyhén korpulens alkatom és piros sapkám is végig kíséri a mesekönyvet.
1: Igen, ezt szerintem a tévénézők már jól ismerik.
2: Mondd,
1: hiszen te jól írsz, hát szakmányszerűen írsz. Mesekönyvet másképp kell írni? Mit tanultál ebből a mesekönyvből, meg a szerkesztőtől?
2: Nagyon-nagyon másképp kell írni. Persze ezzel valamennyire tisztában voltam, de nagyon másként építesz föl egy 3-4 ezer karakteres történetet, aminek eleje, vége van, dramaturgiai pontok vannak benne, mint ahogy egy cikket, vagy egy véleménycikket, egy publicisztikát ír az ember. Nagyon-nagyon-nagyon más a feladat. másként is kell, azzal én nagyon sokat küzdöttem, hogy azokat a szavakat megtaláljam, ami nem a tollamból jön, hanem hiszen azok, hogy mondjam, felnőtt szavak lennének, tehát nem egy óvodásoknak szóló szöveg lett volna. Amiben a legtöbbet tanultam, az a dramaturgiai felépítés, hogy mikor kiszólaljon meg, mi az a pont, ahol be kell, hogy lépjen egy szereplő. Ezek voltak olyan dolgok, amiket én egyáltalán nem értettem, most sem értek, viszont Csobot Lucától mondom, rengeteget tanulhattam arról, hogy hogyan kell a gyerekekhez beszélni.
1: Meg akkor ezek szerint arról is, hogy persze írni az egy szakma is, meg művészet is egyszerre, tehát a szakmát nem tudjuk, hiába vagyunk a szavak művészei, mit sem ért.
2: Hát persze, ez nagyon-nagyon más, nagyon másként kell képeket lefesteni, és hát én tényleg nem ezzel foglalkoztam, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kirándulás, remélem, hogy az olvasóknak is izgalmas. És közben, ha megenged, egy szempontot behoznék, illetve sőt, kettőt. Többen mondták, akik látták a szövegeket, meg azóta is olvasták, hogy ez egy apás könyv, apás mesék vannak benne.
1: Az a vicces ebben, hogy a Pagony kiadó konkrétan így is hirdeti.
2: Hiszen nagyon kevés az a mese, legyen az mesekönyv, vagy a tévékben, bárhol, bármilyen platformon megjelenő mese, ahol az apa az nem egy mellékszereplő, vagy egyáltalán megjelenik. És persze ez a négy mese, ami most megjelen, ez a mi életünkről szól, a mi életünk apró eseményeiről, és hát ez a másik, amit meg kellett tanulnom, és valahogy meg kellett szoknom, hogy nagyon őszintének kell lenni. Nem lehet kamúzni, nem lehet félrebeszélni, és olyan dolgokat, olyan pillanatokba kell betekintést engedni a olvasóknak, amikből én azért mindenkit ki szoktam zárni. És természetesen megjelenik, amint kis háromfős családunk, a Bruno, az édesanyja meg én, de mégis azért az én szememen keresztül, az én megéléseimen keresztül jelennek meg ezek a mesék, és azt gondolom, hát most erős lesz, amit mondok, de azért, és nem politizálok, mert nem erről van szó, de a társadalomban, ha a családról beszélünk, akkor másodrangú szülőként tekint a társadalmat apára. De sajnos volt módom ezt mindenféle helyzetben megélni.
1: Szerintem mi apák ezt pont értjük.
2: És azt gondolom, hogy fontos megmutatni azt, hogy apu az nem egy szuperhős. Apu nem a legnagyobb probléma megoldó, hanem apu ugyanúgy a szülőpárnak egy egyenrangú tagja. És ezért tehát ezekben a mesékben semmi nem tökéletes. Azt szoktam erre mondani, hogy a mi életünk tényleg nem tökéletes, viszont mesébe illő.
1: Ráadásul van egy fantasztikus dolog, ami majd egyszer, majd sok év múlva lesz igazán izgalmas, hogy nem neked van itt egy könyved, hanem voltak éppen Brunónak lett egy könyve.
2: Ez pontosan így van, ahogy mondani, és Bruno egyébként így is éli meg, de mindenkinek kell mondja, hogy az ő könyve megjelent, és most szombaton lesz a bemutatója Bartók Béla úti Pagonyban, és megyek a bemutatóra, és abszolút a sajátjaként éli meg, és bár én még egy nagyon fiatal 50-es apuka vagyok, de mégis szoktam arra gondolni, hogy majd nem tudom, még 50 év múlva, majd egyszer a Bruno leveszi a polcról, és meg tudja mutatni az ő unokának.
1: Az semmi, de majd felolvassa.
2: Igen.
1: Te unokádnak, meg az övének majd egyszer. Úgyhogy gratulálok, mert ez nagyon szép, és most fáj is a szívem, hogy én ezzel adós maradtam. Úgyhogy üdvözlöm Brunót, üdvözlöm anyukáját, és gratulálok neked.
2: Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
1: Apa, építs nekem bim-bam tornyot, ezt a könyvet írta Trencsényi Dávid, és egy kicsit Brunó. Nézzék meg, vegyék meg, olvassák el.
0: Best of adást hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Az előbb arról beszélgettünk, hogy Valentin napra milyen film jelenik meg a mozikban, ugye szerelmes film. Most pedig az akusztikus szerelmet ajánljuk a figyelmükbe. Horányi Júli trió, akik ezt elénk vezetik a Várkert Bazár rendezvénytermében február 16-án, tehát 11 nap múlva. Nincs az már annyira messze, de milyen az akusztikus szerelem egy koncertváltozatban? Horányi Júli a vonalban, szervusz Júli!
3: Szia Egon, köszöntöm a hallgatókat. Hát, hogy milyen egy akusztikus szerelem, mindenképpen nagyon romantikus, sok saját zenével, nagyon sok számomra nagyon kedves feldolgozással, és ami még a különlegessége ennek a koncertnek, hogy nem csak a párokat várnám, hanem azokat is, akik egyedül vannak, és még keresik az igazit.
2: Hát, mert hol találják meg nálad?
3: Így van, az csodálatos lenne, nagyon örülnék
2: neki. Ez végül is igaz, meg igen, jó. Szerintem azért egy ilyen Valentin nap környéki időszakban a magányosabban élők, nem biztos, hogy magányosak persze, szóval, hogy ők azért inkább visszahúzódnak, mert ez a Valentin nap környéki időszak, ez ilyen túlcsordulóan a szerelmesekről szól.
3: Abszolút így van, és én magam is házasságban élek, és pont azért gondoltam arra, hogy ez mennyire rossz lehet azoknak, akik egyedül vannak, mert mindenhol azt látják, hogy a párok ünnepelnek, és ünnepeljük a szerelmet, és ők meg egyedül vannak, és lehet, hogy nekik ez így egyáltalán nem egy öröm, és arra gondoltam, hogy én ezt szeretném átfordítani, hogy nekik is legyen egy örömteli olyan estéjük, ahova nyugodt szívvel eljöhetnek, ismerkedhetnek, és hát ha összejön a dolog.
2: Hát akkor azt kellett volna kiírni, hogy a magányos szívek hangja, vagy nem tudom, nem akusztikus szerelem.
3: Igen, tényleg a címen egyébként szerettem volna változtatni, csak nem volt rá lehetőségem.
2: És mi lett volna, mi volt a te fejedben?
3: Én a Szinglik éjszakáját szerettem volna, mert gondoltam, hogy akkor tényleg akkor szóljon ez az este a Szinglikről, de az az igazság, hogy végül azért nem változtattam meg a címet, mert arra gondoltam, hogy viszont akkor meg lehet, hogy a párokat riasztom el, és
2: igen,
3: én meg közben
2: az
3: azt szeretném, hogy párok is jöjjenek, és az egyedülállók is.
2: Szinglik éjszakája, Horányi Júli a férjével érkezett. nagyjából így.
3: Kicsit hiteltelen lett volna, azt hiszem, tőlem ez így.
2: Na, de hogy kicsit legyünk célra törők is, azért a Várkert Bazárban fölmegy az ember a színpadra a zenekarával, ott produkció kell. Mit fogsz énekelni? Mit játsztok?
3: Nagyon sok saját zenét, azt tudni kell, hogy 3 év után újra önálló koncertet adok, tehát nekem utoljára 3 éve volt Budapesten ilyen saját szervezésű koncertem, ahol a saját dalaimat adtam elő. Nekem az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon sok ilyen szerelmes témájú dalom jelent meg, úgyhogy ezeket fogják hallani a nézők. És emellett meg nagyon sok feldolgozás lesz, és sztárvendégek is érkeznek. Az egyikük a csodálatos Szing Viki, aki nekem nagyon jó barátnőm, és nagyon sok projektben énekeltünk már együtt.
2: És ő milyen jól énekel?
3: Hát ő fantasztikus, ő egy világszínvonalú énekesnő, tényleg az ország top énekesnői között foglal helyet, úgyhogy nagyon örültem, hogy... Mint én. Köszönöm. Igen, mi így a Vikivel egyébként egymást szoktuk mindig így hype-olni, nagyon szeretjük egymást, és nagyon támogatjuk egymást mindenbe, úgyhogy nagyon örültem, hogy Viki is ott lesz velünk, illetve Fischer Norbi lesz a másik vendégem, ő egy színész, akivel megjelent már a Sosem Elég című közös dalunk, és ezt is elő fogjuk adni élőben, meg lesz egy új saját számom, ami 14-én fog megjelenni, ennek Törött tükör a címe. Ezt is előadjuk majd élőben, úgyhogy nagyon készülünk a zenekarral. Gonda László zongorázik, Bálint Gergő szaxofonozik, és Baki József fog kahonozni, úgyhogy így néz ki a trió, és én pedig énekelek, és nagyon-nagyon várom.
2: A hangszeréből kiindulva ez egy ilyen csendes, akusztikus hangulatú, ilyen finom koncert lesz, ugye?
3: Igen, igen, ez egy ilyen visszafogottabb, intimebb hangulatú koncert lesz, amit én nagyon szeretek, mert ilyenkor lehet sokat improvizálni, ami hozzám nagyon közel áll, és sokkal több szint meg tudok mutatni a hangomból, mint egy ilyen nagy zenekaros, bulizós koncerten, de azért van kahon, hogy azért legyen ritmus szekció, és azért lesznek kicsit bulisabb dalok is.
2: Te ilyen romantikus lány vagy?
3: Én abszolút, igen, én ezt merem vállalni, hogy én nagyon romantikus alkat vagyok, szóval én nagyon boldog vagyok, amikor a férjem hoz nekem virágot, és el tudunk menni együtt vacsorázni, én szeretem ezeket a kis pillanatokat.
2: Eláruljuk a hallgatóknak, szerintem ebben semmi nincs, hogy a Madách Színházban vagy éppen, és onnan beszélünk mi telefonon, ugye a Sixben játszol a Madácsban, ott te kezded az előadást, az nehéz?
3: Így van, igen, nehéz. Nagy rajtam a nyomás, mert valóban, mint első feleség Aragóniai Katalin, első ex-feleség, én nyitom a darabot, mindig az enyém az első megszólalás, az enyém az első dal, és mindig ott van bennem az a nyomás, hogy nagyon el kell tudni kezdeni, és fel kell rakni a hangulatot, hogy aztán tényleg legyen még hova fejlődni, tehát nem lehet rögtön leültetni a darabot az elején, úgyhogy mindig nagyon izgulok, de hál' Istennek eddig azért mindig sikerült jó energiával elindítani. A mai próbán is egyébként szerintem egész ügyesek voltunk, úgyhogy bizakodó vagyok, hogy jók lesznek.
2: Hogy az rendben lesz, miért ne lenne? Csak azon gondolkozom, hogy amikor van benned egy ilyen nyomás, egy Six első dalnál, milyen nyomás lehet, amikor rólad szól az előadás, mint ahogy az egész koncert most itt azért valójában rólad szól, amiért hívtunk, ez a 16.
3: Igen. Hát az meg egy még nagyobb nyomás, tehát ott valóban az van, hogy nekem kell az egészet vinni a hátamon, és tulajdonképpen tényleg minden rajtam múlik, mert a zenészeket is valahol én vezetem az energiáimmal, a közönséggel is én kommunikálok, tehát ez egy még nagyobb izgalom. Már most rettentően izgulok. Egyébként én nagyon izgulós vagyok, de nem látszik rajtam semmi, de belül meghalok, annyira félek, úgyhogy jövő héten nagyon sokat fogok gyakorolni, mert az az egyetlen, ami ezt az izgalmat tudja csökkenteni.
2: És könnyed túlélést kívánok, nem a Szinglik éjszakájává alakult akusztikus szerelem című koncerthez. Várkert Bazár. Köszönöm. Február 16-a, Horányi Júli és a triója, meg a vendégei, egy meghitt hangulat ott valahol a Valentin nap környékén. Júli, minden jót hozzá, és köszönöm szépen.
3: Nagyon köszönöm a beszélgetést.
2: Szia!
1: Best of adást hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten. Szökőár Ázsiában. Földrengés a Balkánon. Vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Marad a napos nyári idő, néhol záporra, zivatarral. Folytatódik a kórházak klímarendszereinek felújítása. Fegyházbüntetést kapott az írfolytogató. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Új vasútfejlesztés kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a cél az, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is két állomáson. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. politikailag motivált döntés alapján rúgták ki utolsó civil munkahelyéről, közölte Tar Zoltán, miután a bíróság másodfokon is kimondta a munkaügyi perében, hogy jogellenesen mondtak fel neki a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.-nél egy nyilvános megszólalása után. Tar Zoltán egy 2024 áprilisi kossuth-téri demonstráción felszólalt, bírálva az állam és az egyház összefonódását, valamint Balogh Zoltán református püspöknek a kegyelmi ügyben nem tisztázott szerepét. A tárcavezető a megítélt 1 millió forintos sérelemdíját a Tiszadobi Tűzcsiholó Egyesületnek ajánlotta fel. 14 év fegyházra ítélték azt az ír férfit, aki Budapesten megölte amerikai alkalmi szexpartnerét. Az eset még 2024 novemberében történt, az akkor 38 éves férfi egy szórakozóhelyen ismerkedett meg a 31 éves turistával, akit később felvitt a lakásába. Együttlétük során a nőt bántalmazta és megfojtotta. Holttestét egy bőrön betette, majd bérelt autóval egy Balaton környéki erdőbe vitte, ahol elrejtette. A férfi után hajtóvadászatot indítottak, a nyomozók 4 napon belül elfogták és letartóztatták. A most meghozott ítélet ellen a vádlott fellebbezett, így az ítélet nem jogerős. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél csak néhol erősödik meg. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
4: Felvételt, jó. Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a Provokatőr. Áder Jánossal fogunk provokálni, aki beférkőzött ide a stúdióba, itt van mögöttem, de van itt más is, Pekárné Farkas Emese. Szia!
5: Sziasztok!
4: Kettő RK alelnöke. Azon nevetsz, ugye, hogy nem mondtam ki, hoztam a pártnevét. Nem csak rövidítve, második reformkor párt.
5: Sokkal szebben mondtad, mint tegnap.
4: Igen, mert lassabban is. István, Dévény István.
6: Üdvözlet!
4: Szia! Oké. Jöhet akkor Áder János, aki a leghitelesebb szónok, akit találhatott a Fidesz. Ugye Orbán Viktor önkényuralom elleni tüntetést hirdetett a Sándor Palota elé, ahol Súlyog Tamás államfő pozíciójának megvédése és a Tisza kormány intézkedései elleni tiltakozás a cél. A felszólalók között pedig ott van Áder János volt köztársasági elnök. Ő is megjelenik. Ugye nekünk ez még múlt idő, hiszen szerda 16 óra 34 perc van, ez fontos rögzíteni, mert lehet, hogy mire lemegy az adásunk, mert kiderül, hogy
6: még jobb.
4: Egyéb sztárok is feltűnnek majd, Szakács Pistit kiengedik a várbörtönből.
6: Szerintem ő felszólal, nem? Vagy nem fog?
4: Ezek után?
6: Én felszólaltatnám.
5: Biztos fel kell szólalni
6: most
5: ezek után.
6: Abszolút, marketing, politikai marketing
4: szempontjából. Hát a tömeg kiszabadítja a börtönből.
6: De így. Már nem kell, ugye?
4: Hát nem kell.
6: Hát akkor vissza kéne rakni.
5: Először visszarakják, hogy aztán a tömeg kiszabadítsa.
6: Ugye a tegnapi elméletet szerint akkor Orbán Viktor ismét telefonál. Halló, nem ezt beszéltük meg.
4: Maga szabadítja
6: ki. Nem ezt beszéltük meg. Egyébként, de hová tűnt Orbán Viktor? Lesz? Nem lesz?
4: Nekem már az a furcsa, hogy ebbe így beleáll, mert ha itt nem lesz egy szemmel jól látható tömeg, az azért ultra ciki lesz.
5: De szerintem pont, hogy azt a játékot játsza, hogy beleáll úgy, hogy persze menjetek, de amúgy ő meg nem megy oda felszólni, vagy legalábbis amit most tudunk, annak fényében, vagy abból az következik, hogy ő nem megy oda mondjuk vezérszónoknak, tehát nem kockáztatja meg azt, hogy őt ott lefotózzák, és akkor utána ezen röhögjön a fél ország, hogy hányan voltak, esetleg mellé tegyék azt, hogy nem tudom, Magyar Péter többen fogadták Varsóban magyarok, mint a hány embert Orbán Viktor utcára tudott hívni Budapesten. Tehát, hogy azért gondoljatok bele, hogy mennyire kellemetlen lenne, és ezt nem hiszem, hogy megkockáztatja, úgyhogy szerintem ide tűnt igazából. Azt nem tudom, hogy mi van a fejében, hogy viszont, hogyha hát ő mozgósít, de ő nem megy oda, hát akkor ettől mit vár?
4: Hát ez az.
6: Hát nekem három forgatókönyv van a fejemben, és egyiknek se látom a pozitív végkimenetelét Orbán Viktor szempontjából. Amúgy ezt a teret megtölteni, az, tehát ott szerintem 5000 ember az már tömeg lesz. Kevesebb. És azért 5000-en lesznek. Nehéz lesz, figyelj, nehéz lesz feljutni Pestre holnap. Ma, bocsánat.
4: Mondd el, hogy
6: hogy mi?
4: Kire hivatkozom?
6: Jaj, nem, hát
4: egy
6: Sklavszky Fruzsina írta ki, hogy nehéz lesz feljutni csütörtökön Budapestre, de senki tetántól nincsen el attól, hogy az önkény elleni demonstráción részt vegyen a Sándor Palota előtt egy levegővel.
4: Hogy mondtad a nevét?
6: Sklavszky.
4: Oké, jól. Azt hittem, hogy először volt az S, aztán az S. Na mindegy, bocs, hogy megszakítottalak, csak
6: mindegy.
4: De ez járt az agyamban, hogy...
6: Mindegy. Szóval, hogy három forgatókönyv, a kettőt már mondtál. Ugye az egyik az, hogy ki oda se ballagott, nem? Tehát miután elmondta, hogy és folyamatosan úgy fogalmaz, hogy álljunk ki, legyünk ott. Tehát...
5: Jó, mert ő neki a fideszes közösség, tehát hogy most a miniszterelnökként hányszor fogalmazott úgy, hogy mi magyarok, tehát, hogy érted?
6: Igen, de például Szakács Pista, már szóba került, a Orbán Viktor Tor, mielőtt felhívta népét arra, hogy a Sándor Palota ellen demonstráljon az önkény ellen, a támadó önkény ellen. Szakács István igen kiváló ütemérzékkel egy nappal korábban csinált egy videót arról, hogy most nincs itt ideje a tüntetéseknek. Hogy most nyugalom van, most békesség, csend, szedjük össze, majd ősszel. Most nem kell tüntetni, mondta Szakács István.
5: De aztán utolérte Szakács Istvánt az önkényuralom.
6: De aztán utolérte, igen, és Orbán Viktor, és akkor kérdezték tőle, hogy de hát tegnap még azt mondtad, hogy mire azt mondta, hogy de most Orbán Viktor hív, az más. Tehát, hogy azért ennek van, és most ezt nem bántásból mondom, hanem, hogy itt van ennek van egy ilyen felhajtó ereje a fideszes közegen belül, hogy Orbán Viktor hív, most ő ott a főszervező, mert ők úgy érzik. Ha nem megy oda ezek után Orbán Viktor, szerintem az gáz. Bár ennek a közegnek mindegy. Tehát, hogy aki ott lesz, annak mindegy, ilyen szempontból ott van, és vagy sem, de kifelé eladni, a nagy tömeg felé eladni azt, hogy Orbán arcát adja ez a tüntetéshez, majd aztán nem adja az arcát hozzá, szerintem az gáz. Hát, mondjuk küld egy videó üzenetet, az Uber ciki, nem? Mondjuk egy ilyen pálmafás inget, azt így, ez milyen menő?
4: Borostával.
6: Koktéllal, persze, hello.
4: Lába fölcsapva.
5: Az
6: hello nép. Mi a hely? Hogy vagytok?
4: A török tengerpartról.
6: De nem ciki lenne? Egy videóüzenet, azt nem tudom elképzelni. Nem, tehát az rohadt kínos lenne. És akkor a harmadik az, hogy oda megy és felsz. Nem oda megy, nem szólal föl. Azt megint nem tudom elképzelni, mert akkor át kell adni a főszerepet, már pedig pont most, amikor igencsak kopik az ő politikai nimbusz, szerintem napról napra veszít a helyi értékéből Orbán Viktor azzal, hogy kivonta magát a forgalomból, ezt nem engedheti meg magának, hogy oda megy nézelődni, és közben nem szólal fel. És az utolsó az, hogy oda megy és felszólal, az baromi kockázatos. Pont azért, mert mi van, hogyha 428.
4: Még elveszíti a választást.
6: 428. Nem, de neki kockázatos, mikor most akar felépíteni egy új valami, mit tudjuk mi mit. Tehát, hogy én nem látom egyik forgatókönyvet se, jónak, de mégis beleállt.
5: Szerintem olyan nem nagyon van, hogy te odamész pártelnökként a saját pártod tüntetésére, és nem szólalsz fel. Tehát az nagyon kevésen
6: kellemetlen van. Lenne.
5: Főleg úgy, hogy jó, de most gondolj bele, megjelenik ott Orbán Viktor, ott vannak a saját hívei, lényegében elvinni a sót igazából a felszólalók
6: ezt
5: elől.
6: Mondom, úgyhogy, én nem látom a jó forgatókönyvet. Abszolút.
5: Viszont, hogyha nem megy el, akkor lehet azt mondani, hogy amúgy a köztársasági elnöki intézmény az ugye egy nagyon független intézmény a Fidesz szerint, aminek a függetlenségét meg kell őrizni, és hogy igazából pontosan ezért szól a tüntetés, és Orbán Viktor önmérsékletet gyakorol, és nem megy oda, mert ő egy pártelnök, és szerintem a köztársasági elnöki intézmény függetlensége a fontos.
6: Szerintem ezt még, hogyha ezt elő kéne adni, ezt még Bohárdon is elröhögni.
5: És ezért, Áder János fog helyette felszólalni, aki úgy lett köztársasági elnök, hogy előtte a Fidesz pártökle volt.
6: És mit fog mondani?
4: Ki? Most már nem tudom.
6: Emlékeztek Áder János felszólalásra? Bárhol. Ja, amikor kinevezték köztársasági elnöknek, mert megválasztott, megválasztott az ország, és akkor tartott ott egy székfoglalót, úgymond köztársasági elnökként, annak még voltak jó elemei is, mert pont akkor mondta azt, hogy önmérsékletet kellene tanúsítani a politikának, és ebben az erősebb félnek kell megtenni az első lépést. Tehát még az ember akkor azt csak csodálkozott, hogy Jani, mi van? De utána soha többet semmit, tehát hogy nem tudom, miről fog be? A vízről? Mondjuk az nem rossz, aszályról.
4: De ez. Tehát akkor hallhattunk tőle nem politikai paneleket és unalmas közhelyeket, amiket már nem tudom hányszor elkoptatott a Fidesz, amikor aggódott éppen a föld jövőért. És az valamelyes
6: őszintének
4: is tűnt, mínusz, amikor mondjuk az akkumulátorgyárakkal szemben kellett volna egy ilyen speech-et mondani, akkor nagy hallgatások voltak.
5: Vagy bármilyen környezet,
4: persze, meg
5: környezetvédelmi módosítást egyébként, hogyne. Amikor mondjuk kritizálni kellett volna, vagy megszólalni, akkor azért...
4: Na, a 2000-es átírás,
5: hogyne, igen, persze. Igen, tehát ott azért nem volt annyira, hogy mondjam, ott élesebb volt a tolla, mint a nyelve, ugye is. Gyorsan aláírta ezeket.
6: De azért ezzel meglepné most ott vagy a Sándor Palota előtt összegyűlt fideszes kemény magot, nem? Hogy kiállna is a hőkupoláról, meg az El Niño jelenségről.
4: Könnyebb dolguk volt a politikusoknak érdekes módon, amikor nem volt még social media és nem volt internet, mert akkor jelen kellett lenni valahol, vagy a parlamentben van egy gyűlésen, vagy egy gyűlésen is ott elmondani az adott beszédet. Itt viszont kinyílt már egy olyan kapu, egy ablak, ahonnan már elvárja a közönség is, hogy nem érdekel, hogy te nyaralsz. Hát Magyar Péter is nyaral, aztán mégis le tudja írni azt, hogy izé gyalázat, amit tudom, ezt meg azt tettek az elmúlt 16 évben, hogy nem kell felöltözni sem, nem kell fizikai jelenlét, bárhonnan belekiabálhat az éterbe, vagy a nyilvánosságba, és annak hatása van. Ebből következően nekem az az érzésem Orbán Viktorra, hogy még mindig nincs meg a terv, nincs meg az irány, de zajlik az élet, vannak olyan témák, olyan panelek, amiket egyszerűen földob a közvélemény, és mint magas labdaszöket le kell ütnie az ellenzéknek, akár most, ami a Szakács Pistivel történt, és ha ezekre sem reagál, az később rá tudja égetni a Tisza, hogy hellóka ember, tehát hol voltál? Nem volt problémád ezzel akkor, amikor ezek történtek, most meg dumálsz. Mert az tisztán látszik, hajszál pontosan azokat a paneleket használja, önkényuralom, megfélemlítés, jogállamiság, demokratikus értékek védelme, a kétharmaddal való visszaélés, amit az ellenzék hangoztatott az elmúlt 14 évben. Tehát még mindig azt látjuk, hogy novum semennyi. Orbán Balázs ugye megbukott látványosan a kampányban. Az ő újításait szerintem nem használják, Havasi Bertalan jó, hagyjuk, mert megszokásból is maga mellett tartja, mint Dobit, egy párhuzamos univerzumban.
5: És arrogán.
4: És nem látjuk azok, még mindig
6: Orbán még, vagy Rogán még nem találta fel magát.
4: Igen. Szép.
5: De majd azért
4: szép. Azért is nagyot fog akasztani.
6: Tényleg ezt kéne benyújtani a szabad. Feltaláltam magamat.
4: Igen, akkor meg is kéne fogalmazni, hogy mi az az új, ami eddig nem volt.
6: Bocsánat.
4: Csak lezárva gondolatmenetet, hogy reagálni is kell a közvélemény vagy a politika változásaira és magas labdáira, egy-kettőt le kell ütni, ami nem biztos, hogy zicser, de mégis reagálni kell rá. Másrészt meg még semmi új nincs kitalálva, hogy akkor most merre indulunk el. És most ebben a szürke zónában.
6: Ez tapogatózás. Egyébként Orbántól.
5: Mind a Fidesznek, mind a súlyoknak egyébként személyesen nagyon nagy felelőssége van abban, amit most ez az egész szituáció tesz magával a köztársasági elnöki hivatallal. Tehát ez így nyilván valamilyen szinten egy kicsit vicces, hogy hogyan kulminálódik ez az egész helyzet, meg már kezd ilyen kabaréba átcsapni, de közben meg szerintem elég szomorú, ami magával az intézmény méltóságával működik, és körülbelül olyan szintű munka lesz helyre tenni, mint a közmédiának a pedigréjét, amiről tegnap beszéltünk. És ugye mi ezért is gyűjtöttünk petíciós aláírást, meg erről beszélünk nagyon régóta, hogy ezért lett volna jó, hogy a Súlyog Tamás egyszerűen megfogja magát, és magától lemond, hogyha ő a saját intézményét kicsire is becsülné, és nem párthűség alapon működne, meg nem tényleg így az aktuál politikán akarna úszkálni, meg megtartani a pozícióját, akkor igazából szerintem az lett volna a helyes döntés, hogyha felismeri ezt a helyzetet, és lemond magától, mert ő is pontosan tudja, hogy miért van ott, és miért ő van ott.
4: Tudja, igen. De nem értek egyet, mert ha kontextust nézzük, akkor viszont értjük, hogy miért ezt csinálja. Tehát neki olyan jogállami precedenst kell teremteni a saját elmozdítására, ami erőszakkal, erővel történik, a jog, alaptörvény, alkotmány átírásával, amire később lehet mutogatni, és nem tudjuk, hogy az a fegyver majd a Nemzetközi Bíróság előtt, vagy a közvélemény megítélésében, vagy a fideszesek újbóli toborzásában mennyire lesz éles fegyver, amit esetleg be tudnak vetni. Tehát ha ő maga legobja magára,
5: egyrészt ez egy nagyon csúnya beismerés. Én a köztársasági elnöki intézmény szempontjából mondom.
6: Hát, jó, tök igazad van. És jó, ez mennyire érdekelte eddig is bármelyik fideszes.
5: Most én értem, hogy Súlyog Tamásnak ez nem jelent semmit, ez is sokat elmond róla.
4: De nem Súlyog Tamás, ne jutottunk el idáig, hanem előtte akár másmit párnál.
5: Hát oké, de most ő lenne az, aki valamilyen szinten feloldhatta volna ezt az egészet, és a Tisza is feloldhatta volna, hogyha utána azt mondják, hogy oké, legyen köztársasági elnök választás, közvetlen. Hogyha Súlyog Tamás szeretné, akkor induljon el rajta, és akkor megnézzük, hogy hogyha őt ott közvetlenül megválasztja a nép, akkor onnantól kezdve mindenkinek kötelessége harcosan védeni az ő intézményét.
6: Hogy valahol ironikus, hogy az lett volna az első valóban köztársasági elnökhöz méltó cselekedete, ha lemond. Pont azért, hogy védje az intézményt.
5: Nemzetegységét is ezzel terültette volna meg.
6: Tök ironikus, vagy nem is tudom, groteszk is valahol, de hát a Fidesz az ezt tette velünk is, hogy ez a párhuzam, hogy a közmédiánál is ugye említetted, hogy tegnap erről beszéltünk, hogy ott is az intézménynek a hát tekintélye, ugye az, ami már egyáltalán nincs, vagy inkább mínusz tartomány, hogy én pont ma jelenik meg egy publicisztikám, amit a közmédiáról írtam, a hang.hu oldalon, vagy ma jelent meg reggel, és hogy pont ezt írtam benne, hogy ezek az emberek, akiket most felmentettek, vezetők, ezek nem áldozatai annak, ami történik, hanem a kiváltó okai. Hogy tök más az egész, és ugyanezt mondod, ugye te is a köztársasági elnöki hivatalról, hogy ha a hivatal az intézmény szempontjából nézzük, akkor Súlyog Tamás minden csak nem áldozat, hanem az oka annak, ami történik az intézmény tekintetében. Hát teljesen egyetértek.
5: Hát abszolút. És ugye az előélete, amit az Alkotmánybíróságban folytatott, az meg egyébként, hogy mondjam, súlyosbítja azt a helyzetet, amiről kimondható, hogy jó alkalmatlan erre a pozícióra totálisan.
6: De hol van Orbán Viktor továbbra is? De tényleg hol van, nyaral? Dolgozik? Nem tudom. Csak ne, hát, ha én nem futottam. Én le vagyok tiltva nála, tehát lehet, hogy én nem futottam bele, de hogy... Tehát
5: ilyen létrehozói módban vannak ilyen random posztok az oldalán igazából. Ez így.
4: Hát egyrészt nem tudjuk egyébként, hogy ő írja a saját posztjait, másrészt meg szerintem akkor regisztrálj fel a Facebookra nem saját profilképpel és névvel. De lehet, hogy ezt már csinálod, mert valaki folyamatosan kommentel a videók alá és engem szíd, úgyhogy ez...
6: Hát én ezt elmondom neked szemtől szembe műsorban, hogy ennyire gáz ez a szegély.
4: Ez
6: mondjuk
4: igaz. Na, látod.
6: De engem tényleg érdekel az, hogy hol van Orbán Viktor, és nem azért, mert hogy nem úgy érdekel, engem, nem bulvárban. Úgy, hogy nem, azért, hogy mit kezd ezzel a rendezvényen. Amikor a foci VB-n van, és ez kiderül, az például azért az már lehet, hogy
4: nem, a Fidesz táboron belül is kínos. Úgy nem jelenhet meg a lelátó, hogy azt valaki hát azt ne fotózza le, hogy itt van a magyar miniszterelnök.
6: És ha összekeverik Maradónával. Várján. Jó, ez dupla, ez sokszor a rossz vicó.
4: Júj. Mit szoktak ilyenkor? Elhatárolódom. De nagyon, de most tényleg. Hú, ez szép volt. El is felejtettem, mit akartam mondani. Nála fontosabb az, hogy ő hol van, mint hogy mit fog kezdeni magával, mert most én úgy érzem magam ebben az egész játékban, biztos ismeritek azt a testcserés hollywoodi trópust, amikor, mit tudom én, a lázadó tinédzser, és akkor a konzervatív anyuka, és akkor testcserén mennek végbe, és akkor ez megy végig az egész film, és különböző szituációk, mindegyik a másik életét próbálja élni. És ezt az ifjúsági forgatókönyv, ifjúsági filmes forgatókönyvet próbálnám most bemutatni érdekes módon a politika. Tehát, hogy Orbán Viktor most tényleg, mint a nemzetvédő, alkotmányvédő szerepkörében lép fel, amit én egy darabig, most nem leszek népszerű, értek. És értem is a köztársasági elnök viselkedését, mert ha van egy alaptörvény, amire amúgy az összes parlamenti résztvevő politikus felesküdött, már ott nem kellett volna, csak jelezném, onnantól kezdve egy olyan felhatalmazást kapott, hogy akkor ez a rendszer így rendben van, a köztársasági elnöki hivatallal, személyével, annak szerepkörével kapcsolatban, hogy így most utólag belepiszkálni, lehet, hogy el lehetett volna viselni Súlyog Tamást, még ha kolonc is, még ha tudjuk is, hogy kit képviselt, akár politikai nyomás gyakorlása, hogy maga mondjon le, mint hogy belenyúlunk az alkotmányba. Mert mondom, tehát ez olyan szelencét nyit ki, amiből az ártó szellemek is kiszállhatnak, és ez mondom, nemzetközileg is fogható lesz, én azt gondolom, a jövőre nézve. Tehát úgy érzem magam, mint az Indiana Jones film első részében, hogy kinyitják ugye a nácik ott a szelencét, hogy mit a szemben.
6: Frigyládát.
5: Frigyládát. Csak szerintem ugye az van, hogy maga a jogállamiságért való aggódás, az szerintem jogos, meg azok a veszélyek, a túlhatalom veszélye, az mindig jogos, csak ebben a helyzetben nagyon nem mindegy, hogy ki mondja nyilván. Tehát azért Orbán Viktor szájából a jogállamiságért aggódás, meg majd Áder János szájából, azért az egészen másképp fog hatni.
4: Orbán Viktor nem az egész nemzethez beszél, hanem még mindig ahhoz a megmaradt egy millió Orbán
5: Istához. Én ezt értem, csak hogy szerintem összességében meg kívülről nézve gyengíti a jogállamiságért való aggódást unblock, ennek az erejét unblock, meg a releváns aggodalmakat és a releváns kritikákat akár a Tisza irányába, gyengíti az, hogy Orbán Viktor csinálja ezt a leghangosabban, persze. Mert nyilván ő egy rendkívül hiteltelen ebben.
6: De bárki csinálná a Fidesztől, szerintem ez a...
5: Persze, én most az Orbán Viktor alatt igazából az egész Fideszt értettem, mert hogy...
6: De hát igen.
4: De Orbán Istek szemében még egyszer nem hiteltelen.
6: Oké, de vissza szeretne jönni, nem? Tehát azért mégiscsak, tehát ha senki nem úgy megy fel a pályára, még hogyha tudja magáról, hogy ő a gyengébb csapat, vagy ő a leglassabb futó
5: a mezőnyben, hogy
6: de most hát úgyis én leszek az utolsó, de jó, mondjuk én annak idején így mentem föl mezei futóversenyre, de hogy egyébként mindenki mégiscsak oda akarja tenni magát, hogy Orbánnak valószínűleg azért mégiscsak az az elképzelés, hogy visszajön valahogy valamilyen, akár széljobbról, akár, de ezt várjál. Csak ez a hitelességi 22-es csapdája, ez a Fidesz nek egy akkora ördöglakat, hogy ezt az életben nem oldják meg. Mert mi így, amit mondta szemesen, ha ezek Orbán Viktorral és ezekkel az arcokkal, akik a Fideszben viszik most a prímet, nem lehet kijönni a hitelességi csapdából, mert mindig mindenki ezt fogja mondani, hogy pont, hagyjam.
5: Igen,
6: és örökön örökké. Orbán nélkül meg nincs Fidesz. Nincs a Fidesznek másodvonala se, semmilyen nincs. Akkor, tehát vagy ezek vannak, és a hitelességi csapdában vannak, vagy ha ezek nincsenek, akkor meg nincs maga a Fidesz. Ezért nem tudják megoldani, ezért nincs szembenézés, ezért nem tudnak magukkal mit kezdeni.
5: És ezért kell egyébként, én továbbra is azt gondolom, hogy ha a Tiszának fontos az, hogy legyen igazi demokrácia az országban, és tényleg ezt szeretnék visszaépíteni, akkor ezért kell az, hogy legyen konstruktív ellenzéke, és mondjuk akár egy új közmédiában konstruktív ellenzéknek is legyen hely, valamilyen szintű megjelenési platform, meg érdemi politikai vita, mert az, hogy én ugyanúgy írhatok egy e-mailt, mint bármelyik másik állampolgár, de egyik pártvezetője a másik pártvezetőjével nem ül le egy politikai vitára, az nem ugyanaz a politikai társadalmi egyeztetés, mint hogyha erről egyébként létrejön ilyenfajta direkt párbeszéd is mondjuk valamilyen nyilvános platformon. És ezért nem mindegy szerintem, hogy a Tisza hogy viszonyul majd a saját ellenzékhez, most nem csak a 2RK-hoz, hanem egyébként más, akár ugyanan létrejövő ellenzéki pártokhoz majd, mert nem lehet egy kalap alá venni most bocs velünk a Fidesz ilyen szempontból, mert a Fidesz soha nem lesz konstruktív ellenzék, ők azon fognak dolgozni, hogy elhiteltelenítsék az egyébként jogos kritikákat is, elinflálják igazából azt, ami amúgy egy jogos kritika, mert mindenki azt fogja látni, hogy na jó, oké, de Orbán Viktor mondja a jogállamiságot. Na jó, oké, hát tényleg nem tudom, XY intézkedés mondjuk a 17. módosításban korlátozza a választhatóságot, de hát pont a Gulyás Gergely beszél erről. Tehát, hogy igazából szerintem ez egy sokkal fontosabb probléma, és ez hosszú távon sokkal több mindent fog kinyitni. Az országnak az lenne a jó, hogyha legalább mondjuk egy ilyen 5-6 párt lenne a parlamentben, és egy olyan választási törvény is születne záros határidőn belül, ami ezt a fajta politikai pluralizmust segít visszaépíteni.
6: Be van ígérve?
4: Ja, persze, ebben nincs.
6: Legyünk optimisták.
4: Szerintem ti ott értitek félre, hogy azt hiszitek, hogy Orbán csinál valamit. Még semmit nem csinál. Tehát olyan, mintha a mikróba betenné az ebédet, és akkor ott forog folyamatosan a mikróban ilyen középhő, ilyen szobahőmérsékletre bemelegítve, mert nem tudja, hogy ha ő később visszalép, ha mégis odaáll majd a startvonalhoz állásnak az alap kiinduló pontja az, hogy ezeket a jogállamiságot vitató, azokba belepiszkáló döntéseket ő igenis kritikával illeti. Tehát azt most nem csinálhatja, hogy nem szól hozzá persze, semmit, nyilván. Mondom még egyszer, azt ráégetik, ő még jelenleg tényleg semmit nem csinál, egyáltalán, hogy majd később, egy fél év múlva odaállásan a startvonalhoz ezt a minimumot teljesíti ezeket.
5: Igen, ez ugye alapból nehéz úgy politikát csinálni, hogyha nem tudod, hogy kihez akarsz beszélni, és szerintem a Fidesz még
4: persze.
5: Nem tudja.
4: Nem tudja.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.
7: Sokan mondták rám, hogy pesszimista, de fejben süt a nap.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Zsolti bácsi, kimondom ezt, és hideg futkos a hátam, nem azért, mert elképzelem magam elé Zsolti bácsit, nem is tudjuk, hogy létezik-e, hanem egyszerűen már öklendetes számomra ez a téma. Nem éreztek így? Amit most mondtál egyébként még a szünetben, hogy tényleg, mintha folyamatosan visszatérnék a startvonalra, úgy érzem magam, mintha semmi nem jut eszembe. Groundhog Day, Bill Murray, mi a film címe?
2: A Idétlen időkig.
1: Idétlen időkig. Tehát, hogy minden
3: van egy ilyen feeling tényleg
1: egyébként.
3: Minden
1: nap fölébredünk, és újra kezdjük azt a napot. És megint Zsolti bácsi, és egyébként egy centiméterrel nem kerülünk közelebb a megfejtéshez.
2: Nekem főleg azért, egyébként igen, ez a legnagyobb baj, és nekem főleg ezért futkos a hideg a hátamon, mert ugye az az állítás nyilván nagyon-nagyon súlyos, amik ugye itt, vagy állítások, amik ugye elhangzottak. És ahhoz a megfejtéshez nem kerülünk közelebb, amit az egyik régi ismerősünk vetett föl egyébként egy videóban, ami az elnökünknek, Vona Gábornak a YouTube csatornájára is kikerült egy beszélgetés. Egy gyermekvédelmi dolgozó az illető, és mi egyébként már nagyon régóta fűzzük őt, hogy nagyon fontos dolgokról érdemes lenne nyilvánosan beszélnie, és nyilván érthető okokból eddig nem szeretett volna, de most ezt megtette. És ott volt egy olyan mondat ebben a beszélgetésben, ami nekem kulcs volt, ugyanis ő azt mondta, hogy igazából ugye nem az a kérdés, hogy a Zsolti bácsi létezik-e, hanem hogy létezhet-e, és hogy az ő válasz arra, hogy annyi lyuk van a gyermekvédelmi rendszeren, hogy akár létezhetne is. Tehát, hogy szerint ez a Zsolti bácsi nem létezik, akiről így szó volt, vagy nem ebben a formában, de hogy annyira gyenge a gyermekvédelmi rendszer, hogy akár létezhetne is egy ilyen hálózat.
1: És óriási különbség.
2: És ugye ez az az iszonyatos nagy probléma, hogy erről nem beszélünk, és ehhez a megfejtéshez nem jutunk közelebb, hogy ezt hogyan változtatjuk meg, és tényleg hogyan védjük meg ott a gyermekeket, mert hogy állandóan ennek a bulvárhabosítása folyik, ami tényleg egy hány inger.
1: És ez nem az a probléma, hogy bulvárhabosítás van, és mindenki erre figyel, hanem hogy eddig érdekli az embereket. Hát a gyermekvédelem Magyarországon. Igen. És nekem ez a kemény állításom, ami provokatívnak tűnik, és olyan, mintha valaki más mondaná, de nem, én ezt tényleg így gondolom. Számtalan esetben éreztem úgy, hogy amikor békeidő van, akkor senki nem foglalkozik, és nem tud a politikus sem abból tőkét kovácsolni, hogy elmondja a strukturális problémákat, mert hogy ez tényleg nem érdekes. És ha erről szólna ez az egész játék, hogy létezhet-e vagy létezik, nem, az embereket addig érdekli ez az egész téma. Amíg meg nem tudjuk, hogy ki ez a Solti bácsi, de még megtudni sem akarjuk feltétlenül. De az, hogy rámutat arra, hogy akár létezhet is, hol érdekes? Már bocsánat.
3: Hát, hogy annyira vacak a rendszer, hogy akár ki is termelhette volna azt, ami egyébként valószínűleg nem.
1: Igen, csak a rendszer vacaksága senkit nem érdekel, az, hogy van egy sötét alak, aki valószínűleg egy politikus szerintük.
3: Hát én ezt egyetértek veled, tehát hogy én ezt nagyon sokszor elmondtam már a kegyelmi ügy előtt is, mert hogy nekem több kollégám is a Magyar Hangnál folyamatosan és aktívan foglalkozott gyermekvédelmi ügyekkel. Járták ezeket az intézményeket, a nevelőszülőket, feltárták a problémákat. Egyébként Ungár Péter is, ugye Szabó Tímea is foglalkozott ilyen ügyekkel. Kutyát nem érdekelte. Azok a szó szerint megrázó riportok, amiket az én kollégáim készítettek a Magyar Hangba, kutyát nem érdekelték. Aztán jött a kegyelmi ügy, és akkor utána se érdekelték a kutyát, mert pontosan ez történt. Csak ez a politikai felszín rész, meg a botrány része az, ami, és ez a valóságos szembenézés az, hogy mi is történik. Egyébként én még ennél is rosszabbat gondolok, mint te, mert hogy az én tapasztalásom az az volt, hogy nem érdekelte az embereket, vagy a magyar társadalmat, hogy van a gyerekvédelemben, hanem volt ebben egy ilyen egészséges rasszizmus is, az egészséges idézőjelbe téve. Hát, hogy tele van az ilyen cigány gyerekek vannak, ott az intézményben, meg a javítóban, a kis bűnözők, meg a Fidesz ugye rá is játszott erre, amikor a politikai szél úgy hozta, hogy nekik valamit ott védekezésre kellett.
1: De hogy ki tudjanak táncolni
3: belőle. De azért tudtak rájátszani, mert ez alapvetően ez volt benne a társadalomban. Tehát most tényleg mindenki, amióta kegyelmi ügy volt, fogta is mindenki, vont maga köré egy ilyen politikai, nagyon szűk buborékot, hogy ő is mennyire is a gyermekvédelem. Nem, hát nem, kedves magyar társadalom, ezt be kell látnunk, sajnos ezt elbaltáztuk, mert nem volt ez egyáltalán a figyelem meg az érdeklődési piramisnak, nem, hogy a tetején, talán még az alján se. És hogy miért éreztem én tényleg már ezt a körbe-körbe, visszastartva, az borzasztó. Ugye Somogyi András humoristát is beperelte Semjén Zsolt, mert hogy készített annak idején egy paródiát erről. És itt mondtam azt, hogy ezt már nem hiszem el. Ugye kijöttek a tárgyalóterembe, és akkor Somogyi ügyvédje azt mondta, hogy rágalmazási ügyben lehetőség van a bizonyítási eljárás lefolytatására, ezért többek közt kérvényezték, hogy megkaphassák a Szőlő utca ügyben vallomást. Lehetőség van a bizonyítási eljárás lefolytatására, ezért több

0: Nyilván,
1: de ez egy olyan csapda helyzet, amiben nyilván még ha ártatlan is a politikus, hát ebben nem tud belemenni.
0: Persze, nem tud belemenni.
1: És ha valaki használ ilyen kommunikációs trükköket, és nekem azért rohadtul idegesítő ez. Mert Bohár Dániellel volt erről egy vitám itt, vagy beszélgetésem ebben a stúdióban. És neki próbáltam elmondani azt, nem is rosszul fogalmazok, nem próbáltam elmondani, ezek a tények, hogy amikor ő felhívott közszereplőket, például Puzsér Robertet, akkor ő 16 féle érvelési hibát követett el, amit véletlenül nem lehet. Tehát, persze, hogy azok tudatosan olyan csapdahelyzetek, amiből nem tud a másik fél érvekkel, egyáltalán bármilyen vitaeszközzel kijönni. Nem tud, mert bármit reagál rá, veszíteni fog. És amikor valaki ilyen helyzeteket teremt, azt lepropagandistázzuk, hozzáteszem teljes joggal, kapja meg, mert az egy propaganda akció, egy karaktergyilkossági akció. Amikor Somogyi csinálja, akkor meg
2: nem,
1: mindenki.
2: Nem ő csinálta az ügyvédje. Mondom, nyilván ez egy ilyen védekezés, béli kiókumulát.
0: Nyilván az ügyvédje meg a beleegyezése nélkül nem kezd egy ilyen akcióba. Hát de most, lehet, hogy az ügyvéd fejéből pattant ki.
1: Hozzáteszem.
2: De most engem beperelnek, és azt mondja az ügyvédjem, figyelj, ez lesz a tuti ízé, hát most nem fog okoskodni.
1: De István, jó, akkor amit Arató csinált a parlamentben, tehát az egy ilyen össztársadalmi felháborodás kellett volna a mögött lennie, hogy vagy van bizonyítékod, apám, vagy nem hozol egy politikust ilyen helyzetbe, nem csapdázod be, nem manipulálod, hogy arra aztán bármit reagál, a másik fél azt mondja le, hogy hallgat, mert bűnös. Bűnös, mert most próbálja ilyen széles gesztusokkal kimagyarázni. De hagyjuk már abba ezt.
0: És egyébként, amiről az elején beszéltünk, ugye, hogy meddig érdekli az embereket az egész sztori, meg hogy nem az a kérdés, hogy létezik, hanem hogy létezhet-e, és hogy sajnos olyan a gyermekvédelmi rendszer, hogy akár létezhet is. Ugye ezek az akciók, amit te is mondtál, ugye az aratóféle, de azért számos ilyen volt utána a közéletben, tehát nyilván ez utána ráégett, és ez sokkal népszerű, tehát nagyon népszerű ugye azt mondogatni, hogy igen, a Fidesznek a felelőssége, hogy a gyermekvédelem, hogy nincsenek ezzel kapcsolatban nemzeti minimumok, hogy ezért. És ez nagyon nagy részben igaz is, tehát hogy nyilván itt látszik, hogy a Juhász Péter Páléknál is működött egy olyan hálózat, ahol borzalmas dolgokat csináltak a gyermekekkel. Látszik a Kándra ügyben Bicskén, tehát hogy ezek borzalmas dolgok, és legfelsőbb szintű politikai felelősség is egyértelmű. És látszott, hogy érzéketlenek is ezzel kapcsolatban, tehát ugye amikor a gyermekszegénységről kérdezte ugye Rónai Ég a Orbán Viktort, ott is látszott, hogy ez neki kifejezetten egy ilyen szükséges rossz, hogy neki ezzel egyáltalán most így szembesülnie kell, uh-huh, hogy itt gyerekek szegénységben élnek ebben az országban, miközben családbarát az ország, meg minden. És viszont azok az emberek, akik ezt az egész sztorit úgy habosították, hogy kizárólag erre az ilyen bulvár kérdésre szűkítik, hogy akkor ki a Zsolti bácsi, most mondom meg, holnap mondom meg, jövő héten derül ki, akkor hozom ki, ilyen hangfelvételem van, és aztán soha nem hangzik el egy konkrét név, és soha nincs vége ennek az ügynek. Ők amúgy ugyanolyan felelősek, hogy nem tud létrejönni, vagy nem ugyanolyan, mert nem voltak hatalomban, de közel ugyanolyan felelősek közbeszéd szintjén, mert ők abszolút is ugyanazt habosítják, hogy ne tudjunk erről érdemben
1: beszélni. De nevesíthetünk Juhász Péter Juhi. Ezt csinálja hosszú hónapokon át. Pénzt gyűjtök, én már tudom, de nem mondhatom meg, mert... És ez megy, és hihetetlen népszerűséget szerez ezzel, és nincs egy olyan közszereplő az ő politikai közösségéből, aki rászólna már, hogy figyelj, hagyd már abba. Hát az ügynek árt az ember. És itt derül ki számomra az, hogy senkinek nem fontos. Ezek közül, az influencerek közül is, nekik sem fontos a gyermekvédelem, mert akkor már rég rászóltak volna, hogy ez félreviszed, politikai tőkét kovácsolsz magadnak, és nem tudom még kiknek. Egyébként érdekes módon Magyar Péterik tolják le magukról ezt az egész Zsolti bácsizást. Tehát a teljes Tisza, azt gondolom, hogy rendkívül bölcsen próbál távol maradni ettől. Ez legyen a DK-nak, meg a nem tudom, a ellenzéki régi mamutoknak a játéka, meg ezeknek az influencereknek. De hát... Nem tudom, én nagyon elkeseredek mindig, amikor ezekkel találkozom.
0: És egyébként majd az elszentség, meg az, hogy meddig érdekli az embereket, majd a következő témánk is jó kapcsolat lesz ezzel, hogy a gyerekeknek a sorsa meddig érdekli.
2: De még nem tartunk.
1: De még nem tartunk.
2: Bár nem tudom, Zsolti bácsihoz mit lehet mondani, mert mi ezt tulajdonképpen az első ügytől, vagy az első napjától az ügynek mi ezt képviseljük, igen, meg ezt.
0: Ugyanazt lehet elmondani igazából.
2: Ne, kérlek, ne, igen, és de. És ugye a társadalomnak azon rétegét, amelyik fogékony erre az ügyre, és most ugye beszállt a Fidesz is ebbe a Marci bácsi ügyel, meg a Pedó Tiszával, ami na, Csintalannak volt egy jó meglátás, hogy tulajdonképpen lassan a Fidesz tartja életben a Zsolti bácsi ügyet azzal, hogy ugye át akarja fordítani a másik oldalra.
1: De én ezzel nem értek egyet, amit a Sanyi mond.
2: De az, hogy átfordítsa, ahhoz ugye az is kell, hogy mit fordítsa.

0: fordítok át, ergo ők tartják életben, hát azért van ebben valami. Nem szándékosan, csak egyszerűen maga az átfordításnak az a...
1: rossz reakció
0: az. Igen, az a folyamata, hogy ahhoz mindig ott kell lenni az, hogy mit fordítasz.
2: De ha Sanyi, értem, hogy a Sanyi mit mond, csak akkor nem érti a politika lényegét, úgy csinál, mint a soha nem lett volna politikus. Tehát van egy ügy, amiben a Fidesz hisz, hogy ők ebben nem bűnösök, nem hibások, és számomra is, ha a politikai akciókat nézzük, már onnantól, hogy megvádolták Semmilyen Zsoltot, és hogy nem tekerték őt le, nem próbálták eltusolni a témát, elkenni, vagy akár a napirendben valamit fölé tornászni, hogy akkor inkább ez... Mindegy, nem akarok ebbe belemenni, mert nem tudjuk. Én is látod, beleesek abba a csapdába, hogy elkezdem kutatni, hogy ki, de hogy rohadtul nem erről szól a történet, mert legyen bárki, hanem azért nincs igaz a Sanyinak, mert ebben a helyzetben a Fidesz, ha biztonságban érzi magát, akkor rá fog ugrani. Rá fog ugrani, mert tudja, hogy a végén nyerhet vele. Hogy mutogathat, hogy ha-ha-ha, látjátok? Igen. Bevádoltak minket, és ezen múlott az április 12-i választás.
0: Oké, csak ezt lehetne úgy is csinálniuk, persze, hogy kéne hozzá, hogy a Fidesznek egy nagyon sikeres, ugye?
2: Lehetsz még, Fideszes.
0: Lehet, hogy visszalépek, tudom.
2: Most kell.
0: Most visszakérem a régi kis tagkönyvemet. Szóval, hogy ezt csinálhatnak elegánsan is, és úgy, hogy az ügyről szóljon. Tehát ha azt mondanák, hogy ugye az egyik fő cölöp ebben az ő sztoriukban, az, hogy Magyar Péter rég készítettek egy interjút ezzel a 11 éves sráccal.
1: Mi szerintem nem volt oké egyébként.
0: Szerintem se, de azt is megbeszéltük annak, mert hogy nem neked mondom, csak hogy abba is azt képviseltük, hogy se szakmailag semmi, és hogy nem is értettük, hogy ez hogy meg miként lehetséges. Szóval, például ezt azt mondani, hogy a gyermekvédelemnek a fontos akkor is gyermekvédelmi dolgokat előhozni, hogy azért egy ilyen interjúval milyen sérülés, posztrauma, megint a gyereknek beszélnie kell róla, az milyen, mit okoz, és ezért nem, és a Bódis Krisztától ezt nem várt. Tehát ott lehetne ezzel, de nem, mit csinálnak belőle? Marci bácsi ügy, pedotisza. És ebből egyértelmű, hogy
1: mert ők csak túltolni tudnak dolgokat.
0: Legkevésbé sem érdekli őket a gyerekvédelem, mondjuk ebben nincs sok újdonság, hiszen ez már a kormányzásukból is kiderült, csak hogy azért mégiscsak lehetett volna ezt, vagy nem tudom. Tehát én értem, Tomi, amit mondasz, és biztos a Fidesznél is így gondolkodnak, de nem látom, hogy ebből nekik politikai hasznuk származna.
2: Mondom, mondjuk nem tudják, hogy merre hajózzanak.
0: Jó, igaz, igen, jó, abszolút. Jó, hánykolódás közben, vagy fuldoklás közben az ember össze-vissza csapkodva.
2: Persze, mindenbe belekapnak.
0: Jó, igaz, abszolút. Jogos, ez kb. Ez a helyzete most a Fidesznek.
2: Ugorjunk Dúróékra.
0: Már is?
2: Hát ilyen lólépésben, aha.
0: Ja.
2: Vagy van más? Megbeszéltük.
1: Van. Megbeszéltük.
0: Van több, de majd legfeljebb, hogyha lesz rá idő, akkor majd még ez meg az.
2: Jó, van-e olyan témánk, akkor most szerkesztünk itt élőadásban, szinte élőadásban, hogy 6 perc alatt meg tudunk beszélni. Van-e ilyenünk? Gyorsan, István.
0: Honnan a fenéből, fenéből tudnám? Hát érted, lehet, hogy támad egy szokásos, fantasztikus gondolatom, és én magam 6 perc.
2: De azt hiszem, hogy nekem.
0: Nem. Ugorjunk Dúróékra, az is a jól hangzott.
2: Melyikünk tudja összefoglalni itt, hogy mi is történt? Talán azért passzolnám át neked, mert hogy te erről írtál, több posztot is, és van benned egy elemi felháborodás ezzel kapcsolatban, bennem is egyébként, de akkor parancsolj.
1: Hát ugye maga a sztori az, hogy a Dúró-Novák házaspár ilyen 10 hetesnek megfelelő műanyag magzatokat pakolt a plenáris ülés előtt a képviselőknek az asztalára, és akkor ezt állítólag előtte leegyeztették az országgyűlési hivatallal, de a házelnök asszony szerint nem, és ugye össze is szedette lényegében ezeket, mert ugye a házszabály nem engedi meg ezt a fajta szemléltetést. És nyilván ez ugye az egész szívhangtörvény szagához kapcsolódik, illetve ugye most a kvázi a Pride-ra válaszul egy ilyen családi büszkeségmenetét szervez a Mi Hazánk, és akkor ezt is akarták, gondolom, promózni vele, utána Novák Előd a felszólalásában arról beszélt, hogy ugye az apaság a legférfiasabb dolog, ugye neki a szlogenje, az anyaság a nők legnagyobb dicsősége, és hogy mindenki menjen a családi büszkeségmenetre, és a hagyományos családmodell, és egyébként pedig aki nem akar egy terhességet, az adja örökbe a gyereket, és szülje meg, és akkor megoldódik a világ összes problémája. Ugye ez az előző témánkból fakadóan minimum kérdéses a gyermekvédelmi rendszernek az állapotát tekintve, meg az azt övező botrányokat tekintve, de szerintem ami itt a legfontosabb, az nem is maga, az is maga az abortusz vita is fontos ebben a kérdésben, de szerintem nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy maga a politikai akció, hogyha csak ezt vizsgáljuk, az lehet, hogy nekik tényleg egy ilyen nem tudom, egy ilyen kis hatásvadász akció volt, ami őket nem érintette rosszul, mert hogy ők akkor ezek szerint az empátiának a csírájára is képtelenek, ahhoz képest, hogy más embereket akarnak képviselni, teljesen más élethelyzetekkel való szolidaritás csíráját sem mutatják, mert most, hogyha ezt mutatnák, vagy ez bennük lenne, akkor átgondolták volna azt, hogy mondjuk az, aki meddő és mondjuk évek óta gyermekért küzd, vagy, és akár egyébként a parlament pacsoraiban is ülhetnek, vagy ülnek ilyen emberek, vagy az, aki élt már át mondjuk terhességvesztést, vetélést, befejezetlen vetélést és utána műtétet, volt megszakított terhessége, akár orvosi jogból, akár másokból, az egyébként mit érezhetett akkor, amikor mondjuk látott egy olyan modellt, amit ő mondjuk utoljára egy nagyon traumatizáló legutolsó ultrahangon látott például. És szerintem ez borzalmas, és nyilván akár ezt ott látta egy képviselő, akár egyébként közvetetten olyan nők, vagy olyan családok, mert egyébként az apát is nagyon sokszor érinti ez a trauma, ugye erről kevesebbet szoktunk beszélni, olyan családok, akik átéltek ilyet, valahogy most próbálnak így dolgozni azon, hogy ezt az egészet feldolgozzák és túllépjenek rajta, vagy még éppen nincsenek ebben a fázisban, vagy már épp, hogy túljutottak rajta, és akkor úgy dönt a mi hazánk, hogy akkor az arcukba tolják újból ezt a traumatriggert. És ugye azért az ilyen eljárások, vagy az ilyen történések után nagyon sokszor alakul ki, akár ilyen poszttraumatikus stressz-szindrómához hasonló tünetegyüttes, vagy depressziós tünetegyüttes, egyéb mentális krízisek, és ezek mind-mind ezeknek az embereknek traumatriggerek. Sokkal több embert érint, mint amennyit gondolunk, mert ilyenkor persze, aki így életvédőnek nevezi magát, azt szokta alá kommentelni, hogy de nyilván nem nekik szól, lehet, hogy nem nekik szól, de őket is érinti. Tehát aki esetleg ezt így nem tudná, szerintem egy érdekes szám, hogy körülbelül minden negyedik terhesség végződik vetéléssel. Szóval így nem arról van szó, hogy egy ilyen járulékos rosszként, nem tudom, egy-két ember majd traumatizálódik, hanem ez tényleg széles rétegeket érint ez a probléma, ugye a meddőség is egyre nagyobb arányban van jelen a társadalomban, és az látszik, hogy igazából erre teljesen érzéketlenek azok, akik ezt a politikai akciót szervezték.
0: Mert álszentek.
1: Mert álszentek, igen.
0: És amikor ugye egy szélsőséges párt álszent, az a legálszentebb. Tehát, mert azt is szélsőséges módon fogják mivelni. Szerencsére ez az akció, ez nem jöhetett létre, mert hogy begyűjtötték ezeket a...
1: De mi az ánkosoknak az aztán azért ott maradt.
0: Ott maradtak, igen, de azért fotókat ők készítettek, hogy nézett volna ez ki. Nem ajánlom senkinek egyébként, tényleg nem. Tehát, hogy megnéztem így a Mi Hazánknak, vagy a Dúrudóra oldalán, most kicsit reklámoztam, a Halleluja, én is egy tök vagyok, de hogy tényleg, tehát így látni ezt a képet, hogy ott kirakva egy sorba ezek a 10 vagy 7-es magzatok, és mindezt ilyen politikai álszentségből, tehát ez a nekem ilyen nagyon-nagyon, és mikor felszólalt Novák előd, és ugye szóvá tette, hogy engedélyezték nekik ezt a performance, mert hogy nem performance, mivel nem az ülésen, tehát nem szemléltető eszköz, hanem előtte. És ugye erre mondta a elnök asszony, hogy mármint az országgyűlés elnöke, hogy az, hogy tudomásul vette a hivatal, az nem azt jelenti, tehát csak magát a bejelentést vették tudomásul, hogy ezt engedélyezték, és van és ezért szedték össze, és erre mondta Novák előtt, hogy de itt a Mi Hazánk frakciójában itt vannak, és az, hogy fogalmazott a szerencsétlen, abban is benne van egyébként, hogy itt van a 6 kis törpe, mondta Novák előd, mert hogy tudod, az izére akart utalni, amit Magyar Péter mondott annak idején, csak hiszem. Egészen másként hangzik, hogy 6 kis törpe, akkor ott van 6 darab tészeted. De ez az empátia teljes hiánya, tehát hogy nincs, csak ez a politikai hasznosság van, és ha már politika egyébként, azért itt van egy KDNP Mi Hazánk tengely, rendesen, mert ők most itt ezt felváltva tolják, abszolút nincs olyan parlamenti ülés, hogy vagy egyik párt, vagy másik párt ne állna föl. Igen. És hogy én azt látom, hogy az egészségügyi miniszter azért próbál még mindig szakmai választ adni.
1: Szerintem amúgy megúszós, amit csinál, de majd akkor ezt nem.
0: Jó.
3: Folytassuk majd.
0: Csak ezzel. Mert hogy, tehát én így belegondoltam, és nem csak az esetében, hanem a napirend előtti felszólalásoknak és az ellenzék által bejelentett interpellációknak a 90%-a ugyanaz, mint a parlament első hetében. Még mindig ugyanaz a téma. Abortusz, szívhangrendelet, LMBTQ,
1: Migránsok.
0: Függetlenség. Tehát ugyanaz. Szó szerint gyakorlatilag megismétlik ugyanazokat a kérdéseket. Mm-hmm. És én értem, erről sokat beszéltünk, hogy izé van short videó politizálás zajlik, és akkor ezt így, de hogy erre már így, tehát én ott ülnék a Tiszában, mint kormánytag, nekem nem lenne kedven válaszolni 48-szor is, ugyanarra a szó szerint állított kérdésre. Na de Hegedűs Zsoltra visszatérve, akkor azt mondod, hogy megúszós lett volna?
2: Szünet.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos nyári idő, néhol záporral, zivatarral. Áder János beperli Magyar Pétert. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Pert helyezett kilátásba Áder János Magyar Péterrel szemben, amiért a miniszterelnök azt kérdezte, a volt köztársasági elnök 2018-as 55 millió forintos amerikai útja családi nyaralás volt-e közpénzből. A kormányfő közösségi oldalán tette közzé az egyhetes látogatás programját, amelyekben orlandói élményparkokban tett látogatás, helikopteres városnézés és opera előadás is szerepelt. Áder János közölte, hogy ők maguk fizették ki lányuk utazási költségeit. Magyar Péter miniszterelnök közölte, várja a választ arra is, hogy mennyit fizetett vissza a volt köztársasági elnök az amerikai útra költött 55 millió forint közpénzből. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választása rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Új vasútfejlesztés kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a cél az, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni. Kényszerleszállást hajtott végre a görög légierő F-16-os vadászgépe, mert gyakorlatozás közben kigyulladt a hajtóműve. A pilóta a meghibásodást követően a jontengeri Zakynthos szigeten lévő repülőtéren a futómű kiengedése nélkül ért földet, majd több méteren át csúszott a kifutópályán. A súrlódás miatti újabb tüzet a reptér tűzoltói hamar eloltották. Az eset miatt ideiglenesen felfüggesztették a légiforgalmat a Zakynthoszi repülőtéren. A baleset pontos okát vizsgálják. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő jellegzetes, rekettes hangjára hamar felfigyeltek, első kis lemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop-rock ballada is kötődik nevéhez, egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heartache, melyeket a 70-es-80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Szívhangrendelet, mi hazánk, magzatok, ilyen Temurról rendelhető kis magzatok. Hát sok mindenről beszéltünk itt, Dúró Dóráékról. Nagyon összetett probléma. Én nagyon szívesen vitáznék egyébként bármelyik mi hazánkos politikussal, ha esetleg ez eljut hozzájuk és hallják. Egyáltalán köszönöm, hogy a mi hazánkhoz köthető podcastbe én meghívást kaphattam, és ott is tágabban, de előadhattam a gondolataimat ezzel kapcsolatban. Úgyhogy Kirityán Zsolt is ott ült. Ez tényleg szerintem egy hihetetlen nyitottsága a Mi Hazánk részéről. Remélem, hogy ezt tudjuk folytatni, mert én nagyon szívesen beszélgetnék, vagy vitáznék velük a provokatőrben is erről.
3: Oh.
2: Mi van?
3: Kivel?
2: Nem tetszik?
3: De kivel?
2: Na, mi nem tetszik István bácsi?
3: Kezdte volna majd pont bele szundizni a kis öntöm jénezésedben erre.
2: Akkor jöjjön a Deák Dani, igazad van. Akkor majd vele megbeszéljük. Visszatérve, mert én azt látom, hogy a parlamentben, és már ezt is elmondtam, hogy Torockai László hozzányúl, de hogy Magyar Péter is hozzányúl, és lehet, hogy ez a parlamenti performance művészetnek a sajátja, hogy nem lehet mélyen bele mászni, ásni egyes témákba, bár most az alaptörvény ügyében ugye voltak 11-12 órás viták is, tehát talán mégis megérne egy hosszabbat, de hogy az árnyalatok elvesznek mindkét oldalon, és ebben a témában különösen nem szabadna, hogy elvesszen. Én értem a Mi Hazánk érvelését, tehát ők mennyiségben gondolkodnak, én pedig minőségben is gondolkodom. Tehát ha gyermekgyárat akarunk csinálni ebből az országból, és ezzel együtt olyan gyerekeket is megszületni, akik már lehet, hogy traumatizálódtak azáltal, hogy nem is akarják őket, meg a szülő sem akarja őket, és lehet, hogy majd aztán hozzászokik a szülőséghez. Szóval ez egy nagyon összetett téma. Nekem a fő problémám azzal van, ami szerintem kikezdhetetlen érv, hogy a szívhang felerősítése az nem tájékoztatás, hanem az egy pszichológiai agresszió. Uh-huh. Tehát, hogy olyan evolúciósan húzalozott anyai kötődési reflexeket tud ez a hangélmény aktiválni, ami lehet, hogy a racionalitást felülírja. Az a nő tényleg nincsen készen. És nem azért, mert az anyagi helyzete nem javítható, hanem depressziós. Nem áll készen arra, hogy gyereket vállaljon, de kijátsszuk ezt, evolúciós húzalok segítségével, hogy mindenképpen megszülje azt a gyereket. Gondoljunk már bele abba, és javaslok minden Mi Hazánkosnak, és hasonlóképpen gondolkodnak olyan kutatásokat, hogy mekkora volt egy adott nőnél a szülési hajlandóság azután, hogy neki kvázi erőszakkal kellett, nagyon rosszul ide tudom, de erőszakkal kellett megszülnie a gyermekét, mert nem hogy fontos. Jogilag ezt nem tehette meg, és aközött, aki pedig erre fel volt készülve, és a legnagyobb boldogsággal, befogadással tette meg.
4: És szerintem itt egyébként még ennek is van ráadásul árnyalata, mert azt is érdemes lenne megnézni, hogy mekkora volt annál a szülési hajlandóság, aki lehet, hogy azt mondta, hogy akarok gyereket, de nem ezt, vagy nem most, vagy nem így, mert most nem állok rá készen. És utána, amikor ezt a terhességet megszakítatta, akkor elképesztően megalázták, hogyha valaki olvasott ilyen történeteket, akkor pontosan tudják, hogy egyébként, vagy pontosan látta, hogy egyébként nagyon sokszor maguk az orvosok is, vagy nettó gonoszsággal, és szerintem ezt igenis ki lehet mondani, elképesztő dolgokat tudnak mondani ilyen helyzetben lévő nőknek az ellátás során. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy ha befelé nem fájt, most se fájjon, egészen extrém esetek vannak, és nyilván ez nem általánosítás, nem minden orvos, de vannak ilyen példák, és ez szerintem borzasztó, és probléma, hogy az ellátórendszer szintjén ezzel nem foglalkoznak, az emberséggel, így az orvosi ellátás során. És mondjuk, aki ebben a helyzetben volt, annak utána mekkora hajlandósága volt egyébként nem csak arra, hogy gyereket szüljön, hanem akár arra, hogy mondjuk beüljön egy nőgyógyászati székbe, és egy éves szűrésen mondjuk részt vegyen, ami szintén katasztrofális állapotban van Magyarországon, mert egész egyszerűen elkezdi körbelengeni ez a fajta trauma az egész ellátásnak a légkörét. És ez szerintem egy elképesztő nagy probléma ezzel az egész helyzettel. Visszakanyarodva arra, amit itt az előző résznek a végén mondtam, hogy szerintem megúszós az, amit a hegedűs csinál ez ügyben. Na azért gondolom ezt, mert hogy ő próbál, ahogy te is mondtad, ilyen szakmai vizeken nevezni ezzel kapcsolatban. És én azt gondolom, hogy ez egy hiba. Pont azért, amit az elején mondtál, Tomi, mert hogy ez nem egy ilyen tisztán orvos szakmai kérdés, hogy most akkor, ha árt a Doppler módszer, akkor ne csináljuk a szívhangot, pontosan. Ha meg nem árt, akkor csináljuk. Mert mindenki tudja, hogy igazából nem ez a kérdés ebben a helyzetben, pontosan, hogy pontosan. Árt vagy nem árt. Nyilván, hogyha olyan durva ártó hang lenne, akkor az még egy érv lenne, de a valódi legfontosabb érv a vitában az nem ez lenne, hogy árthat-e annak a magzatnak, akit egyébként valószínűleg nem fog megtartani az édesanyja, hanem az, hogy megengedhető ez a fajta pszichológiai hajdviselés. És ugye itt nem ezen az ülésen, hanem még egy korábbin ilyen babáknak a képeit is bevitte ugye Dúró Dóra, és így mutogatta, és még így oda is vetette a házának, uh-huh. aztának, hogy mutassa, vagy büntesse meg, amiért felmutatta két baba képét, és ez kettő olyan baba volt, akik elvileg a szívhangrendelet miatt menekültek úgymond meg, vagy hogy emiatt vállalt őket mégis az édesanyjuk, bár hogyha az egész sztorit elolvassa az ember, akkor egyébként szerintem nem is amiatt, de mindegy. Ez nyilván a duróinknak ez a narratívája, és hogy ott is szerintem így én bennem felmerült ez a kérdés, hogy vajon Duró Dórának a fejében van egy ilyen szám, hogy mondjuk az egy megszült, magzatra jutó 5000 traumatizált nő az oké, okay, vagy 4990 fölöslegesen traumatizált nő az oké, okay, és 5001 az már nem. Tehát, hogy van egy ilyen mérőszám, ami még megéri, vagy egészen egyszerűen lehet nyugodtan tömegeket traumatizálni, és akár egyébként, uh-huh. ahogy ugye az elején is mondtam, mondjuk 8000 anyának, most csak mondtam egy random számot, elvenni a kedvét attól, hogy a jövőben gyereket vállaljon.
2: Így van.
4: Azért, mert most akkor egy megszületett, és arról nem beszélve, hogy azért Magyarországon nagyon rosszul állunk olyan statisztikákban is, hogy rengeteg, arányosan nagyon sok európai viszonylatban nagyon sok fiatalkorú édesanya van, szerhasználó édesanya van, alkoholt fogyasztó édesanya van, dohányzó édesanya van. Az ellátórendszer lényegében alkalmatlan arra, hogy nekik érdemi segítséget nyújtson. És ebből ugye nagyon sokszor kis súllyal születő gyermekek, koraszülött gyermekek, beteg gyermekek születnek, akit aztán majd nagyobb arányban hagynak ott egyébként a kórházban, mert rájönnek, hogy egy ilyen gyermeket mégsem szeretne hazavinni, nem akar vállalni. Vagy ugye szülés utáni tragédiákról is tudunk, ahol már tényleg gyermekgyilkosságról beszélünk, és nem egy terhesség megszakításról. Tehát, hogy szerintem ez egy sokkal árnyaltabb kérdés ennél, és erről kéne vitázni. Egyébként én is szívesen vitáznék bármelyik Mi Hazánkos politikussal erről, hogyha erre lenne bennük hajlandóság. Mert ugye ezt politikai vitaként kell kinyitni. És ezért hiba az, és ezért egy kicsit igazából az is álszent, hogyha valaki azt mondja, hogy ez egy tisztán orvos szakmai kérdés, mert mindenki tudja, hogy nem az.
2: Hadd egészítsem ki gyorsan azzal, hogy nagyon hasonló ez, mert mint mondjuk a szívhangrendelet ahhoz, ha mondjuk akkor az eutanázia témájában van egy haldokló beteg, azt mondják az orvosok, maguk az orvosok mondják azt, hogy menthetetlen, és minden nap szörnyű fájdalmak közepette kell létezni ennek az illetőnek, de semmit nem érzékel már a valóságban, egyszerűen csak fájdalmat érez. Külvilágból nem jut el hozzá inger. És teljesen magától értetődő lenne az, hogy akkor oké, okay, vessünk véget az életének, mert hogy már valóban orvosi szakvélemény, hogy ő már nem fog élni. Hogy nem fog olyan életet élni, vagy ahhoz hasonló életet élni, ami szentségesnek mondható. De jön egy olyan rendelet, hogy nem, előtte az erről döntő, az eutanáziáról döntő rokonnak egy teljes napon keresztül hallgatnia kell az ő szívhangját.
3: Meg videókat nézni a régi szép időkről közben.
2: Vagy csak egy... Most találtam ezt a remek példát, hogy egy bank egy kilakoltatás előtt álló fizetésképtelen adósnak küld egy hivatalos levelet, amelyhez mellékel egy szoftveres látványtervet arról, hogy olyan fog kinézni a gyerekszoba azután, hogy egy másik gazdag család megvásárolta és átalakította az ő elárverezett házukat. És a bank azzal érvel, hogy ez csupán transzparens tájékoztatás az ingatlan jövőbeni státuszáról. Tehát lehet ilyeneket játszani, így könnyedén, hogy valaki rendezett családi körülmények között él megfelelő egzisztenciával, csak ugye az emberségnek, meg egyáltalán a valóságlátásnak a korlátait veti föl annál az egyénnél. Sőt, odáig már el sem merek menni, hogy van ebben, hát, gonoszság. Talán az nincsen.
3: Hát ez talán nincs.
4: Ugye, egy nagyon
2: talán
4: gyakori,
2: az nincsen.
4: Egy nagyon gyakori érv egyébként, az is ugye, ilyen közkedvelt, edukálatlan érv szerintem, hogy ha valaki nem akart gyereket, akkor előtte kellett volna gondolkodni, miért nem védekezett, miért nem csinált. Ezért persze ez úgy szokott felmerülni, hogy a nő miért nem védekezett, ugye? Tehát ez úgy szokott felmerülni, mint női felelősség, hogy nem kéne össze-vissza lefeküdni mindenkivel, és nem védekezni. Nyilván egyrészt amúgy minden védekezési módszernek van hiba százaléka, főleg, hogy ugye Magyarországon a 72 órás tablettának az elérhetősége is, hogy mondjam, hagy némi kívánnivalót maga után, mert mondjuk van olyan, hogy egy orvos ügyeletes, te bemész hozzá ügyeletre, és ő nem írja fel erkölcsi megfontolásból, tehát...
3: A gyógyszertár még nem adja ki.
4: Nem is tart.
3: Az is van.
4: Az a kemény. És na mindegy, szóval ennek a szabályozása is problémás önmagában, pedig nyilván az sokkal jobb, mint egy nem kívánt terhesség. És ráadásul az ilyen pszichológiai támogató közeg is gyakorlatilag inkább nem létező, mint igen. Tehát, hogyha valaki meg akarja ugye szakítani a terhességét, akkor hova küldik el? A védőnőhöz, aki a terhes gondozást csinálja alapból. Tehát a mér a védőnőhöz küldik, ahol ő egyébként körülbelül olyan magzatmodelleket mutogat majd neki, hogy nézd, így néz ki, mint amilyet ott a mi hazánkosak leraktak. Igen, kb. Nyilván védőnőtől függ meg minden, de hogy alapból ő nekik nem, tehát hogy ők nem erre vannak képesítve, oda egy mentálhigiénés szakember kéne, aki segíti abban a döntésben a nőt, hogy te tényleg ezt akarod, tényleg nem ezt akarod, és úgy hagyja igazából a szabad döntését, hogy közben nyújt egy mentális támogatást, és mondjuk utána kap egy mentális utókövetést is egyébként a nő. Tehát, hogy ezzel tudnánk megnövelni azt, hogy utána akarjon rendezett körülmények között gyermeket vállalni az az adott nő, vagy az az adott pár. És nem azzal, hogy széttraumatizálod, és arról még nem beszélve, hogy ugye mindez, mint pedig az egész szülészetnőgyógyászati ellátás hemzseg az ilyen problémáktól, tehát a szülészeti erőszaktól kezdve nagyon sok mindent elő lehetne itt hozni.
2: Abszolút.
4: És akkor lehet itt életpártinak nevezni magunkat, de nekem nagyon tetszik az a kifejezés, amikor ugye az amerikai nagy ilyen klasszikus abortusz vitákban szokott ez felmerülni, hogy aki így életpártinak mondja magát, és valójában eddig terjed az életpártisága, a születéspárti maximum.
3: Azt kérdezted, hogy van-e Dúró Dórának valamiféle egyenlet a fejében, hogy egy mégis megszülető baba, az mondjuk 4999 traumatizált nőt, vagy 5000-et, vagy mennyit érhet. Szerintem van, de az úgy néz ki, hogy egy mégis megszülető baba bármennyit megér. Tehát a másik oldalon ott
2: igen, mert azt tudjuk, hogy van, vagy nincs.
3: Ott egy végtelen van, és ráadásul az élet szentsége, az ugye azért nehezek ezek a viták sokszor, vagy lefolytathatatlanok, úgy sikerült kimondani, mert az élet szentsége és igen. A vallás szemben ehhez képest ugye egy más, totál más dimenzió, mert itt poszttraumás stressz, meg hogy megszül, és utógondozás, mentálhigiénia, pszichológia, tehát hogy kettőnek nagyon sokszor ebben a vitában nincs közös részhalmaz, ezért baromi nehéz lefolytatni ezeket a vitákat. Egyébként ezt szokták kihasználni pont a szélsőséges pártok is, hogy azt mondják, hogy ez egy tök jó, mert ezt felveszed ezt a... Poszt, igen, de nem ezt akartam, nem harcmodor, hanem taktika. És akkor mögé bújsz, és onnantól kezdve támadhatatlan vagy, mert senkinek nem támadható, és nem kérdőjelezhető meg a hite. Ugye ez egy ilyen humán és emberi alapvetés, ergo innettől, hogyha bármi, ami a hit pajzsa mögé búvik, akár jogosan, akár csak egy ilyen álcaként, akkor az kvázi kapott egy ilyen örök védelmet, mert hát senkinek nem előjelzhető meg a hite.
2: Egy politikustól pont nem ezt várnánk, hát, igen, hanem hogy kicsit tovább gondolja a témát, mentálhigiéniai programot, a szociális védőháló.
3: Mi hazánk is egy kicsit keresi most a hangját, itt a KDNP, Fidesz és a nagyon erős Tisza párt is, ami még erősebb magyar péteri kommunikációs világban, hogy akkor most ők mit. És pont ezért mondom, hogy van ez a tengely a KDNP meg a Mi Hazánk között, vissza is vonom, mert nem tengely ez, hanem viaskodás. Ez egy olyan területeket visz a KDNP önálló pártként, ami eddig a Mi Hazánknak volt a felség területe leginkább. És ez nyilván nem tetszik a Mi Hazánknak, úgyhogy ezt ő nem nagyon akarja. Azt szerintem azért próbálták ezzel a performanszal visszavenni a kezdeményezést, meg a kommunikációs élvonalat, hogy hát ez a mi sztorink, ez a mi, de ezt hagyjátok béke, ez mi ez, mi? Kb. Ennyi volt ennek egyébként így igazából a mélyén, ami végképp ilyen, hát ezt mondjuk ezt se lehet igazolni. De ha ez volt valóban az egész mögött, akkor az végképp kiábrándított. És csak annyit még a Hegedű Zsoltán, ez tényleg rövid lesz, hogy ez a napirend előtti, ez egy kicsit ilyen elavult műfaj, ami ugye régebben arról szólt volna, vagy arról szólt, hogy nagyon röviden és nagyon-nagyon kifeszítve bedobunk ilyen politikai meg közéleti témákat, és arra nagyon röviden és nagyon kifeszítve reagál a valaki, a kormány, igen, tök mindegy, miniszter. És aztán jött ennek a második fokozata, ami az lett volna, hogy utána az értelmiség kezd ezzel valamit, meg a közbeszédbe kezdenek ezzel, igen, az emberek valamit, meg a társadalmi nyilvánosságba kezdenek ezzel valamit, mint például itt is, hogy bedobják két percbe azt, hogy abortusztől, hogy Hegedű Zsoltnak két percbe válaszol, és érezzük, hogy mind a kettő azért valahol felszínes, de utána lett volna ennek egy ilyen utóélete. Tehát az utóéletet a short politizálás, meg a Facebook és TikTok politizálás, igen, teljesen megölte, mert már nincs nyilvánossága annak, hogy ennek legyen ilyen utóélete, mert az utóélete is pont ugyanaz, mint a napi rend előtti, az a két perc.
4: Én azért nem teljesen értek ezzel egyet, mert hogy most a Tisza körül egyébként van egy olyan flow, hogy ők bármit mondanak az érdekes, bármit napi renden tarthatnának, és kb. Bárhogy. És a Hegedűs Zsolt egyébként csinált ennek utóéletet, még nem most, hanem még korábbi hasonló interpellációk alkalmával, de az az utóélet, ami az ő social médiájában megjelent, az egy meglehetősen terjengős és hosszú fejtegetéses utóélet volt, és ott is ugyanúgy lekorlátozta arra az egésznek a kontextusát, mintha ez egy szakmai kérdés lenne. És ugye teszem hozzá, hogy majd most állítólag ugye összehívja a szülésznőgyógyászoknak a társaságát, és például én ott sem tudok róla, majd nem tudom, kijavítanak kommentben az adás alatt, hogyha esetleg rosszul tudom, de hogy én ott sem tudok róla, hogy mondjuk női érdekképviselet ott jelen lenne. És szerintem ez egy probléma, mert pont emiatt, amit mondtam, mert hogy akkor megint úgy van előadva, és a miniszter, az egészségügyi miniszter részéről van úgy előadva, hogy akkor ezt le tudjuk erre korlátozni, hogy majd ő miniszterként beszélget a szülésznőgyógyászokkal arról, hogy akkor ez probléma vagy nem probléma. És szerintem itt ütközik ki az, hogy a parlament jelen pillanatban alkalmatlan arra, hogy ezt a vitát lefolytassa, nem csak azért, mert hogy három populista párt ül bent egyébként, hanem azért is, mert ráadásul három jobboldali populista párt, tehát nyilván a Mi Hazánk fundamentalista ebben a kérdésben. A KDNP értelemszerűen fundamentalista ebben a kérdésben. A Fidesz két kapura játszik ebben a kérdésben, minimum, de ők most ugye még nem is nagyon tudják, hogy melyikre kéne erősebben lőni. És a Tisza pedig egy nagyon vegyes társaság, de a vezetősége, mindegyébként mondjuk Magyar Péter maga egy alapvetően konzervatív ember, Hegedűs Zsolt pedig kifejezetten ugye egy lelkész családból származó egészségügyi miniszter. Tehát azért valószínűleg neki is ez egy vagy személyes dilemma, vagy egyébként a politikai pedigréjére, mert egyébként mindannyian, mind Magyar Péter, mind Hegedűs Zsolt építenek is arra, hogy ők egyébként ebből a jobboldali klasszikus konzervatív közegből jöttek. Tehát, hogy ők lehet, hogy még ha a személyes véleményük amúgy liberálisabb is, még akkor sem engedik meg maguknak ugyanúgy politikailag, mint ahogy a Fidesz sem mondjuk, hogy beleálljanak ebbe a kérdésbe. És ugyanakkor meg arra igenis szükség lenne, hogy erről legyen egy ilyen sokkal szabadabb politikai vita, ahol megjelenik mondjuk egy másik vélemény is.
3: De van erre felmérés egyébként, vagy van? Tehát én nem... De amit most mondtál, hogy milyen érvek is szólnak mellette, ellene, inkább ugye ellene, meg hogy milyen szervezeteknek kellene esetleg hangot adni a véleményüknek, meg hogy be kellene vonni, és nem csak ezt a nőgyógyász, úgymond nőgyógyász, vagy szülészeti részét nézni ennek az egésznek, hanem a többi vetületét is, meg a pszichést is, hogy én lehet, hogy én vagyok figyelmetlen, de én nem nagyon futok bele ilyenekbe. Tehát, hogy nem, hát hogy itt van, azért ez most már zajlik, több mint lassan két hónapja, hiszen két hónapja felszínen tartja, vagy a KDNP, vagy a Mi Hazánk, ugye egymással húzakodva a témáért. De hogy közben nem futok bele olyanokba, amiket most elmondtam. Tehát nekem például ez egy tök új irányt adott a gondolkodásban, mert egyszer nem olvastam. Mindig maximum ezt az orvosi, Hegedűs Zsolti kontra KDNP-s fundamentalista.
2: Ott vannak ezek pedig. Ott vannak ezek, csak el vannak dugva.
4: Az van, hogy ugye én azt látom, hogy a kvázi ennek a Mi Hazánkos KDNP-s oldalnak, akár a 777, meg, tehát hogy most ezek az ilyen úgymond életvédő konzervatív oldal, ezt egyébként elkezdte pörgetni, ugye egyébként maga Takács Péter is pörgeti a saját Facebook oldalán, meg stb. És hogy ott nyilván ezt felkapták, mert ez nekik most ott egy olyan törésvonal, ami nekik kényelmes törésvonal, meg jó törésvonal, és a tiszás nyilvánosság pedig pont ezért mondtam, hogy megúszás, mert hogy ott meg igazából próbálják pont, hogy eldugni ezt az egészet, és mondjuk van egyébként mondjuk nőjogi szervezeteknek 12 pontja, meg egyéb ilyen dolgok. Van egyébként a szülészeti erőszak ellen létrejött ablak a világra Facebook oldal, meg ilyen természetes szülést támogató oldalak, csatornák, influencerek, és ők többször megszólaltak ebben a kérdésben, csak ezekre meg a Tisza tudatosan nem reagál, mert nekik nem áll politikai érdekükben habosítani ezt a témát.
2: Még egy gyors példát hadd mondjak erre a szívhangrendeletre, és nem különböző aspektusokból akarom ezt most már megtámadni, vagy éppen védeni, mert ezt az életvédést ezt természetesen értem, de mindegy, gyorsan elmondom, hogy egy radikális vegán csoport elérné, hogy a szupermarketek húsos pultjai előtt minden vásárlónak kötelezően végig kellene nézni egy 30 másodperces fülhallgatós videót arról a konkrét állatról, amelynek a húsát éppen meg akarja venni. Mielőtt bárki félreértene, de remélem nem. Nyilván a magzatokat nem állat hasonlítom, szó sincs erről, nem ez a lényeg, hanem az, hogy a politika meddig mehet el, hogy a saját céljait eléri, illetve mi az a cél, amelynél oké, hogy érzelmileg manipulálom a választókat. Mert ha erre azt mondjuk, hogy igen, elfogadjuk a pszichológiai szakvéleményt, hogy, hogy azokat az evolúciós beépített drive-okat kelti életre, ami amúgy a racionális döntés felülírja kvázi, kiátszuk az ő valóságát, vagy valóságértelmezését az anyának. Ha ezt elfogadjuk, hogy ezt lehet ebben az esetben, akkor bocsánat, de milyen problémánk volt nekünk mondjuk a háborús riogatással éveken keresztül? Milyen problémánk volt? Hiszen ott a Fidesz megadta tétnek, hogy vagy jön a háború, vagy nem. Vagy elviszik katonának az apákat, vagy nem. Vagy meghalunk, vagy nem. Ha innen nézzük, akkor, és a mi hazánk ragaszkodik ez az álláspontjához, hogy lehet így manipulálni az anyákat, mert akkora a tét, akkor bizony a Fidesz is teljesen jogosan stresszelte szét az országot, mert hogy szent volt a cél. Fölírtál valamit? Ja, nem csak rajzolgatsz, bocsánat.
5: Rajzoltam egy templomot valamiért.
2: Ura. Oda küldenél engem.
5: Nem, ez egy paraszház teteje, kalotaszegi paraszház.
4: Szerintem ez
5: teteje.
4: Egy mesterterv.
2: Kamerának mutasd már meg, mert most senki nem tudja, hogy miről beszéltem. Mutasd meg neki, légy.
5: Dehogy mutatom.
2: Elrejti. Köszönjük szépen, ez volt a provokatőr. Emese, köszi, hogy eljöttél közénk ismét.
4: Köszönöm.
2: Várunk majd máskor is téged. Szia István.
5: Köszönjük.
2: Viszontlátásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Mindent köszönök, uram. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen életem lesz. Nem vagyok semmivel sem külön, mint bárki más. Te dicsőségedre szóljon minden, ez a track is.

0: csak várjuk azt a cseregeket.
1: Mikor pedig eljön az embernek fia, az ödik.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos nyári idő, néhol záporral, zivatarral. Megújul a hazai vízpolitika. Jelentősen javult a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért csak nem 26 milliárd forintot fizet be a távfőkasszába, tájékoztatott Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távfőárakra, de hozzájárul az alacsony árak fenntartásához. Új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját, melynek lényege a vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ide sorolta a klímatörvényt is, mely szintén hozzájárul természeti értékeink megőrzéséhez. A tárcavezető hozzátette, minden eddiginél nagyobb víziközműfejlesztési programot indítanak az előregedett hálózat megújítására, hogy csökkenjen a vízveszteség és hosszú távon biztosítani lehessen a fenntartható vízgazdálkodást. Munkacsoport vizsgálja a 6 felszerelés fejlesztési programmal kapcsolatos összes szerződést és teljesítést. A honvédelmi miniszter által létrehozott testület a Honvédelmi Minisztérium nemzetközi szerződésnek minősülő jognyilatkozatait is vizsgálhatja. Ruszin Szendi Romulus a munkacsoport elnökének a tárca parlamenti államtitkárát jelölte ki. A vizsgálatok eredményeiről december 31-éig kell jelentést készíteni. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adásszünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a média történeti bocsánat kérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. A csaknem 4 órás adásszünet alatt 50 ezeren kapcsoltak a csatornára, majd az este 19 óra 56 perctől sugárzott a Tanú című film. Átlagos nézettsége meghaladta 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is kiváló magyar filmeket sugároz. A főváros nyugati agglomerációjának több tízezer lakója számára jelentős a változás a buszos éjszakai menetrendmódosítással, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával, valamint a legfontosabb átszállási csomópontokkal. A megújult éjszakai agglomerációs közösségi közlekedés részletei a MÁV csoport weboldalán érhetők el. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velsi énekesnő első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, a múlt idézőt hallják. Ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben. Ezúttal 2025. augusztus 22-éig. Ezen a napon Orbán Viktor horvátországi nyaralásáról tett ki fotókat az internetre Magyar Péter. Az akkori miniszterelnököt Brács-szigetén egy hajón fotózták le, ahova elkísérte politikai igazgatója Orbán Balázs is, aki szerint a győzelmi tervet készítették el a hajón. És ezen a napon a Spirit FM Kultúra című műsorában Rónai Egon Mennyhárt Attilával, az MCC műhelyvezetőjével beszélgetett arról, hogy a mesterséges intelligencia már a jelen kihívása.
2: Rengeteget beszélünk a mesterséges intelligenciáról, talán most egy kicsit kevesebb félelemmel, mint mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, amikor először látszott, úgyhogy mindent elsöpör egy pillanat alatt. Azt látjuk, hogy azért nem, de azt is látjuk, hogy egyrészt megosztja a közvéleményt, másrészt, hogy ténylegesen vannak ennek kockázatai. Van olyan szakértő, aki azt állítja, hogy már most is a mesterséges intelligencia képes önálló életet élni, tehát elszabadul, ha úgy tetszik, és saját maga kreál intelligens válaszokat feltett kérdésekre, anélkül, hogy arra támaszkodna, amit tőlünk tud. Hogy ez így van-e, vagy hogy egyáltalán mitől kell tartanunk, ezt Mennyhárt Attilával beszéljük meg, az MCC műhelyvezetőjével. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok én is önnek, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Valóban így van, hogy abból a pánikból, ami talán az első reakció volt, most már hangsúlyosabbá válik az, hogy ez egy olyan technológia, ami valóban hasznos lehet, és nagyon sok mindenre lehet használni, ami jó. Nyilván a szélsőséges értékelések itt sem helyesek. Szerintem úgy a legegyszerűbb talán ezt elképzelni, hogy ez nem valami, ami hirtelen ránk esett az égből, hanem egy technológiai fejlődésnek az eredménye, ami tart valahonnan valahova. És valóban átszövi az életünket. Ezek a víziók, hogy majd önálló életre kell, ezek azért egyelőre szerintem nem reálisak, abban kell tudatosnak lennünk minden társadalomnak, hogy ezt mi hozzuk létre, és mi döntjük el, hogy mire használható és mire nem használható. Az valóban igaz, hogy ez a technológia, ami valójában egy olyan, mint egy gyűjtőfogalomról beszélnénk igazából, ez jelenti azt, hogy a gép önállóan képes tanulni és következtetéseket levonni adatokból, akkor is, ha nem kap ehhez kifejezetten utasításokat, neurális mélyhálókat hozunk létre. Valóban igaz az, hogy ez nem egyszerűen egy eszköz, hanem annál több valami, ami egyfajta önálló cselekvő lehet, azzal tud válni, és ez az, ami jellemzi. Ezen kívül a nyelvi feldolgozások és a különböző vizuális feldolgozások is ide tartoznak. Én azt gondolom, hogy a társadalmat nagyon nagy mértékben formálja át ez a technológia, körülbelül úgy, ahogy az ipari forradalom formálta át, vagy a tömegtermelésnek a kialakulása az 1900-as évek elejétől kezdve. És tényleg igaz az, hogy ez a technológia nem jó vagy rossz, hanem attól függ, hogy mire használjuk, és természetesen, mint minden innováció, egy újdonság, amivel most szembesülünk, vannak kockázatai.
2: Hát nyilván, persze. Igazából az a kérdés, hogy mennyire tudjuk uralni, vagy ki tud-e kerülni az uralmunk alul az, amit létrehoztunk. Ugye ez az első olyan eset talán a civilizációk történelmünkben, amikor egy technológia létrejötte, ezt a kérdést valóban felvetheti.
3: Ez biztosan így van, és az is nehezen vitatható, hogy ez egy lehetőség, ami valahol a jövőben fent tud állni, de azt nem gondolom, hogy ha mondjuk így az emberiség vagy a társadalmak tudatosak abban, hogy ezt mire használják és mire nem, akkor ez nem feltétlenül kell, hogy bekövetkezzen. Tehát lehet valami fajta jövő, ugyanúgy, ahogy vannak természeti, meg ipari katasztrófák is, és ez lehet nagyon nagy, de ezt egyelőre inkább egy lehetőségnek látom.
2: Az, hogy itt a mesterséges intelligencia a nyakunkon, és most voltak éppen az előző mondat a végével válaszolt is rá, mert én azt kérdeztem volna, hogy ezt kihívásnak, lehetőségnek, esélynek látja, vagy pedig egy olyan szintlépésnek, ami kicsit beláthatatlan jövőbe vezet. De valójában válaszolt azzal, hogy mind a kettőt megemlítette egy mondaton belül. És ez nekem azt mutatja, hogy a szakértő is egy kicsikét tud bizonytalan lenni abban, hogy ennek mi lesz a vége? Hogy láthatjuk-e, hogy mi lesz a vége?
3: Igen, de ez szerintem azért is van, mert szemben talán a korábbi változásokkal, amik hasonlóan mérehatóak voltak a társadalmakban és a gazdaságokban, ebben most nagyon tudatosak vagyunk. Próbáljuk megérteni, hogy ez mivel jár, milyen kockázatokkal jár és mit hoz, de amikor erről beszélünk, akkor kicsit mindig a jövőbe próbálunk látni, van egy predikció is, és megpróbáljuk meglátni a jövőt ebben, és ebben szerintem egy nagyon fontos dolgot rendszerint figyelmen kívül hagyunk, és azért az a társadalmaknak és az embereknek a tanulási képessége. Tehát abban bízhatunk, hogy ahogy ez fejlődik, és ahogy ez alakul, ehhez képesek leszünk alkalmazkodni is egyúttal. Tehát a bizonytalanság természetes, mert nem tudjuk belátni a jövőt ebből a szempontból.
2: Az, hogy azzal kezdtük a beszélgetést, mindketten tulajdonképpen az elmúlt 2-3 év pánikja, mintha csökkenne, és mintha egy kicsikét normálisabb mederbe kezdene terelődni a beszélgetés olyanok számára, vagy olyanok körében is, akik egyébként nem járatosak ebben a témakörben, csak a félelmeik voltak, meg az újtól való tartás. Az azt is mutatja, hogy egy kicsikét a mesterséges intelligencia felhasználásának robbanása is lassult? Tehát nem jön velünk szembe úgy naponta valami újdonság, mint ahogy ezt gondoltuk 2-3 évvel ezelőtt?
3: Ezt nem gondolom. Szerintem naponta jön szembe újdonság, és ráadásul ez tud ötvöződni a biotechnológiával, például a robotikával és más ilyen technológiai ágazatokkal. Nem teszek kísérletet arra, hogy mondjuk megállapítsuk, hogy például ma hány újdonságról lehet olvasni a világhálón, de gyakorlatilag hetente sok, tehát nagy mennyiségű 10-15 dolog.
2: Csak akkor valószínűleg ez a szakemberek körében válik ennyire átütően ismerté, és annyira nem a nagy nyilvánosság előtt.
3: Igen, mert rettenetesen nehéz ezt követni. Szerintem itt a szakembereknek a feladata az valójában a társadalom felé, a saját kutatásaikon túlmenően, hogy megpróbálják ezt érthetően és időről időre aktualizálva elmondani, hogy hol tartunk éppen ebben. A fejlődés nagyon gyors, tehát az lelassulni szerintem nem fog, vagy ezzel nem lehet számolni. Azzal igen, hogy olyan területeken, ahol mi vizionálunk valamit, hogy fél egy év múlva bekövetkezik, ott ez mégsem fog megtörténni, egy másik területen viszont, amire egyáltalán nem gondolunk, ott meg igen. Tehát a fejlesztések azok egyáltalán nem lassulnak le.
2: Ön mire számít, mi lesz a legközelebbi olyan nagy jelentőségű esemény, ami mindannyiunkat érinthet a mesterséges intelligencia felhasználása tekintetében?
3: Hát én a neurális mélyhálóknak a fejlesztésében látom ezt, ami egy nagyon speciális területe a gépi tanulásnak. Ezek az emberi agynak a működését utánozzák, és nagyon hatékonyan tudnak működni adatfeldolgozásban, és ennek lesznek majd különböző vetületei az egyes ágazatokban, amik nekünk fontosak, tehát akár az egészségügyben, ipari termelésben, vagy én jogász vagyok, a jogászi szakmát is jelentősen fogja formálni, ott nem pont a neurális mélyhálók, de a gépi tanuláshoz biztosan.
2: Kíváncsian várjuk a jövőt, szerintem mindannyian így vagyunk ezzel, meg hát érdekes is lesz az, hogy talán a legtöbben megérjük azt, hogy merre felé fordul, és hogy teljesedik ki ez az egész. Remélem minél többen azok közül, akik hallgatnak minket. Mennyhárd Attila, köszönöm szépen.
1: Folytatjuk a múlt idézőt. 2025. augusztus 21-én járunk. Ezen a napon brutális viharok csaptak le Magyarországra. Több vármegyében másodfokú figyelmeztetés volt érvényben a heves felhőszakadások, jégesők és orkánerejű szelek miatt. És ezen a napon a Spirit FM Veszik vagy Isszák című műsorában Rónai Egon Mudi Gáborral, a Marton Pince alapítójával beszélgetett a kisbirtokokról és a kisbirtokokat övező kihívásokról.
2: Az ország egyik legkisebb, ha nem a legkisebb borvidékére látogatunk, Mundi Gáborhoz. Ez a somlói borvidék. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: A legkisebb, de talán a legősibb, vagy a legősibbek egyike, igaz?
4: Ez így van, talán a legrégebb és a legkisebb borvidékünk. Annyit igazából, hogy mi családi gazdaságként dolgozunk, egy 3 hektáros területen gazdálkodunk a Somlón. Törekszünk igazából az organikus művelésre, tehát a vegyszereknek a csökkentésére, mondjuk így, illetve próbáljuk megoldani így. Ez ugye többé-kevésbé sikerül is most ez a, sajnos nálunk is itt van ez az aranyszínű sárgaság, ez a szőlőkabóc által terjesztett fitoplazmás fertőzés.
2: Ajaj, az most elég veszélyesnek tűnik.
4: Igen, amivel most küzdünk egy kicsit, de reméljük, hogy kellő odafigyeléssel meg tudjuk ezt majd talán akadályozni.
2: Éppen most jelentették be, 2-3 nappal ezelőtt Navracsics Tibor minisztériuma által, hogy kapnak támogatást azok a gazdák, akik ezügyben nehézségekbe ütköznek. Magyarán szólva, hogyha ott van a kabóca.
4: Hát igen, itt van, de reméljük, hogy ez meg tudjuk fékezni ezt a problémát.
2: Ez egyébként, miután itt a hallgatóink körében nyilván olyanok is vannak bőséggel, akik ezzel nem szembesülnek, nem találkoznak, mit képzeljünk el, mi történik a szőlőben?
4: Igazából ez egy kis rovar, ami megszúrja a szőlő, a növényt, és megfertőz ezáltal, egy ilyen sárgás tünetei lesznek a növénynek, fürtöt már nem hoz, de ez egy ilyen több éves folyamat, és ugye az a baj, hogy a fertőzött növényről átviszi a még nem fertőzött egészséges növényre ezt a fajta fertőzést, tehát egy valami megoldás van, hogy a fertőzött növényt el kell távolítani, és rovarölőszeres kezeléssel tudjuk ezt megakadályozni, tehát magát a rovart kell gyérítenünk, illetve megszüntetni.
2: Hát igen, ám csak akkor ezzel a szőlészetnek is annyi.
4: Hát,
2: új telepítés évek múlva, igaz?
4: Úgy tehát évek múlva így van, mert nem lehet rögtön telepíteni, illetve nem tudjuk, hogy ugye meddig fog ez, hogy mondjam,
2: eltartani, elhúzódni, vagy meddig mennyit súlyosodik a helyzet. Reméljük, hogy sikerül megfékezni, ahogy mondta. Már csak azért is, mert például az ön furmintja, az messze földön híres. Tehát kár lenne érte, hogyha vége szakadna ennek a folyamatnak.
4: Hát igen, ugye hát a főfajtáink itt a Somlón a furmint, a jufark, olasz ízling, van egy pici szirá és riding szilvány nekem, meg egy picike hárslevelű. Ugye hát ami dicsőség itt az utóbbi időkben, hogy például a jufark az a tavalyi évben volt a Veszprémvár megyeinek a bora, a furmint pedig egy eurálkamarai külön díjat nyert el tavaly. Úgyhogy törekszünk a legjobbakra is, hogy öregbítsük a Somlónak a hírnevét. Persze az időjárási kihívásokkal szemben azért harcolunk mi is.
2: Mert hogy az is van ráadásul. Önnek a meleg vagy az asszály volt az, ami igazán rosszul esett idén?
4: Hát most leginkább az idén, ebben az utóbbi pár hétben rendkívül égető napsugárzás. Tehát megégeti a bogyókat, elégeti a levelet, eléggé megégeti a szőlőket meg, aprítja.
2: Az, ahogy létrejött az ön birtoka, az ugye, amennyire én tudom a történetet, egy többfelé széttagolt családi birtokból lett egy valami méret, ugye?
4: Így van.
2: Mindenkinek volt egy kicsije a családban.
4: Hát ez úgy volt, hogy ez dédszülői terület, tehát durva negyedik generáció vagyok én, és ez a testvérek kötlet annak idején szétosztva, ez lett újra egységesítve, illetve ehhez jött több kisebb terület parcella még hozzá, ami úgy helyezkedik el, hogy a Somlónak a déli oldalán vagyunk, igazából lenne a Szoknyától egészen föl a Sziklákig van terület, elszórtam persze, és most ez úgy néz ki, hogy ez 3 hektár.
2: Azóta a kicsik kis borvidéken nagynak számít?
4: Hát egy ilyen közepes méret.
2: Mert ugye azzal kezdtük, hogy ez az ország legkisebb borvidéke, nyilván nem hatalmas birtokokkal.
4: Nem. Hát ugye két nagy birtok van, a többi pedig ilyen kisebb, ilyen azt lehet mondani, hogy ilyen 1 és 5 hektár közöttiek.
2: Felfedezték-e már a turisták, mondjuk azok, akik borkóstolóra is kaphatók?
4: Igen. Sok a turista, hála Isten, tehát sok a visszatérő vendég, sok a turista, külföldi is, tehát népszerű a Somló. Én azt hiszem, hogy a Somló azért egyedi az országban, az egyik egyedi olyan borvidék, ahol azért ezt az erős ásványosságot tudjuk mi képviselni, illetve tudjuk átadni a fogyasztóknak, aki erre persze nyitott, és reméljük, hogy meg tudjuk nyitni a kívánságát mindenkinek.
2: Ha jól érzem, most egy olyan pillanatban kaptuk el erre a beszélgetésre, amikor vannak kétségei a tekintetben, hogy hogy lesz ez jövőre, meg utána. Lásd, időjárás, meg károkozók.
4: Hát igen, ugye mondtam, hogy harcolunk az elemekkel és az időjárással és a kártevőkkel. Hát azért az embernek azért félelmet keltő ez a fajta, mondjuk ez a rovar probléma, ez a szőlőkabóca, mert azért azt, hogy látjuk, hogy most mondjuk egy területekben van már ilyen 0,5%-os megjelenés, ez azért tudjuk, hogy meg tud mondjuk egy év alatt tiszteleződni, és ugye ez csak azon múlik, hogy a gazdák a többi, úgymond szőlős gazda hogyan áll mellé a helyzetnek, milyen mértékben tudunk összefogni azáltal, hogy ezt megpróbáljuk megfékezni. Ugye csak azon múlik, hogy összefogás.
2: Ott a Somlón hogy állnak ez ügyben? Mennyire beszélnek erről egymással? Mekkora a szolidaritás a másikkal szemben?
4: Hát beszélünk, mert azért ilyenkor muszáj is beszélni, illetve ilyen önkéntes csapatok járják a Somlót és segítenek olyan gazdáknak, akik nem ismerik fel ezt a problémát, jelölik meg a tőkéket, hogy ezt minél távolítsák el, ezáltal is, hogy megszüntessük ezt a fertőzöttséget.
2: Hát ezt kívánom, hogy ezt mielőbb sikerüljön, és hát ráadásul emellett még legyen jó az idei bor is.
4: Hát köszönjük szépen, azt látjuk, hogy előre az idei termés nagyon jól fog alakulni. Szerintem 2-3 héten belül mi is kezdeni fogjuk a szüretet a koraiakkal, de eddig nagyon szépen mutatkozik, és szép a kilátás.
2: Mit gondol, mi lesz a legjobb bora idén? Hát, ha tudná azt az ember, igaz? Mondjuk a furmint
4: hát,
2: megint?
4: Hát, előre. Ezt jól lehet tudni előre, igen.
2: Hát, ez lenne a legegyszerűbb, ha ezt tudná az ember, de nem. Úgyhogy majd kíváncsian várjuk a híreket erről. Mundi Gábor, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen, viszontlátás.
2: Egyébként meg ezt úgy lehet megtalálni, ezt a pincészetet, mert ezt nem mondtuk el a beszélgetésben, de akkor én ezt most hozzáteszem, hogy a Marton pincét keressék, mert ez Mundi Gábor pincészetének az igazi, a teljes, az eredeti neve. Tehát így találják meg ezeket a kiváló borokat.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását. 2025. augusztus 25-én járunk. Ezen a napon jött ki az adat, hogy az ukrán hadseregben 520-530 magyar származású katona szolgál, és addig a napig körülbelül 70-80 magyar származású katona halt meg. És szintén 2025. augusztus 25-én a Spirit FM vendégváró című műsorában Rónai Egon Gyöngyös Patára kalauzolta a hallgatókat.
2: Tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat, a vendégvárót hallják, a Spirit FM turisztikai magazinját. Megtudjuk, hogy miért érdemes az ország egyik legkisebb, de legnagyobb történetre visszatekintő városába ellátogatni. Ez a város nem más, mint Gyöngyöspata, és beszélünk a patai borokról is, ennek is megvan az apropója, mert még egy borfesztivált is tudunk ajánlani a figyelmükbe. Úgyhogy sok-sok minden van itt, amiért érdemes lesz velünk tartaniuk, és hát persze első vendégünkkel, a polgármester asszonnyal, aki itt is várakozik a vonalban, Hevér Lászlóni. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a rádióhallgatókat. Először is el szeretném mondani, hogy nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom önöknek és a kedves hallgatóknak a településünket. Gyöngyöspata gazdag történelemmel és kulturális örökséggel büszkélkedhet. A település a fővároshoz közel, a Mátra délnyugati lábánál festői környezetben fekszik, alig néhány kilométerre Gyöngyöstől. Aki ide látogat, ez azonnal érzi azt, hogy szerethető településre érkezett, a hegyek ölelésében gazdag múlt és élő hagyományok közé.
2: Hát annyira komoly és gazdag ez a múlt, hogy a honfoglalás korával kapcsoljuk össze, és a település története, a neve is valahogy erre és ide utal vissza, igaz?
3: Igen. Valószínűleg a kitűnő természeti adottságának köszönhető az, hogy az egykori Pata területe már 3500 évvel ezelőtt kedvelt lakóhelye volt az avaroknak, és a magyarok a honfoglalás óta lakják. Anonimus írása szerint Árpád fejedelem nagy földterületet adományozott a Mátra erdeiben két vezérének, Ednek és Edömérnek, és az ő unokájuk Pata később várat épített. Az ő utoda lett később a magyar király Aba Sámuel. És tulajdonképpen a település neve is Pata vezértől származtatható.
2: Anonimus az ásatások igazolják? Ugye azt lehet tudni, hogy volt ott régen egy vár, aminek már csak a nyomai vannak, meg a dombja van meg, de például az, hogy volt vár, az biztosan így van.
3: Igen, tehát voltak már ezzel kapcsolatos ásatások, és kerültek is elő bizonyítékok a településünkön. Tehát tulajdonképpen Pata a várat a 1000-es évek után építette, ez vagy a 10. században épült, és égetett faanyag technológiával készült, és tulajdonképpen a településünk a történetében egyik legjelentősebb esemény is ehhez a várhoz tartozik, ugyanis Mátyás király akkor 17 évesen itt vívta az első győztes csatáját, hiszen ezt a várat a csehutiták hatalmukba vették, elfoglalták, és a király őket űzte ki az első csatája alkalmával a településről. És akkor tulajdonképpen Mátyás király a harcokban való helytállásért örökkös adómentességet biztosított a településnek.
2: Milyen kár, hogy ez ma már nem érvényes, igaz?
3: Igen, hát igen, sajnos. És egy börtűs kelyhet is adományozott, amelyet ma is a templomban őrzünk.
2: Azt pontosan lehet tudni, hogy ez tőle van?
3: Igen, tulajdonképpen az adománylevélből gondoljuk.
2: És akkor ez a tárgy, ez adott, ez az. Egyébként is ez a templom, ez a büszkesége a településnek minden mástól függetlenül, akár Mátyástól függetlenül is, ugye?
3: Így van, így van. Hát tulajdonképpen az első templomunk az a vár környékén épült, a úgynevezett Szent Péter főesperességi templom. Ez fönn a póctetőn, de ez a tatárjáráskor elpusztult. A településünk jelentőségét mutatja az, hogy a saját korában 40 település egyházi központjául szolgált az a templom. És a második templom az lenne a település közepén épült, a 12. században egy kis román templom. Az alapfalait a mai templom északnyugati negyedében tárták fel, aztán később tornyot építettek eléje, aztán több ütemben bővítették, és a mai formáját a 15. század végére lényegében el is érte. Egyedülálló az országban a Jézus családfáját ábrázoló Jessze oltára. Itt Jessze életnagyságú szobra fekszik a kőasztalon, Jézus családfáját ábrázoló Jessze oltára.

0: A régóta vágyott templomfelújítás lassan már a végéhez ér. Elkészültek a külső-belső munkálatok, és most a templom környezete is megújulhat.
1: Azt hiszem, hogyha Gyöngyöspatáról beszélünk, egyrészt ugye beszélhetünk egy 1000 éves múltról, másrészt pedig szólnunk kell arról is, hogy ez az egyik első a Mátra borvidékén feljegyzésekkel bizonyított bortermelő vidéknek. És valahogy mégis az embernek az az érzése, hogy méltatlanul bálunk Gyöngyöspatával. A gyöngyöspataiak ezt hogy élik meg?
0: Hát igen, a szőlőtermelés, valamint a borfeldolgozás már a 1400-as években is jelentős volt a településen, és igazából azt gondolom, hogy az utóbbi években kerül újból egyre nagyobb ismertségre a gyöngyöspatai bor, a szőlőtermővidék és a bor. A borfeldolgozásához, szárolásához szükséges indék, azok itt nem a házak, tehát általában nem a házaknál találhatók, hanem a település különböző pontjain alakultak ki, és ilyen egybefüggő pincerrendszereket alkottak, vagy alkotnak, és ebből legjelentősebb elhelyezkedését tekintve egyedülálló az egymás fölött 7 szinten levő pincesor, amely a Várhegy oldalán található. A Mátra déli vulkanikus talajának földtani adottságai párosulva az itt élők szorgalmával évről évre kiváló minőségű gyümölcsökkel és borokkal ajándékozzák meg a környéket.
1: Ha Gyöngyöspatán járunk, akkor ne hagyjuk ki, hogy beszéljünk egy kicsikét a hagyományokról, a patai népviseletről, vagy akár a népdalokról, amelyeket ott gyűjtöttek, vagy egyáltalán arról az életformáról, hogy korábban éltek. Maka Csabáni Ágnes a helyi népdalkör vezetője és ennek a témának a jó ismerője. Jó napot kívánok!
2: Szép napot kívánok, mindenkit üdvözlök!
1: Mennyire tudunk visszanyúlni az időben? Honnan vannak feljegyzések arról, hogy mit hordtak a patai lányok meg férfiak?
2: Hát már nagyon régre vissza lehet ezzel kapcsolatba menni, de hát már a gyöngyöspatai pávakör az már akkor is, mikor megalakult 1971-ben, már akkor is ezeket a ruhákat viselték.
1: És már akkor is réginek számítottak, tehát hagyományosnak, nyilván hát így van értelme ennek a dolognak. A gyöngyöspatai pávakör saját népdalokat énekelt, vagy más tájak gyűjtéseit?
2: Hát alapvetőleg a saját helyi népdalokat, de van már, ahogy kikacsingatunk egy kicsikét más tájakra is.
1: Azért kérdezem, mert ugye a népdalkör vezetője, most abban nem rángatnám bele, hogy énekeljen nekünk valamit, de ha van kedve, szívesen fogadom. De az persze érdekes kérdés, hogy hát ugye van-e saját népdalvilág a Gyöngyöspatának?
2: Igen, itt helyi gyűjtések voltak régen is. Mi is azokat a gyűjtésekből állítottak össze nekünk népdalokat. Régebben a vezető, aki most a művészeti vezetőnk, ő is ebből gyűjtött össze nekünk, és állított össze népdalok csokrokat, meg hát régen is ebből állítottak nekünk.
1: Hol lépnek fel? Vagy hogy lehet önökkel megismerkedni? Hol lehet önöket hallani? Mennyire működik ma az a pávakör, ami a 70-es években igen minden település büszkesége volt, és aztán ez egy kicsikét úgy elhalványult, és mindig rácsodálkozom, hogy és van egy népdalkör, de jó.
2: Hát nagyon, hát a mai napig is mi működünk, jelenleg 13 fő, tehát ebből most egy tagunk az kicsikét betegeskedik, de 12 taggal fel tudunk bármikor, bárhol lépni, minket meg lehet keresni, és mi nagyon szívesen veszünk minden egyes ilyen folklór rendezvényeken, szüreti felvonulásokon, vagy szüreti napokon, helyi ilyen népdal gyűjtés, tehát ilyen helységeken is részt tudunk venni.
1: Mennyit kell ehhez gyakorolni? Tehát az asszonyok mennyit énekelnek?
2: Hetente egyszer szoktunk összejönni, péntekenként délután 17 órakor, 2 órás általában egy próbánk, itt szoktuk ugye gyakorolni azokat, amikkel ugye majd legközelebb fel fogunk lépni. Most, ami a legközelebbi fellépésünk, a Szűcsi község, itt a szomszéd község, ott fogunk fellépni egy ilyen szüreti napon, ott fogunk előadni 2 dalcsokrot.
1: Ilyenkor azért van egy kis izgalom?
2: Hát mindenkibe van, mint ahogy most is lehet hallani, hogy bennem is, mert azért nem nagyon sokszor szoktam én ilyet csinálni, de természetesen van. Hát azt mondják a legnagyobb színészek is, hogy addig, amíg ki nem mennek,

0: a színpadra, addig van egy kis gyomorgörcsük, de mihelyt ugye fellépünk a színpadra, ez teljesen megszűnik, legalábbis nálam ez így van.
1: Hát szerintem a színészeknél is igen, hát ez a természetes módja ennek a dolognak. Igazából a népviselet iránt is érdeklődnék, de akkor például én ezt onnan indítanám, hogy van-e még olyan, aki hordja az eredeti népviseletet, vagy mindenki kivetkőzött már?
0: Nagyon-nagyon, mert én szerintem már nincs is olyan, aki igazából még a patai népviseletet így napi szinten hordaná. Már nincsen olyan.
1: Viszont a szekrényekben ott lapul még a régi ruha?
0: Hát az a baj, ugye, hogy nagyon sokan ezt nem is értékelik. Mi nagyon értékeljük, mi óvjuk, tényleg úgy van. Mert ugye van az ünneplő ruhánk, és van ugye az a ruhánk, amit ugye hétköznaposan hordtak az emberek annak idején. Mi a hétköznapos viseletet azt általában ilyen pincéknél való rendezvényen szoktuk felvenni, vagy egy ilyen kinti, például amikor szúkot gyúrunk, akkor szoktuk azokat hordani. Szüreti felvonuláson is van, aki azt a viseletet hordja, de van, aki ugye a keményített fehér szoknyás ünnepi népviseletet hordja.
1: Veszik vagy csinálják?
0: Vannak, akitől lehet venni, ugye, megpróbáljuk megszerezni. Én például a sajátomat saját magam csináltam. Én szerencsés vagyok, mert én varrónőnek tanultam, és én saját magam csinálom a népviseletet.
1: Na de akkor tudja, nehéz egy ilyen autentikus, a szabályoknak mindenben megfelelő népviseleti ruhát elkészíteni?
0: Hát nagyon nehéz. Tehát elmondanám, hogy az én alsó szoknyám, ugye 8 keményített alsó szoknyánk van, ami ugye be van ráncolva. Elmondanám, hogy a legfelső szoknyám a 8-as, tehát ez még csak az alsó szoknyáról beszélünk, az 5 méter 20 centi anyag van benne. Az van beráncolva a derekamra. Én direkt úgy csináltam, mint ahogy régen csinálták a nénik, kézzel ráncoltam be, most el tudja képzelni, hogy leföl öltéssel, apró öltéssel a kézzel bevarni 5 méter 20 centit kétszer, és akkor a többi is így 20-30 centinként kevesebb az anyag benne. Tehát az a 8, tehát 21 méter anyag körülbelül, ami benne van az alsó szoknyámban.
1: De hát ennek súlya is van, tehát azt, amikor hordja az ember, az is egyfajta megpróbáltatás.
0: Igen, igen, nehéz. Tehát egy olyan, ha nehéz sejem szoknyát vesszük rá, ami annak is általában ilyen 4 méter 20 centi a bősége, tehát egy brokát sejem szoknyáról beszélünk, és még az igazi régiről, ami még ugye még Csehországból származott, ugye onnan oda mentek ki, hogy tudjanak ilyen anyagokat venni, még az igazi régieket. Tehát olyan 15 kilónyi van a derekunkon.
1: Hű.
0: Igen.
1: Mennyire szabályozta a viselet azt, hogy mit gondoljunk egy család anyagi körülményeiről? Vagy mennyire volt ez egyáltalán ilyen módon megkülönböztető, hogy az egyiknek ilyen ékszere volt és ilyen szoknyája, a másiknak meg csak amolyan?
0: Inkább azt mondanám, hogy koronként volt függő. Még hogyha nagyon szegények is voltak, megpróbálták megvenni, vagy egymásról, mint a gyerekeknél is, mikor kisebbek voltak, ugye egyiket a másikére adták, tehát itt is volt olyan, hogy a nagyszülő, mikor már mondjuk azt nem vette föl, akkor ugye a fiatalabbnak vagy csináltak belőle valamit, vagy pedig egy másik népviseletet készítettek belőle. Persze természetesen függött attól is, hogy ki milyen anyagi körülmények között él, de azért megpróbálták az emberek, azért az ünneplő ruhára mindig adta.
1: A palóc öltözködésről most itt nem először beszélünk ebben a műsorsorozatban, és hát mindenki elmondja, hogy szerinte ez a palóc viselet, ez különlegesen szép. Ön is annak látja?
0: Igen, természetesen, és a gyöngyöspattai nagyon, nagyon, nagyon színesek vagyunk. Tehát nem úgy kell elképzelni bennünket, hogy mindegyikünkön mondjuk piros pruszli van a felső, és zöld a szoknyánk, hanem nálunk általában megbeszéljük, aki mellettünk áll a népdalkörbe, és mikor a színpadra kimegyünk, hogy te milyen színű szoknyába leszel, te milyen felsőbe leszel, te most kontyot teszel, vagy kendőt teszel, hogy minél színesebbek legyünk, és minél többfajta viseletünket meg tudjuk mutatni.
1: Hát ez a népdalkörhöz férfiak nem is tartoznak?
0: Nem, 3 férfink van sajnos, egyik az én kisfiam, három férfi.
1: És az ő viseletük az sokkal egyszerűbb nyilván, tehát a fekete meg a fehér, igaz?
0: Igen, a fekete és a fehér. Fekete díszletnadrágjuk van, ugye ahhoz van egy csizma, és akkor van nekik lajbiuk, a mellényük, meg egy fehér ingük, egy ilyen húzott az ujjánál is, és itt az elől is ilyen gyönyörű csipkebetét van rajta, és kalap.
1: A mai vendégváróban Gyöngyöspatán járunk, tehát az ország egyik legkisebb városában, 2400 fős településről beszélünk, és hát Gyöngyöstől pár kilométerre, egy bő tízesre fekszik, úgyhogy ha valaki a Mátra környékén jár, akkor igazán nem egy nagy kerülő, hogy megnézze Gyöngyöspatát, és meglátogassa azt a templomot, ami a leghíresebb építménye ennek a városkának. Itt van a vonalban házigazdánk, aki Molnár Károly helytörténész, korábbi polgármester. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Én is szeretettel köszöntök mindenkit!
1: Elmentünk egészen a honfoglalás koráig a történelemben, és megtudtuk, hogy milyen régi Gyöngyöspata története, akár utalva a várra, akár utalva ennek a templomnak az eredet történetére. De igazából miről híres ez a templom? Mert hogy van valami, amire azt mondják, hogy Európában is egyedülállóan és különlegesen híres.
2: Hát nem csak Európában, én a nagyköveteinktől tudom, hogy világviszonylatban ekkora méretű nincs több, mint ez a patai Jesse-oltár. Jézus családfájának királyágát mutatja be. Elődje az egy szárnyas oltár volt, de sajnos 1610-ben beszakadt a szentély rész, és összetörött az eredeti, a szárnyas oltár. És az azt követő években, évtizedekben pontos évszámot nem tudunk, de 1610 és 53 között épült a mi világhírű Jesse-oltárunk. Ugye, ha ott lennénk a helyszínen, láthatnánk, hogy a fekvő alakot Jesse, vagy Izájnak is szokták írni, említeni, és jelképesen az ő törzséből, szívéből nő ki a fának a gyökere. Ugye tudjuk, hogy Jézus Dávid nemzetségéből származik, az életfán, a családfán látható Dávid király, illetve a fia is, sőt, még több király is, de hát nem tudjuk beazonosítani pontosan, hogy melyek azok. Úgyhogy a bemutatáskor őket sem szoktuk említeni, és hát természetesen a csúcsban ott van Jézus és Mária. Van egy festett kép is a közepében, a fiatalabb, legalább 100 évvel, valamikor a 1750-es években festette egy német festő, Mária születését ábrázolja a kép. A bevezetőben említették, hogy ugye a helytörténetről nagyon sok mindent mondtak már, azt valószínű nem mondták, vagy nem tudom, hogy azt is említette Anonymus bátyánk annak idején, amikor ideértek a honfoglaló magyarok, az itt talált nemes nedvitől igen jókedvre kerekedtek, ami arra engedt következtetni, hogy már akkor is termeltek el, itt szőlőt készítettek, borokat, és hát azt sem tudom, hogy azt említették-e, hogy a mi névadó ősünk, ez a Pata nevű hadvezér, aki 950 és 1000 között élt, aki a várat is építette, hogy ő igen szoros rokoni szálak fűzték a nagyfejedelem családjához.
1: Igen,
2: olyan,
1: igen.
2: Hogy a szoros volt ez a kapcsolat, hogy az ő unokája, későbbi királyunk, Abba Sámuel volt.
1: Igen, erről érintőlegesen beszéltünk, hát ugye főként annak tekintetében, hogy a főesperességi templom is ebben a korban született, aminek hát a kontúrjai talán még valamelyes lehet látni, de többet belőle sajnos nem.
2: Hát az 1010-ben épült, amit követően István királyunk megalapította a patai főesperességet, Trianonig 59 település tartozott a patai főesperességhez, ma már csak 52.
1: Ha a kicsit az épületről beszélünk, akkor azt azért én a magam részéről mindenképp megjegyezném, hogy ez egy egységes felépítésű templom, függetlenül attól, hogy különböző időpontokban, különböző időszakokban hozzáépítettek. Ugye?
2: Hát igen, ugyanis a legrégebbi része az 1070-ben kezdték építeni, a befejezés időpontját nem tudjuk. A következő bővítés az 1410-15 között történt, A gótikát pedig 1460-as években kapta meg, amikor is Mátyás királyunk itt legyőzte a huszita csapatokat Várba, annak a győzelemnek az emlékére, tiszteletére fették át a régi templomot a gótika jegyében.
1: Mondta a polgármester azt, hogy mostanában zajlik a felújítás, ezzel hogy állnak, mikorra készül el, vagy mennyire lehet most látogatni így felújítós állapotában?
2: Hát szoktam mondani, hogy egy kicsit macerás, de a lényeg már kész, tehát a főoltár is, a mellékoltárunk is kész, de hát még mindig folynak. Most például a templom egyik felében már éppen most hétvégére végeztek a padoknak a rögzítésével, új padokat kaptunk, mert a régiek már igencsak rossz állapotban voltak, még a héten is, egész héten folyik a másik felének a beszerelése már padok esetében, úgyhogy van mit aprítani, meg hát nyilván a környezete, meg hát jó emberi szokás szerint mindig, amikor valamivel végzünk, akkor mindig találunk ki valami újabbat, hiszen a mellett lévő épület, tehát a templom mellett lévő épület is egyházi épület, és hát ott is mosdók kialakítása történt meg. Az alsó szinten pedig szeretnénk egy egyházi múzeumot kialakítani, ahol több száz éves miseruhák, kódexek, sok minden található. És hát ugye itt található az ország legidősebb, vagy legrégibb bibliája, a Nekcsei Biblia. Ez a kétkötetes biblia sajnos ellopták innen, ma a washingtoni kongresszusi könyvtárban látható, található.
1: Vissza kéne kérni.
2: Parancsol?
1: Vissza kéne kérni.
2: Hát igen.
1: Ami a miénk, adják vissza.
2: Hát így igaz, én is ezt gondolom. De amikor hazahozták a koronázási ékszereket, akkor hoztak egy kivonatos másolatot, gyönyörű szép, gyönyörű iniciálékkal, hát nagyon szép. Az 1330-38 között készült.
1: És van a patai graduália, ami még a nevében is viseli a település nevét, ez ugye egy énekes könyv.
2: Éppen ezzel akartam folytatni, a 15.-16. századi patai kántornak az énekes könyve, a Országos Széchenyi Könyvtárban látható az eredetie, hát nagyon szép. A 80-as években jelent meg egy akkori technikaból adódóan, egy nagy lemez, én azt akkor meg is vásároltam, megvan azóta is, és hát időnként, még a felújítás nem folyt, hát amikor vendégek érkeztek egy-egy autóbusszal, akkor bekapcsoltam a patai graduálét, hát csodálatosan szép.
1: Talán még erre lesz lehetőség, előbb-utóbb vége lesz egy felújításnak is, bár néha az ember azt gondolja menet közben, hogy sose ér véget, de mégis. Úgyhogy már csak ezért is irem Gyöngyös Pata. Önnek köszönöm szépen, hogy mesélt a történetről, amely a templomhoz fűződik, és amely ezek szerint sokfelé ágazik. Molnár Károly helytörténésszel beszélgettünk. Nagyon kedves. Köszönöm szépen. Igyekezni fogok eljutni Gyöngyös Patára, és ezt kívánom és ajánlom a kedves hallgatóknak is itt a Spirit FM-en.
3: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották. Találkozunk legközelebb.
4: Még.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos nyári idő, néhol záporra az ivatarral. Az alaptörvény módosításról tárgyalt a Törvényalkotási Bizottság. Donald Trumpról nevezték el a floridai Palm Beach repterét. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Az alaptörvény 17. módosításához benyújtott indítványt tárgyalta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A kormánypárti képviselők támogatták, hogy a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény ne kerüljön ki a sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabályok közül. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló rész pedig úgy változik, hogy a testület feladata nem csak a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatásának és visszaszerzésének elősegítése, hanem a felkutatás és visszaszerzés is feladata lesz. Az alaptörvény módosításról szóló napirendi pont vitájáról a fideszes képviselők távol maradtak. A javaslatot vita nélkül fogadta el a testület. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért csak nem 26 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, tájékoztatott Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony árak fenntartásához. Nyílt és őszinte megbeszéléseket folytatott az amerikai kongresszusi delegáció az új magyar kormány képviselőivel a jövőbeli tervekről és az amerikai-magyar kapcsolatokról, jelentette ki Jean Shaheen, demokrata szenátor Budapesten. Hozzátette, üdvözlik Magyarország elköteleződését az Európai Unió és a NATO mellett. A kongresszusi küldöttség a NATO csúcsról érkezett Budapestre. Ez volt az első hivatalos amerikai kongresszusi látogatás az új magyar kormány hivatalba lépése óta. Mostantól hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere. A reptér átkeresztelését követően a Trump vállalat és az elnök személyes repülőgépe, a Trump Force One landolt először a kifutópályán. A fedélzeten az elnök és két idősebb fia utazott. A Trump család nem akarta, hogy egy teherszállító gép szálljon le elsőként a nevüket viselő légikikötőben. Donald Trump floridai otthona a Mar-a-Lago rezidencia mintegy 10 kilométerre fekszik a repülőtér. Az átkeresztelésről szóló jogszabályt a floridai kormányzó írta alá az elnök tiszteletére. A főváros nyugati agglomerációjának több tízezer lakója számára jelentős a változás a buszos éjszakai menetrend módosítással, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával, valamint a legfontosabb átszállási csomópontokkal. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti országrészben fordulhat elő záporzivatar. A szél csak néhol erősödik meg. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Ha Magyar Péter olyan bátor vállalja a jogi következményeket, így reagált Áder János, miután a miniszterelnök nyilvánosságra hozta a volt államfő 2018-as amerikai útjának részleteit. Közben Sólyog Tamás azt nehezményezi, hogy utódja politikai kinevezetként kerülhet a helyére. A Fidesz pedig, idézem, a tiszás önkényuralom ellen szervezett tüntetést. Polai Andrással és Szerető Szabolcssal beszélgetünk. Még a héten benyújtja a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló javaslatot az országgyűlésnek a kormány, jelentették be a kormány szóvivők. Az is kiderült, hogy a tisztítótűz művelet keretében eddig 5 ügyben tettek feljelentést az előző kormány által kötött szerződések miatt, melyek esetében felmerül a hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja. A stúdióban Ligeti Miklós. Közel 4%-os reálbér növekedésre, csökkenő inflációra és 1,5%-os GDP bővülésre számít idén az év második felében az Egyensúly gazdaságkutató. A második negyedéves előrejelzésük szerint bíztattuk a kilátások, de a növekedés továbbra is lassítja a geopolitikai bizonytalanság és a gyenge európai ipar. Vendégünk Kozák Ákos. Sikeresnek értékelte az ankarai NATO csúcsot Magyar Péter, aki az amerikai elnökkel is találkozott Törökországban. A miniszterelnök szerint az a legfontosabb, hogy demonstrálni tudták a NATO egységét. Közben fokozódik a háborús helyzet a Közel-Keleten, miután Donald Trump kijelentette, Irán nem tartja be a megállapodásokat, így többé nem tárgyal Teheránnal. Víg Zoltánnal beszélgetünk.
3: De ha nem tárgyal, akkor hogy lesz ugye béke, de majd ezt megtudjuk az adás végén remélhetőleg. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Az önkény ellen tüntet a Fidesz és mozgósította híveit a Sándor Palota elé. Ez lesz az első témánk is, majd nem sokára kapcsoljuk a helyszínt is. Két vendéggel, Szerető Szabolcssal indítjuk egyrészt és Pulai Andrással másrészt a mai adást. Mit szóltok ehhez a tüntetéshez és annak a felhangjához?
4: Hát, amit eddig láttam belőle, az inkább vicces volt, mint komoly.
3: Miért volt vicces?
4: Hát nem tudom, ugye, ahogy adás előtt is beszéltük, április 12-e az ország Trianonja elhangzott egy ilyen mondat.
3: Tóth Elizabeth mondta ezt.
4: Igen, én nem tudtam volna a hölgynek a nevét megmondani, de azt hiszem, hogy most már mostantól kezdve híres. Szóval nem, én nem látom azt a nagy mozgósító erőt. Értem, hogy ott van persze 1-200 fős fideszes kemény mag, aki még kitart, de hogy egyébként az átütő erőt ebben a történetben én nem látom, és azt az önként se látom, hogy nagyon jönni, ami ellen ők tiltakoznak. Különösen ugye akkor, amikor egy köztársasági elnök, politikai kinevezett köztársasági elnök azt mondja, hogy majd lesz utána egy politikai kinevezett köztársasági elnök.
3: Mit veszi?
4: Mint egy óriási
3: veszélyes
4: kockázat.
3: De erről majd beszélgetünk. Te hogy érzed ugyanezt? Nem akarok számháborúba bocsátkozni veled, főleg nem, meg én sem vagyok ott, de mintha azért 1-200 embernél több lenne ott.
5: Igen, de ennek egyébként olyan hatalmas jelentősége nincsen, mert azt kimondhatjuk, hogy nem egy olyan hatalmas erőt mutat föl ez a tüntetés, ami egyébként a politikai folyamatokat bármilyen módon is érdemben befolyásolná. Mondjuk ezt a tüntetés előtt is tudhattuk. Itt szerintem, ami kérdésként leginkább felvetődik, az a hitelességnek a kérdése, hogy a Fidesz és ezek a szereplők mennyire beszélhetnek hitelesen a jogállamiság helyreállításáról, önkényről. Az azt, amire az elmúlt évek kormányzását ismerve nagyon sokan azt gondolom, hogy hát megütköznek ezen, és azt mondják, hogy hát bagoly mondja verébnek minimum ez a reakció erre. És hát itt nem csak az történt, hogy ők esetleg alkalmaztak olyan módszereket, amiket most úgymond kifogásolnak, hanem valójában a Fidesz egész retorikája az kormányzati pozícióból az arról szólt, hogy ezek a fékek és ellensúlyok, ez a jogállamiság, ez igazából nem is fontos dolog.
4: Nem csak a retorikája, a cselekvés maga.
5: Igen, de gyakorlatilag nevetségesen is tették azokat, akik arról beszéltek, hogy a többség hatalmát korlátozni kell.
3: Na lássuk, mi a helyzet a helyszínen. Varga Krisztián kollégám ugyanis ott van a Sándor Palota előtt, vagy annak a környékén. Szervusz Krisztián, jó estét kívánok! Sokan vagytok-e, és mi történik éppen most?
6: Szervusz Agon, köszönöm az Egyenes beszéd nézőit és vendégeit is. Igen, alapvetően maga a tér az megtelt, néhol szellős, de egyébként önmagában azt látom, hogy nagyon sokan vannak itt. Ugye önmagában nem egy nagy térről beszélünk, de az körülbelül tele van. Bár a kampány üzemmód kampányon már túl vagyunk, de azért még egyébként nem mindenki került ki a kampány üzemmódból, úgyhogy egy picit félrelök, és van itt egy tábla, amit be szeretnének mutatni, No War. Ugye alapvetően itt a No War tábla került ki, szerencsére nincsen háború Magyarországon, és akkor most vissza tudunk térni arra az eseményre, ahol most éppen vagyunk. Áder János egyébként talán még a színpadon van, azért nem tudom biztosan megmondani, mert ki kellett jönnünk a tömeg széléről, hogy be tudjak jelentkezni, és a hangosítás, ezt már ugye máshol is talán olvashattak a nézők, olvasók, hogy nem túlságosan jó. A volt államfő egyébként több mindent emlegetett, ugye Magyar Péter a Facebookon kiírt egy posztot, ahol azt írta, hogy 150-200 fő akarja megállítani őrként, és erre egyébként erre válaszolt Áder János volt államfő is, aki azt mondta, hogy körülnézett ugye itt a téren, és azt mondta, hogy még a Ferencváros is örülne ennyi szurkolónak, és ahhoz képest, hogy 150-en vannak, egész hangosak. Egyébként elmondta azt is, hogy pontosan azért jött ki egyébként ide, vagy fogadta el a meghívást, mert alkotmánysértő módon akarják szerinte eltávolítani Siók Tamást a pozíciójából, és szerintem, hogyha ezt az alkotmány alaptörvény módosítást megszavazzák, akkor az önmagában egyet jelent a jogállam szétverésével is. Egyébként nem csak Áder János szólalt fel a színpadon, hanem ugye voltak előtte mások is, volt, aki elmondta azt, hogy április 12 az egy Trianonnak titulálta, de mondjuk Havasi Bertalan is felszólalt a színpadon, ő elmondta azt, hogy bízik abban, hogy Siók Tamás semmilyen olyan törvénymódosítás vagy alaptörvénymódosítás nem fog aláírni, ami akár mondjuk ugye róla szólna. Maga ugye az alaptörvénymódosítás a héten az már előkerült a parlamentben, volt egy általános vita, majd jövő héten folytatják, és várhatóan kedden szavaznak róla, vagyis magáról ugye az alaptörvénymódosításról várhatóan kedden fognak szavazni, és akkor meglátjuk, hogy hogyan dönt a parlament, de a kétharmados felhatalmazás a Tiszának megvan ahhoz, hogy megszavazza ezt, és ezzel együtt akkor Siók Tamás mandátuma ma is megszűnik.
3: Áder János azt mondta, hogy jobb lenne pecázni, de hát akkor a bajban van a köztársaság, hogy muszáj volt elmenni erre a tüntetésre. Láttuk, most már üres a színpad. Krisztián, köszönjük szépen neked a híreket a helyszínről, a Sándor Palotáról, és akkor beszéljünk erről a pecázásról. Tehát arról talán kevesebbet, arról, hogy a nyugdíjas éveiből visszaszólította a politika Áder János, mert szükségét látta. Ezt mondta ő maga is.
4: Hát összetört a szívem ezt hallva, hogy megzavarta az ország Áder Jánosnak a pihenését, meg azt is látom, hogy a korábbi Disneylandes kalandjairól is majd számot kell adnia. Hát ilyen az ember, hogyha köztársasági elnök, akkor komoly kockázatokat vállal, politikai kockázatokat vállal. Mindazonáltal a politikai, azért releváns, a politikai jelző azért releváns, mert itt ketté választanám az egész történet, ami most zajlik. Ennek van egy politikai szintje, és van egy jogi, meg egy van egy közjogi szintje. És azt látjuk, hogy minthogyha a szereplők, kormányzati, illetve ellenzéki szereplők, nem csak a kormányzati és ellenzéki mi voltukban cseréltek helyet az elmúlt hónapokban, hanem az évrendszerükben is helyet cseréltek. És ha az ellenzéki szereplők azok hirtelen azok jogi érveket kezdenek elsorolni, és ha jogállamiságot kérik számon, a kormányzati szereplők pedig ezeket nem tartják annyira fontosnak, és sokkal inkább politikai érveket és sokkal
3: mondanám,
4: inkább politikai érveket.
3: Mondanám, hogy mindenki a saját szerepét játssza, de közben az is felmerül az emberben, hogy csak helyet cseréltek, vagy mindenki át is vette a másik metódusát. Tehát lehet-e az, hogy a mostani kormányoldal úgy fog működni, mint amiért leváltották a választók az előzőt?
5: Hát az nagy baj lenne, ha így lenne. Tehát nyilvánvalóan...
3: Ugye ezzel fenyeget most a Fidesz.
5: Hát igen, hogy azzal, hogy azt fogja csinálni, amit mi tettünk.
3: Hát ez
5: egy érdekes.
4: Egyébként
5: ezt azt a fegyvert, amivel most, amelyek az használatával el fogják távolítani Siók Tamást, azt végül is mindenképpen a Fidesz adta a Tisza párt kezébe, azzal, hogy ennyire fetizsizálta, mindenek fölé emelte a parlamenti kétharmadot, és azzal, hogy kivette az alaptörvényből azt a passzust, hogy az alaptörvény módosítást ugye nem vizsgálhat tartalmilag az Alkotmánybíróság, innentől kezdve nem nagyon értem, hogy miért gondolják azt, hogy Siók Tamásnak van bármilyen lehetőség arra, hogy megakadályozza ennek a törvénynek a hatályba lépését és az ő távozását, de visszatérve az alapkérdésre, nagyon nem lenne szerencsés, hogyha ezt a gyakorlatban is így folytatná a Fidesz módszereivel a Tisza párt a kormányzást. Jelen pillanatban itt most nem erről van szó, itt most a választási kampányban is elég határozottan megígért közjogi lépéseknek a végigviteléről van szó, amelyhez ugye megkapta a kétharmados felhatalmazást a Tisza párt, úgyhogy
4: Hát nyilván az a kérdés, hogy ez megáll le itt. Tehát addig, ameddig a Tisza párt ezt a kampány során nagyon markánsan hallgoztatott sztorik mentén, vagy az esetben a kormányprogramban bent lévő történetek mentén csinálja, én addig azt gondolom, hogy ez legitim dolog, és nettó nyers politikai eszközökkel is véghez lehet vinni azokat, aminél mások talán joggal kérik számon a közjogi stílust. De abban a pillanatban, amint ez túlmegy ezen, és olyan pillanatokban használják ezeket az eszközöket, olyan ügyek menti használják ezeket az eszközöket, amelyre nem kaptak direkt felhatalmazást, akkor ez meg fog kérdőjeleződni. Nyilvánvalóan még tartanak a mézes hónapok, és még azt gondolom, hogy jó pár ideig fognak tartani, ugye utolsó mérésünk alapja 73%-on áll a Tiszának a támogatottsága, 20 ponttal magasabb majdnem, mint ahány egyébként elszavaztak. Tehát magyarul nagyon erős politikai felhatalmazása van továbbra is a Tiszának. Amíg ez ki fog tartani, addig szerintem nagyjából bármit lehet csinálni, ami a közjogi kereteket mondjuk nem feszíti szét olyan nagyon. Utána, illetve hogyha elkezdődnek más rázósabb ügyeknek a felszínre kerülése, és azokat kell megoldani, akkor már sokkal óvatosabbnak és sokkal körültekintőbbnek kell lenni a Tiszának.
3: Van itt egy érdekes helyzet. Áder Jánosról beszélnék még egy mondat elejéig, de már egy másik összefüggésben, nem most a tüntetés kapcsán. Itt van ez az Áder-Magyar vita, ami Magyar Péter kedvenc terepe, tehát valaki megszólal és kritizálja, és akkor megtalálja azt a módszert, amivel lehet egy nagyot ütni. És hát gyakorlatilag ez azt mutatja, hogy akik eddig megszólaltak a Fidesz részéről, mindenkinek a füle mögött van valami, vagy legalábbis valamit fel lehet hozni, hogy hát és az hogy volt.
5: És itt nem is ez az amerikai út, hát az érdekes, mert az már el fog igazolni, az már ki fog derülni, gondolom, hogy itt most azokat a tételeket az valóban saját zsebből, de családtag esetében, vagy közpénzből fizették, ez a lényeg, én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben. De azt gondolom, ez hogy az egy új fejlemény egyébként a rendszerváltás utáni történetben, hogy én most így gondolkodtam azon, hogy volt köztársasági elnök, aki egyébként a pártpolitikából érkezett, és Áder János ilyen volt, nem ő az egyedüli egyébként, hogy ő aztán így szépen visszakanyarodik, és a mandátuma lejártával, kis idővel újra aktivizálja magát a politikai téren.
3: Nyilván ez semmi... Nem tiltott.
5: Nem tiltott, tehát hogy volt köztársasági elnök. Csak egy utólag is azért egy elgondolkodtató, hogy akkor ő köztársasági elnökként vajon mennyire tudta kifejezni a nemzetegységét, mert hogyha visszagondolunk arra, és egyébként szerintem itt annyiban hibát követett el, hogy azért a közélmény meg a politika sem tekintette Áder Jánost ugyanúgy, mint a többi Fidesz korszakban megválasztott köztársasági elnököt, mert ugye Schmidt-párral tudjuk, mi történt, Novák Katalinnal tudjuk, mi történt, Sulyog Tamás ismerjük.
3: Látjuk, mi történik
5: vele. Áder János kétségkívül azt a 10 évet azt balesetmentesen levezette.
4: Na, de hát akkor ez a szerencseje Áder Jánosnak, hogy azért mégiscsak kitöltötte a mandátumát, és olyan típusú botrányok nem kötődnek a nevéhez, ami nem teszi őt méltóvá arra, hogy egy esetben mondjuk összesági elnöki nyugdíjat kapjon. Mindazonáltal arra kérdésedre, hogy mennyire fejezte ki a személyiségével, a nemzetegységét, ugye azt mi annó kutattuk abban az időben, amikor a köztársasági elnök volt. A pontos számokra nem emlékszem, egyébként a honlapunkon elő lehet ásni, hogyha valaki nagyon ilyen bányászati tevékenységbe akar kezdeni, akkor az adatok még fent vannak. De arra emlékszem, hogy minden őt megelőző köztársasági elnöknél rosszabbak voltak a számai. Ugyanúgy vissza kell térnem arra a szerencséjük, utána jött azoknak meg mindegyiknek, még nála is rosszabbak voltak a számai. Szóval nem az elmúlt, azt gondolom, hogy évtizedekben a köztársasági elnök intézménynek a presztízs az nem nőtt. És a Sulyog Tamásnak a képessége arra, hogy kifejezze a nemzetegységét, még alacsonyabban van, mint bárki másnél, talán Schmidt-Pállal vetekszik ebben a kérdésben. És itt perül fel a kérdés arra, hogy akkor szüksége van a nemzetnek arra, hogy megreformálják a köztársasági elnöknek az intézményét, figyelemmel arra, hogy lényegében mondjuk 3 olyan köztársasági elnöke volt a köztársaságnak, ugye Göncz Árpád, Mádl Ferenc és Solyom László, aki így az elmúlt évek, évtizedek távlatából is azt lehet mondani, hogy igen, ő kifejezte a nemzetegységét, még hogyha ott esetben ott akkor még vitatkoztak is vele
3: sokan. Tegyük hozzá, hogy ez egy más korszak volt, egy megelőző korszak, ahol még máshogy született a köztársaság.
4: Igen, de mégis, és akkor itt merül fel a reformnak a kérdése, érdemes-e direkt köztársasági elnök választást kírni, azt, hogy a nép választja a köztársasági elnököt. Szerintem ez egy nagyon érdekes, nagyon fontos gondolatkísérlet, aminek a lejátszását én kimondtam, támogatom.
3: Magyar Péter pedig időnként ezt megemlíti, hogy ebben érdemesen gondolkozni. Még egy utolsó téma, aranykonvoj ügy. Úgy látszik, ez lassan lezárul már a NAV oldalán. A NAV befejezte a nyomozást, arra vár, hogy az osztrák kollégák elküldjék a saját nyomozati anyagukat, és akkor azt tudják mondani, hogy a részükről ennyi volt. Nem találtak semmit. Igen, semmi az... bűncselekményre utalót, már hogy a szállítmánnyal kapcsolatban.
5: Igen, tehát az alapügyben, tehát ami miatt ez az egész ügy elindult, hogy itt valamifajta pénzmosás történt, vagy pénzmosás állt ennek a szállítmánynak a hátterében. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos dolog, mert hogyha az kiderül, hogy nem volt megalapozott ennek a gyanúja, és így lépett föl egy ilyen kényes és nemzetközi szempontból is rendkívül, hát hogy mondjam, kockázatos ügyben a magyar állam, és nyilvánvalóan politikai sugalmazásra, az akkor azt gondolom, hogy ez tovább lendítheti azt a másik ügyet, amiben ugye már ugye a TEK volt vezetőjét ugye megtalálták, tehát itt a visszaélés, tehát ez a hogy mondt, jogtalan fogvatartás, illetve sanyargatás, ilyen tényállást vélelmeznek az ő esetében. Tehát azt gondolom, hogy ez azt jelzi, hogy amit akkor a közelmény nagy része érzett, hogy itt valami nagyon büdös ezzel a történettel kapcsolatban, ez a mostani NAV közlemény ezt alátámasztja, ugye pontosan felfüggesztették a nyomozást, és ugye arra várnak, hogy Ausztria valamit mondjon, de azért nem valószínű, hogy az osztrákok, ahonnan érkezett ez a szállítmány, azt fogják mondani, hogy hát itt valóban.
3: De hozzátették, hogy nem találtak semmit.
5: Igen, itthon, nyomozás semmit fel, nem talált. Így
3: semmi.
5: Van,
3: és azt is hozzátették, hogy a belső nyomozás a saját ügyükben, hogy mi hogy történt, az viszont folytatódik.
4: Így van, és ez egy összességében szerintem nagyon rossz hír azon 4-5 döntéshozó számára, akit ugye azonosított már ezt követő vizsgálat, aminek részese a miniszterelnök, ugye részese a TEK-nek vezetője, részese a szolgálatokat felügyelő államtitkár, vagy volt államtitkár, illetve talán egy NAV, hogy emlékszem, egy NAV felső vezető is, nem emlékszem pontosan igen. A nevére. Igen. Mert hát igen, ugye az a kérdés, hogyha még a gyanú halvány árnyéka se volt ezen ügy környékén, akkor ők vajon milyen felhatalmazással, milyen legitimációval futottak bele ebbe a történetbe. Nyilván én nem vagyok jogász, mert különösen nem vagyok bíró, tehát ezt nem tudom eldönteni. De lehet, hogy szólnak olyan érvek mellette, hogy ők gondolhatták úgy, hogy ott van nagyon súlyos gyanú.
3: Hát egyelőre, amit a legerősebben látunk, hogy az érv az volt, hogy ez a parancs.
4: Igen.
3: És aztán az összes többi ezután.
5: Hát nyilván a titkosszolgálatok kulcsszerepben vannak, mert végül is az ő jelzésük, ők voltak, akik formálisan jelezték, hogy itt probléma van, tehát hogy probléma lehet.
3: Na hát okosodunk majd, mert azért ennek az ügynek a vége felé járunk, legalábbis az egyik részének biztosan. Szerető Szabolcs Pulai András, köszönöm szépen.
5: Köszönöm szépen.

műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Még a héten benyújtja a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló javaslatot az országgyűlésnek a kormány, jelentették be a kormány szóvivők. Az is kiderült, hogy a tisztító tűz művelet keretében eddig 5 ügyben tettek feljelentést az előző kormány által kötött szerződések miatt, melyek esetében felmerül a hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja. A stúdióban Ligeti Miklós.
2: A Transparency International jogi igazgatója a vendégünk, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: És hát volt ma kormányszóvivői tájékoztató, megismertünk 5 olyan ügyet, ami ügyében a kormány feljelentést tett. Már ez az 5 ügy azért ez ennél sokkal ágasabb, bogasabb, mert 5 nagy témáról van szó, és sokkal többféle feljelentésről. Ez a felszín?
3: Hát engem is egy másik interjú keretében arról kérdeztek, hogy majd ez a vagyonvisszaszerzés hivatal mivel fog foglalkozni, és ott kicsit vakargattam a fejemet, hogy persze vannak ilyen régi kedvenceim, a Transparency International Magyarország annyit foglalkozott a lélegeztetőgépekkel, oltóanyagokkal a Covid alatt, a letelepedési kötvényekkel, a kicsit frissebb a budapesti 600 milliárd forintos irodaházvásárlásokkal, ahova ugye nem költözött be végül a pénzügyminisztérium, meg egy csomó más hatóság, tehát azért lesz nekik mivel foglalkozni. Úgyhogy attól nem nagyon kell félni, hogyha ez a hivatal létrejön, akkor hirtelen majd nem lesz mit tenni. Attól már egy picit jobban tartok, hogyha ezt tényleg nagyon rapid módon átkergetik a törvényhozáson. Nem tudom persze, hogy a tervezett normaszöveg az mennyiben módosult, és itt nem az a kulcs, vagy nem egyedül az a kulcs, hogy a mi észrevételeinket mennyiben fogadták meg, de ha nem javult, nem változott meg alapvetően, akkor így nem fogja azokat a reményeket valóra váltani, amiket sokan, és nem ok nélkül fűzik.
2: Miért beépítettek egy rossz normaszöveggel valamiféle gátat?
3: Nem. Azért szögezzük le, hogy ez egy jó szándék vezette, formabontó, meglepő elemeket tartalmazó, és éppen ezért az ilyen, elnézést az anglicizmusért, az ilyen out of the box gondolkodásnak köszönhetően akár egyébként komoly sikereket is felmutatni képes elképzelés, de mi arra rámutattunk, és feltételezem mások is, hogy nagyon büntetőjog nehéz. És bár ugye Magyarország az a 10 millió büntetőjogász országa, meg hát mindig azt gondolnánk, hogy ha korrupció, akkor büntetőjog, és ott van az a közhelyszerű mondás is, hogy a büntetőjog a kalapács, akinek a kezében kalapács van, az hajlamos a dolgokat szögnek nézni, és egy jó nagyot ráverni. Itt azért a vagyonfeltárás, vagyonút azonosítás, vagyongyarapodási vizsgálat és a vagyonvisszavétel az döntő mértékben nem büntetőjogi eszközökkel fog indulni. Aztán lehet, hogy nagyon sok minden, ami az elején még nem tűnik bűncselekménynek, vagy nem látszik a bűncselekmény gyanúja, az beterelődik a büntető útra, de egy csomó pénzügyi jogi, polgári jogi szerződések érvényességéhez kapcsolódó vizsgálatra és eszközre van szükség, és mi éppen erre hívtuk fel a figyelmet, hogy ezt a lábát is meg kell izmozni, meg kell erősíteni ennek a hivatalnak, mert ha mindennel várunk addig, amíg a bűncselekmény gyanúja már karakteres, akkor nagyon sok vagyon nehezen lesz már visszafogható.
2: Viszont a Helsinki Bizottság szerint így is nehéz, így is sok, így is túlzás.
3: Hát kinek mi az alapvető aggodalma? Ugye ezért vagyunk sokan a civil oldalon is, és ezért jó, hogy most ennek a törvénytervezetnek volt társadalmi konzultációja, és sokféle nézőpontból érkező, sokféle vélemény fogalmazódott meg. Én azt gondolom, hogy a A valóban meglévő jogorvoslati problémák, ilyenekre mi is rámutattunk, hogy ügyészségként tervezik meg ezt a hivatalt, az ugye bizonyos értelemben jogilag egyszerű, mert ha valami ügyészség, akkor az hozza magával az ügyészségre jellemző eszközöket és garanciákat. De például nem látszik, hogy ez egy olyan tagolt szervezetként épülne fel, amilyen az ügyészség, tehát a másodfok, a felettes ügyész, azok a kontrollfunkciók, amik az ügyészségen belül érvényesülnek, hiszen van járás, meg van megye, meg van tábla, meg van legfőbb ügyészség, azok itt egyelőre nem működnek, illetve nem észlelhetőek, tehát mi is rámutattunk, hogy még ezen egy kicsit kell dolgozni, tehát ez összességében egy olyan normaszöveg, ami jól és erősen megírt tervezet, és vannak benne nagyon jó gondolatok, de még egy csomó mindenre oda kellene figyelni, tehát ha van arra lehetőség, nem hiszem, hogy van, de azért megpróbálom, mert olyan sokszor próbáltam már, hogy innen is tanácsoljuk a hatalmat, a kormányt, akkor én azt mondanám, hogy még egy kört ezen kellene dolgozni, visszamutatni még, vagy azokkal a szervezetekkel, akik olyan észrevételt fogalmaztak meg, amik figyelembe is vesznek valamilyen, elgondolkodtak a kormány részéről, üljenek le egy rövid fordulóra, és még beszéljék át, mert ez valószínűleg a...
2: Nem lehet tudni, mi kerül be most.
3: Egyelőre nem kapunk visszajelzést.
2: Ez tehát például baj? Tehát hát, az egyirányú egyeztetés az sose jó.
3: Mert majd kell kapnunk választ a javaslatainkra, de azt ne felejtjük el, hogy a felelősség az a jogalkotó oldalán van. Tehát ő dönti el, hogy persze, milyen koncepciót visz, nem a Transparency International Magyarország alkott törvény. Nekünk vannak elképzeléseink, bizonyos elképzeléseink például, ami a közbeszerzésekre vonatkozóan fogalmazódott meg, azok erős tapasztalatból táplálkoznak, tehát nem csak úgy figyeljük a közbeszerzési híreket, és azt mondjuk, hogy valami biztosan úgy nem jó, hanem nekünk van konkrét vizsgálati, monitorozási, felügyeleti tapasztalatunk közbeszerzési eljárásoknál és szerződéseknél. Tehát mondjuk úgy, hogy láttunk már pár karón, párféle varjút, ezeket a tapasztalatokat érdemes lenne beépíteni ebbe a szabályozásba is.
2: Itt vannak ezek a ma bejelentett konkrét ügyek, amik nyilván abból a szempontból csalódást okoznak nagyon sok embernek, hogy itt nagyon nagy most az igazságéség. És ez mindenkinek a saját igazsága. Hát tehát persze, rá tud mutatni arra, hogy szerinte kinek kéne már réges-rég börtönben lennie, ehhez képest ilyen csipcsup ügyekkel bajlódik a hivatal, a hatalom.
3: Ezért nem becsüljük alá. Tehát,
2: de hát ahhoz képest, hogy MNB ügy, ahol mindenki azt várja, hogy egy és két perc alatt a végére jut majd a hivatal. Hát
3: de ez sem úgy fog történni, hogy ha egyszer végre a bűvös mester csettint és a felelősöket, mondjuk Matolcsy Györgyet legalább a gyanúsításig, letartóztatásig, ha szükséges, eljuttatják, akkor hirtelen kátszámra dőlnek vissza az ellopott 100 milliárdok ezresével, és az egész 500 milliárd az egyszer csak megkerül. Tehát ez így már nem fog megtörténni. Ez megtörtént volna akkor, hogyha a NER alatt, ami persze képtelenség, hallgattak volna a Transparency International Magyarországra, és a 2016-os fejlentésünk nyomán eljárnak úgy, hogy ezt az egész MNB-s vizsgálati dolgot ki kellene terjeszteni azoknak az ügyészeknek a magatartására is, akik a 2016-os fejlentésünket elfelejtették.
2: Na ez volt a másik, amit felhoztam volna, hogy ugye azt mondta Magyar Péter rögtön a parlamenti esküjekor, és a főügyész legyen kell, igen, és távozzon.
3: Az és nem elég, itt vizsgálni kell azt, hogy van-e olyan
2: azóta erről sincsen szó. Ugye akkor felszólította egy következő parlamenti körben, hogy számoljon be az MNB ügyéről.
3: Furcsa mozzanat volt, mert valamit be is számolt. Tehát
2: egy hát, hogy zajlik.
3: Igen, de itt
2: megálltunk.
3: Jó, azt szögezzük le, a Transparency International Magyarországnak itt sokaknál radikálisabb az álláspontja, mi azt nagyon sok alkalommal hangoztattuk, hogy az összes NER-ből örökölt közjogi méltóságot, közjogi vezető tisztségviselőt, akiket a köztársasági elnök nevezett ki, vagy akiket a parlament választott, azonnal meneszteni kellene. Tehát az ő mandátumukat meg kellene szüntetni.
2: Anélkül, hogy megvizsgálnánk, hogy hibás, bűnös vagy nem?
3: Ez nem jogi felelősség az esetükben. A mandátumukat, a megbízatásukat nem jogállami körülmények között, és nem a jogállam tiszteletére kapták, és éles helyzetben igazolták, hogy nem a jogállam oldalán, és nem a rászorulók oldalán állnak. Például ott volt az önként törvényként apostrofált a hatalom által, egyébként csúfosan a NER által átláthatóságnak nevezett szabályozás, ami újságírót, civil szervezetet, céget, állampolgárt, taxisofőrt, fodrászt, igazgatót, bárkit ellehetetlenített volna, az alapján bárkinek a jogszerűen megszerzett jövedelmét jogorvoslat lehetősége nélkül el lehetett volna venni, és egyetlen ezek közül a közjogi méltóságok közül nem állt föl, nem mondta azt, hogy kérem szépen, én az alaptörvényre esküdtem fel, és egyetlen ezek közül a közjogi méltóságok közül

0: Király Nóra, a Fidesz Csepeli jelöltje 7 ügyben, 7 szervezet ügyében tett feljelentést a kormány, ami hozzáfűződik. De hát ilyenek, mint a fiatal családosok.
1: Igen,
0: és hasonló ilyen egészen érdekes szervezet.
1: Ne becsüljük ezeknek a súlyát alá. Tehát, hogy az úgynevezett óbudai korrupciós ügy, ami budapesti önkormányzatoknak, kerületi önkormányzatoknak a klasszikus önkormányzati közbeszerzése, ilyen közétkeztetés, parkolás, zöld felületkezelés, játszótérépítés, ehhez kapcsolódó 70-30 típusú korrupcióról szól. Tehát, hogy ez még a régi szisztémából jött, amikor még a Fidesznek megérte a valamikori MSZP-vel boltolni, hogy most ebben kezdtek el. Egyébként teljesen harmadlagosnak nem nevezhető, viszonylag fajsúlyos kijáró embereket elvinni. Tehát elképzelhető, hogy mondjuk Papcsák Ferenc, akit én nagyon szívesen látnék a rendőrségen gyanúsítotti minőségben azért, hogy miket mulasztott a jegybanki alapítvány kétszeres felügyelőbizottsági elnökeként. Lehet, hogy majd ő egy ilyen kerületi beszerzés, parkolás, nem tudom, hogy érintette benne, lehet, hogy milyen típusú magatartást fogja elvinni. Mondjuk az Uzsoki utcai kórházhoz kapcsolódó Magyar Egészségügyi Szolgáltatóház Kft.-s pénzcsatornázási, pénzlenyúlási szereppel összefüggésben is lehetne őt kérdezni. Tehát nem biztos, hogy mindenkit, akit szeretnénk látni valami nagy ügyben megbukni, nem tudom, Szijjártó Pétert a lélegeztetőgépek ügyében, azt hiszem egyébként pont szerkesztőnek mondta, hogy nem zúztak le semmit, amiről
0: ő nem tudja arról, hogy lezúztak volna valamit,
1: amiről állították, hogy lezúzták, bár soha nem is létezett, ez egy csodás sztori volt. Tehát én őt abban szeretném látni elszámoltatás alatt, de elképzelhető, hogy neki is valami, nem tudom, számla nélkül vett kóla lesz majd a veszte, ami az egyik ilyen luxus magárepülős hivatali úton történt. Tehát ezt nem tudhatjuk, hogy mi fogja elsodorni ezeket a legényeket. Most még őket nem érte utol az igazságszolgáltatás, de szerintem ez már úton van, és ez jó, hogy úton van.
0: Most, ahogy így hallgatom, jutott eszembe a kérdés, nem volt ez előre kitalálva, ezt a vagyon visszaszerzési hivatalt elvezetni adott esetben, felkérés esetén?
1: Ha lesz pályázat, akkor még az sem kizárt, hogy én ezt megfontolom, hogy benyújtsak rá pályázatot. Pályázat nélkül nem izgalmas a sztori.
0: Igen, Tamás, köszönöm szépen.
1: Miklós.
0: Miklós, köszönöm.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Közel 4%-os reálbér növekedésre, csökkenő inflációra és 1,5%-os GDP bővülésre számít idén az év második felében az Egyensúly gazdaságkutató. A második negyedéves előrejelzésük szerint biztatók a kilátások, de a növekedés továbbra is lassítja a geopolitikai bizonytalanság és a gyenge európai ipar. Vendégünk Kozák Ákos.
2: Aki közgazdász és az Egyensúly Intézet szakértője, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Ez már egy átszámolt, egy újra számolt prognózis 2026-ra, ugye, a friss adatok alapján?
3: Valójában kétszer átszámolt, vagy kétszer módosított. Hát ha csak az inflációt vesszük, hát ugye még néhány hónappal ezelőtt egy 3,5% körüli infláció, a tavalyi 4,4% után, egy 3,5%-os inflációt jeleztünk előre, most pedig 2,5%-os inflációnál vagyunk. Ez az év, a lehető következő év egy kicsit magasabb lesz, de erre az évre ez egy meglepő adat. Egyébként minden havi inflációs adat, az meglepi az elemzőket, mert hogy inkább ennél magasabb inflációra számítottunk.
2: De hát ez sok mindenre igaz, ugye igaz a növekedésre is, arra sem számítottak az elemzők, hogy az így meglódul, hát idézőjelben az a nagy lódulás, de a nullához képest kiváló. Arra sem számítottak az elemzők, hogy ilyen lesz a forint árfolyama, tehát itt azért ez az év hoz meglepetéseket.
3: Ez az év egyébként a választástól függetlenül önmagában az első negyed évben már hozott meglepetéseket, bár hozzá kell tenni, a tavaly 0,3%-os GDP növekedés után azért nem nehéz meglepetéseket okozni, mert ha már 1% fölé kerültünk volna, már az is jó. Nagyjából azt lehet mondani, ez a 1,5%-os, 1,5-2% közötti növekedés, ez várható erre az évre, ezzel az alacsony inflációval, és egy örvendetes hír az, hogy tulajdonképpen negyedik évbe fordulunk, amikor ugye arról beszéltünk már itt én is korábban, hogy hát a beruházások azok milyen zuhanást szenvedtek el. 2022 nyara óta folyamatosan visszesek, ipari termelés is, és ezzel összefüggésben a beruházások is. Ebben az évben már lehetséges egy 1,5%-os bővülés a beruházás piacán. Az fontos dolog, mert egyrészt az állam is beruház, másrészt meg a vállalatok is beruháznak.
2: Több száz milliárd forint maradt az államkasszában negyedéves mércével mérve az előző negyedévhez, meg az egy évvel ezelőtthöz képest is. Ez a takarékoskodás, mert amit itt a májusi adaton látunk, amit az új kormány mutat, vagy egy folyamatban vagyunk, és annak csak egy eleme?
3: Szerintem ők kell választani az ünnep monetáris politikát, fiskális politikát, az állam kiadásait, ahol egyébként szerintem a legnagyobb átrendeződés lesz. Válaszolok a kérdésre. Ez szerintem egy folyamat inkább. Másrészt meg azt gondolom, visszatérve az előző gondolatomhoz, hogy ez a kiigazítás, nem is kiigazítás, ez egy totális újraszabása a kiadásoknak. Tehát az, hogy az állam gazdaság fejlesztésre fordított kiadásai az nagyjából 9%-ot tesz ki, a GDP 9%-át, nem ennyit egyébként, valamivel többet, de mindegy, kerekítsünk, 9%. Hát ez megdöbbentő, mert duplálja annak, amit mondjuk a környező országok, vagy az EU, jóval magasabb, mint az EU országok egyébként ezen a téren produkálnak, az állam magára fordított kiadásai, tehát sorolhatnám, ebben biztosan kell egy nagyon radikális átrendeződés, mert egyébként nem tud növekedni a magyar gazdaság. Szóval, amikor azt mondtam, hogy 1,5%-kal számol az egyensúly abban, hogy erre az év, avval kapcsolatosan, hogy milyen növekedés várható, de ez nem elegendő a következő 5-10 évben ahhoz, hogy mondjuk a lengyel kollégákat behozzuk, hiszen lemaradtunk a regionális versenytársaktól.
2: Az, hogy jön az uniós forrás, és hát reméljük, arról volt, hogy ezen a héten pénteken, tehát a holnapi nap ezügyben lehet egy nagy bejelentés. Szóval, hogyha jön az uniós forrás, az nyilván levegőz jutatja a kormányt is, meg a beruházások oldaláról is egy lendületet adhat.
3: Igen.
2: Ezzel számolnak?
3: Abszolút. A beruházások, ez a beruházási aktivitás, az tulajdonképpen két dologtól függ. Egyrészt függ ettől az Európai Uniós támogatástól, vagy a pénzeknek a beáramlásától. Másrészt azért ne felejtsük el a vállalkozóknak azt a bizalmi deficitjét, ami végig kísérte az előző éveket, az most oldódni látszik, akkor azt mondja egy kis vállalkozó, középvállalkozó és a nagyvállalat is, hogy mer beruházni, mert egy kiszámítható gazdasági környezet van, de azért hozzákértem, hűtöm egy kicsit a kedélyeket, az, hogy ez a reál gazdaságban megjelenjen majd munkaerőpiacban, munkaerő felvételben, aztán az később bérekben, azért arra 2027 második fél évét várjuk meg, mert a beruházások logikája az olyan, hogy majd valójában inkább egy másfél év múlva fog először megjelenni, de ez nem baj, 2027-es évet majd fűti ez, megtámasztja azt a gazdasági növekedést, ami több lesz egyébként nagy valószínűsége, mint ebben az évben, az akár 2,5%-os is lehet. Ez fontos pillére lesz a következő évi növekedésnek. Idén még ez inkább, csak inkább azt gondolom, hogy hangulatban, vagy ilyen bizalmi alapon fontos ez, hogy elindulhatnak majd a beruházások, ősszel dönthetnek úgy vállalatok, és akkor valójában majd lecsapódik ennek a hatása, pozitív, kedvező hatása következő évben. De.
2: Most az a fekete leves.
3: Nem jön a fekete leves, tulajdonképpen itt egy, amiről itt már többször beszéltünk mi ketten is, hogy ugye ez az árfolyam politika, monetáris politika és a gazdaság politika közötti nem csak Magyarországon tetten érhető vita, ez most is itt lesz, hogy akkor ugye van egy 6%-os alapkamatunk, akkor most ez a jegybanki alapkamat akár még egyébként csökkent is. Ugye most nem megyünk bele ilyen módszertan, ez azért fontos, mert ha lemegy, akkor ugye az fűti a gazdaságot, hogy elkezdenek beruházni a vállalatok.
2: Olcsóbb lesz a hitelkamat.
3: Olcsóbb lesz a hitelkamat. Na jó, erre azt mondja a jegybank, nem csak Magyarországon, mindenhol a világon, vagy jellemzően, ez nem jó, hiszen hogyha pörög a gazdaság, akkor mennek fel az árak. Az meg inflációs hatással bír, vagy az infláció szintnek a emelés. Úgyhogy emiatt ez a vita azt gondolom, hogy továbbra is meg fog maradni, de kétségtelen, hogy azért van egy erős nyomás a jegybankon, azt gondolom, hogy most azért érdemes lazítani, azaz fűteni egy kicsit a gazdaságot, mert eddig inkább hűtésről volt szó, és ez a beruházásokat is egyértelműen visszavetette.
2: Ugyanakkor például a forint árfolyamnak ez a magas kamat, ez kifejezetten jót tesz.
3: A forint árfolyam, igen, itt a forint árfolyammal kapcsolatosan...
2: Önök például most, milyen prognózist adtak
3: el? Igen, a 364-362 erre és a következő
2: évre. Kicsit gyengülő.
3: Azt gondoljuk, hogy gyengülő pályán így oldalazó trendet fog követni, tehát nem fog óriás ilyen huplikkal, hullámvasútszerű mozgással menni, hanem finoman 360-370, inkább 360 és 365 közé fog beállni. Azért 350 az túl erős, de igazából nincs olyan erős, nincs árfolyam célja a kormányzatnak. Inkább a stabilitás, a kiszámíthatósága fontos. Kétségtelen, hogy ilyenkor egyébként, ha ilyen erős a forint, akkor az úgynevezett importált inflációt az ebben az értelemben arra kedvező hatással van, ugyanakkor a hazai fogyasztásra meg, vagy a hazai termékek fogyasztására meg negatív hatással van, de visszatérve az árfolyamra, inkább ilyen 360-365 közötti árfolyammal érdemes szerintünk számolni, és következő évben is nagyjából ebben a nagyságrendben, de hogy ilyen 4 meg 4-30, amiről itt akár két éve is beszéltem, az nem várható.
2: Elég tőkeszegény volt a magyar gazdaság az elmúlt években. Azt mondják, hogy most a kormányváltás után több lesz a bizalom a befektetőkben, hogy Magyarországot is célpontnak tekintsék ismét. Érzékelhető ez már, vagy ugyanott tartunk, mint ahol mondjuk az Orbán kormányzásnál, vagy vértizzadva mindenféle kedvezményekkel kell idehozni befektetőket külföldről?
3: Az én tapasztalatom az, gazdaságpolitikai szereplőkkel és üzleti szereplőkkel folytatott beszélgetéseimben, hogy ez ilyen szimbolikus média hírek voltak, hogy már a választás másnapján megjelentek. Ez valóban így van. Valóban így van. Felfokozott érdeklődés van most a befektetők részéről, és ez az, ami aztán megágyazhat egyébként egy nagy beruházási kedvnek is, akár már mondom ősszel, ami aztán majd a reálgazdaságban következében lecsapódik.
2: Mit tud kezdeni a kormányzat ezekkel a drága külföldi beruházásokkal, amik nekünk drágák, mert a külföldiek igen jól jártak az adótámogatásokkal, a támogatással, ami készpénzben is megjelent, tehát készpénzben nem, de a számlájukon, a foglalkoztatási támogatásokkal, és hát ez mind az államnak, nekünk igen, kerül pénzünk.
3: Igen. Úgy visszaidézve, ugye a magyar vállalati támogatás úgynevezett GDP-nek, az éves GDP-nek a 3%-át teszi ki, ez nagyjából duplája, kicsit kerekítek, mint amit egyébként regionális vagy az Európai Unió ad. Teljesen fölösleges, mert nem növekedést értünk el vele, tehát nem tudott növekedni a gazdaság. Mi azt javasoljuk, hogy 1,5%-ra csökkentsük le, már azzal, amikor ezt a 1,5%-ot kimondtam, akkor 1200-1300 milliárd forintot mondtam ki. Az a kérdés, ugye ön azt tette föl, mit tud tenni akkor? Tanulni abból, hogy a befektetőkkel való tárgyalás során hogyan kell képviselni a hazai gazdaságot. Legyünk patrióták ebben, nem nacionalisták, patrióták. Igen, hogyan kell a hazai akadémiai és felsőoktatási szektorral együttműködni a befektetőnek, hogyan kell hazai KKV-kat bevonni abba a termelési láncba, abba az értékláncba, abba a beszállítói láncba, ahogy egyébként az már nincs meg. Ezeket az elvárásokat kell megfogalmazni a jövőbeni beruházások, illetve a szerződések megkötése során.
2: Voltak éppen így messziről nézve, van erre jó példa itthon is, mert a kecskeméti Mercedes gyár és a kecskeméti egyetemi világ,
3: igen,
2: az gyakorlatilag egymásra épülve pont ezt a modellt működteti.
3: Igen, ha már itt márkák voltak, de ugyanez volt az Audival, ugye az Audi tanszék, a Győri Egyetemen. Igen,
2: ezt remélte Debrecen,
3: de az elmúlt évek gyakorlata sajnos ezt nem mutatja. Fölborította ezt a régen 10-20, inkább 25 éve folytatott gyakorlatot, modellt, és gyakorlatilag nem fogalmaztunk meg elvárásokat, nem csak környezetvédelmi elvárásokat, hanem valóban, hogy a hazai gazdasági ökoszisztémába hogyan tud beépülni egy olyan jelentős beruházó, akinek egyébként sok-sok 100 milliárd forint támogatást adott a magyar állam.
2: Végezetül a sláger téma az euró bevezetése. Ugye fel kell vázolni a magyar kormánynak egy olyan programot, ami 2030-ra ideig elvisz minket. Nagyjából most az infláció az azt tükrözi, ami az elvárás a Maastrichti követelmények között 3% alatt van. Az összes többiben gyalázatos a helyzet. Elérhető? Azzal a modellel, amit önök futtattak.
3: Elérhető ahhoz, hogy eljussunk egy olyan perefeltételeket, hogy 2032-33-ban be lehessen lépni. Igen, tehát hogy azt gondolom, hogy egy nagyon következetes munkával konszolidálni lehet a gazdaságot, de visszatérek egy 10 perccel korábbi mondatomhoz, csak úgy, ha jelentős átrendeződés van a kiadásokon, tehát a fiskális politikában egy jelentős, egy radikális változás következik be.
2: Kozák Ákos, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Napos nyári idő lesz, csak néhol eshet. Újabb kórházakban cserélik a klímaberendezéseket. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja. 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ezt jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adásszünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a médiatörténeti bocsánat kérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. A csaknem 4 órás adásszünet után az este 19 óra 56 perctől sugárzott, a Tanú című film átlagos nézettsége meghaladta a 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is magyar filmeket sugároznak. Új vasútfejlesztés kezdődött Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a Polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő jellegzetes rekettes hangjára hamar felfigyeltek. Első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop rock ballada is kötődik nevéhez, egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heartache, melyeket a 70-es, 80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: Betettem. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Sikeresnek értékelte az ankarai NATO csúcsot Magyar Péter, aki az amerikai elnökkel is találkozott Törökországban. A miniszterelnök szerint az a legfontosabb, hogy demonstrálni tudták a NATO egységét. Közben fokozódik a háborús helyzet a Közel-Keleten, miután Donald Trump kijelentette, Irán nem tartja be a megállapodásokat, így többé nem tárgyal Teheránnal. Víg Zoltánnal beszélgetünk.
3: Külpolitikai szakértőhöz fordulunk megérteni azt, hogy mi történik, de hát ki érti azt, hogy mi történik Trump fejében. Tehát az a soha többé nem tárgyalok Iránnal mondat, az nyilván nem komolyan vehető, mert majd holnap tárgyal.
4: Teljesen igaz ez a megállapítás, és az egész ankarai NATO csúcsra azt mondhatjuk el jellemzésként, hogy nagyjából 2026 nyarára a világ, de leginkább az európai szövetségesek megtanultak Trumpul, megtanulták azt, hogy hogyan kell viselkedni vele szemben, mikor kell negligálni, amit mond, mikor kell hallgatni, és mikor kell határozottan, bár udvaresen visszaszólni, és mikor kell hízelegni, mert ez is beletartozik. Tehát tudják kezelni az elnököt, különösen úgy, és az az ankarai NATO csúcs egyik tanulsága több elemző szerint, hogy kiderült, hogy a trumpi külpolitika és az Egyesült Államok valódi külpolitikája között többször megjelenik egyfajta eltérés vagy rés. Trump nagyon sok problémát tud okozni, mivel ő a fegyveres erők főparancsnoka, és nyilvánvalóan egy impulzív döntés volt az, hogy oda kell csapni most az irániaknak, akik lehet egyébként tudatosan provokálták Trumpot, hogy kedvezőtlen helyzetbe hozzák pont a NATO csúcson. A másik oldalon viszont egyre többször látszik, hogy a Marco Rubio vezette State Department, a külügyminisztérium egy sokkal visszafogottabb és árnyaltabb és kompromisszumkészebb politikát folytat, sőt az ankarai csúcs egészére azt lehet elmondani, hogy a tavalyi hektikus ismerkedési időszak vége után, amikor konfliktusok jelentek meg az európai szövetségesek, vagy törésvonalak inkább az európai szövetségesek és az Egyesült Államok között, most már inkább az észszerű kompromisszumok felé
3: hajlanak. Volt ez durvább. Hát ugye volt az elején az, hogy Trump beszólt, hogy hát kilépünk a NATO-ból is, hogyha úgy van. És az elején nem volt annyira egyértelmű, hogy van egy trumpi politika, és van az adminisztrációlás külügyminisztérium az Egyesült Államokban, amelyik két különböző szelet fújt. Tehát Trump impulzusokat küld a világba, az amerikai külpolitika megy a maga útján.
4: Ez egy önmagában egy bonyolult kérdés, de csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy emlékezetes, amikor tavaly november végén volt ugye az a kitétel, amikor Orbán Viktor megszellőztette, hogy legyen Budapesten béke csúcs, és erre Donald Trump lelkesen igent mondott, csak akkor négy különböző aktor jelezte, hogy ebben nem hajlandó belemenni, többek között az Európai Szövetségesek, Ukrajna, Oroszország és az amerikai State Department, hogy na, az öregnek ezt az ötletét jobb, hogyha nem forszírozzuk, mert teljesen irreális. Tehát valóban van egy moderáló tényező, de az is igaz, hogy a Trump-al szembeni magatartás az sokkal árnyaltabban vált. Például Mark Rutte NATO főtitkár, akire most kiosztották a Trump hízelgő szerepét, az holland barátaim mondták, hogy egészen gyomorforgató mélységekig lement. Ő volt, aki a daddy is back, a sheriff, tehát visszajött apuci, meg új sheriff van a városban. Ezekkel szokta Trump jó indulatát kiharcolni.
3: Hát, ha ez ehhez elég.
4: Sokszor használ, és ő volt az, aki ilyen grafikonokat mutatott be az amerikai elnöknek, hogy így nő az európai szövetségesek katonai kiadása, hogy megfeleljük az ön elvárásainak. Az egy habatorta, hogy Trumpnak ez nem volt elég, most más miatt szállt be az európai szövetségesekbe, most amiatt, hogy nem támogatták az Irán ellen fellépést, mintha nem is vettem volna tudomást arról, hogy a NATO egy védelmi szövetség, és Amerika támadói, offenzív, katonai fellépés, az nem tartozik ebbe a kategóriába.
3: Meg voltak kedves európai szövetségesek, voltak megsértve azon, hogy úgy indított Irán ellen támadást, hogy elfelejtett szólni. Hogy akkor ez most elindul.
4: Igen. Igen, igen.
3: Tehát, hogy amikor az olaszok átengedték a gépeket, az akkor volt, amikor a gépek már jöttek.
4: Igen. Ami egyébként egy másik kevésbé látható, talán kevésbé konfliktusmentes terület, az például az Európa és Amerika közötti új típusú feladatmegosztás, ami véget vett annak, amit az előbb megemlítésre került, ilyen magyartalansággal, hogy kilép az Egyesült Államok a NATO-ból. Természetesen nem. Az egy óriási butaság lenne. De az, hogy az európai szövetségesekre hárulna a közeljövőben a területvédelem, a szárazföld erők fejlesztése, a páncélos erők fejlesztése, a drónerők fejlesztése, miközben Amerika megtartja magának a globális csapásmérés képességét, tehát a világ legnagyobb atomarzenájával rendelkezve tudja sakban tartani Kínát vagy Oroszországot. Ez már kirajzolódott, és ez már nem törésvonal többé, hanem valószínűleg egy megállapodott
3: Ebben igaza volt Trumpnak, hogy egy kicsikét belekényelmesedett a II. Világháború utáni helyzetbe Európa, hogy itt van az amerikai csapatok, van egy NATO, tehát van egy védelem fölöttünk, ha baj van, majd Amerika megvéd.
4: Tehát igazat adni neki, nyilvánvalóan maga nagyon durva módján elindított egy folyamatot, de ezt megelőzte már az, ami a 2022-es időszakban, tehát Oroszország nagyszabású Ukrajna ellenes támadásának időszakában, már az EU-n belül is kibontakozott, hogy szükség van Európa, az Unió védelmi szerepének megerősítésére. Ugye 2022-ben márciusban az EU tagállamok a Versailles deklarációban már hitet tettek amellett, hogy ki kell egyensúlyozni ezt a egyoldalú függést az amerikai képességektől, és meg kell teremteni a védelmi potenciált. És most egyébként van egy új probléma, ami ennek az örvendetes, a biztonságpolitika szempontjából örvendetes kompromisszumnak a utózöngéje, hogy de hol költse el Európa azt a pénzt, amelyet a védelmi kiadásokra szán, mert Trump elnök a ma rájellemző módon közölte, természetesen az igazi és tuti biznisz, az a deal, hogyha amerikai cégeknél sikerül el, és lehetőleg ne az európai konkurenciánál.
3: Viszont nagyon sokan csodálkoznak azon, hogy például a Magyar Péter ebbe az 5%-os 2035-ig tett vállalásban milyen bátran beleállt, miközben a magyar költségvetés olyan állapotban van, mint amilyenben. De mondják azt is, akik erre mélyebben rálátnak, és ezért vettem fel, mert ön is ilyen, hogy ez azért ad arra lehetőséget, hogy ebből a pénzből, ebből az 5%-nyi pénzből rengeteget költsünk infrastruktúrára. Mert ugye a honvédséghez, a hadászathoz kellenek vasútvonalak, kellenek korszerű útvonalak, tehát hogy lehet ezt odafordítani, hogy megteremtsük a közlekedési folyosót.
4: A legszemléletesebb példa Olaszország magatartás, akik lelkesen üdvözölték Meloni olasz miniszterelnökkel az élen ezt a fajta új NATO megközelítést, hogy a GDP 3,5%-a menjen közvetlen védelmi kiadásokra, 1,5% pedig hát minden másra, ami infrastruktúra, beleértve kórházat, egészségügyet.
3: Az nekünk kiváló lehetőség.
4: És például a Meloni örömmel közölte, hogy a Szicíliát, az olasz szárazföldet összekötő híd, az természetesen alkalmassá kell tenni, hogy azon harckocsik is közlekedjenek, ami katonai szakértői szemmel kicsit ilyen bizarr dolog, de látszik, hogy ezzel eladhatóvá tudják tenni ezt is. De a konkrét kérdés is Magyarország esete. Nagyon céltudatosan az európai politikusok élükön Ursula von der Leyen, a bizottság vezetőjével úgy alakították a környezetet, hogy az európai iparfejlesztés és a védelmi kiadások, azok lehetőleg minél jobban támogassák egymást. Tehát ezért például európai szempontból nem túlzottan tartható az a felállás, hogy a minden egyes 10 Európában védelmi célokra elküldött euró az alapvetően dollárként annak a fele 50%-a vagy 60%-a az Egyesült Államokban landol, és hát büszkén mondta egyébként Mark Rutte, hogy Európa 195 ezer USA munkahelyet tart fel a védelmi szektorban. Tehát Magyarország számára az utóbbi időszak beruházásai kapcsán is vannak olyan lehetőségek, és ezekre keretet ad a SAFE hitelprogram, amivel meg lehet erősíteni egyrészt a magyarországi kritikus infrastruktúrát, utakat, hidakat, és az egészségügyi infrastruktúrát is, hiszen válsághelyzetben jó kórházakra is szükség van. Tehát Magyar Péter nagyon tudatosan emelte ki azt, hogy nem a védelmi képességekről van csak szó, hanem a védelmi kiadások megjelenhetnek a mindennapi élet biztonságában is, és ezzel egyébként próbálta ugye egyfajta cezúraként, hogy visszatérjen a konstruktív együttműködés korszakában NATO-val. De ez közös európai érdek, és mondhatni, hogy nyitott kapukat.
3: Bele tudunk ebbe simulni. Na akkor a háború kettő is van, ami érint minket közvetlenül, az egyik a szomszédunkban zajlik, Zelenszkijel tárgyalt Magyar Péter is, de Zelenszkij tárgyalt Trumppal is, Trump meg tárgyalt Putyinnal. Mi szivárok ki? Merre felé halad ez az ügy?
4: Döbbenetes a különbség. Emlékezetes, hogy tavaly február 28-án hogy rúgták ki Zelenszkijt a Fehérházból, aki nem öltözött fel tisztességesen, és nem volt eléggé hálás. És tulajdonképpen a tavalyi év első fele arról szólt, hogy lesz egy USA-orosz megállapodás, egy mindent átkötő, lefedő globális deal, és annak részeként majd Ukrajna mondjon le a területeiről, és Putyin megüzente Európának, hogy cserébe, mivel NATO tagság nem lesz, amerikai védelmi garanciák nem lesznek, hát akkor ajánljanak fel Ukrajnának egy gyorsított EU tagságot, mint amilyen puha védelmi garanciát. Na, ezek az elképzelések megbuktak, és alapvetően Vlagyimir Putyin teljes közönyén, mert Vlagyimir Putyin nem akar leállni a háborúval, és erre Trump is rájött. Most hát úgy néz ki a történet, hogy Ukrajnát minél mélyebben, vagy minél közelebb akarják hozni a szövetségesek az európai struktúrákhoz, az EU-hoz is, és a NATO-hoz is, anélkül, hogy teljes jogú tagságot, vagy gyorsított tagságot ígérnének neki, de amire szükség van, és ez ügyben látszik, hogy az ukrán hadipar milyen potenciálra tett szert, hogy a drónhadviselés, vagy a rakétahajtóművek gyártásában, amelynekben Ukrajnának nagyon nagy hagyományai vannak, az abban tehát egy plusz tud hozni az európai védelmi képességekhez.
3: Gyakorlatilag mi kezdünk el tanulni tőlük, hiszen a háborús körülmények
4: mondok egy apróságot, amit kevesen tudnak. Még a szovjet és a kezdeti orosz nukleáris hadászati rakéták hajtóműveit Dnyepropetrovszkon, majd Dnyipróban gyártották a Juzsmas nevezetű nagyvállalaton. A Juzsmas volt tulajdonképpen az államban, az a nagy cég, csepelművek
3: ukrán méretben,
4: ahol ezeket a felszereléseket gyártották, de szervizelték ők az orosz rakétákat is, tehát a Juzsmas ukrán mérnökei tökéletesen tisztában van annak azzal, hogy az orosz rakéták hol vannak, és milyen hadrafoghatósági állapotban. Ez egy apróság még a közelmúltból. De valóban így ez a helyzet. Rakétatechnológiában, dróntechnológiában Ukrajna be fog tagozódni az európai iparba.
3: És a másik háború, amelyik úgy nézett ki, hogy most egy ideiglenes békekötéssel egy kicsit nyugvó pontra jut, éppen a tegnapi naptól kezdve ismét lövik egymást a felek. Ugye Bahreint, Kuvaitot támadta Irán az amerikai bázisokon keresztül, Amerika meg persze visszalő.
4: Sok-sok évvel ezelőtt az egyiképpen elmélyülő iráni-amerikai válság közepette, mondta akkor Larinjani iráni külügyminiszter, hogy az amerikaiak és mi irániak, perzsák két nemzeti sporttal rendelkezünk, az amerikaiak, az amerikai foci, sisak, válvédő, nekirohanunk, elsöpörjük, stb. A mi perzsa hagyományú nemzeti sportunk a sakk. Lépünk egyet, lépünk kettőt. Nem valószínűleg azt lehet látni, ahogy próbálják a szakértők kikövetkeztetni, hogy Irán tudatosan provokálja az Egyesült Államokat, mert ezzel fent tudja tartani az Egyesült Államok és közel-keleti szövetségesei közötti feszültséget. Bahrein, Katar, Omán, Egyesült Arab Emirátusok közt Dubaj, ezek naponta szenvednek attól, hogy ki vannak szolgáltatva az iráni támadásoknak. Nem véletlenül, ők is ott voltak a NATO csúcson, és mindent elkövetnek, hogy ez véget érjen. Tehát szerintem az irániak részéről ez nem véletlen, és az amerikaiak túlzottan az erőnyelvén próbálnak kommunikálni velük, akkor ez a regionálisan mindenkinek rossz lesz. És az a se nem háború, se nem bék, ez még eltart egy darabig.
3: Vég Zoltán, köszönöm szépen.
4: Nagyon szívesen.
3: Jön az Aktuál és Paprika Kinga. Szervusz Kinga, jó estét kívánok.
5: Szervusz, jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket is.
3: Mesélj nekünk, mi lesz a műsorban?
5: Sok témánk van, hullanak a zebrák 60 pusztán, gyanús okokból. A kormány feljelent 7 gyanús szervezetet 1,5 milliárd forintnyi támogatás miatt, miközben a Fidesz tüntetett a várban ma délután, és Potyondi Edina úgy megvédte Szakács Istvánt, hogy a falatta a másikat, ezek a témáink. Várom Önöket.
3: Én meg köszönöm a figyelmet, és hát figyeljenek Rékára, meg vendégeire a következő egy órában. Holnap este találkozunk, remélem újra. Én várom Önöket akkor is. Szép estét, jó éjszakát!
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Igazság vagy bosszú? Politikai fegyver az MVVH. Harc az életért. Elzárják az abortuszipar pénzcsapjait. Isten a pályán. Miért vállalja egyre több sztárfocista hitét?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
2: 7 egymással összefonódó civil szervezet 1,5 milliárd forintra rúgó állami támogatásai ügyében tesz feljelentést a kormány. Ez a mai Kormányinfo egyik bejelentése. Mindjárt kezdjük is a beszélgetést, tartsanak velünk.
3: Megtelt a Sándor palota előtti tér a Fidesz Stop önkényelnevezésű demonstrációján. A résztvevők a Tisza kormány intézkedései ellen tiltakoztak. A rendezvény főszónoka Áder János volt. A török elnök névre gravírozott Magnum revolvert ajándékozott a NATO csúcs résztvevőknek Ankarában. Magyar Péter is megmutatta a neki szánt fegyvert. A fővárosi főügyészség szerint a rendőrség saját hatáskörben döntött Szakács István gyanúsított kihallgatásáról. A Megafon influencer ellen terrorcselekménnyel fenyegetés gyanúja miatt folyik nyomozás. Nyomozást indított a rendőrség a 60 pusztai birtokon elpusztult 3 zebra ügyében. Az eljárás veszélyes állattartásával kapcsolatos kötelezettség megszegésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folyik. Vendégeink Rangos Katalin, újságíró, Kulifai Máté, a hetek főszerkesztő helyettese, Veres Gábor, a Nyílt Levelek podcast szerkesztője.
0: Ez az Aktuál, a stúdióban Paprika Kinga.
2: Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, a nap kérdése pedig, Ön szerint a kormány külső nyomásra vajon módosítja-e még az alkotmányozási terveit? Egyelőre 23% reménykedik, hogy még igen, 77% a véleményezők közül úgy gondolja, hogy már nem fognak változtatni a terveiken, bár sok helyen ígérés hangsúlyozza a Tisza, amikor éppen egyeztet valamiről. Még szavazhatnak, tartsanak velünk, és üdvözlöm a vendégeinket, szervusztok, jó estét kívánok. Vágjunk is bele, mert hát a Vártnál szerintem egy kicsivel nagyobb tüntetés jött össze a Várban Súlyog Tamás mellett, és a soron következő alkotmánymódosítás ellen. Máté, te ott voltál, és milyen volt a hangulat?
4: Hát kicsit így letört, vagy lehangolt nyilván itt fideszes szavazók, támogatók, illetve mi hazánkosokkal is beszélgettem ott a helyszínen, nyilván egy kicsit sokkolja, meg megdöbbenti őket az a fajta kormányzási stílus, amit tapasztalnak Magyar Péterék részéről. Ugye követik nagyon sokan a parlamenti vitákat, az is megdöbbenti őket, többen kiemelték például a Hegedűs Barbarával szemben a miniszterelnöknek ezt a beszólását, hogy milyen anya ő, illetve a legutóbbi K-anyázós, nem akarom kimondani itt a műsorban, káromkodást, obszint rágárkodást, hogy milyen szint van most a parlamentben, milyen stílus, tehát sokakat ez megdöbbent és sokkol. Egyébként engem is meglepett, hogy sokan voltak kint, bár azért őszinte leszek, Orbán Viktor vagy 10 vagy 15 posztot közzétett, amiben a tüntetésen való részvételre sürgetett, ami egy kicsit ilyen úgy tűnt, mintha a Fidesznek ez ilyen élethalál kérdés is lenne, hogy erőt demonstráljon.
5: Amerikából posztolt?
4: Miért? Amerikában van
5: Orbán Viktor? Szerintem
4: igen. Ja, a világbajnoksági döntő miatt?
2: Mindjárt kiderül, közben azért nézzünk meg egy rövid összefoglalót az eseményről, ahol kint volt a kollégánk.
6: Közel 40 éve azért léptem a politikai porondra. Azért vettem részt az ellenzéki kerekasztal munkájában. És azért lettem az első szabadon választott országgyűlés tagja. Hogy ilyen soha többé Magyarországon ne fordulhasson elő. És ez az oka annak is, hogy a mai napra szóló felkérést elfogadtam. Elfogadtam. Bár már nyugdíjas vagyok, és mennyivel jobb lenne pecázni. Elfogadtam. Mert a demokráciát veszély fenyegeti. Elfogadtam, mert Magyarország köztársasági elnökét most is alkotmánysértő módon akarják eltávolítani.
2: Áder Jánost, a jelenlegi miniszterelnök, a csornai Charles Bronsonként emlegette és felemlegette többek között az állami pénzen kifizetett korábbi Disneylandi belépőit is, de más szónokok mellett hát láttuk, hogy ez nem volt egy rettentő gyújtó hangú beszéd, amit Áder János itt előadott. Tóth Elizabeth például azt mondta, hogy a magyar nemzet trianonja április 12-én jött el, elgondolkodtató megszólalás Trianonnal, az eredeti Trianonnal kapcsolatban. Mit gondoltok erről a tüntetésről?
7: Kovács Géza meg azt mondta, hogy ki kell lépni a globális világból. Tehát ez körülbelül annyira izgalmas ez, amit, ez a nem tudom kicsoda?
2: Tóth Elizabeth.
7: Na, hogy ő mit mondott, de mások, ami viszont tényleg érdekes, hogy ezt az álszent képmutató, nem is tudom, magatartást, amit az Áder is ki, és akkor ők féltik a demokráciát 16 évnyi, hát gyakorlatilag fél diktatúrában eltöltött idő után. Tehát ő félti a demokráciát attól az embertől, vagy attól a pártól, amelyiknek egyébként arra, amit csinál, gyakorlatilag 3,5 millió ember adott felhatalmazást. Egyébként semmi más nem csinálnak a Tiszában, semmi más nem csinál Magyar Péter, csak amit megígért. Elmondta, ezeket a bábokat el fogja távolítani. Teljesen világos beszéd volt, mindenki hallotta, mindenki tudott hozzá viszonyulni, és ez történik. És akkor kiállnak ide, én szerintem nincsenek sokan. Tehát, hogy szerintem ez nem sok. Tehát a Fidesz bármelyik korábbi megmozdulása,
2: jó, hát nem volt egy békamenet.
7: Nem, még azt hagyjuk is a békamenetet, hanem én inkább most ahhoz hasonlítanám, amikor 2002 és 2006 közötti időszakot élték, még a kormányváltás utáni első időkben is sokkal több, sokkal több.
5: Ezért ott is volt egy regenerációs időszak, amit
7: volt, igen, csak én azt éreztem, hogy egy ilyen rendezvényen, ha most ez az a rendezvény, amit a Fidesz elnöke a 16 évig, bocsánat, 20 évig miniszterelnök Orbán Viktor tucatszor meghirdett a saját Facebook oldalán, és arra a rendezvényre ennyien mennek el, az nem sok. Az egy elvárható minimum a Fidesztől, hogy ez még jelzi, hogy egy élő pártról beszélünk, de hogy ez nem erődemonstráció, az teljesen biztos.
8: Jó, annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy szerintem sokkal többen voltak, mint amennyit én igényelnék egy ilyenre. És azon kívül, tehát hogy ez nem egy lenézendően lézengő ellenzéki tüntetésecske, mert az a tér megtelt. És a másik, amit mondani szeretnék ezzel kapcsolatban, hogy az viszont egész egyszerűen lenyűgöz, hogy úgy néz ki, mintha teljes átéréssel és teljes testi valóságukban mondanák azt, hogy veszélyben a demokrácia. Teljes átéréssel és teljes testi valóság

0: és hát nagyon jót nevettem ezen, de mindazonáltal, hogy itt most élcelődök azon, hogy Trianon, áprilisi Trianon van emlegetve, meg Bibó, meg demokrácia, és hogy ez mennyire röhelyes tényleg egy olyan embernek, aki az elmúlt 16 évben végigkísérte a Fidesz politikai viselkedését, és most hallja ezeket a fogalmakat a szájukból, és kikérik maguknak. Ez egész egyszerűen pazar és lenyűgöző. Ugyanakkor viszont azt is mondanám, hogy sokan vannak, és hogy nekem egy egészen kicsit, és tudom, hogy ezzel most magamra húzom a kommentelők ellenszenvét, de hogy egy egészen kicsit sok az a kormánypárti viselkedés, ami 150%-ig ellenzékinek látszik. Tehát hogy az a hív, amit én utoljára erről Potyondi Edinával beszéltem, aki azt mondta, hogy nekem ebben abszolút semmi igazam nincsen, és hogy igenis megérdemlik, mert bele kell verni az orrukat. Nem így mondtam, mert ő szebben fogalmaz abba, hogy mit pusztítottak 16 évig. Én meg azt mondom, és nem arra hivatkozva, hogy kormányozni kellene, mert iszonyatos erővel kormányozva van. Tehát, hogy én észreveszem, hogy sokkal több dolog történt, mint bármikor eddig a rettenetesen sok ciklus során, amiket én végignézhettem életkorom miatt. De akkor is azt mondom, hogy az attitűdöt érdemes lenne egy kicsit visszább csavarni. Annak a mondjuk maximum 30 ezer embernek a kedvér, aki velem együtt ezt egy kicsit soknak találja.
1: Én azt mondanám, hogy lehet, hogy Súlyog Tamás megérdemli ezeket a beolvasásokat, lehet, hogy Gulyás Gergely, Lázár János megérdemli ezeket a beolvasásokat, de lehet, hogy mi, akik ezt végignézzük, nem érdemeljük meg. Tehát, hogy más azért a viszony a között, hogy most milyen beszédhelyzetben vannak ők egymás között, meg hogy ezt egy egész ország nézi. És szerintem itt az elszámolás hangnemével is...
0: Vitatkoznék veled, Réka, én meg pont azt mondanám, hogy a nézők ezt élvezik, ezeket a beolvasásokat, igen, és én azt hiszem, hogy vagy nekem meg az a meggyőződésem, hogy tessék szívesen elvinni őket, azokat elvinni börtönbe, ahogy megbeszéltük, ahogy szavazás előtt megbeszéltük, tessék ezeket az eljárásokat fölgyorsítani. Engem irritál, de ezek majd a további témák lesznek, amikor a nem tudom, félagyú, bocsánat, influencereket fülön fogja a rendőrség. Nekem nem ezek a fejek hiányoznak a felmutatásból. A közönség iszonyú jól szórakozik. Tehát, hogy igazi, tényleg Netflix pótló az, hogyha bekapcsolják a parlamenti közvetítést, és lehet azt mondani, hogy megérdemlik, mert 16 évig hallgattam az ocsmányságaikat, de én meg azt gondolom, hogy ez most már elég volt, túl vagyunk rajta, ugorjunk.
2: Egy kicsit hadd vitatkozzak azért, mert hogyha itt álszentnek és képmutatásnak véljük azt, hogy éppen a Fidesz beszél a jogállamiságról, és ugye rengeteg kritika érte az elmúlt 16 évben az Orbán kormányoknak a jogállam leépítésére vonatkozó döntései, törvényhozását, személyi kinevezéseit, akkor én szerintem akkor következetes, és akkor nem alkalmaz kettős mértét az ember, ha most is felszólal azok ellen, a jogi vörös vonalak átlépése ellen, amelyeket most Magyar Péter csinál. Mert az, hogy Súlyog Tamást egy félmondattal, egy alaptörvénybe írt félmondattal távolítják el, politikai kritikákkal megmagyarázva, az a jogállamiság és a jog szempontjából nem alkotmányos lépés. Az, hogy a társadalmi egyeztetés abban merül ki, hogy 5 napon keresztül a nyár kellős közepén lehet e-mailt beküldeni a Tisza aktivista központjába, ez nem társadalmi egyeztetés. Hát, ha azt mondjuk, hogy 3,5 millió ember erre szavazott, attól még nem lesz valami jogilag oké, vagy alkotmányos. Ráadásul azt is ígérték ennek a 3,5 millió embernek, és sokan így szavaztak a Tiszára, hogy a jogállamiságot helyreállítják. Ami most zajlik, az szerintem bizonyos mértékben túlmegy azon, amivel a Fidesz vádolták az elmúlt 16 évben.
3: De ugye, szólaljunk, de hogy nézzünk már meg egy különbséget, mert teljesen egyetértek egyébként azzal, hogy legyünk kritikusak, és én szerintem a mi dolgunk is ez. Tehát aki valaha valamit leírt egy papírra, és ezt mások elolvasták, annak az dolga, hogy legyen kritikus, és ilyen módon legyen, ahogy mondod. De egy dolgot szeretnék mondani. Tehát azt a rendszert, amelyiket a Fidesz kiépítette ez alatt a 16 év alatt, annak a rendszernek volt egy különleges

0: sajátossága, mégpedig az, hogy mindenki, aki a rendszer részese volt, az egy embertől függött, úgynevezett Orbán Viktortól. Tehát már úgy értem, hogy ez a felső vezetői réteg. Most az, hogy ki a magyar köztársaság elnöke, az ugyanígy Orbán Viktortól függött, tulajdonképpen akire ő javaslatot tett, az lett a köztársasági elnök. Ha megnézzük a 2010 előtti összes köztársasági elnököt, Göncz Árpádtól Sólyom Lászlón át, Mádl Ferencen keresztül, egészen addig a napig, amíg Áder János nevű ember, aki a Fidesz frakciójából gyakorlatilag beült köztársasági elnöknek, mint első aktív politikus, már úgy értem, hogy frakcióból kívül aktív politikus Magyarországon, onnantól kezdve a köztársasági elnök, mint közhatalmi tényező, az én szememben megszűnt létezni. Tudnélik, az onnantól kezdve egy politikai tényezővé vált. Na most, ha a köztársasági elnökről én magam elfogadom, hogy ez egy politikai aktor, nem pedig egy a nemzet egységét megtestesítő személyiség, akinek ez lenne az első feladata, hogy ezekben az ügyekben, amikben ő elfelejtett megszólalni, lásd gyermekbántalmazás, és a többi, és a többi, és szembeszállni akár a hatalommal is. Szóval, hogyha ezt nem teszi, az én szememben ez nem köztársasági elnök, legalábbis nem úgy viselkedik. Innentől kezdve a jogi értelmezése teljesen rendben van. Erkölcsi, etikai szempontból azt mondom, hogy ha el kell intézni egy ilyen ügyet, azt a ciklus elején kell, és gyorsan csinálni, ezt kommunikáció szempontból is, meg politikai szempontból is így gondolom.
1: Titeket szakítani, mert szerintem ez fontos, de rá szeretnék térni a tételes elszámoltatásra, és még azelőtt hadd szólaljanak meg a nézők, nézzük a nap kérdését.

0: Tehát ön szerint a kormány külső nyomásra módosítja-e még az alkotmánymódosítási terveit? Igen vagy nem? Ez volt a kérdés. 22%-a a válaszadóknak úgy véli, hogy még fogják módosítani az alkotmánymódosítási terveket. 78% pedig meg van győződve arról, hogy ezt most már lenyomják úgy, ahogy kitalálták. Nézzük, hogy mit írtak a kommentelőink. Márta szerint a Tisza kormány végrehajtja a választók akaratát, amit a Fidesz elrontott, azt most kijavítja az új kormány. Demokrácia, jogállam, korrupció, stb. Anna azt írja, inkább normális utakat módosítana Magyar Péter, meg a Kreszt, ne kabarékat gyártson. István szerint nem fogják már módosítani, az lenne a legnagyobb baklövés a Tisza részéről. Anikó azt írja, attól függ, az észrevétel javaslat építőjegyű-e vagy sem. Ettől a demokrácia, vagy ettől lesz a demokrácia demokrácia, ha módosítanak is, az csak a bölcsesség, a józanész használatát bizonyítja. Béla szerint csak akkor módosítanak rajta, ha Brüsszel engedi, a bábú, az engedelmes. Zsolt szerint nagyon fontos, hogy az új alkotmány amennyire csak lehet az egész nemzet akaratát fejezze ki. Ebben benne van most körülbelül 1,5 millió Fidesz hívő is, akik nem akarják az új alkotmányt, ez tehát a nap kérdése, ezek voltak a kommentelőink véleményei. Mi pedig rátérünk a következő témára, ami pedig arról szól a mai kormányinfó bejelentése alapján, hogy 7 egymással összefonódó, a Telex állítása szerint Király Nórához köthető civil szervezet állami támogatásai miatt tesz feljelentést a kormány. Nézzük is az összefoglalót.
1: Több olyan ügy is a kormány elé került, amelyben a túlárazások mentén egyértelművé vált a hűtlen kezelés és a hivatali visszaélés gyanúja, ami nyomán a kormány ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz.
2: Köbből Anita kijelentette. A korrupció ellenes munka sikerét jelzi, hogy az Unió már 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás szabadított fel Magyarország számára. Magyar Éva szerint a kormány foglalkozott azoknak a fekete ruhás embereknek az ügyével, akik a választások előtt Orbán Viktor országjárásán több rendezvényen is ott voltak, és elnyomták az ellentüntetők hangját, időnként lögdösték is őket, vagy éppen elvették a transzparensüket. Akkor a fekete ruhások egyike azt állította, hogy magánszemélyként voltak jelen az országjáráson.
3: A miniszterelnökségen zajló átvilágítás során kiderült, hogy ez valószínűleg nem így volt. A férfi nem egyszerű állampolgárként, hanem szervezetten a Fidesz munkatársaként vehetett részt a fórumon.
2: A szóvívők beszámoltak a kormány 3,6 milliárd forintból megvalósuló kórházi klímarekonstrukciós programjáról is.
0: Máté, beléd folytattam a szót, úgyhogy akkor folytassuk veled, mit gondolsz erről az átvilágítási programról eddig?
4: Hát én igazából reagáltam volna egy rövid mondat erejéig az előttem felszólaló, de azonnal átváltok, csak hogy itt volt egy kritika a közhasasági elnökkel kapcsolatban, hogy mit megszólal-e vagy nem szólal-e meg. Ugye az a vád éri Orbán Viktornak a rendszerét, hogy politikai báb volt a mindenkori fideszes köztársasági elnök, akinek nem fideszesnek kéne lennie, hanem a nemzetet megtestesíteni. Most nekem az a baj a jogellenes eltávolítással, majd a Tiszás kétharmad általi kinevezéssel, hogy szinte bebetonozzák a politikai báb szerepét, hiszen a mindenkori köztársasági elnöknek a mindenkori kormánytöbbségtől tartania kell ezentúl, hogyha nem szólal meg bizonyos ügyekbe, le fogják váltani.
5: Ha csak a következő alkotmány módosításban nem kerül be a köztársasági azt elnök közvetlen választása.
6: Akkor viszont álljunk már meg egy pillanatra. Ez nem alkotmány, ez úgynevezett alaptörvény, amelynek asztala is volt, viszont olyan érvényes jogi fajsúlya, ami még az 1949-es alkotmánynak is volt, az ennek speciál nem volt. Az, hogy embertelen tartalmakat sikerült bele tenni, ami a...
4: Például
6: a homoszexuálisokra vonatkozó, az apa férfi, az anya nő című
4: biológiai
6: dolog.
4: Adottság is.
0: Ebben most ne is menjünk bele, mert hogy a hajléktalanság büntetését beleírták az alaptörvénybe. Én szerintem emberiességi szempontból nagyon nehéz lesz azon vitatkozni, hogy
6: ez
0: mennyire
6: nem biológiai
0: volt,
6: amit én fölvetettem, hanem diszkriminatív volt, mert egyébként ezeknek az alapvetéseknek semmi értelmük az alkotmányba foglalása, ha csak nem cél van vele.
0: Mi azt is beleírhatnánk, hogy a hegycsúcsok felül vannak.
6: Igen, azt is lehetne. Na, de azt szeretném mondani ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy ezek meg voltak beszélve a néppel, mielőtt mielőtt sor került volna erre a meglepő, szerintem legalábbis meglepő kétharmadra, erre a mindent elsöprő kétharmadra, ezeket a Tisza mind megígérte. Megígérte azt, hogy rendesen fog alkotmányozni, ez nem az, ez csak az eltávolítása az alaptörvénynek.
4: Hát az én szavazati jogom, vagy passzív szavazói jogom korlátozása is benne van, és nem mondhatok róla a véleményt, mert abban az öt napban én például külföldön tartózkodtam, és egy e-mailt kellett volna küldenem, hát, hogy adott esetben hadd szavazzak már valamelyik képviselőre, aki jó, a 12 éves ugye, mandátum korlátozás is benne van ebben a módosításban.
6: De szerintem ami, 23 ezer
4: közé befért volna. Ki iktatja a politikai ellenfeleket?
6: Szerintem az ön e-mailre is befért volna a 23 ezer közé, aki egyébként oda tett.
5: Ez pont 5 nappal több volt, mint ami elég valaha.
6: Nem, szerintem ez egy gyors eltávolítása az antidemokratikus egyébként létező jogszabálynak, és valóban a köztársasági elnöknek, ez volt a gyakorlatnak a célja. A köztársasági...
4: Mindenek 10 másik lépés, és az egyik az, hogy azok a egyébként valószínűleg jó képviselők, és itt lehet ellenzéki képviselőket is mondani, azok már nem indulhatnak soha többet választáson. De azért egy olyan
6: 8
4: súlyú...
6: év után.
4: 12 éves ciklus, hogyha letöltöttek a parlamentbe, akkor már nem indul.
7: Na most szünetet rendelek el, amely a... Nem, bocsánat, beléd folytam a szót. Most szünetet rendelek el Vasmarokkal, addig azon fogunk gondolkodni, hogy az összes szegény, rendkívül tehetséges képviselő, aki ezek után már nem lehet egészen élete végéig képviselő, mivel foglalja el magát, miután már nem szolgálhat a parlamentben, hanem csak mindenütt másutt, hamarosan jövünk vissza.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Te figyelj már, Tibes, azt azért gondolom te is tudod, hogy csak egyetlen igazi és üdvözítő egyház létezik keresztény felekezetek között. Nem véletlenül mondja a Károli Biblia is azt, hogy anya a szent egy.

0: óceán.
1: Úgyhogy nem a keret a lényeg, hanem a szív mögötte. Isten igéjében bíz, ne egy rendszerben.
2: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
1: És már folytatjuk is a beszélgetést, de én önkényes módon átterelem a témát a NATO csúcsra. Tudom, hogy senkit nem érdekel a Magyarország körül elterülő világ, de engem igen, úgyhogy akkor beszéljünk erről. Arany revolvert, illetve hát, bocsánat, nem arany, de névre gravírozott revolvert kaptak is a vendégek. Úgyhogy már agyamra ment egy kicsit a Trumpnak a beszéde, de ha ő rajta múlott volna, akkor aranyozott revolver is lett volna. Erdogan elnök csak névre gravírozott, tehát ajándékozott, néz, köz összefoglaló.
2: Meglepő ajándékot kaptak az ankarai NATO csúcs résztvevői a házigazda török elnöktől. Recep Tayyip Erdoğan névre gravírozott Magnum revolvert ajándékozott mindenkinek éles lőszerrel. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán mutatta meg az ő nevét viselő pisztolyt. A szakértők szerint a 357-es Magnum ritka revolvernek számít, még az 1990-es években gyártotta a török állami MKE cég. Erdoğan vélhetően ezzel is a fejlődő török védelmi iparra akarta felhívni a figyelmet.
1: Hát én lehet, hogy inkább rózsavizet adtam volna a vendégeknek, de persze, kinek hogy megy, én azt hoztam annak idején. Baklava. Törökországból.
3: Kinek jut eszébe egy pisztolyt adtél? Szóval ott is milyen? Na mindegy. Akkor is elmondom, mert azzal hagytuk abban a Máténak, hogy azt muszáj elmondanom, hogy én értem, hogy nem lehet képviselő 8 meg 12 év után, de ez azon az emberen kívül, aki képviselő, az senkit nem érdekel ebbe a társadalomba. Tehát ez téged érdekel egy kicsit, azokat a szavazókat nyugodj meg, hogy azokat a szavazókat, akik a Magyar Pétert Magyar Péterét tették, azaz miniszterelnöké, azokat egyáltalán nem érdekel, sőt, örülnek neki.
1: Én megmondom neked, engem mi érdekel.
3: 70 plusz százalékon áll a tiszt.
4: Revolver.
1: Hogy ez az 5%-os vállalás, amit most megerősítettek a NATO országok Spanyolországon kívül, hogy tudnélik a GDP-jük 5%-ára feltornázzák a hadi költséget, ezt most védelmi költségnek hívják, hogy ne féljünk tőle annyira. Tehát ez ugye ezek a hadi kiadások. Azt mondják, hogy 8 éven belül az eddigi előirányzott 2% helyett, amit még mindig nem teljesített a legtöbb NATO ország, mert 5%-on leszünk. Szerintetek mennyire reális ez, hogy ez megvalósuljon, különösen Magyarországon, ahol most azért nem áll nagyon szépen a költségvetés?
5: Nem tudom, erre nézve nekem én totálisan tapasztalatlan vagyok, és fogalmam sincs. az biztos, hogy Magyarországnak az az érdeke most, hogy azt mutassa, hogy együtt mozog a NATO-val. És erre, amiket elolvastam, magyar kifejezetten ebbe az irányba tolta a kinti megjelenését. Anélkül, hogy bármilyen karakteres vagy hangsúlyos állításot elhangzott volna. Annyit.
1: Hát egy nem rettentően erős kijelentés hangzott el, ami a Fidesz kormányokhoz képest azért egy jelentős váltás, hogy kimondta, hogy a Ukrajna ellen zajló háborúban Oroszország az agresszor és Ukrajna az áldozat.
5: Igen, hát mondjuk amennyire, hogy mondjam, ennek van nagy relevanciája szerintem, nincs már, mondták. Nyilván, tehát Orbán magyar... Viktorhoz képest természetesen van, de már a Magyar Péter is többször mondta ezt. Szóval mindegy, én szerintem meglepő dolgok ebben nem voltak, az meg, hogy 5%-kal beszállunk-e az egyébként iszonyatosan csofat nemzeti jövedelmünkből, azt nem tartom teljesen biztosnak, de azt is tudom, hogy nekünk jó képet kell magunkról most mutatni. Tehát, hogy ezekkel a nemzetközi szervezetekkel, meg mindazt a sok horpadást, amit a magyar presztízs elszenvezett az elmúlt 16 évben, különös tekintete az elmúlt 5 évre, azt valahogy ki fogja kalapálni, vagy próbálja kikalapálni.
4: Ja, az 5%-os küszöböt azt főleg Donald Trump erőlteti, és azért Donald Trump nem fog újraindulni.
1: Hát alapvetően azért valamennyire a németek is egy gazdasági fellendülést várnak egy fegyverkezési hajrától.
4: Ugye tudjuk, hogy vannak olyan nemzetközi ilyen targetek, például a Párizsi Klímaegyezményen is lettek elfogadva dolgok, stb., amit utána ugye az évek múlásával elfelejtettek a nagyhatalmak, meg az aláíró felek is, tehát annyira kötő ereje, hogy milyen szankciókkal kell szembenézni annak, aki majd nem éri ezt el. Látjuk a 2%-nál is, hogy igazából nem lettek kizárt árvatagok a NATO-ból, csak ennyivel meg tudják úszni. Tehát én szerintem azzal, hogy az amerikai elnöki pozícióból távozik Donald Trump, szerintem ennek a kényszere se lesz annyira a nemzetek nyakába, hiszen a mindenkori NATO főtitkár kevésbé, hogy mondjam, ennyire karakánul rajongója az 5%-nak, mint mondjuk a Donald Trump.
1: Mark Rutte most azt adta elő, hogy erősebb a szövetség, mint valaha, dacára annak, hogy ugye az Egyesült Államok tulajdonképpen kifelé mászik az ablakon bizonyos mértékig, és mindenkivel iszonyú arrogánsan éppen összerúgja a port, és minden a lehető legnagyobb rendben van annak dacára, hogy a NATO országok most azért valamennyire mégiscsak egy ilyen fegyverkezési agyelhagyásban vannak, hiszen megborult az Egyesült Államok és a többi tag közötti munkamegosztás együttműködés, és egyfajta preventív felfegyverkezés mellett döntöttek Oroszországgal szemben. A németek nagyon nyíltan arról beszélnek, hogy szerintük reális, hogy Putyin ki akarhatja terjeszteni a háborút minimum Lengyelországra.
3: Ami nagyon érdekes nekem ebből az egész NATO történetből, az a Magyar Péter és a magyar kormány viselkedése ebben a közegben. Tehát az nagyon érdekelt, hogy fogja ott megtalálni magát a Magyar Péter vadonatúj emberként ebben a brigádban. Láthatóan ezt az ember bárhova ledobod, az így megy. Tehát ő tudja, hogy arra kell, mert ott az út, miért kezet fog mindenki, nem tudom. Tehát így ezt jól csinálja. De hogy visszatérve arra, amit a Máté mond, hogy az, hogy a deklarálja a magyar miniszterelnök, a frissen megválasztott magyar miniszterelnök, hogy ki az agresszor és ki az áldozat, vagy ki a megtámadott fél, annak szerintem igenis nagy jelentősége van. Amíg nem volt megválasztva, mint miniszterelnök, és vagy itthon mondta, kampányban mondta valahol, annak nincs akkora jelentősége, mint egy ilyen hivatalos helyen. Végleg behúzta azt a féket, amit az Orbánék játszottak az oroszokkal ezen a hintán, és teljesen világossá tette a világ számára, hogy Magyarország euróatlanti elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen, mi a NATO tagjai vagyunk, hát ezt az álláspontot képviseljük, csak a hiába mondta el, miközben azzal, hogy nem tudom, emlékszel-e arra az esetre, amikor egy orosz drón becsapódott Munkácson egy amerikai gyárba. És akkor annak a közleménynek egyetlen egy része hiányzott, hogy ez a drón orosz. Tehát, hogy amit a kormány kiadott.
5: De először kiírt a mi köztársasági elnökünk, csak aztán lekapta. Ez volt az eset.
3: Így van. Pont itt ültünk, és beszéltünk is erről.
1: Hős.
3: Szóval, hogy én azt tudom mondani, hogy ez szerintem mostantól nem lesz így. Tehát nagy valószínűséggel, hogyha valahol egy orosz drón becsapódik valahova, ahol embereket ért támadás és vagy valamilyen egységet, operatív egységet, vagy bármit, az abban a pillanatban ki lesz mondva Magyarország által, tehát az elkötelezettségünk deklaráltá vált egész erősen. Az Európai Unióval való kapcsolatunk és a NATO-val való kapcsolatunk, a természetes szövetségeseinkkel, szerintem természetes szövetségeseinkkel való kapcsolatunk szerintem javul, amióta a Magyar Köztársaság új miniszterelnököt választott, illetve nem ő a parlament, de új kormánya van az országnak. Én azért gondolom, hogy ennek is, hogy ismer, ennek a kommunikációnak is része volt abban, hogy a Tisza kétharmadot szerzett. Magyarországon élő emberek szerintem 80%-a volt az utolsó mérések körül, vagy 80 körül, hogy támogatja az Európai Uniós tagságot és a NATO tagságot is, és hogy Magyar Péter ebben rendkívül elkötelezett volt. Szóval ennek az egész történetnek számomra most azon túl, hogy katona szakmailag mit tudok én erről, hát semmit. Tehát van ez a SAFE projekt, amiből majd jön rengeteg hitel, amit fel lehet használni ilyen védelmi költségek, vagy kiadásokra, stb. Ezeket úgy nagyjából hallottuk, de hogy ennek mi van a háttérben, az mindegy. Ennek politikai jelentősége van szerintem elsősorban, hogy ott hogyan és mit mond a Magyar Köztársaság elnöke, és az Európai Parlamentben, az Európai Unióban hogyan viselkedik. Magyarországnak az meg eminens érdeke, hiszen haza akarjuk hozni az ott maradt pénzeinket.
1: Én egy valamit hiányolok fájóan, nagyon kíváncsi lennék egy kicsit többre Orbán Anitából ezekben a helyzetekben, bár azt hiszem, hogy neki a jelentősége mégiscsak jobban meg fog villanni, ha majd egyszer csak lesz közvetlen kommunikáció Oroszországgal, mert mégiscsak egy Oroszország specialistáról van szó. Ő biztos nem angolul fog beszélgetni Lavrovval, szóval erre kíváncsi leszek, de egyelőre ő belőle viszonylag keveset kapunk.
5: Nem tudom, én annyira markánsnak látom Orbán Anita létezését, mert egy olyan személyiség, ilyen szerencsés alkatú, aki észrevehető, hogyha bemegy valahova, akkor ott van. És én ezért nem gondolom, hogy Magyar Pétert nem akarnám különösebben mentegetni, mert nem, szóval nem különösebben a stílusom, de mindazonáltal azt hiszem, hogy ezek az első percei, hát azért tudjuk, hogy már állati régen új kormány van, de azért ez mégiscsak két hónap. Holnap lesz két hónapja, ha jól számolom. Akkor ezért adjuk meg azt a lehetőséget, hogy körbepörögje azokat a helyszíneket, nemzetközi helyszíneket, amelyeken meg akarja mutatni a létezését, meg akarja mutatni azt, hogy Magyarországon itt most egy másik időszámítás kezdődött el, és én abban bízom, hogy egyébként Orbán Anita a saját személyiségének a súlyával jelen lesz a következő időszakban, úgyhogy észre fogjuk venni.
4: És attól nem tartotok egyébként, hogy ahogyan ugye felmerült az Orbán rendszerrel kapcsolatban, hogy mennyire Orbántól, mint egy személytől függött egyébként magának a Fidesznek a vezetése, meg a hatalmi működés, hogy ugyanez a minta öröklődik Magyar Péterrel kapcsolatban, ugyanis bármennyire is lehet jó megjelenés, vagy megnyerő Orbán Anita, amilyen hírek kiszivárognak a belső ülésekről, meg ami azért látszik egy picit a parlamenti működésben is, azért van egy nagyon erőteljes dominanciája Magyar Péter személyiségének, ami egy picit rátelepszik akár a minisztereinek a tevékenységére is. Lám-lám, miért nem látjuk Orbán Anitát a NATO csúccsal kapcsolatban, nem sokkal inkább Magyar Péter szerepel.
5: De mondanék valamit, nincsen párt. Ne felejtsük el ezt az apróságot, hogy van egy miniszterelnök, aki egy mozgalmat csinált, és két év alatt magával húzott 3,5 millió ember, de egy pártot azt nem csinált meg igazából. És megmutatta azt a furcsa képződményt, politikai képződményt, hogy abból épített várat, ami egyébként addig azoknak az ellenzéki begyakorlott és rutinszerű pártoknak nem jött össze, akik megpróbálták megdönteni az Orbáni hatalmat. Ez egy fura politikai képződmény, egyelőre sikeresnek látszik. Legalább ötféle irányzatból áll össze, amit egyelőre meg tudunk számolni, és nem is tudom, hogy mi lesz ennek a sorsa, és érdekel is, hogy mi lesz a sorsa, de egyelőre úgy néz ki, hogy pártok nélkül jobban tud működni egy politikai rendszer, mint pártok.
4: Csak még inkább egy személyű lesz akkor.
3: De tudod miért nem? Illetve de lehet, hogy ez most az első időszakban abszolút ilyen, és így is látszik, de nem is szükségszerű is szerintem. Tehát ezt a csapatot, ami ekkor, tehát ennyire heterogén társaság a magyar parlamentben még sosem volt egy kormányon egyben. Ugye a szocialistáknál az volt az érdekes, hogy az is egy platformok és tagozatok szövetsége az MSZP, amikor kormányon voltak, akkor is egy csomó ideológiai front volt a párton belül, a szocik, a szociáldemokraták, nem tudom én, kicsodák vitatkoztak mindenki, de aztán végül is valamilyen kormányzás kijött belőle. A Tiszában ilyen ideológiai alapok nincsenek is. Tehát ez nem ideológia mentén szerveződött ez a rendszer, ahogyan a Kati szerintem nagyon helyesen mondta, hogy valóban most ez egy olyan próba, ami egy ország vezetésére szövetkezett, nem pedig egy ideológiai rendszernek a nem tudom én továbbvitelére. Csak egy mondatban, hogy ha, én azt prognosztizálom, hogy ha ma Magyarországon valaki kellő pénzzel, karizmával, jó megjelenéssel, kommunikációs készséggel, egy csomó mindennel, aminek meg kell felelni, egy személyi, egy szerethető ember elkezd egy pártot szervezni, amelynek van ideológiai alapja, az 2029-30-ra, amikor a következő választások jönnek, addigra egy nagyon erős, nagyon, hogy is mondjam, releváns kihívója lehet a Tiszának és a Fidesznek, vagy bármilyen, ami akkor...
1: Ahhoz kell egy másik választási rendszer is, azt majd még lássuk meg, hát de most szerintem térjünk rá ennél is fontosabb dolgokra, mert Potyondi Edina posztolt valamit a Facebookon, és ezt mindenképpen meg kell vitassuk. Egészen konkrétan ugye Szakács István rendőrségi előállításáról van szó, mutatjuk is az összefoglalót.
2: Szakács István ügyében a rendőrség önállóan döntött el, hogy gyanúsítotti kihallgatást fog végrehajtani, arról előzetesen telefonon tájékoztatta az ügyészséget, írja friss közleményében a fővárosi főügyészség. A Megafon influencerével szemben a Nemzeti Nyomozóiroda július 3-án rendelt el nyomozást terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntette miatt. A közlemény megerősíti a sajtóhíreket, mely szerint a nyomozás elrendelésének alapja a Szakács István által június végén közzétett videóüzenet volt. Jobboldali megmondó ember ebben arról beszélt, hogy ha Magyar Péter pribékjei elviszik Orbán Viktort, akkor 500 ezer magyar fog utcára menni és kiszabadítani a volt miniszterelnököt. A főügyészség közleménye hangsúlyozza, az illetékes ügyész szóban felhívta a nyomozóhatóság figyelmét arra, hogy külön alapossággal kell vizsgálni, hogy az adott cselekmény valóban megvalósítja a BTK vonatkozó törvényi tényállását.
1: Potyondi Edina is hozzászólt ehhez a témához, ő nem tartja igazán jó ötletnek Szakács István előállítását, következőt posztolt a Facebookon. Épp annyira kellemetlen és túlzás a félkegyelmű Szakács Istvánnál házkutatást tartani, mint amennyire kellemetlen és túlzás, hogy Orbán Viktort máig nem hallgatták ki az MNB, az Aranykonvoj, a Tiborc és másik ezer ügyben, el a kezekkel Pistától. A fideszes hülyék helyett a fideszes bűnözőkkel foglalkozzon a rendőrség. Hát erre mondják azt, hogy védjen meg téged a Potyondi Edina, nem?
5: Ez... Szerintem meg igaza van.
3: De a félkegyelmű Szakács.
1: Ezt nem vitatom el egy pillanatig se, de azért mondjuk Szakács István ezt nem rakja zsebre.
5: Az ügyészség egyébként most jól rátolta a rendőrségre ezt az egészet, és a rendőrség meg elkezdett úgy működni, hogy egyébként tanították neki Orbánék alatt. Most már el kéne, hogy mondjam, csak el kéne határolni a józanész nevében azt, hogy kire indulnak rá, és hozzák reggel 6-kor fülénél fogva el meghallgatni, és viszik el a laptopját, és a nem tudom micsodáját, és aztán engedik haza 2-kor, tehát mindegy.
1: Több ilyen kommentelő előállítás is volt már korábban, ugye legutóbb pont egy debreceni lakost állítottak elő egy Ceausescu utalás miatt, ami tényleg nem egy nagyon szép dolog, de hát nem vitatható, hogy mennyire volt ez egy komoly fenyegetés. Korábban volt teljesen nyilvánvalóan hülyéskedés is kommentben, amiért valakit előállítottak.
3: Bocsánat, de ennél sokkal súlyosabb dolgokért soha senki nem ment, senkihez ki, és nem tartott nála házkutatást. Szóval te őszintén mondom, egyben biztos vagyok, én tudom, hogy az új országos főkapitány Mecser Tamás, ő biztos, hogy nem rendel el egy ilyet, tehát hogy ez egészen biztos, hogy nem egy felső szintű utasítás, hanem a rendőrök önreflexe, saját reflexe működött így. Azt gondolták, hogy ebben most belemennek, én ezt nem is értem, én eleve azt nem értem, hogy abban teljesen igaza van a Potyondi Edinának, hogy ez az ember tulajdonképpen a Facebookos megjelenései alapján valóban félkegyelműnek tűnik. Na de, hogy nyilván nem az. De, hogy
1: én ettől a kijelentést találhatom.
3: Hát hogyne, ettől én is eltalálom, ez így tűnik. Na most, hogyha ezt így szeretném világossá tenni, hogy nekem nem ez a véleményem, csak így tűnik. Na most, ami viszont nagyon fontos, hogyha ez az ember, bárki is legyen ez, olyasmit mond, aminek a valószínűsége a nullához konvergál, akkor az tényleg, hogy is mondjam, a magyar társadalom szemében sem vált ki mondjuk olyan érzést, hogy nem, mit tudom én, nem kezdünk el tőle rettegni, nem fogjuk azt érezni, hogy tényleg ki fog menni 500 ezer ember, és a vállán kihozzák, mint Táncsicsot, vagy nem tudom én, hanem azt fogjuk gondolni, ez egy, bocsánatot kérek a nézőktől, nem ez a véleményem, csak most így mondom, hogy hát azt mondja, hogy ez hülye, mondott valami hülyeséget. És nem látom az okát, hogy miért kell erre rendőrségnek kimenni, tehát semmilyen szinten.
6: De nem lehet, hogy ezzel mártírt csinálnak belőle?
3: Hát dehogy, ez egy baromság.
6: Sokkal komolyan beteszik ezt az ügyet.
5: Persze. Túlzás, hogy Mártit közismertek csinálnak.
3: Tegnap előttig nem tudta.
4: Jó, van 150 ezer követő.
5: Holnap se fogják tudni. Oké, 150 ezer.
4: Csak hogy létező influencer, akit követnek és néznek.
3: Azt én attól, mert nem ismerjük, akkor minden tiszteletem az
6: ő. Jó, de most milliók tanulták meg a nevét és a fizikáját.
5: Szerintem annyi mentség van arra, hogy mi is erről beszélünk, hogy biztosan a rendőrség azóta végig gondolta ezt a dolgot, és nem fog feleslegesen kiugrálni mindenfajta tétova szóbeszédre, vagy nem tétova szóbeszédre.
4: Bevallom, hogy csak egy mondat, hogy én ennél azért súlyosabbnak érdem, mert ha a kommentelők esetében, amikor előállítás történt egy vélt vagy valós miniszterelnököt ért fenyegetés kapcsán, akkor itt is azért érdemes felháborodni, hogy azért nagyon, én beszélgettem ugye a mostani tüntetés részvetőjével, és azért azt érezni, hogy azért van az emberekbe félelem. Tehát, hogy munkahelyekről megfenyegették már őket, hogy kirúgják, ha fideszes tartalmat posztolnak. Például két ilyen pedagógus, fideszes pedagógus, akivel beszélgetnem. És többen érezik azt a félelmet, hogy nem tudják, hogy vajon hol van az a kontrollja a mostani hatalomnak, ami adott esetben gátat szab annak, hogy egy ilyen bosszú, éhes, bosszú, szomjas, tiszás tömeg, és egyébként Magyar Péter esetében őket mikor veti el. És én értem, hogy itt lehet hivatkozni az előző rendszernek a szintén hasonló életérzést.
3: Budai Gyula, nem egyseiknek,
4: de ettől még nem, ha nem az probléma volt, valóság. Akkor ez is probléma, és itt most az valóság. Van, hogy valaki bemondta a véleményét Karakánul, vagy Bután, teljesen mindegy a videóban, és aztán kiszállt a rendőrség egy olyan abszurd váddal, ami bennem felmerült kérdésként, mint újságíró, hogy kiposztolja-e és reagálja-e az ő videójára, mert nem lehet-e az, hogy majd a rendőrség, mint utánközlő, rám is kiszáll. Nyilván nem félelem, csak hogy miért kell ebbe egyáltalán gondolkodni, hogy a rendőrség adhok jelleggel, nem tudom milyen megfontolásból kiszáll bárki ez a...
3: Jogszabály
5: szerint
3: simán. Megmondom,
5: azért, mert erre vagyunk szocializálva, mert a Fidesz erre szocializál
4: bennünket.
5: De most
4: mindent a Fideszre kell, nem minden, ami a Tisza kormány alatt történik.
5: Általában az, hogy ki jó, mit posztolt a munkahelyeken, azt a Fidesz szocializálta belénk.
3: Hát meg a jogszabályokat is ő
5: ezt nem most keletkezett, amit te most itt szóba hoztál,
4: nem
5: hanem a Fidesznél.
4: Nem emlékszem, elvittek volna a Fideszéről.
5: Nem.
6: Diák tüntetőt is elvittek az éjszaka kellős közepén, otthonról.
5: Pedagógus, volt állásvesztés.
3: Nem a Pankotai Lidivel is volt valami, lehet, hogy rosszabb.
6: De a rendőrségnek ennél is komolyabb ügyekkel is meggyűlik a baja, ugyanis fogyatkoznak a zebrák 60 pusztán. Nézzük is, hogy mi történt.
7: Nyomozást indított a rendőrség, hogy kiderítse, miként pusztulhatott el a Mészáros Lőrinchez köthető Válvölgye Vadásztársaság 10 zebrája közül 3, írja a Telex. Nemrég az illetékes kormányhivatal adott arról tájékoztatást, hogy május 4-én 3 zebra pusztult el a 60 pusztai birtokon. Akkor a hivatal azt közölte, korábban közepesen veszélyes állatok tartására adtak engedélyt, illetve elővigyázatosságot igénylő állatokat vettek nyilvántartásba. Hatházi Ákos korábbi független parlamenti képviselő feljelentést tett az ügyben állatkínzás gyanúja miatt. A rendőrség először elutasította a feljelentést, most viszont azt közölte a Telexel, hogy veszélyes állattartásával kapcsolatos kötelezettség megszegésének gyanúja miatt rendeltek el nyomozást ismeretlen tettes ellen.
6: Szóval az említett vadásztársaság már 9 éve tart zebrát, az illetők, ezek Pilla, Zsebi, Szuszi, Pizsi, Pulcsi, Bendegúz, Tihamér, Lolka és Bolka, valamint Pacsi, nem tudjuk, hogy közülük kik hunytak el.
3: Jó, Isten.
6: De most a hülyeségen túl, mert én értem,
3: hát ezt most bemondtad, hát itt.
6: De szerintem, amiért ez mégiscsak egy jelentős dolog, vagy amiért foglalkoztathatja a közbeszédet, az az, hogy szimbolikussá váltak ezek a zebrák 60 pusztával, 60 puszta eltagadásával kapcsolatban, és hát persze keringenek is a pletykák, hogy ólommérgezésbe haltak-e meg a zebrák, tehát hogy levadázták-e őket, vagy sem, hiszen hát találgatta a közbeszéd, hogy egyáltalán mi végre kell zebra egy ilyen birtokra, mit gondoltak?
5: Nem az, hogy mi végre kell zebraszal. Szerintem a közbeszéd nyugodtan elfordulhat abba az irányba, hogy mi végre épült fel 60 puszta, milyen engedélyek alapján, kié, kinek a pénzéből van. Az egy kicsit jobban érdekel, mint a vagy voltak, vagy nem voltak zebrák. Egyébként nyilván voltak, mert voltak képek róluk. Tehát, hogy minden rokon szemben lolkája és bolkája, tehát az összes megszemélyesített zebra, ez szaggatja a szívemet így, hogy most már nevük is van, Pulcsi, mennyire helyes. De azt szeretném mondani, hogy nem lenne baj, hogyha olyan dolgokkal foglalkozna a rendőrség, ami nem a, tehát hogy nem a közbeszéd tárgya, hogy hol a zebra, hanem az, hogy hol van Matolcsi. Ez érdekel, melyik Matolcsi van hol. Az nem érdekel, hogy mi van a zebrákkal, az érdekel, hogy Orbán Viktor számon kérhető-e bármiért. Tehát, hogy lassan azok a kérdések kerülnek előtérbe, amik egyébként szintén választási ígéretek voltak, és rohadtul nem szeretném, hogyha arról kellene beszélni, akár itt, akár máshol, hogy a rendőrség mire fókuszál, vagy mire nem fókuszál. Tehát, hogy ne az legyen, hogy a rendőrség elkezdjen teljesíteni a Tisza kormánynak ilyen apróságokban, influencerekben, zebrákban, nem tudom micsodában.
6: Ez Hatházi Ákos feljelentése volt korábbról, amit akkor elutasított a rendőrség, és most megújították, tehát itt is van egy ilyen eljárási sajátosság.
5: Biztos felmerültek új bizonyítékok.
3: Arra nem emlékeztek, hogy ugye, vagy lehet, hogy én emlékszem rosszul, de majdnem biztos vagyok benne, hogy az volt, hogy ugye azt mondták többen, Hatházi is, meg mások is, hogy ott vannak a zebrák. Mire azt mondta a fideszes mindenki, ott nincsenek zebrák. A káprázik azt mondja, az nem zebra, csak valami árnyék ott az én a lovon. Nem? Oké? Okay. De mondja Hatházi ismét, hogy de hát ott vannak az nem zebra. Most meg meghalnak azok a zebrák szegények, akik nincsenek. Tudod? Akik nem voltak ott. Na most akkor az alapvetéseket próbáljuk megrendezni. Tehát akkor ezek szerint voltak zebrák, mert ugye egy nem létező zebra nem tud elpusztulni szegény, ugye? Tehát, hogy neki élni kellett korábban, és valószínűleg ott azon a birtokon pusztult el az a szegény ország. Pulcsi meg Jancsika, vagy nem tudom. Szóval az a gondom, hogy ez egy újabb hazugságuk totális lelepleződése. Tehát amikor már nem lehet tovább húzni, mindenkinek nyilvánvaló, voltak ott zebrák? Voltak ott zebrák. Nem győzik el, ott meg a nem tudom mik ilyen, hanem az igazi zebrák haltak meg szegény, vagy pusztultak el. Másik oldalról meg azt tudom mondani, hogy persze arról fogalmam sincs, hogy miben pusztulnak el szerencsétlen állatok. Biztos valami fertőzést kaptak, vagy nem tudom. De ami a lényeg, az szerintem ebben tényleg az, amit a Kati feszeget, hogy vajon egyáltalán ki a francnak jut eszébe ma Magyarországon 10 vagy 12, tök mindegy, egy darab zebrát is saját magának a környezetében megvásárolni, azt ott nevelgetni, mert mi véget vajon? Tehát, hogy
6: itt tartani, mi lesz? Csak pont nem árultak a Bosnyák téren.
3: Na hát körülbelül ez
6: reakcióra
3: lehet.
6: Reakcióra van időnk, Máté, szerinted ez egy felfújt ügy?
4: Én a Katalinának a gondolatát folytatnám, mert tényleg egy nagy kérdés. Meg lett ígérve a kampányban, hogy itt a világ összes legdurvább bűncselekménye történt az országban, de elmúlt 16 évben szétlopták az országot, és hogy kit kellene bilincs-bilincs-rács elve alapján elvinni. Most ehhez képest meg történnek Szakács István elvitelek, meg zebra gyászok, és ebbe a tekintetben érdekes fejlemény lenne, ha igazából beigazolódna a következő években, hogy minden felhatalmazás mellett is a hatóságok nem tudnak rá bizonyítani adott esetben azokat a bűnöket legalábbis, vagy olyan súlya, mint amit a kampányban bekiabáltak a mikrofonba.
6: Hát, vagy lássuk meg, hogy a hatóságok mennyire fognak ezen túl megrendelésre, vagy önálló kútfőből szakmai alapon dolgozni. Végül is ez a központi kérdés, vagy ez egy beígért rendszerváltásnak a tétje, hogy független lesz-e például a nyomozóhatóság, a rendőrség, a bíróság, és így tovább. Burkolózzunk zebragyászba, már a véget ért az aktuál. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és nagyon köszönöm a vendégeinknek, hogy itt voltak velem. Holnap este is találkozunk, viszontlátásra.

műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Munkaerőpiaci helyzet elemzéssel kezdünk. Nem tudom, emlékeznek a kedves nézők, korábban volt ilyen, hogy stop Soros, mostanában van stop Önkény, de van olyan kifejezés is, hogy vendégmunkás stop, és ezzel a rendelettel kapcsolatban érdekellentétek feszülnek egymásnak. Ezt a helyzetet próbáljuk értelmezni, kibogozni Takács Gábor munkajogásszal, a Vállalkozók és Munkadók Országos Szövetségének szakmai tanácsadójával. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött.
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm a lehetőséget.
1: Kezdjük először azzal, hogy vajon hány munkavállaló, külföldi munkavállaló, hogy vendégmunkás van Magyarországon, mert nagyon szórnak a számok. Én arra emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt még arról volt szó, hogy aki Magyarországra jön, nem veheti el a magyarok munkáját. Aztán tavaly már arról volt szó, hogy annyira kevés a magyar munkaerő, hogy középtávon akár 1 millió külföldi munkavállalóra is szükség lesz, és én körülbelül itt elvesztettem a fonalat. A kollégám azt mondja, hogy 130 ezerről tudtak hivatalosan 2024-ben.
2: Nézzük akkor egy picit a fogalmakat, amit talán érdemes helyre tenni. Ugye egyrészt ez a 130 ezer vagy 100 ezernél valamivel több munkavállaló, ez a külföldi munkavállalók összességét jelenti. Ezeket a külföldi munkavállalókat előszeretettel hívják a köznyelben vendégmunkásoknak, kicsit összemosva egyébként a kategóriákat. Van egy külön szabályozás szempontjából megkülönböztetett csoport, akiket vendégmunkásként kezelünk. Ez 4 magyarországi engedélytípust fed le egyébként, tehát ide beletartozik a mezőgazdaságban foglalkoztatott vendégmunkások csoportja, a beruházásokon foglalkoztatott vendégmunkások csoportja, a foglalkoztatási célú, tehát egy úgynevezett, vagy mondjuk azt, hogy egy ilyen általánosabb munkavállalási célú engedéllyel itt tartózkodók, itt dolgozók csoportja, és a vendégmunkások csoportja. Tehát még a vendégmunkásokon belül is van egy kifejezetten vendégmunkás célú tartózkodási engedély. És ez a vendégmunkás célú tartózkodási engedély, ami a közelmúltbeli szabályozással érintett, tehát a nagy csoporton belül még egy ennél is jóval kisebb vendégmunkás kört szabályozott most a kormány, ahol alapvetően 3 állampolgári csoport dolgozhat, 3 ország állampolgárai, a Grúzia, Örményország és a Fülöp-szigetek állampolgárai. Hogyha innen nézzük, akkor a vendégmunkás tartózkodási engedéllyel itt dolgozók, azok jellemzően a Fülöp-szigeteki munkavállalók, itt 10 000-et valamivel meghaladó létszámról lehet beszélni, tehát ez messze nem a 100 000 fős létszámmal azonos.
1: Tehát akkor róluk szól ez a vendégmunkás stop kormányrendelet?
2: Az a rendelet, ami most június 6-án lépett hatályba, az gyakorlatilag ezt a személycsoportot érinti, és ezt is olyan módon, hogy nem zárja ki 100%-ban azt, hogy mondjuk egy Fülöp-szigeteki munkavállaló Magyarországon munkavállalási engedélyt kapjon, vagy úgynevezett összevont engedélyt, csak nem a vendégmunkás tartózkodási engedélyt, hanem egy másik altípust, a foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt kaphatja meg. Ez alapvetően azt jelenti, hogy más foglalkoztatói kör lesz részben jogosult kikérni ezt az engedélyt, illetve magára az engedélyre, az engedély kiadására eltérő eljárási szabályok vonatkoznak.
1: És ezek a Fülöp-szigeteki munkavállalók kiknek az érdekeit sértik, vagy kiknek a jogait, munkáját veszélyeztetik, hogy rájuk, tehát 10 000 emberre egy külön kormányrendeletet kellett alkotni.
2: Nem biztos, hogy sérti vagy veszélyezteti bárkinek a jogait vagy érdekeit. Tehát nyilvánvalóan van egy munkaerőpiaci helyzet, ahol van egy kínálati oldal, ami ugye a munkavállalókat jelenti ezen a területen, illetve egy keresleti oldal, ami pedig a munkáltatókat, illetve az ő nyitott pozícióikat. Ez a két oldal, ez sok helyen nem találkozik a magyar munkaerőpiacon. Ennek rengeteg oka van, lehet a fizetésekről, szó lehet a fizikai mobilitásról, hogy egyszerűen ténylegesen nem ott él az a munkavállaló, aki dolgozna, ahol a nyitott pozíciók megjelennek. Lehet képességbeli, szakmai tudásbeli eltérés, nem biztos, hogy rendelkezik azokkal a kompetenciákkal a munkavállaló, amit éppen keresnek a munkaerőpiacon. És nyilván lehet egy motivációs kérdés is, nem biztos, hogy a munkavállaló akar, vagy olyan bérér akar dolgozni éppen az adott pillanatban, amikor egy munkalehetőség megnyílik.
1: Bocsánat, hogy közbevágok, nem teljesen értem, mert hát a piac szabályozza önmagát, tehát ha van kormányrendelet, ha nincs, ha jön a Fülöp-szigeteki munkavállaló, és nem tud buszt vezetni, akkor nem fogják fölvenni.
2: Ez hát, így van.
1: Akkor miért kell ezt felülről szabályozni?
2: Magát a harmadik országbeliek foglalkoztatásának a kérdését?
1: Igen, ennek a társadalmi rétegnek a munkavállalását. Hát majd eldönti a munkaadó, hogy akarja azt az embert annyi pénzért, amennyiért ő hajlandó dolgozni, akarja alkalmazni, vagy sem. Miért kell itt a kormánynak, vagy az államnak beavatkozni?
2: Ja, általában a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának a szabályozása, az egy részben idegenrendészeti, részben foglalkoztatási kérdés. Tehát nyilvánvalóan az államnak megvan a saját idegenrendészeti foglalkoztatási szempontrendszere, hogy akar-e és milyen munkahelyekre, milyen pozíciókra a harmadik országbeli munkavállalót beengedni az ország, illetve ugye ezzel együtt részben az EU munkaerőpiacára. Ez mindig is szabályozott volt. Az elmúlt években, az elmúlt nagyjából egy évtizedben nyilván a harmadik országbeliek foglalkoztatásával kapcsolatos szabályozás megerősödött, alapvetően azért, mert ez a keresleti kínálati rés ez egyre nagyobb lett, és a munkáltatók, illetve nyilván a gazdaság számára is fontos volt, hogy azért valaki dolgozzon. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy például a béreket rontaná ez a szabályozás, vagy önmagában a harmadik országbeli munkavállalók megjelenése, hiszen a foglalkoztatási része ezeknek az engedélyeztetési eljárásoknak arra is kiterjedt, hogy vizsgálja a foglalkoztatási hatóság azt, hogy milyen béren kívánják ezt a munkavállalót alkalmazni, és hogy ez az országos átlagbérhez igazodó bére.
1: Tehát magyarul, hogy ne rontsa le az adott szektorban a bérezést, ne húzza le arra a szintre, amit az ázsiai vendégmunkás elfogad, és emiatt az ugyanott dolgozó magyarok is egyre kevesebbet kapnak.
2: Így van, tehát erre van lehetősége a hatóságnak.
1: Értem.
2: Hogy az országos átlagkeresethez igazodó bérezést várjon el a foglalkoztatótól.
1: Akkor mi az érdekellentét, ami most a kormányrendelet meg bizonyos munkaadók között feszül? Tehát mitől tartanak a munkaadók?
2: Ami változott, és ez nagyon fontos, hogy szabályozási oldalról lényegében az változott, hogy egy másik típusú engedéllyel lehet már csak Fülöp-szigeteki munkavállalókat hozni. Azért itt a grúz és az örmény munkavállalók nem jelentek meg lényeges számban a magyar piacon.
1: Ezek az ázsiai munkások vagy vendégmunkások milyen szektorokban dolgoznak jellemzően?
2: Elsősorban a feldolgozóipar vette fel őket, tehát kifejezetten a szűk értelembe vett vendégmunkások, azok a feldolgozóiparban dolgoztak, gyárakban. A magasan képzett munkavállalókra külön engedélytípusok vannak, tehát ez volt a jellemző, illetve nyilván ezzel az engedéllyel más szektorokba, például a mezőgazdaságba is lehetett hozni munkavállalót. Azzal, hogy továbbra is vannak specifikus engedélyek, tehát például a mezőgazdaságra nézve van olyan a nagyobb, tágabb értelembe vett vendégmunkás engedélyek közé tartozó engedély, amelyik nem került újra szabályozásra, tehát ott továbbra is azzal az engedéllyel lehet behozni munkavállalót, sőt ott nem csak Fülöp-szigeteki, hanem bármilyen nációból lehet munkavállalót behozni Magyarországra.
1: Olvastam, hogy van egy rövid és egy középtávú stratégia, nem tudom, hogy ezt kidolgozta ki, és igazából fél percünk van arra, hogy elmondja, hogy akkor most ez egy nagyon komoly probléma, vagy megjelent egy rendelet, és csak aggódnak némelyek, de igazából nem alappal, tehát hogyan tovább?
2: Én azt gondolom, hogy arra nem kell számítani a rendelet okán, hogy itt drasztikusan megváltozik a harmadik országbeliek foglalkoztatásának a lehetősége, az eljárásrend alakult át. Nyilvánvalóan szükség van a harmadik országbeliek foglalkoztatásával kapcsolatban egy rövid és egy középhosszú távú stratégiára is. Ennek viszont a magyar általános foglalkoztatáspolitikai stratégiába kell illeszkedni. Jelen pillanatban a munkáltatói érdekszövetségek oldaláról egy előkészítő munka zajlik, hogy mit látnak ők a magyar munkaerőpiacon, rövid, közép és hosszú távon, és ezt az előkészítő munkát szeretnék majd a kormány elé tárni, és ott a szociális párbeszéd keretében egyeztetni a kormány képviselőivel.
1: Hát ha lesz valamilyen előrelépés, akkor várjuk ismét szeretettel, és köszönöm szépen, hogy eljött, és mindezt elmondta Takács Gábor munkajogásznak.
2: Köszönöm szépen!

béke, nem elmélet, ez bent lángol. A béke nem üres szó, hanem egy széttépet vádirat. Tudni, hogy a jó ösvényt járhatom, és nem egy másikat. Nyugodtnak lenni, mikor más szavakkal rád nyilasz, befogadni az érzést, hogy számítasz. A béke.

Szív nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác, ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsárt.

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Ha Magyar Péter olyan bátor, vállalja a jogi következményeket. Így reagált Áder János, miután a miniszterelnök nyilvánosságra hozta a volt államfő 2018-as amerikai útjának részleteit. Közben Sólyog Tamás azt nehezményezi, hogy utódja politikai kinevezetként kerülhet a helyére. A Fidesz pedig, idézem, a tiszás önkényuralom ellen szervezett tüntetést. Polai Andrással és Szerető Szabolcssal beszélgetünk. Még a héten benyújtja a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló javaslatot az országgyűlésnek a kormány, jelentették be a kormány szóvivők. Az is kiderült, hogy a tisztítótűz művelet keretében eddig 5 ügyben tettek feljelentést az előző kormány által kötött szerződések miatt, melyek esetében felmerül a hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja. A stúdióban Ligeti Miklós. Közel 4%-os reálbér növekedésre, csökkenő inflációra és 1,5%-os GDP bővülésre számít idén az év második felében az Egyensúly gazdaságkutató. A második negyedéves előrejelzésük szerint bíztatók a kilátások, de a növekedés továbbra is lassítja a geopolitikai bizonytalanság és a gyenge európai ipar. Vendégünk Kozák Ákos. Sikeresnek értékelte az ankarai NATO csúcsot Magyar Péter, aki az amerikai elnökkel is találkozott Törökországban. A miniszterelnök szerint az a legfontosabb, hogy demonstrálni tudták a NATO egységét. Közben fokozódik a háborús helyzet a Közel-Keleten, miután Donald Trump kijelentette, Irán nem tartja be a megállapodásokat, így többé nem tárgyal Teheránnal. Víg Zoltánnal beszélgetünk.
3: De ha nem tárgyal, akkor hogy lesz ugye béke, de majd ezt megtudjuk az adás végén remélhetőleg. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Az önkény ellen tüntet a Fidesz és mozgósította híveit a Sándor Palota elé. Ez lesz az első témánk is, majd nem sokára kapcsoljuk a helyszínt is. Két vendéggel, Szerető Szabolcssal indítjuk egyrészt és Pulai Andrással másrészt a mai adást. Mit szóltok ehhez a tüntetéshez és annak a felhangjához?
4: Hát amit eddig láttam belőle, az inkább vicces volt, mint komoly.
3: Miért volt vicces?
4: Hát nem tudom, ugye, ahogy adás előtt is beszéltük, április 12-e az ország Trianonja elhangzott egy ilyen mondat.
3: Tóth Elizabeth mondta ezt.
4: Igen, én nem tudtam volna a hölgynek a nevét megmondani, de azt hiszem, hogy most már mostantól kezdve híres. Szóval nem, én nem látom azt a nagy mozgósító erőt. Értem, hogy ott van persze 1-200 fős fideszes keménymag, aki még kitart, de hogy egyébként az átütő erőt ebben a történetben én nem látom, és azt az önként sem látom, hogy nagyon jönni, ami ellenők tiltakoznak. Különösen ugye akkor, amikor egy köztársasági elnök, politikai kinevezett köztársasági elnök azt mondja, hogy majd lesz utána egy politikai kinevezett köztársasági elnök.
3: Mit veszély?
4: Mint egy óriási
3: veszély. De erről majd beszélgetünk. Te hogy érzed ugyanezt? Nem akarok számháborúba bocsátkozni veled, főleg nem, meg én sem vagyok ott, de mintha azért 1-200 embernél több lenne ott.
5: Igen, de ennek egyébként olyan hatalmas jelentősége nincsen, mert azt kimondhatjuk, hogy nem egy olyan hatalmas erőt mutat föl ez a tüntetés, ami egyébként a politikai folyamatokat bármilyen módon is érdemben befolyásolná. Mondjuk ezt a tüntetés előtt is tudhattuk. Itt szerintem, ami kérdésként leginkább felvetődik, az a hitelességnek a kérdése, hogy a Fidesz és ezek a szereplők mennyire beszélhetnek hitelesen a jogállamiság helyreállításáról, önkényről. Az azt, amire az elmúlt évek kormányzását ismerve nagyon sokan azt gondolom, hogy hát megütköznek ezen, és azt mondják, hogy hát magulj mondja verébnek minimum ez a reakció erre. És hát itt nem csak az történt, hogy ők esetleg alkalmaztak olyan módszereket, amiket most úgymond kifogásolnak, hanem valójában a Fidesz egész retorikája az kormányzati pozícióból az arról szólt, hogy ezek a fékek és ellensúlyok, ez a jogállamiság, ez igazából nem is fontos dolog.
4: Nem csak a retorikája, a cselekvés maga.
5: Igen, de gyakorlatilag nevetségesen is tették azokat, akik arról beszéltek, hogy a többség hatalmát korlátozni kell.
3: Na lássuk, mi a helyzet a helyszínen. Varga Krisztián kollégám ugyanis ott van a Sándor Palota előtt, vagy annak a környékén. Szervusz Krisztián, jó estét kívánok! Sokan vagytok-e, és mi történik éppen most?
6: Szervusz Agon, köszönöm az egyenes beszéd nézőt és vendégeit is. Igen, alapvetően maga a tér az meg, tehát néha a szellős, de egyébként önmagában azt látom, hogy nagyon sokan vannak itt. Ugye önmagában nem egy nagy térről beszélünk, de az körülbelül tele van. Bár a kampány üzemmód kampányon már túl vagyunk, de azért még egyébként nem mindenki került ki a kampány üzemmódból, úgyhogy egy picit félreállok, és van itt egy tábla, amit be szeretnének mutatni, No War. Ugye alapvetően itt a No War tábla került ki, szerencsére nincsen háború Magyarországon, és akkor most vissza tudunk térni arra az eseményre, ahol most éppen vagyunk. Áder János egyébként talán még a színpadon van, azért nem tudom biztosan megmondani, mert ki kellett jönnünk a tömeg széléről, hogy be tudjak jelentkezni, és a hangosítás, ezt már ugye máshol is talán olvashattak a nézők, olvasók, hogy nem túlságosan jó. A volt államfő egyébként több mindent emlegetett, ugye Magyar Péter a Facebookon kiírt egy posztot, ahol azt írta, hogy 150-200 fő akarja megállítani őrként, és erre egyébként erre válaszolt Áder János volt államfő is, aki azt mondta, hogy körülnézett ugye itt a téren, és azt mondta, hogy még a Ferencváros is örülne ennyi szurkolónak, és ahhoz képest, hogy 150-en vannak, egész hangosak. Egyébként elmondta azt is, hogy pontosan azért jött ki egyébként ide, vagy fogadta el a meghívást, mert alkotmánysértő módon akarják szerinte eltávolítani Siók Tamást a pozíciójából, és szerintem, hogyha ezt az alkotmány alaptörvény módosítást megszavazzák, akkor az önmagában egyet jelent a jogállam szétverésével is. Egyébként nem csak Áder János szólalt fel a színpadon, hanem ugye voltak előtte mások is, volt, aki elmondta azt, hogy április 12 az egy Trianonnak titulálta, de mondjuk Havasi Bertalan is felszólalt a színpadon, ő elmondta azt, hogy bízik abban, hogy Siók Tamás semmilyen olyan törvénymódosítás vagy alaptörvénymódosítás nem fog aláírni, ami akár mondjuk ugye róla szólna. Maga ugye az alaptörvénymódosítás a héten az már előkerült a parlamentben, volt egy általános vita, majd jövő héten folytatják, és várhatóan kedden szavaznak róla, vagyis magáról ugye az alaptörvénymódosításról várhatóan kedden fognak szavazni, és akkor meglátjuk, hogy hogyan dönt a parlament, de a kétharmados felhatalmazás a Tiszának megvan ahhoz, hogy megszavazza ezt, és ezzel együtt akkor Siók Tamás mandátuma is megszűnik.
3: Áder János azt mondta, hogy jobb lenne pecázni, de hát akkor a bajban van a köztársaság, hogy muszáj volt elmenni erre a tüntetésre. Láttuk, most már üres a színpad. Krisztián, köszönjük szépen neked a híreket a helyszínről, a Sándor Palotáról, és akkor beszéljünk erről a pecázásról. Tehát arról talán kevesebbet, arról, hogy a nyugdíjas éveiből visszaszólította a politika Áder Jánost, mert szükségét látta. Ezt mondta ő maga is.
4: Hát összetört a szívem ezt hallva, hogy megzavarta az ország Áder Jánosnak a pihenését, meg azt is látom, hogy a korábbi Disneylandes kalandjairól is majd számot kell adnia. Hát ilyen az ember, hogyha köztársasági elnök, akkor komoly kockázatokat vállal, politikai kockázatokat vállal. Mindazonáltal a politikai, azért releváns, a politikai jelző azért releváns, mert itt ketté választanám az egész történet, ami most zajlik. Ennek van egy politikai szintje, és van egy jogi, meg van egy közjogi szintje. És azt látjuk, hogy minthogyha a szereplők, kormányzati, illetve ellenzéki szereplők, nem csak a kormányzati és ellenzéki mi voltukban cseréltek helyet az elmúlt hónapokban, hanem az évrendszerükben is helyet cseréltek. És ha az ellenzéki szereplők azok hirtelen azok jogi érveket kezdenek elsorolni, és ha jogállamiságot kérik számon, a kormányzati szereplők pedig ezeket nem tartják annyira fontosnak, és sokkal inkább politikai érveket, és sokkal
3: mondanám,
4: inkább politikai
3: mindenki a saját szerepét játssza, de közben az is felmerül az emberben, hogy csak helyet cseréltek, vagy mindenki át is vette a másik metódusát. Tehát lehet-e az, hogy a mostani kormányoldal úgy fog működni, mint amiért leváltották a választók az előzőt?
5: Hát az nagy baj lenne, ha így lenne. Tehát nyilvánvalóan...
3: Ugye ezzel fenyeget most a Fidesz?
5: Hát igen, hogy azzal, hogy azt fogja csinálni, amit mi tettünk.
3: Hát ez
5: egy érdekes. Egyébként ezt azt a fegyvert, amivel most, amelyek az használatával el fogják távolítani Siók Tamást, azt végül is mindenképpen a Fidesz adta a Tisza párt kezébe, azzal, hogy ennyire fetizsizálta, mindenek fölé emelte a parlamenti kétharmadot, és azzal, hogy kivette az alaptörvényből azt a passzust, hogy az alaptörvény módosítást ugye nem vizsgál tartalmilag az Alkotmánybíróság, innentől kezdve nem nagyon értem, hogy miért gondolják azt, hogy Siók Tamásnak van bármilyen lehetőség arról, hogy megakadályozza ennek a törvénynek a hatályba lépését és az ő távozását, de visszatérve az alapkérdésre, nagyon nem lenne szerencsés, hogyha ezt a gyakorlatban is így folytatná a Fidesz módszereivel a Tisza párt a kormányzást. Jelen pillanatban itt most nem erről van szó, itt most a választási kampányban is elég határozottan megígért közjogi lépéseknek a végigviteléről van szó, amelyhez ugye megkapta a kétharmados felhatalmazást a Tisza párt, úgyhogy
4: Hát nyilván az a kérdés, hogy ez megáll-e itt. Tehát addig, ameddig a Tisza párt ezt a kampány során nagyon markánsan hangoztatott sztorik mentén, vagy az esetben a kormányprogramban bent lévő történetek mentén csinálja, én addig azt gondolom, hogy ez legitim dolog, és nettó nyers politikai eszközökkel is véghez lehet vinni azokat, aminél mások talán joggal kérik számon a közjogi stílust. De abban a pillanatban, amint ez túlmegy ezen, és olyan pillanatokban használják ezeket az eszközöket, olyan ügyek menti használják ezeket az eszközöket, amelyre nem kaptak direkt felhatalmazást, akkor ez meg fog kérdőjeleződni. Nyilvánvalóan még tartanak a mézes hónapok, és még azt gondolom, hogy jó pár ideig fognak tartani. Ugye utolsó mérésünk alapján 73%-on áll a Tiszának a támogatottsága, 20 ponttal magasabb majdnem, mint ahányan egyébként elszavaztak. Tehát magyarul nagyon erős politikai felhatalmazása van továbbra is a Tiszának. Amíg ez ki fog tartani, addig szerintem nagyjából bármit lehet csinálni, ami a közjogi kereteket mondjuk nem feszíti szét olyan nagyon. Utána, illetve hogyha elkezdődnek más rázósabb ügyeknek a felszínre kerülés, és azokat kell megoldani, akkor már sokkal óvatosabbnak és sokkal körültekintőbbnek kell lenni a Tiszának.
3: Van itt egy érdekes helyzet. Áder Jánosról beszélnék még egy mondat elejéig, de már egy másik összefüggésben, nem most a tüntetés kapcsán. Itt van ez az Áder-Magyar vita, ami Magyar Péter kedvenc terepe. Tehát valaki megszólal és kritizálja, és akkor megtalálja azt a módszert, amivel lehet egy nagyot ütni. És hát gyakorlatilag ez azt mutatja, hogy akik eddig megszólaltak a Fidesz részéről, mindenkinek a füle mögött van valami, vagy legalábbis valamit fel lehet hozni, hogy hát és az hogy volt.
5: És itt nem is ez az amerikai út, hát az érdekes, mert az már ki fog derülni, gondolom, hogy itt most azokat a tételeket az valóban saját zsebből, a családtag esetében, vagy közpénzből fizették, ez a lényeg, én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben. De azt gondolom, hogy az egy új fejlemény egyébként a rendszerváltás utáni történetben, hogy én most így gondolkodtam azon, hogy volt köztársasági elnök, aki egyébként a pártpolitikából érkezett, és Áder János hát ilyen volt, nem ő az egyedüli egyébként, hogy ő aztán így szépen visszakanyarodik, és a mandátuma lejártával, kis idővel újra aktivizálja magát a politikai téren.
3: Nyilván ez semmi... Hozzá nem tiltott.
5: Nem tiltott, tehát hogy volt köztársasági elnök. Csak egy utólag is azért egy elgondolkodtató, hogy akkor ő köztársasági elnökként vajon mennyire tudta kifejezni a nemzetegységét, mert hogyha visszagondolunk arra, és egyébként szerintem hogy annyiban hibát követett el, hogy azért a közélmény meg a politika sem tekintette Áder Jánost ugyanúgy, mint a többi Fidesz korszakban megválasztott köztársasági elnököt, mert ugye Schmidt-párral tudjuk, mi történt, Novák Katalinnal tudjuk, mi történt, Sulyog Tamást ismerjük.
3: Látjuk, mi történik
5: vele. Áder János kétségkívül azt a 10 évet azt balesetmentesen levezette.
4: Na de hát akkor ez a szerencséje Áder Jánosnak, hogy azért mégiscsak kitöltötte a mandátumát, és olyan típusú botrányok nem kötődnek a nevéhez, ami nem teszi őt méltóvá arra, hogy adott esetben mondjuk köztársasági elnöki nyugdíjat kapjon. Mindazonáltal arra kérdésedre, hogy mennyire fejezte ki a személyiségével a nemzetegységét, ugye azt mi annó kutattuk abban az időben, amikor a köztársasági elnök volt. A pontos számokra nem emlékszem, egyébként a honlapunkon elő lehet ásni, hogyha valaki nagyon ilyen bányászati tevékenységben akar kezdeni, akkor az adatok még fent vannak. De arra emlékszem, hogy minden őt megelőző köztársasági elnöknél rosszabbak voltak a számai. Ugyanúgy vissza kell térnem arra a szerencséjük, utána jött azoknak meg mindegyiknek, még nála is rosszabbak voltak a számai. Szóval nem az elmúlt, azt gondolom, hogy évtizedekben a köztársasági elnök intézménynek a presztízs az nem nőtt. És a Sulyog Tamásnak a képessége arra, hogy kifejezze a nemzetegységét, még alacsonyabban van, mint bárki másnél, talán Schmidt-Pállal vetekszik ebben a kérdésben. És itt merül fel a kérdés arra, hogy akkor szüksége van a nemzetnek arra, hogy megreformálja a köztársasági elnöknek az intézményét, figyelemmel arra, hogy lényegében mondjuk 3 olyan köztársasági elnöke volt a köztársaságnak, ugye Göncz Árpád, Mádl Ferenc és Sólyom László, aki így az elmúlt évek, évtizedek távlatából is azt lehet mondani, hogy igen, ő kifejezte a nemzetegységét, még hogyha hat esetben adott, akkor még vitatkoztak is vele.
3: Tegyük hozzá, hogy ez egy más korszak volt, egy megelőző korszak, ahol még máshogy született a köztársaság.
4: Igen, de mégis, és akkor itt merül fel a reformnak a kérdése, érdemes-e direkt köztársaság elnök választást kírni, azt, hogy a nép választja a köztársaság elnököt. Szerintem ez egy nagyon érdekes, nagyon fontos gondolatkísérlet, aminek a lejátszását én kimondtam, támogatom.
3: Magyar Péter pedig időnként ezt megemlíti, hogy ebben véleményesen gondolkozni. Még egy utolsó téma, aranykonvoj ügy. Úgy látszik, ez lassan lezárul már a NAV oldalán. A NAV befejezte a nyomozást, arra vár, hogy az osztrák kollégák elküldjék a saját nyomozati anyagukat, és akkor azt tudják mondani, hogy a részükről ennyi volt. Nem találtak semmit. Igen, semmi az... bűncselekményre utalót, már hogy a szállítmánnyal kapcsolatban.
5: Igen, tehát az alapügyben, tehát ami miatt ez az egész ügy elindult, hogy itt valami fajta pénzmosás történt, vagy pénzmosás állt ennek a szállítmánynak a hátterében. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos dolog, mert hogyha az kiderül, hogy nem volt megalapozott ennek a gyanúja, és így lépett föl egy ilyen kényes és nemzetközi szempontból is rendkívül, hát hogy mondjam, kockázatos ügyben a magyar állam, és nyilvánvalóan politikai sugalmazásra, az akkor azt gondolom, hogy ez tovább lendítheti azt a másik ügyet, amiben ugye már ugye a TEK volt vezetőjét ugye megtalálták, tehát itt a visszaélés, tehát ez a hogy mondt, jogtalan fogvatartás, illetve sanyargatás, ilyen tényállást vélelmeznek az ő esetében. Tehát azt gondolom, hogy ez azt jelzi, hogy amit akkor a közelmény nagy része érzett, hogy itt valami nagyon büdös ezzel a történettel kapcsolatban, ez a mostani NAV közlemény ezt alátámasztja, hogy pontosan felfüggesztették a nyomozást, és ugye arra várnak, hogy Ausztria valamit mondjon, de azért nem valószínű, hogy az osztrákok, ahonnan érkezett ez a szállítmány, azt fogják mondani, hogy hát itt valóban.
3: De hozzátették, hogy nem találtak semmit.
5: Igen, itthon, nyomozás semmit nem talált.
3: És azt is hozzátették, hogy a belső nyomozás a saját ügyükben, hogy mi hogy történt, az viszont folytatódik.
4: Így van, és ez egy összességében szerintem nagyon rossz hír azon 4-5 döntéshozó számára, akit ugye azonosított már ezt követő vizsgálat, aminek részes a miniszterelnök, ugye részese a TEK-nek vezetője, részese a szolgálatokat felügyelő államtitkár, vagy volt államtitkár, illetve talán egy NAV, NAV felső vezető is, nem emlékszem pontosan a nevére. Mert hát igen, ugye az a kérdés, hogyha még a gyanú halvány árnyéka se volt ezen ügy környékén, akkor ők vajon milyen felhatalmazásra, milyen legitimációval futottak bele ebbe a történetbe. Nyilván én nem vagyok jogász, mert különösen nem vagyok bíró, tehát ezt nem tudom eldönteni. De lehet, hogy szólnak olyan érvek mellette, hogy ők gondolhatták úgy, hogy ott van nagyon súlyos gyanú.
3: Hát egyelőre, amit a legerősebben látunk, hogy az érv az volt, hogy ez a parancs.
4: Igen.
3: És aztán az összes többi ezután.
5: Hát nyilván a titkosszolgálatok kulcsszerepben vannak, mert végül is az ő jelzésük, ők voltak, akik formálisan jelezték, hogy itt probléma van, tehát hogy probléma lehet.
3: Na hát okosodunk majd, mert azért ennek az ügynek a vége felé járunk. Legalábbis az egyik részének biztosan. Szerető Szabolcs Pulai András, köszönöm szépen.
5: Köszönöm szépen.
1: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Tegnap, a tegnapi nap egyik fő híre az volt, hogy terrorcselekménnyel való fenyegetés miatt őrizetbe vettek egy bizonyos Szakács István nevű influencert, a Fideszhez köthető Megafon korábbi munkatársát, a Fidesz egyik tagját, mégpedig azért vették őrizetbe elmondása szerint, mert korábban kitett egy videót, amikor az Arany Konvoj ügyben felmerült, hogy esetleg Orbán Viktor felelősségét is vizsgálni fogják. Szóval Szakács István megüzente Magyar Péter miniszterelnöknek, hát nem pontos és szabatos magyarsággal, mondhatnánk ilyen picit primitív megfogalmazásban, hogyha elmeri vitetni Orbán Viktort, mármint Magyar Péter, akkor az fog lenni, körülbelül így fogalmazott, hogy 500 ezeren kimennek az utcára, és bárhonnan kiszabadítják a korábbi miniszterelnököt. Állítólag ezt minősítette terrorcselekménnyel való fenyegetésnek a hatóság. Gerő Tamás ügyvéd van itt. Jó reggelt kívánok, szervusz, köszönöm.
2: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves nézőket.
1: Az első kérdés, ami sokakban felmerült, hogy ez tényleg ennyire veszélyes cselekmény, vagy inkább csak egy túlbuzgó, rajongó hőzöngéséről van szó, és túlreagálta a hatóság ezt?
2: Ezt meg kell vizsgálni, hogy erre való a büntető eljárás. Önmagában a terrorcselekménnyel való fenyegetés az Magyarországon egy súlyos bűncselekmény, 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ugyanebben a tényállásban csak egy másik alakzatban van az a pont, amikor valaki egy terrorista szervezethez csatlakozik, vagy a kiutazik azért egy másik országba, hogy csatlakozzon, az ugyanígy büntetendő, és ezért egyébként Magyarországon már 4 év fegyház büntetést is adtak, tehát önmagában, hogyha ez a bűncselekmény megáll, akkor azért egy 5 évi szabadságvesztésből ki kell indulni a középérték miatt. Ugye magának a fenyegetésnek komolynak, konkrétnak és közvetlennek kell lennie. Tehát ezt a három feltételt kell vizsgálni a rendőrségnek.
1: Mind a háromnak teljesülnie kell?
2: Igen.
1: Tehát, mennyire nevezhetjük ezt komolynak, hogyha ugye, látod ezt a videót?
2: Ugye most ő azzal védekezett már utólag, hogy ő ezt nem gondolta komolyan, hát és pont ez egy jó védekezés a részéről. Ugye, ha abból indulunk ki, hogy 150 ezer követője van a Facebookon, akkor elvileg ő képes arra, hogy mozgósítson annyi embert, amennyi ő leírt, ugye ez a több százezer ember, hogyha mindenki hoz magával még egy embert.
1: 500 ezeret írt.
2: Igen, nyilván ahhoz kell azért egy jó pár megosztás is. A valóságban én nem tartom reálisnak, például amikor a Kunigunda utcában ugye tegnap megszüntették, vagy tegnap előtt az adást, és akkor...
1: 26-an voltak, de az újságírókkal együtt.
2: Igen, tehát azért ebből látjuk, hogy a reális veszélye ennek, hogy ő annyi embert ki tudna hozni, szerintem nincs meg. De ilyenkor azt is meg kell vizsgálni a rendőrségnek, hogy például a házkutatás során derül csak ki, hogy ő gyártotta esetleg robbanóanyagot, vagy a számítógépén adott esetben milyen csoportosulást kezdett szervezni, vagy tehát, hogy ezt ellenőrizni kell, hogy ez a komolyságát, és ez abból derül ki, hogy például volt fegyver nála. Ezeket ellenőrizni kell ahhoz, hogy a megalapozott gyanúból később vád legyen. Hogyha semmi ilyesmire nincs gyanú, hogy ő egyébként akár fegyveresen, akár valami robbantással akarta volna ezt elvégezni, ugye, amit írt, hogy ezt az 500 ezer embert, én megmondom őszintén, én nem tartom reálisnak. A másik, ami szerintem szintén a közvetlenség elvét nem biztos, hogy megalapozza, hogy hát Orbán Viktorral szemben nincs büntető eljárás.
1: Igen, tehát, hogy több a feltételes tény ebben, vagy nem tudom, van
2: több a feltételes.
1: Igen, több. Ha elmeri vitetni, és lecsukják, akkor mennek.
2: Én inkább arra hajlanék, hogy ez az ember, ez inkább hőzöngött, és az ő hogy mondjam, előzményi életéből is, amikor azért elég ronda dolgokat írt és mondott, én nem is akarnám idézni, mert annyira felborító és annyira színvonal alatti.
1: Karsai Dániellel.
2: Így van, meg. Pontosan. Tehát azért azt gondolom, hogy ezt az embert ezzel egy kicsit talán még fel is emelte a hatóság egy olyan szintre, amit ő nem érdemel meg.
1: És a hatóság véleményed szerint miért indult meg? Pestiesen fogalmazva, látták a videót, vagy valaki feljelentette ezt az embert?
2: Bármelyik lehetséges. Nekem is van olyan ügyem, amikor Facebook felhívásra egy, hogy majd le foglak ütni egy közszereplővel kapcsolatban, a hatóság kiment és előállította az ügyfelemet, és most egy közvetítő eljárás keretében fognak kibékülni azzal, akit egyébként a Facebookon megfenyegetett. Szóval az a fontos még szerintem ebben az ügyben, hogy őt nem tartóztatták le. Tehát eleve ő félrevezette a nyilvánosságot, nem biztos, hogy szándékosan, meg lehet, hogy a felesége írta ki, ugye, mert azt írták, hogy letartóztatták, valójában előállították. De most bizonyos bűncselekmények gyanúja esetén nem szoktak úgy idézést küldeni, hogy majd fáradjon be, mert egy terrorcselekmény ilyen fenyegetéssel fogjuk meggyanúsítani, mert akkor nagy a valószínűsége, hogy már eleve ugye eltünteti a nyomokat. Tehát ilyenkor ez a normál rendszer, ha van egy gyanú, akkor előállítják, és ez 8 plusz 4 óra maximum. Tehát igen, ha egy családtagom eltűnik 12 órára, az persze, hogy mondjam, nem csodálom, hogy megijedt a felesége, de hát értesítették arról, hogy előállították. A letartóztatás ugye az csak 3 napot követően, ugye először, ha előállítják, meggyanúsítják, és úgy ítélik meg, hogy fennáll a szökés elrejtőzés veszélye, vagy a bűnismétlés, vagy az eljárás akadályozása, akkor őrizetbe veszik. Tehát az őrizet tarthat 72 órát, az előállítás pedig 8 plusz 4, tehát maximum 12 órát, és őt ki is engedték a gyanúsítást követően. Tehát
1: ez azt jelentheti, hogy a rendőrség is úgy látja, hogy nem komoly az ügy, vagy nem jelenti ez azt, csupán azt jelenti, hogy nem tartanak attól, hogy elrejtőzne, vagy bűnismétlés történik.
2: Igen. Tehát ez, én szerintem valójában az, hogy nem tartanak attól, hogy ő terrorcselekményt követne el. De az, hogy azzal fenyegetőzött, az a rendőrség szerint megáll.
1: És abból még akkor lehet baja?
2: Lehet. Igen. Tehát a gyanúsítás megtörtént. Ebből akár lehet egy olyan szabadságvesztés is büntetésként kiszabhatnak vele szemben. De igazából én kevésbé tartom. A reális forgatókönyv az, hogy ha ő ezt tudja igazolni, hogy ő neki ez csak egy hirtelen felindulásból történt ötlete, akkor szerintem ez nem fog elmenni a bíróságig.
1: A Fidesz, köztük Orbán Viktor korábbi miniszterelnök is önkényről beszél, és arról, hogy ma vele történt, meg mármint Szakács úrra, holnap veled, tehát bárkivel. Szerinted itt beszélhetünk rendőri vagy hatósági túlkapásról?
2: Ez a Fidesz alatt is ugyanígy működött. Tehát amikor egy fideszes politikust vagy egy fideszes influencert megfenyegettek, akkor a rendőrség ugyanígy lépett föl. Úgyhogy most csak annyi a különbség, hogy gyakorlatilag kiegyenlítődött a legfőbb ügyész és a hatóság most jogállami módon működik, és mindenkit egyenlően mér, de a büntető eljárást ettől függetlenül szerintem maga az egész rendszer egy reformra szorul, mert hogy a fegyverek egyenlősége nincs meg, nagyon könnyen bárkit őrizetbe vesznek és letartóztatnak, akivel szemben a hatóság elindít egy büntetőeljárást és indítványozza a kényszerintézkedést. Úgyhogy az egész rendszerre szerintem rászorul egy reform, de önkényről nem beszéltünk.
1: Gerő Tamás, köszönöm szépen, hogy eljöttél és mindezt elmondtad.
2: Nagyon szívesen.
0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Még a héten benyújtja a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló javaslatot az országgyűlésnek a kormány, jelentették be a kormány szóvivők. Az is kiderült, hogy a tisztító tűz művelet keretében eddig 5 ügyben tettek feljelentést az előző kormány által kötött szerződések miatt, melyek esetében felmerül a hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja. A stúdióban Ligeti Miklós.
2: A Transparency International jogi igazgatója a vendégünk, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: És hát volt ma kormányszóvivői tájékoztatóval, megismertünk 5 olyan ügyet, ami ügyében a kormány feljelentést tett. Már ez az 5 ügy azért ezennél sokkal ágasabb, bogasabb, mert 5 nagy témáról van szó, és sokkal többféle feljelentésről. Ez a felszín?
3: Hát engem is egy másik interjú keretében arról kérdeztek, hogy majd ez a vagyonvisszaszerzés hivatal mivel fog foglalkozni, és ott kicsit vakargattam a fejemet, hogy persze vannak ilyen régi kedvenceim, a Transparency International Magyarország annyit foglalkozott a lélegeztetőgépekkel, oltóanyagokkal a Covid alatt, a letelepedési kötvényekkel, a kicsit frissebb a budapesti 600 milliárd forintos irodaházvásárlásokkal, ahova ugye nem költözött be végül a pénzügyminisztérium, meg egy csomó más hatóság, tehát azért lesz nekik mivel foglalkozni. Úgyhogy attól nem nagyon kell félni, hogyha ez a hivatal létrejön, akkor hirtelen majd nem lesz mit tenni. Attól már egy picit jobban tartok, hogyha ezt tényleg nagyon rapid módon átkergetik a törvényhozáson. Nem tudom persze, hogy a tervezett normaszöveg az mennyiben módosult, és itt nem az a kulcs, vagy nem egyedül az a kulcs, hogy a mi észrevételeinket mennyiben fogadták meg, de ha nem javult, nem változott meg alapvetően, akkor így nem fogja azokat a reményeket valóra váltani, amiket sokan, és nem ok nélkül fűzik.
2: Miért beépítettek egy rossz normaszöveggel valamiféle gátat?
3: Nem. Azért szögezzük le, hogy ez egy jó szándék vezette, formabontó, meglepő elemeket tartalmazó, és éppen ezért az ilyen, elnézést az anglicizmusért, az ilyen out of the box gondolkodásnak köszönhetően akár egyébként komoly sikereket is felmutatni képes elképzelés, de mi arra rámutattunk, és feltételezem mások is, hogy nagyon büntetőjog nehéz. És bár ugye Magyarország az a 10 millió büntetőjogász országa, meg hát mindig azt gondolnánk, hogy ha korrupció, akkor büntetőjog, és ott van az a közhelyszerű mondás is, hogy a büntetőjog a kalapács, akinek a kezében kalapács van, az hajlamos a dolgokat szögnek nézni, és egy jó nagyot ráverni. Itt azért a vagyonfeltárás, vagyonút azonosítás, vagyongyarapodási vizsgálat és a vagyonvisszavétel az döntő mértékben nem büntetőjogi eszközökkel fog indulni. Aztán lehet, hogy nagyon sok minden, ami az elején még nem tűnik bűncselekménynek, vagy nem látszik a bűncselekmény gyanúja, az beterelődik a büntető útra, de egy csomó pénzügyi jogi, polgári jogi szerződések érvényességéhez kapcsolódó vizsgálatra és eszközre van szükség, és mi éppen erre hívtuk fel a figyelmet, hogy ezt a lábát is meg kell izmozni, meg kell erősíteni ennek a hivatalnak, mert ha mindennel várunk addig, amíg a bűncselekmény gyanúja már karakteres, akkor nagyon sok vagyon nehezen lesz már visszafogható.
2: Viszont a Helsinki Bizottság szerint így is nehéz, így is sok, így is túlzás.
3: Hát kinek mi az alapvető aggodalma, ugye ezért vagyunk sokan a civil oldalon is, és ezért jó, hogy most ennek a törvénytervezetnek volt társadalmi konzultációja, és sokféle nézőpontból érkező, sokféle vélemény fogalmazódott meg. Én azt gondolom, hogy a valóban meglévő jogorvoslati problémák, ilyenekre mi is rámutattunk, hogy ügyészségként tervezik meg ezt a hivatalt, az ugye bizonyos értelemben jogilag egyszerű, mert ha valami ügyészség, akkor az hozza magával az ügyészségre jellemző eszközöket és garanciákat. De például nem látszik, hogy ez egy olyan tagolt szervezetként épülne fel, amilyen az ügyészség, tehát a másodfok, a felettes ügyész, azok a kontrollfunkciók, amik az ügyészségen belül érvényesülnek, hiszen van járás, meg van megye, meg van tábla, meg van legfőbb ügyészség, azok itt egyelőre nem működnek, illetve nem észlelhetőek, tehát mi is rámutattunk, hogy még ezen egy kicsit kell dolgozni, tehát ez összességében egy olyan normaszöveg, ami jól és erősen megírt tervezet, és vannak benne nagyon jó gondolatok, de még egy csomó mindenre oda kellene figyelni, tehát ha van arra lehetőség, nem hiszem, hogy van, de azért megpróbálom, mert olyan sokszor próbáltam már, hogy innen is tanácsoljuk a hatalmat, a kormányt, akkor én azt mondanám, hogy még egy kört ezen kellene dolgozni, visszamutatni még, vagy a azokkal a szervezetekkel, akik olyan észrevételt fogalmaztak meg, amik figyelembe is vesznek valamilyen, elgondolkodtak a kormány részéről, üljenek le egy rövid fordulóra, és még beszéljék át, mert ez valószínűleg a...
2: Nem lehet tudni, mi kerül be most a...
3: Egyelőre nem kapunk visszajelzést.
2: Ez tehát... például baj? Tehát hát, az egyirányú egyeztetés az sose jó.
3: Ja, mert majd kell kapnunk választ a javaslatainkra, de azt ne felejtjük el, hogy a felelősség az a jogalkotó oldalán van. Tehát ő dönti el, hogy persze, milyen koncepciót visz, nem a Transparency International Magyarország alkott törvény. Nekünk vannak elképzeléseink, bizonyos elképzeléseink, például ami a közbeszerzésekre vonatkozóan fogalmazódott meg, azok erős tapasztalatból táplálkoznak, tehát nem csak úgy figyeljük a közbeszerzési híreket, és azt mondjuk, hogy valami biztosan úgy nem jó, hanem nekünk van konkrét vizsgálati, monitorozási, felügyeleti tapasztalatunk közbeszerzési eljárásoknál és szerződéseknél. Tehát mondjuk úgy, hogy láttunk már pár karón, párféle varjút, ezeket a tapasztalatokat érdemes lenne beépíteni ebbe a szabályozásba is.
2: Itt vannak ezek a ma bejelentett konkrét ügyek, amik nyilván abból a szempontból csalódást okoznak nagyon sok embernek, hogy itt nagyon nagy most az igazságéség. És ez mindenkinek a saját igazsága. Hát tehát persze, rá tud mutatni arra, hogy szerinte kinek kéne már réges-rég börtönben lennie, ehhez képest ilyen csíp-csúp ügyekkel bajlódik a hivatal, a hatalom.
3: Ezért nem becsüljük alá. Tehát,
2: de hát ahhoz képest, hogy MNB ügy, ahol mindenki azt várja, hogy egy és két perc alatt a végére jut majd a hivatal. Hát,
3: de ez sem úgy fog történni, hogy ha egyszer végre a bűvös mester csettint és a felelősöket, mondjuk Matolcsy Györgyet, legalább a gyanúsításig, letartóztatásig, ha szükséges, eljuttatják, akkor hirtelen kártszámra dőlnek vissza az ellopott 100 milliárdok ezresével, és az egész 500 milliárd az egyszer csak megkerül. Tehát ez így már nem fog megtörténni. Ez megtörtént volna akkor, hogyha a NER alatt, ami persze képtelenség, hallgattak volna a Transparency International Magyarországra, és a 2016-os fejlentésünk nyomán eljárnak úgy, hogy ezt az egész MNB-s vizsgálati dolgot ki kellene terjeszteni azoknak az ügyészeknek a magatartására is, akik a 2016-os fejlentésünket elfelejtették.
2: Na ez volt a másik, amit felhoztam volna, hogy ugye azt mondta Magyar Péter rögtön a parlamenti esküjekor, és a főügyész legyen kedves távozzon.
3: Az és nem elég, itt vizsgálni kell azt, hogy van-e olyan
2: azóta erről sincsen szó. Ugye akkor felszólította egy következő parlamenti körben, hogy számoljon be az MNB ügyéről.
3: Furcsa mozanat volt, mert valamit be is számolt. Tehát
2: hát, ugye, hogy zajlik.
3: Igen, de itt
2: megálltunk.
3: Jó, azt szögezzük le, a Transparency International Magyarországnak itt sokaknál radikálisabb az álláspontja, mi azt nagyon sok alkalommal hangoztattuk, hogy az összes NER-ből örökölt közjogi méltóságot, közjogi vezető tisztségviselőt, akiket a köztársasági elnök nevezett ki, vagy akiket a parlament választott, azonnal meneszteni kellene. Tehát az ő mandátumukat meg kellene szüntetni.
2: Anélkül, hogy megvizsgálnánk, hogy hibás, bűnös vagy nem?
3: Ez nem jogi felelősség az esetükben. A mandátumukat, a megbízatásukat nem jogállami körülmények között, és nem a jogállam tiszteletére kapták, és éles helyzetben igazolták, hogy nem a jogállam oldalán, és nem a rászorulók oldalán állnak. Például ott volt az önként törvényként apostrofált a hatalom által, egyébként csúfosan a NER által átláthatóságnak nevezett szabályozás, ami újságírót, civil szervezetet, céget, állampolgár, taxisofőrt, fodrászt, igazgatót, bárkit ellehetetlenített volna, az alapján bárkinek a jogszerűen megszerzett jövedelmét jogorvoslat lehetősége nélkül el lehetett volna venni, és egyetlen ezek közül a közjogi méltóságok közül nem állt föl, nem mondta azt, hogy kérem szépen, én az alaptörvényre esküdtem fel, vállaltam, hogy a törvényeket megtartom és megtartatom, és ez a szabályozás nem egyeztethető össze az alaptörvényre, és ez rossz a magyar embereknek. Ha sehol máshol, de sokan azért sok egyéb helyzetben is elvéreztek, ha sehol máshol, akkor ebben a pillanatban ezzel a mulasztással annyira elvéreztek, hogy ez önmagában megalapozza azt, hogy az ő mandátumukat meg kelljen szüntetni, és az álláshelyüket megüresedettnek kelljen nyilvánítani. De megint hangsúlyoznom kell, ez ilyen disclaimer jellegű, nem a Transparency International Magyarország dönt, nekünk álláspontunk van erről is, a vagyon visszaszerzésről is, utóbbira érdemes lenne egyébként hallgatni, mert az tapasztalatokból táplálkozik.
2: Király Nóra, a Fidesz csepeli jelöltje 7 ügyben, 7 szervezet ügyében tett feljelentést a kormány, ami hozzáfűződik, de hát ilyenek, mint a fiatal családosok,
3: igen,
2: és hasonló ilyen, igen, egészen érdekes, igen, szervezet.
3: Ne becsüljük ezeknek a súlyát alá. Tehát, hogy az úgynevezett óbudai korrupciós ügy, ami budapesti önkormányzatoknak, kerületi önkormányzatoknak a klasszikus önkormányzati közbeszerzése, ilyen közétkeztetés, parkolás, zöld felületkezelés, játszótérépítés, ehhez kapcsolódó 70-30 típusú korrupcióról szól. Tehát, hogy ez még a régi szisztémából jött, amikor még a Fidesznek megérte a valamikori MSZP-vel boltolni, hogy most ebben kezdtek el, egyébként teljesen harmadlagosnak nem nevezhető, viszonylag fajsúlyos kijáró embereket elvinni. Tehát elképzelhető, hogy mondjuk Papcsák Ferenc, akit én nagyon szívesen látnék a rendőrségen gyanúsítotti minőségben azért, hogy miket mulasztott a jegybanki alapítvány kétszeres felügyelőbizottsági elnökeként. Lehet, hogy majd ő egy ilyen kerületi beszerzés, parkolás, nem tudom, hogy érintette benne, lehet, hogy arra milyen típusú magatartást fogja elvinni. Mondjuk az Uzsoki utcai kórházhoz kapcsolódó Magyar Egészségügyi Szolgáltatóház Kft.-s pénzcsatornázási, pénzlenyúlási szereppel összefüggésben is lehetne őt kérdezni. Tehát nem biztos, hogy mindenkit, akit szeretnénk látni, hogy nagy ügyben megbukni, nem tudom, Szijjártó Pétert a lélegeztetőgépek ügyében, azt hiszem egyébként pont szerkesztőnek mondta, hogy nem zúztak le semmit, amiről
2: ő nem tudja arról, hogy lezúztak volna valamit,
3: amiről állították, hogy lezúzták, bár soha nem is létezett, az egy csodás sztori volt. Tehát én őt abban szeretném látni elszámoltatás alatt, de elképzelhető, hogy neki is valami, nem tudom, számla nélkül vett kóla lesz majd a veszte, ami az egyik ilyen luxus magárepülős hivatali úton történt. Tehát ezt nem tudhatjuk, hogy mi fogja elsodorni ezeket a legényeket. Most még ők nem érte utol az igazságszolgáltatás, de szerintem ez már úton van, és ez jó, hogy úton van.
2: Most, ahogy így hallgatom, jutott eszembe a kérdés, nem volt ez előre kitalálva, ezt a vagyon visszaszerzési hivatalt elvezetni adott esetben, felkérés esetén?
3: Ha lesz pályázat, akkor még az sem kizárt, hogy én ezt megfontolom, hogy benyújtsak rá pályázatot. Pályázat nélkül nem izgalmas a sztori.
2: Igen, Tamás, köszönöm szépen.
3: Miklós.
2: Miklós, köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Folytatjuk a startot, és egyben köszöntöm a Spirit FM rádió kedves hallgatóit is. Budapest közbiztonsága a következő témánk, ugyanis több kerületi polgármester is arról számolt be, hogy folyamatosan romlik a közbiztonság, vagy legalábbis így érzik a helyi lakosok. Soproni Tamás Terézváros vezetője van itt. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Köszönöm, hogy eljött. Egy öntől vett idézettel indítanék. Félrevezető mindenkit egyetlen szóval hajléktalannak nevezni, akivel baj van az utcán. A járókelő ebből sokszor csak annyit érzékel, rendetlenség van, félelem van, valami nagyon elromlott. És tényleg elromlott, írta ön. Szóval mi romlott el?
2: Nekem az érzésem, hogy nagyjából az elmúlt 5 évben, tehát a koronavírus óta erősödtek fel azok a jelenségek, amelyeket mi társadalomként, problémaként érzékelünk az utcán. Mert ez fontos hangsúlyozni, és szerkesztő úr is rámutatott a bevezetőjében arra, hogy itt nem biztos, hogy a közbiztonság romlásáról van szó elsősorban, hanem a percepció romlásáról, ami ugyannyira fontos. Tehát az, hogy mennyire érezzük magunkat biztonságban, a családunkat biztonságban, az legalább annyira fontos, mint maga az, hogy mennyire vagyunk biztonságban, és ez előbbivel súlyos problémák vannak ma Budapesten.
1: Mondok egy-két számot, hogy a kedves nézők is képbe kerüljenek. Tehát Budapest mondjuk 1.900.000-800.000 lakosú. Azt mondják, hogy 1.000-1.500 hajléktalan van itt, 3-400 kezeletlen pszichiátriai beteg, néhány ezer drogos, és 3-5.000 palackgyűjtő. Tehát, hogy akkor ez egy olyan 6-7.000-es létszám. Egy ekkora létszám meg tudja keseríteni egy metropolisz életét?
2: Igen, ebből is látszik, hogy mennyire komplex ez a probléma, hiszen értelemszerűen sok nagy aránya ezeknek az embereknek a belvárosban jelenik meg, teszem hozzá, tehát valószínűleg Pest-Szent Imre, Pest-Szent Lőrinc ilyen szempontból, vagy nem tudom, Soroksár kevésbé érintett, de ami fontos, és a komplexitását mutatja a helyzetnek, amit szerkesztő is felsorolt, hogy bizony itt például olyan emberekről is van szó, akik nem fordulnak droghoz, nem hajléktalanok, van nekik lakásuk, de sajnos kezeletlen pszichiátriai betegeknek segítségre lenne szüksége. És az elmúlt, hát ez nem is csak a 16 év, de elsősorban az elmúlt 16 évben egyszer annyira leépült az állami szolgáltatások ellátórendszere, amivel önkormányzatok, meg a rendőrség nem tudnak mit kezdeni, és nem is a mi feladatunk, és nem is a rendőrség feladata teszem hozzá, és ez rendkívül ijesztő számunkra. És akkor az elem, a flakonos, ugye a palackgyűjtőknek a megjelenése, amit lehet úgy megfogalmazni, hogy milyen jó, hogy ezek a szegény emberek ugye összegyűjtögetik a palackot, de hát bocsánat, senki nem választaná magának, vagy a gyermekének az életutat, hogy ő abból éljen meg, hogy palackot gyűjtöget. Ez egy szociális probléma, akkor szociális segítséget kell nyújtanunk, és nem azt mondanunk, hogy tessék túrd a kukákat napestig. Mert hogy ez rendkívül sok negatív externáliával jár. Sokan közülük teljesen tisztességes emberek, akik gyűjtögetik a palackokat, de nagyon sokan sajnos agresszíven lépnek fel, betörik a társasházi kapukat, például a mi kukáinkat, amire soha korábban nem volt példa, nagy ritkán megrongáltak egyet-egyet. A tavaly nyári időszakban havonta 10-20 kukánkat rongálták meg, amik megint csak több tízezres, százezres értékek egyébként. Szóval, hogy ezek a negatív externáliákkal nem foglalkozott senki, amikor bevezették ezt a kiváló rendszert. Értem, hogy egy EU-s útmutatás alapján, EU-s irányelv alapján, de ettől függetlenül úgy látszik, hogy Budapest belvárosában ez nem működik. Éppen ezért kérem arra a kormányt, hogy ezt függesszék fel január 1-ig, és gondoljuk végig akár közösen, hogy hogyan lehet ez jól működtetni Budapesten.
1: Mármint minek a felfüggesztését kéri a palack visszaváltás?
2: A 50 forintos palack visszaváltásnak a felfüggesztését, igen.
1: Az nem lehetne megoldás, hogy a lakosság valamilyen speciális kukákba dobja, hogy azok az emberek, akik ebből élnek, hogy összeszedik, ne kelljen, hogy betörjék a társasházi kapukat? Tehát, egyszerűen együttműködni a gyűjtők társadalmával, vagy csoportjával?
2: Ugye a belváros azért is egy vonzó célpont a palackgyűjtögetők számára, hiszen nálunk van a legtöbb turista. Nyilván a turisták kevésbé foglalkoznak azzal az 50 forinttal, hogy visszakapják azt a különböző szupermarketekben esetleg. Ők bele fogják dobni akkor is a mi kukáinkba, a közterületi kukákba, vagy éppen a társasházak gyűjtő kukáiba. Nem fognak ezzel foglalkozni, éppen ezért mindig meg fogja érni ezt gyűjtögetni. Mi bevezettük Terézvárosban az úgynevezett kukakommandót, amely azokon a napokon, amelyeken hulladékgyűjtés van, ez ugye a vasárnap éjszaka, kedd éjszaka, csütörtök éjszaka, hiszen a másnapokon van a hulladékgyűjtés. A mi saját köztisztasági cégünk megy körbe a kerületben, visszapakolják a kukákba azt a szemetet, amit kitúrnak sajnos belőle, és egyébként a renitensekre is azért, hogy mondjam, rászólnak. De hát ez mindig az van, hogy mi szaladunk, és bocsánat, mindig mi adjunk még többet. Mi próbáljuk meg megoldani olyan problémát, amit nem mi vezettünk be, nem mi okoztuk. Tehát igenis a nulláról kell szerintem végig gondolni azt, hogy jó-e ez a rendszer, ahogy most van.
1: Jó, ez az egyik probléma, tehát akkor a palack gyűjtögetés.
2: Abszolút. És 4-6 ezer emberről van szó, tehát ez a legnagyobb kategória is egyébként talán.
1: Ez egy nagyon súlyos társadalmi kritika egyébként, vagy szociális jelzés, hogy 4-6 ezer ember abból él, hogy 50 forintjával gyűjti a megérhetéshez szükséges palackokat. Tehát ez az egyik probléma, a másik a droghelyzet. Egyébként önökhöz milyen sorrend, hogy melyik a legnagyobb probléma, a drog, a palackgyűjtés, vagy a hajléktalan, vagy ez így nem derülhet ki?
2: Nehéz ezt megmondani. És mindenki, akiket most felsoroltunk, segítségre szorul valójában, hiszen még egyszer a palackgyűjtögetők nem jó kedvükből teszik ezt, ők valójában más munkát is el tudnának végezni, ha szociális és segítséget és útmutatást kapnának. A pszichiátriabetegek ugyanúgy segítségre szorulnak, és a drogfelhasználók is, akikkel nyilván a legkevésbé éreznek sokan együtt, hiszen ők azért veszélyesek is tudnak lenni sok esetben, és a legijesztőbb látványt nyújtják a közterületen, és nem kell egyébként ehhez mondjuk a belvárosba menni, de hogyha az ember az egyes villamos vonalán megnézi a villamos megállókat, akkor ott is meglehető sűrűséggel lát ilyen arcokat. Tehát az, hogy a rendőrség fel tudjon lépni egyébként a drog alapvetően a dílerekkel szemben, ez pedig azt kell, hogy megerősítsük Budapest rendőrségét, mert az a helyzet, hogy ma körülbelül 2000 rendőr hiányzik az utcáról, tehát a rendészeti vonalról, és 1000 rendőr hiányzik a bűnügyi vonalról. Ez mind a kettő hatalmas szám, és miért van ez így? Egy országos probléma, de Budapest miért kiemelten problémás ilyen szempontból? Azért, mert egy budapesti rendőr bére, az pontosan megegyezik azzal annak a rendőrnek a bérével, aki egy jóval kisebb településen, jóval kisebb ügyben, azért, mert egy budapesti rendőr bére, az pontosan megegyezik azzal

0: adjatok több pénzt a rendőröknek, ez nem annyira életszerű, hogy akkor a kormány mondja, hogy ja, köszi a jelzést, oké.
1: Ugye a rendőrség nem alánk tartozik, mi mégis évente több mint 100 millió forinttal támogatjuk őket, és nem csak én, Pikó András polgármestertársam, Baranyi Krisztina, mindannyian törekszünk arra, hogy szolgálati lakásokat adjunk a rendőröknek, tényleg eszközöket, autót vásárlunk, a túlórát támogatjuk, és így tovább, de azért, hogy mondjam, hát a kormánynak kéne ezt megoldani, és még egyszer mondom, nyilvánvalóan nem a Tisza kormány tehet a kialakult helyzetről, ezt szeretném hangsúlyozni, de sajnos ők kapták a nyakukba ezt a megtisztelő feladatot, hogy megoldják. Én írtam a belügyminiszter úrnak egyébként ezzel kapcsolatban már korábban, talán egy hónappal korábban, és egyelőre nyilván hát ők is felmérik azt, hogy mire van lehetőség, mert ezer dologra lenne igény. De a másik megoldás persze az ügytehernek, vagy mondjuk az eljárásoknak az egyszerűsítése is lenne, hiszen ebben is van probléma a rendőrség működésében, és ezt nem én, hanem szakmai emberek, tehát rendőrök maguk is lobbiznak ezekért. Bízom benne, hogy ebben is lesz előlépés, de attól még mondom, a kenyeret azt ők is pénzből veszik.
0: Van arra kalkuláció, hogy mondjuk az önök kerületében mennyi plusz forrás kellene az, hogy ezt a probléma halmazt megszüntessék, vagy érzékelhetően csökkentsék?
1: Ugye az, hogy mennyi rendőre lenne szükség, én megmondom őszintén, akkor éreztem a legjobban magamat Budapesten, amikor Marco Rubio ideérkezett, és hirtelen azt láttam, hogy hoppá, hát itt el vagyunk.
0: A csatornafedelet is lehegeztették nyilván.
1: Minden szuper volt tényleg, tehát minden utcasarkon nagyjából Terézvárosban állt két rendőr. Ez egy olyan biztonságérzetet ad, nem csak nekem, és nem én vagyok itt a lényeg nyilvánvalóan, hanem azok, akik hogy erre érzékeny társadalmi csoportként, mondjuk nőként, kismamaként, hasonló helyzetben lévőként, kevésbé érzik magukat biztonságban a városban. Egyébként persze a biztonság az sok mindent előmozdíthatja, mi például egy olyan közvilágításfejlesztési programot indítunk most a főváros helyett, hogyha mondhatom ezt sajnos, mert őnek kevesebb forrásuk van, amelyel ezt megint csak szeretnénk a nők számára is biztonságosabbá tenni az utcáinkat. Pont a tavaszi időszakban, bocsánat, az őszi időszakban tartottunk egy női közösségi gyűlést, amely unikális volt az egész világon, a második kerületben volt még ilyen ezzel egy időben, amelyben kifejezetten az ilyen érzékeny társadalmi csoportoknak próbáltuk meghallgatni azt, hogy mitől éreznék ők jobban magukat Terézvárosban, és többek között a közbiztonság volt egy fontos téma.
0: Még messze van a következő választás, de mondjuk, ha nem sikerül érdemi változást elérni, akkor ez az akár választást befolyásoló tényező is lehet ez a csomag, amiről most beszélgettünk?
1: Én biztos vagyok benne, ahogyan abban is, hogy a kormánynak is érdeke az, hogy Budapest rendben legyen, és mivel ez a kormány feladata, a pszichiátriai ellátás javítása még egyszer, a belügy, tehát a rendőrségnek a megerősítése, a szociális ellátás alapvetően, ezért hát a kormánnyal közösen tudunk szembenézni ezekkel a problémákkal.
0: Érdeklődéssel várjuk a fejleményeket. Köszönöm szépen Soproni Tamásnak, hogy itt volt.
1: Köszönöm a kívást.
2: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Igen, megtart a zirgalom.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Közel 4%-os reálbér növekedésre, csökkenő inflációra és 1,5%-os GDP bővülésre számít idén az év második felében az Egyensúly gazdaságkutató. A második negyedéves előrejelzésük szerint biztattók a kilátások, de a növekedés továbbra is lassítja a geopolitikai bizonytalanság és a gyenge európai ipar. Vendégünk Kozák Ákos.
3: Aki közgazdász és az Egyensúly Intézet szakértője, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Ez már egy átszámolt, egy újra számolt prognózis 2026-ra, ugye, a friss adatok alapján?
4: Valójában kétszer átszámolt, vagy kétszer módosított. Hát ha csak az inflációt vesszük, hát ugye még néhány hónappal ezelőtt egy 3,5% körüli infláció, a tavalyi 4,4% után, egy 3,5%-os inflációt jeleztünk előre, most pedig 2,5%-os inflációnál vagyunk. Ez az év, a lehető következő év egy kicsit magasabb lesz, de erre az évre ez egy meglepő adat. Egyébként minden havi inflációs adat, az meglepi az elemzőket, mert hogy inkább ennél magasabb inflációra számítottunk.
3: De hát ez sok mindenre igaz, ugye igaz a növekedésre is, arra sem számítottak az elemzők, hogy az így meglódul, hát idézőjelben az a nagy lódulás, de a nullához képest kiváló. Arra sem számítottak az elemzők, hogy ilyen lesz a forint árfolyama, tehát itt azért ez az év hoz meglepetéseket.
4: Ez az év egyébként a választástól függetlenül önmagában az első negyed évben már hozott meglepetéseket, bár hozzá kell tenni, a tavaly 0,3%-os GDP növekedés után azért nem nehéz meglepetéseket okozni, mert ha már 1% fölé kerültünk volna, már az is jó. Nagyjából azt lehet mondani, ez a 1,5%-os, 1,5-2% közötti növekedés, ez várható erre az évre, ezzel az alacsony inflációval, és egy örvendetes hír az, hogy tulajdonképpen negyedik évbe fordulunk, amikor ugye arról beszéltünk már itt én is korábban, hogy hát a beruházások azok milyen zuhanást szenvedtek el. 2022 nyara óta folyamatosan visszaesek, ipari termelés is, és ezzel összefüggésben a beruházások is. Ebben az évben már lehetséges egy 1,5%-os bővülés a beruházás piacán. Az fontos dolog, mert egyrészt az állam is beruház, másrészt meg a vállalatok is beruháznak.
3: Több száz milliárd forint maradt az államkasszában negyedéves mércével mérve az előző negyedévhez, meg az egy évvel ezelőtthöz képest is. Ez a takarékoskodás, mert amit itt a májusi adaton látunk, amit az új kormány mutat, vagy egy folyamatban vagyunk, és annak csak egy eleme?
4: Szerintem külön kell választani az ünnep monetáris politikát, fiskális politikát, az állam kiadásait, ahol egyébként szerintem a legnagyobb átrendeződés lesz. Válaszolok a kérdésre. Ez szerintem egy folyamat inkább. Másrészt meg azt gondolom, visszatérve az előző gondolatomhoz, hogy ez a kiigazítás, nem is kiigazítás, ez egy totális újra szabása a kiadásoknak. Tehát az, hogy az állam gazdaság fejlesztésre fordított kiadásai az nagyjából 9%-ot tesz ki, a GDP 9%-át, nem ennyit egyébként, valamivel többet, de mindegy, kerekítsünk, 9%. Hát ez megdöbbentő, mert duplálja annak, amit mondjuk a környező országok, vagy az EU, jóval magas, amit az EU országok egyébként ezen a téren produkálnak, az állam magára fordított kiadásai, tehát sorolhatnám.